Endrődi Sándor, Angelus. Nagy Isten, minden jónak alkotója, örök világosság és szeretet. Ó, ne fordítsd el tőlünk fényes arcod, örködj hű szemmel életünk felett. Gondot viselsz az erdők madarára, vigasztalod ki bús, védet ki árva. Ragyogjon ránk is áldott jó szíven. Esengek, óvd meg az enyéimet. Kicsi fészkünket vihardult a széllyel, elszakadt tőlünk családunk fele. Védelmez bennünket, kik itt maradtunk szomorú gonddal, aggállyal tele. Ím szétterül az alkony barna szárnya, bús szél süvöltöz künn az éjszakába, hogy láthassuk az örvény hol zajog. Atyánk, gyújts a sötétve csillagot, szívünk hajóját segíts kikötőbe, hol benned bízva horgonyt vethetünk. A gyászra, búra, rontó viharokra adj végre napfényt, örömöt nekünk. S ha körülöttünk újra elsötétül, ne hagyj bennünket hit és szárnyak nélkül, hogy gondjait közt nem találva ránk, mi rád találjunk mindig, jó atyánk.

0: Petri György. Tedd feltétlenné a jelent. Tedd feltétlenné a jelent. Szorítsd belé a végtelent. Lásd, kiülnek a marcon a kegyetlen zsoldos arcon a kényszer nehéz fájdalmai. És hajnalra kihajtanak a béke zsenge ágai. S nem lett egy a kegyelem és a döjfös kegyelemdöfés. Megértő ítélet derül, s a minden tengelye körül a bizonytalan ott kering a biztos törvénye szerint.
1: Csak a szeretet képes arra, csak a szeretet kérhet arra, hogyha síralom völgye rejt el, onnan kiragad, nem felejt el. Ez a szeretet mindig bátor, mindent odaad, mégsem vádol. Ez a szeretet hosszú tűrő, ez az, ami a rosszon túlnő. Ez a szeretet láng a szívben, ez a legjobb barát, és minden. Ez a szeretet mindig adna, még ha neki nem is maradna. Ez a szeretet győzni tud csak, a gonosz menekültől lefutva. Ez az egy, ami tényleg biztos. A szeretet maga Jézus Krisztus. Hogyha valaki égig érne, vagy ha 6000 évig élne, ennél nem tudna többet adni, mert jobb adni, mint elfogadni. Nem kell lebegned fenn az égben, nem kell keresned len a mélyben, mert a szívedtől nincsen távol. Ne várj holnapig, itt van, mától. Ez a szeretet, láng a szívben.

0: Ima az emberhez. Ne mondd, hogy semmit sem tehetsz. Te is lehetsz parányi nap, mely fényt áraszt, meleget ad. Tenyérnyi kék a fekete égen, madár beszéd az üvöltésben. Kőrengetekben cserépnyi zöld, talajt veszetnek talpalatnyi föld, mosoly a félbeérkezőnek, szellő a berejtékezőnek, eltévedtek mécs világa erdei kunyhó ablakába, úszó farönk a fuldoklónak, bokor a lejtőn zuhanónak, darabka gyolcs a sebesültnek, fehér kendő a száműzöttnek, egy kézfogás a megvetetnek, játszótárs az elhagyott gyereknek, meglelője mindörökre elveszettnek hit hiteknek, te is lehetsz. Ne mondd, hogy semmit nem tehetsz.
1: Bölcsesség kosár.

A foltos gyöngyszemet ki lehet csiszolni, s visszakaphatja eredeti fényét. De a könnyelműen kiejtett szónak nincs orvossága.

Azt vallom, hogy a szépség lélek mélységű. A szépség a külső világban az emberi természet teljes átformálását jelenti. A szépség a belső világban az egyén isteni valójának tökéletes megvalósítását jelenti.

tedd, hogy a haragodat legyőzze a szeretet. A benned élő rosszat a jóság, az önzésedet a nagy lelkűség, a hamisságodat az igazság. Mert a gyűlöletet soha nem fékezheted meg gyűlölettel. A gyűlölet egyetlen orvossága a szeretet.

Hit nélkül a reménység nem tud nevetni. Reménység nélkül a hit nem tud szeretni.

Veszteségeink érlelnek bennünket a győzelemre, csalódásaink a bölcsességre, és fájdalmaink a boldogságra.

Lehet, hogy éppen azért nem tudunk szeretni, mert arra vágyunk, hogy bennünket szeressenek. Vagyis a másiktól várunk valamit, szeretetet. Ahelyett, hogy követelmények nélkül fordulnánk hozzá, és beérnénk

akármilyen sok szent szöveget olvasol, akármilyen sokat beszélsz, mi hasznod van ebből, ha nem ezek szerint cselekszel?

Lehetetlen, hogy akár a baj, akár a jó örökké tartson. És ebből az következik, hogy mivel a baj immár soká tart, a jónak közel kell lennie.

az élet nem álom, hanem küzdelem, de azokat nem csalja meg, akik világos fejjel és kemény akarattal néznek vele szembe.

Aki vétkezik, maga ellen vétkezik. Aki igazságtalan, magával szemben igazságtalan, hiszen önmagát teszi

Semmi sem lehetetlen annak, aki hisz, semmi sem nehéz annak, aki szeret. Semmi sem fárasztó a szelídnek, és semmi sem elérhetetlen az alázatosnak.

Farkas Éva, csak néhány óra kell. A hétköznapok rohanásában legyen számodra néhány óra, mikor szívedet betakarja a béke puha álomtakarója. Hunyd be a szemed, és pihenj meg. Hallgasd, ahogy a csönd mesél. S amit szeretettel szívből adnak, elfogadni azt soha ne félj. Tanuld meg, lehet ébren álmodni fényeset, szépet, ezer csodát. Hagyd, hogy kihulló könnyed lemossa fájdalmas múlt útjának porát. Életünk sokszínű tarka függöny, sötét a bú, az öröm fehér. Az ember, mert így van megteremtve, ösztönösen is folyton remél. Nem is tudjuk tán, de mindig várunk. Sokszor talán csak néhány szóra, barátra, szívre. Egy kis mosolyra, hogy jusson ránk is néhány óra. Nem gyönge az, ki mer szeretni, s választ sok kérdésre nem keres. Szemünkkel nem látjuk, ami a fontos, a lényeghez a szívünk vezet.

Ismeretlen költő, egy orvos imája. Uram, ki egy személyben vagy a kezdet és a vég, a büntetés és a jutalom, a teremtés és pusztítás, hallgass meg imám. Kérlek, adj erőt megkülönböztetni a jót a rossztól, és adj bátorságot követni a helyes úton. Kérlek, ne engedd, hogy bármikor is elutasítsam egy szenvedő kérését. Legyen az az ember bármi visszataszító, vagy akár gonosz is. Kérlek, erősítsd meg a lelkem, nehogy engedjek az arany kísértésére. Segíts objektívnek maradnom, Uram, és tartsd meg tisztán látásomat és józan eszemet, hadd szolgálja tovább a betegeket. Adj nekem erőt és egészséget, hogy mindig módonban álljon mások segítségére sietni. Óvj meg engem a politika bétejétől, és kérlek, engedj embernek maradnom. Tisztítsd meg a szívemet az irítségtől és a gyűlölettől, mert ezek vakká teszik a lelket. Uram, hallgass meg könyörgésem, és tégy úgy, ahogy jónak látod, de engedd meg, hogy azzá válhassak, aminek te szántál, gyógyítónak, ha méltónak találsz rá. Amen.

Az elfogadás imádsága. Uram, segíts, hogy mindenki számára barát legyek, aki nem fárad bele a várásba, aki jósággal befogad, aki szeretettel ad, aki nem fárad bele a meghallgatásba, aki örömmel hálálkodik. Olyan barát, akit biztosan megtalálnak, ha valakinek szüksége van rá. Segíts, hogy biztos jelenlét legyek, akihez bárki fordulhat, amikor óhajtja, hogy tudjak megnyugtató barátságot kínálni, örömteli békét sugározni.

Puszta Sándor, a Szentlélek himnusza. A lelket várom, a nagyszerűt, mi szépségekben szíven üt. A lelket, ki az atyától lett, s a vizek felett lebegett. A lelket, akiben élet forr, és rózsáival teleszól. A lelket, mely gyújt, csodát mivel, és betölt kegyelmeivel. Mi föntről, egekből árad át az örök élet áramát. Mi telít, ürít és újra tölt, és újjá születik a föld. A lelket várom, az ihletőt, ki megvigasztal szenvedőt, ki megihleti az alkotót, akartat velünk minden jót. Ő áll mögötted, ha verset írsz, ha víg vagy, s ha sírva sírsz. És rád csorog, mint hű, szende fény, mint piros szárnyú költemény. A lélekre várok, lesem én, mely örök ifjú, sose vén, ifjabb akár a zengő tavasz, és szirmaival behavaz. A lelket várom, dús égi szél, ott fú, hol akar és beszél, mond kimondhatatlan szavakat, és kormányoz világokat. Mint Isten zord villáma repül, az urat szeretők szavára települ. Zúgó vihar, mi úgy rohan át, hogy elgörbülnek koronák. Mint irgalmas szellő lengedez, békéjével simít, legyez. Megkérem, mondjon majd értem szót, védje az egyedül valót. Velem, veled és vele legyen, hogy minden ember szent legyen. Legyen, aki víg, s ki bús, az is. S legyenek mind a holtak is. A lelket várom, vigasztalót, hogy szóljon és mondja azt a szót, mi tisztán a lélekből való, s egyedül örökké való. Mely minden szóba beleszól, melyre a cédrus meghajol, mely száll a Libanon felett, és kérdés is, meg felelet, mely zengve zúg és zungva zeng, magasságban s mélybe lent, ki az infernókban s poklokon az egyedüli hatalom, és ki egyedüli úr csupán. Pecsét az Isten trónusán.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben, olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Orváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, a viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, azt az írva találjuk a Korintusokhoz írt első levélben, és ott az első fejezet 17. és 18. versében a következőképpen. Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy Krisztus keresztje el ne veszítse erejét. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesztek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.

Kedves úrunk, szembe kell néznünk azzal a kérdéssel, hogy a keresztről szóló beszéd nekünk mit jelent. És bocsáss meg, hogyha néha, mintha elhomályosulna a te áldozatodnak az elképesztő mértéke. Mintha elfelejtenénk, hogy kereszt nélkül nem lehetett volna se bűnbocsánat, se üdvösség a mi számunkra, hanem véglegesen Istentől elszakított állapotban maradtunk volna. Köszönjük neked ezt a kiváltságot, hogy ismerhetünk téged, és segíts, hogy ne engedjük, hogy bármi más fölébe keveredjen a te evangéliumodnak, akár a gondolkozásunkban, akár a szívünkben, vagy a hétköznapi életünknek az értékrendjében. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, imádkozhatunk azért, hogy adj bölcsességet a következő percek beszélgetéséhez, áld meg azokat is, akik hallgatnak, néznek bennünket, bár csak építené ki-ki hite a többieknek a lelkét. Köszönjük, hogy meghallgatsz a Krisztusért. Amen.

0: kusza, bár nyilván minden kereszt egyfajta halált hordozott önmagában. A kereszt az Isten szeretetét, az Isten igazságosságát és az Isten hosszú tűrését szimbolizálja az életünkbe. Hiszen a megváltó, a messiás a kereszt halálával megnyitotta az utat Isten és az elbukott világ között. Pál apostol ennek a felfedezésével, és ennek a felfedezésének első szeretetének örömízével, megfogalmazott örömízével keresi meg a korintusiakat, és nézzük rögtön, hogy a kereszt az egyfajta evangélium, ahogy mondja a korintusi első levél első fejezet 10. versétől a 17. verséig terjedő szakaszban, Székely Marikától kérdezzük, mit is mond az ige számunkra?
1: A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem gondolkodásotokban és meggyőződésetekben jussatok egyetértésre. Mert azt a hírt kaptam rólatok, testvéreim, Chloe embereitől, hogy viszálykodások vannak közöttetek. Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél köztetek. Én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé. Hát részekre szakítható-e Krisztus? Talán Pál feszítetett meg, értetek? Vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg? Hálát adok Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, csak Krispuszt és Gájuszt. Nehogy azt mondhassa valaki, hogy az én nevemre keresztelkedtetek meg. Igaz, megkereszteltem még Stefánosz háza népét is, rajtuk kívül azonban nem tudom, hogy mást is megkereszteltem volna, mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy Krisztus keresztje el ne veszítse erejét.
0: Köszönöm szépen. Egy nagyon szép gyakorlati gondolatsort is tartalmaz, és mindenféleképpen a keresztnek van egy megtartó evangéliumi ereje. Ha nem lenne, akkor nem ülnénk itt, hanem valahol a világban máshol végeznénk szolgálatunkat. Lehet, hogy rendes, becsületes életet élnénk, de a keresztnek van egy ilyen megtartó ereje. Kinek milyen gondolata van ezzel kapcsolatban, Tibor?
2: Azt hiszem, hogy amikor a korintusi gyülekezetre gondolunk, akkor látjuk azt, hogy egy olyan gyülekezetről van szó, amelyek nyugodtan élhetne akár a mai Magyarországon is. És nem biztos, hogy felekezetet kell azonosítani ebben, szerintem ez egy ilyen felekezet feletti állapot, hogy efféle harcok, belső küzdelmek megvannak a különböző felekezetek gyülekezeteiben. Sőt, az az emberi törekvésünk is megvan, hogy szeretjük magunkat valakikkel együtt azonosítani. Tehát én Pálé vagyok, én Kéfásé, én Apollósé, én pedig Krisztusé. Hát itt ez az én pedig Krisztusé, ebben vita van, hogy Pál apostol ezt így odavágja, hogy miközben mindenki össze-vissza azonosítja magát, ő Krisztushoz tartozik, de hát ott van annak a lehetősége is, hogy van egy negyedik csoport is a korintusi gyülekezetben, aki aztán mindenki fölött van, és ez egy, hadd maradjon nyitott kérdés. Mert abban a pillanatban, hogy a figyelmünk emberekre koncentrálódik, és azok köré akarjuk csoportosítani magunkat, bár én egészen biztos vagyok benne, hogy Pál nem serkentette ezt, Apollós nem gerjesztette ezt, Kéfás, azaz Péter apostol nem gerjesztette ezt, ezt a korintusiak úgy maguk között elvégezték, de mi nagyon sokszor gerjeszthetjük is, mert nagyon imponáló lehet, hogy milyen sokan az én pártomat fogják. Csak tetszik tudni, a párt azt jelenti, hogy rész. És abban a pillanatban, hogy részre szakad a gyülekezet, akkor klikkesedés van, és ahol klikkesedés van, ott háború lesz. Ahol háború van, ott meg csak vesztesek vannak. Ezt érdemes a történelemből megtanulni.
0: Köszönjük, Anikó.

0: És ha nem Krisztus van, és Krisztus keresztje a középpontban, hanem bármi, akkor viszont törvényszerű, hogy kialakuljanak ezek a csoportok. És ha már Tibor elkezdte, hogy ez akármelyik mai gyülekezet is lehetne, akkor én egy picit konkretizálom. Lehetnek olyan csoportok, és sajnos vannak, hogy én ezt a zenei irányzatot szeretem, én azt a zenei irányzatot. Mi így imádkozunk, ők így imádkoznak. Pontosan ezt akartam mondani. Az úrvacsorát így gyakoroljuk, amúgy gyakoroljuk, és mondhatjuk, és így öltözködünk, amúgy öltözködünk, szóval bármiben lehet csoport, és hogyha bármi Krisztus helyére kerül, akkor tulajdonképpen elvesztettük a célt. És mondjuk ki, hogy bűnt követünk el, mert a bűnnek az egyik meghatározása a céltévesztés. Tehát nagyon fontos, hogy Krisztus és a Krisztus keresztje, mármint az, hogy meghalt értünk, tehát hogy konkretizáljuk, hogy mit jelent ez a Krisztus keresztje, hogy helyettünk és miattunk elszenvedte bűneink büntetését, hogy nekünk életünk lehessen, és új életünk Jézus Krisztusban. Ha nem ez van a fókuszban, akkor céltévesztésben élünk.
1: Köszönjük szépen. Jakó Gyula.
2: Én egy picit pára tekintenék, hogy milyen zseniálisan felkészül erre a konfliktusra, mondhatnánk ma úgy, és kezeli. Tehát egyrészt tájékozódik. Ugye, tehát a tájékozódásban tudja meg, hogy mi történik a gyülekezetben, nem rest és nem húzza az időt, megfelelő módon, igei módon, mesteri módon, úgy fogalmaznék, kezeli az egész problémát, hogy nem szeretne, hogy mikor odaér a gyülekezethez, utána viszáll. A mérvadó az, amit leír a levélbe, az igazi főtanács. Na, arról aztán lehet vitatkozni mindenkinek, hogy mi az a megbeszélendő kérdés. És hát ez egy hatalmas tanuló lecke mindnyájunk számára. Nem lehet egy gyülekezetet csak úgy saját hobbing szerint kezelni. Tehát ahogy a pár kezeli a gyülekezet konfliktusát, az tényleg példaértékű.
1: Köszönöm szépen. László.
3: Amikor azt mondjuk, hogy Pál harcolt a klikkesedés meg a részekre szakadás ellen, akkor valójában az egységre törekedett. De milyen egységre? Olyanra, amelynek középpontjában Krisztussal. És most jön a lényeg. Mikor mondhatjuk azt, hogy Krisztussal az egység középpontjában, vagy legalábbis ez megvalósul? Akkor, hogyha a gondolkodásunkban, a cselekedeteinkben és az egész életmódunkban a krisztusi gondolkodás tükröződik. Ha ez nem valósul meg, akkor ugyan ezerszer is kimondhatjuk Krisztusnak a nevét, valójában nem ő van a középpontban.
1: Köszönöm szépen. István.
4: A felolvasott igében nekem három gondolat van a fejemben. Az első az, hogy tulajdonképpen Pál mennyire tisztában volt a küldetésével, alapvető feladatával, hogy az evangéliumnak a hirdetése. Ugye ezt olvastuk, hogy az evangélium hirdetés az alapvető feladat, nem a keresztelés. Na most itt rögtön erre kéne tenni ezt a dolgot, hogy nem azt mondja, hogy a keresztelés nem fontos, hanem tulajdonképpen az ellen emeli fel ezt a vád, hogy aki annak tulajdonítottak jelentőséget, akik keresztelték őket, tehát a személyekről. Itt megint a fókuszváltás történik ki, Krisztus helyett személyekre helyeződik a figyelem. A másik dolog, hogy van itt ez a kifejezés, hogy bölcselkedő beszéd. Ez nem, azt nem bölcs beszéd, hanem bölcselkedő beszéd. Ez nagyon fontos, ez azt jelenti, hogy fontoskodva, tudalékosan magyarázunk, és egy másik fordítás nagyon számomra nagyon érthetően különülje ezt, hogy azt mondja, hogy bölcselkedős beszél helyett azt mondja, azért is nem támaszkodtam emberi okoskodásra, vagy szónoki fogásokra. Tehát ezt a bölcselkedést nagyon kifejezi. És a harmadik dolog, amit szeretnék megemlíteni, ez a módszer. Tehát az evangélium hirdetéséhez nagyon fontos az, hogy milyen módszerre csináljuk. És Pál itt egy tudatos változáson megy keresztül. Ugye Athénban, amikor hirdette az igét, akkor ott a logika, a tudomány, a filozófia volt a fókuszban. Ezeket az eszköztárakat használta fel csekély eredménnyel, és Korintusban elhatározta, hogy tulajdonképpen más módszertan közelíti meg. És gondolatban, fókuszában az, hogy mit mond Jézus Krisztusról, mint a keresztül. Ez a fókusz. Tehát nagyon fontos, hogy milyen módszerekkel követjük meg az embereket. Ez az evangéliumi hirdetés, az igazi ige hirdetésnek az alapvető meghatározója. Mert sokszor mi sajnos rossz módszerekkel közelítünk, és ezért nincs eredményünk.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
5: Gyula testvérhez hadd kanyarodjak egy másodpercre vissza. Azért vevő oldal is kell, mert az, hogy Pál nevesíti azt, hogy kik azok, akik a klikkek által képviselt és várt tanítók, vagy legalábbis nevesített tanítók, hát tessenek csak arra gondolni, ma kapna egy gyülekezet egy ilyen levelet, benne megnevezve három csúcsvezető, aki a gyülekezet szakadásának az egyik, legalábbis mondva csináltan, tehát a gyülekezet rájuk hivatkozik, maradjunk ennyiben, attól tartok, ebből komoly egyházi eljárások indulnának, és nem biztos, hogy Pál jön neki belőle, neki jól.
1: Köszönjük szépen, László testvér!
6: Igazán jó, csak arra szeretném a figyelmüket egy picit terelni, hogy a történelemben sok minden történt a kereszt nevében. És nagyon vigyáznunk kell arra, hogy a keresztet ne válasszuk szét a kereszten függő Krisztustól. Mert ha ezt szétválasszuk, akkor bizony szomorú dolgok tudnak történni a saját életünkben is, és szomorú dolgokat tudunk tenni a környezetünkben is. Tehát lehet látni, hogy gyülekezetekben előfordulhat az, hogy ha leválasztjuk a keresztet a Krisztusról, akkor az erős akaratú emberek egy-egy közösségben borzasztóan föl tudnak jönni. És ez rombolni tud. Tehát a kereszten függő Krisztus az, akire irányítani kell a mi figyelmünket és mások figyelmét is.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Bolondság azoknak, akik elvesznek. Korintusi első levél első fejezet 20. versétől a 27. verséig. Tokics Marika.
7: Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világ vitázója? Nem tette bolondságá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim! Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok, vagy előkelők, sőt, azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtelenek, hogy megszégyenítse az erőseket.
1: Köszönöm szépen. Rendkívül sokszor fordul elő itt a bölcsesség kifejezés. Ez teljesen egyértelmű a görög filozófiára való utalásra, hiszen azért görög területen nyilván, amiben ők a legjobbak, a filozófia, azt várják, hogy az emberek mondják, és ezért mondja Pál, én nem a bölcsesség által, hanem a megfeszített Krisztus által akarom elérni az embereket. Úgyhogy ez egy rendkívül fontos gondolat. Székely Marika.
8: Aki nagyon okosnak képzeli magát, és mindent tud, mindennek utána néz, megmagyaráz, annak a kereszt nem azt jelenti, mint a hívőknek. Magyarázzuk a megmagyarázhatatlant. Isten képessé tud tenni egyszerű, szegény, társadalom szerint lenézett embereket is, hogy munkáját folytassa. A világi bölcsek így megszégyenülnek, és Isten bolondsága bölcsebb az emberi bölcsességnél, és erőtlensége erősebb az emberi erősségnél. És hogy bolondsága a kereszt, az csak akkor derül ki, hogy bolondságnak tartott tanítás igaz volt, amikor már késő a számunkra.
1: Köszönjük szépen. Anikó?
0: Én gondolkodtam azon, hogy mit jelentetett Pálnak az a mondata, hogy hát a saját bölcsességükkel nem ismerték meg Istent. És nekem eszembe jutott a római gyülekezethez írt levelének az első fejezete, hogy azt írja ott a rómaiaknak Pál, hogy ami Istenből láthatatlan, tudnék az ő örök hatalma és istensége, mert ezt tényleg nem látjuk, de az az alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ezért nincs mentségük. Tehát, mert megismerhették volna Istent, így folytatja. Magyarul, ha egy valaki értelmesen akarja és nyitott szívvel kutatni Istent, Isten szólhat még a teremtett világ, tehát az alkotásának az értelmes vizsgálata révén is. De valahogy mi úgy vagyunk, hogy mindent inkább elhiszünk, sokszor még a nagy tudósok is, ha bár nekem van olyan ismerősöm, aki a matematika és a fizika tanulmányozása során, egy professzor úr, még tanított annó dacumál, jutott arra, hogy Istennek lenni kell, és Isten létezik, és őt neki meg kell ismernie. Tehát megismerhető Isten. De nem ezt az utat valahogy elvetettük, tehát annyira elsötétettünk, hogy elvetettük. Látjuk a teremtett világot, látjuk azt a rengeteg törvényszerűséget, amit Isten belehelyezett és fönntartott, és nem ismerjük meg. És akkor Isten küldött még egy mentővet, és Pál itt ezt mondja, hogy már most szó szerint hirdetjük, az ige hirdetés által megismerhető, kijelenti Isten saját magát az ő igéjében, és nagyon sokan még ezt is elvetik. Mert nem akarják megismerni Istent, és nincs annál nagyobb tudatlanság, mintha én valamit nem akarok meglátni, és nem akarok megismerni, akkor nem fogom megismerni. De megismerhető Isten. Nevezhetjük bolondságnak a keresztet, nevezhetjük bárminek, mert hogy nem látom. Bocsánat, akkor az elektromosságot, meg a mágnesességet is nevezhetem bolondságnak, mert nem látom. Hát nyújj bele, aztán majd megtapasztaljuk. De Istent is megtapasztalható, felismerhető az ige hirdetés által, a teremtett világ által, a hívő életét vizsgálva, tehát Isten ma is kijelenti magát. Szól az igéjéből, szól általunk. A kérdés az, hogy mi válaszolunk-e és meg akarjuk-e hallani az ő hangját.
1: Köszönöm szépen. Jakó Gyula.
2: Láthassuk, ha két időt hasonlítanám össze, a kereszt előtti időszakot, amíg a proféták utalnak Jézusra, és a kereszt halál utáni időszakot, hogy micsoda kontraszt van, és micsoda értetlenség, elképzelhetetlenség, hogy azt a maga elhívottak se hiszik el, hogy a győzelem ezen az áron születik meg, valamennyünk győzelme. És el tudjuk-e hinni azt, hogy a saját győzelmünket az Úr Jézus Krisztus harcolta ki, és a kereszt árán, ilyen árán. Mert mindenki azt képzelte akkor, hogy na, mikor állított helyre a királyságot, hogy lesz, mint meg volt a saját elméletük teljes mértékben. De mondom még egyszer, hogy a mi győzelmünk a kereszten dőlt el, és aki él ezzel a lehetőséggel, csak az üdvözül.
1: Köszönjük, Gyurán. Parancsolj, Marika.
7: A tanulmányunkból egy értékes gondolatot szeretnék idézni. Jézus azért halt meg a kereszten, hogy megbocsátást, átalakító kegyelmet biztosítson a világnak, hazautat Istenhez, aki mindent odaadott, hogy megmentse az emberiséget, az embereket, az elveszetteket.
1: Köszönjük szépen. László.
3: Úr ugye a görögök a Krisztusról szóló beszédet bolondságnak tartották. Ez mit jelent? Azt, hogy amit Pál mondott Krisztusról, az ellenkezett a józan emberi gondolkodással. De ne gondoljuk azt, hogy ez csak 2000 évvel ezelőtt is így volt így, mert én a napjainkban is találkoztam olyan megjegyzéssel, hogy valaki azt mondta nekem, hogy én azért nem tudok hinni Istenben, mert milyen Isten az, aki megöli a fiát. Hát ez az úgynevezett bolondság az, ami a mi üdvösségünknek a záloga. És ezt valóban nem józan emberi ésszel kell fölfogni, ezt el kell hinni, és át kell élni.
1: Köszönjük szépen, Marika.
8: Sok olyan prédikációt hallottam már, amiben a történetek, a sztorizások, hozzátéve emberi bölcsességgel, az adja ki a prédikációnak a javarészét. És annyi idő elmegy rá, hogy Jézus szorul a háttérbe. És nézzük meg az arányokat, hogy melyikre mennyi idő jut, hogy a prédikációkban tényleg Jézus Krisztusról van a lényeg a legtöbb. Mert a körítés, hogy úgy mondjam, a sokkal több időt vesz igénybe, mint a lényeg.
1: Köszönjük szépen, menjünk tovább. Isten ereje azoknak, akik megtartatnak. Péter első levele, második fejezet és a 24. verse, Kulcsár Anikó.
0: Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg.
1: Köszönöm szépen. Ez nyilván visszautalás az Ézsaiás könyvére, az Ézsaiás 52-53. Fejezetében található szakaszra, de egy biztos, hogy ez a kereszténység lényege, hogy a Messiás meghal, és az ő halála, az ő sebesülése, az valamilyen módon lehetőséget biztosít, üdvösséget biztosít számunkra, mint lehetőség. Milyen gondolat, Tibor?
5: Hát ez az, ami miatt ez az egész a görögöknek bolondság, a zsidóknak meg botránkozás. A görögök nem tudják elképzelni ezt így, ahogy sorba le van írva. Tehát, hogy Isten fizessen a mi bűneinkért a maga testében. Pláne, hogy egy keresztre feszítés szenvedjen el. Isten fiaként. Azt egyáltalán nem, hogy mi meghalljunk a bűnöknek. Hát az egész filozófiai rendszerünk másról se szól, meg azóta a pszichológia, meg minden, mint annak a bizonygatásáról, hogy az ösztöneink, a velünk született alaptulajdonságaink úgy meghatároznak bennünket, hogy erről szó nem lehet, hogy mi személyiséget cseréljünk. Pál apostol azt fogja mondani a Galácia belieknek, Krisztussal együtt én is keresztre vagyok feszítve. Élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és azt az életet, amit a testben élek, Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Egy héber számára pedig az, hogy nem a bakok és a bikák vére árán lesz szabadulás, hanem a Messiásnak a vére árán, annak ellenére, hogy ez a proféciákban eredetileg teljesen egyértelműen benne volt, még a tanítványok számára is a megütközési pont volt, tessenek csak visszagondolni, hogy hát hüledezve hallgatták, Péter még el is mondta, hogy mentsen Isten Uram, nem történhet ez meg veled. Úgyhogy nyilván ez egy töréspont, és ezért nem az értelmünk pusztán, amelyik válaszol az evangéliumra, hanem a hitünk válaszol. És hogyha a hitünk nem tud válaszolni, az értelmünk el fog akadni.
1: Köszönjük szépen, László.
6: Azon gondolkodtam el, hogy milyen érdekes, hogy bolondságnak nevezni olyan dolgokat, amelyek Isten szemében kimagaslóan nagy értékek, és hogy honnan ered ez az egész gondolat, hogy amikor Lucifer fellázadt Isten kormányzása ellen, akkor bolondságnak nevezte azt, hogy Isten az megteremtett világot vezeti, mert neki sokkal értelmesebb elképzelése volt arról, hogy hogyan lehetne élni tulajdonképpen abban a világban, amit Isten teremt meg. És amikor Kain és Ábel ott állnak az első áldozatok előtt, akkor Kain valahogy bolondságnak nevezi azt, amit Ábel csinál, és nem is hajlandó azt csinálni. De nem állít meg, hanem a gyűlölet felgerjed benne. És ez érdekes módon, hogy a mi világunkban is tapasztalható az, hogy akik bolondságnak nevezik azokat az erényeket, amit mi erénynek tartunk, mint például, hogy Jézus mondta, hogyha valaki kényszerít téged egy mérföld útra, akkor menj el vele kettőre, vagy ha kéri a te felső ruhád, akkor add neki oda az alsót is. És ez bolondságnak nevezik, de itt nem állnak meg, hanem érdekes módon gyűlöletet tud felszínre hozni az emberekből ez, és ez megdöbbentő.
1: Köszönöm szépen, Jakó Gyuszi, Gyula testvér.
2: Az az igen jutott eszembe, hogy az, akinek van hatalma letenni az életét, és van hatalma újra fölvenni. Na ez az a kérdés, amire nem tudunk racionálisan válaszolni. Ez csak egy hitbeli kérdés, hogy elhiszem-e, hogy az Úr Jézus egy olyan hatalom, akinek van hatalma letenni az életét, és van hatalma újra fölvenni. Ezt senki se tudta elhinni abban az időben egyáltalán, és most is ez a legnagyobb probléma, ha nem lehet elhinni ezt egyáltalán. De aki nem hiszi el, az nincs mit keresen az Isten országában.
1: Székely Marika.
8: Istennel vitázni ki tud. A bölcs az írás tud, a világ vitázója. És eszembe jutott, amikor Jóbot kérdezi az Isten. Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Kizárta el ajtókkal a tengert, amikor buzogva előtört a föld gyomrából. Lett-e parancsodra reggel, amióta élsz, és így lehetne sorolni az igéket, hogy az Úr teremtett mindent, tehát a világ bölcsei nem tudnak hozzáférni az Isten bölcsességéhez, hatalmához, tudásához.
1: Köszönjük szépen, Anikó.
0: És azért azt érdemes megfigyelnünk, hogy miközben ma is nagyon sokan a keresztről szóló beszédet abszolút bolondságnak tartják, azért, hogy mi mindenben tudnak hinni az emberek, az viszont elképesztő. A ilyen lábbal keltem föl, ez a macska szaladt át előttem, és szóval nem akarom sorolni, én nem vagyok benne különben igazán tájékozott, és nem is szeretnék, de hogy bármibe tudnak hinni az emberek, az elképesztő. Nekem megdöbbentő tapasztalatom volt még egyetemistaként is, hogy volt, akinek nem volt mindegy, hogy melyik tollal írja azt a bizonyos vizsgát, vagy melyik blúz van rajta, mert hát akkor, ha nem a szerencse blúza lesz rajta, akkor biztos nem sikerül, és még sorolhatnám. Ez személyes tapasztalat volt, azért tudom, tehát csoporttársam volt. Tehát bármiben képesek hinni az emberek. Akkor miért mondjuk azt, hogy hát milyen, butaság hinni abban, hogy Jézus keresztje megvált minket. Tehát ha az egyiket elfogadom, akkor már legyünk legalább saját magunkhoz következetesek, akkor a másikat is vagy elfogadjuk, vagy elutasítjuk. De nem, valahogy a negatív dolgok felé sokkal nyitottabbak vagyunk, mint Jézus Krisztusnak engedelmeskedni.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. A keresztre feszített messiás. Korintusi első levél, második fejezet, első három verse, Varga Gyöngyike.
9: Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét, mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla és mint a megfeszítettről. Én is erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok.
1: Ez a keresztre feszített messiás, ugye ez teljesen váratlanul érte a zsidóságot, nem ez volt benne sem a kultúrájukban, sem a várakozásukban, ő egy uralkodót vártak, egy királyt vártak, és ehelyett egy szolgát, egy bárányt kaptak, aki mészárszékre vitetett. És át kellett az egész zsidó gondolkodást formálni a pának, először önmagában, aztán a saját nemzet, hogy mi mást vártunk. László?
3: Én csak egy mondatot fűznék ahhoz, amit az Anikó mondott, hogy bizony a saját bolondságaink mélyén mindig egy kis bölcsességet vélünk találni.
1: Köszönjük szépen.
5: Ez a páli mondat, hogy nem jöttem, hogy fölénnyel, pedig megtehette volna Gamáliel lábánál, ő megtanulta a rabbinikus írás magyarázat minden csínyát, bínyát. És egészen biztos vagyok benne, hogy minden olyasmire képes lett volna, amivel lenyűgözi a zsinagógai hallgatóit. Csak hogy miről is szól ez a dolog? Egyrészt Pál nem magát akarta középpontba állítani, másrészt pedig az Isten igazsága nem igényel semmiféle köntörfalazást és tekervényes dolgokat. Tessenek csak arra gondolni, az Úr Jézus a legegyszerűbb prédikációkat mondja, pedig Isten fiaként biztos fölébe tudott volna menni mindenkinek, és azt mondják az emberek, akik hallgatják, jé, ez nem úgy beszél, mint az írástudók. Hát ezt értjük. Hát úgy beszél, mint akinek hatalma van. Meglátják a beszéd mögött a valóságos tekintélyt. És Pál ezt a valóságos tekintélyt képviseli, mint Krisztus nagykövete.
1: Köszönjük szépen, Tokics Marika.
7: A kereszt Isten csodálatos, mindent átfogó válasza a bűn problémájára, és eszembe jut Róma beliekhez írt levél 6. fejezet 23. verse, ami így szól, hogy a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet az Úr Jézus Krisztusban.
1: Köszönjük szépen. Parancsolj, László.
6: Csak röviden annyit szeretnék hozzátenni, hogy az emberek szeretnek oda vonzódni, ahol erőt tapasztalnak. Tehát ahol úgy gondolják, hogy ott ők is biztonságban vannak, és erőfitoktatás van. És nehezen megy át az embereknek, hogy a legnagyobb erő a világon az a szeretet. És hogy a legnagyobb erő az a keresztről árad. És ez valahogy nem tud átmenni az embereknek. És ez fogja okozni tulajdonképpen a világ nagy részének az elveszését sajnos. Hogy nem tudjuk elfogadni, hogy a világegyetemben a legnagyobb erő az a szeretet. És ez a keresztül árad.
1: Köszönjük szépen, és ha már nálad a mikrofon, akkor menjünk tovább. Krisztus, Isten ereje és bölcsessége, Korintusi első levél, első fejezet, 26. versétől a 29. verséig.
6: Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim. Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtelenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy a semmiké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt.
1: Köszönöm szépen. Pálban volt valami zsenialitás, ami az ellentétekre épülő, kifejtő és értelmező módszert jelentett. Valószínű, hogy itt is az van, amit előbb említettél Gamáliel lábainál, valószínű, hogy ő megtanulta ezeket a fogásokat, ezt a gondolkodási módszert, és nyilván ő nem a talmudi magyarázatokra, amire ez eredetileg rendeltetett, hanem a messiás Krisztus magyarázatára applikálja, alkalmazza.
5: Két személy jut eszembe. Az egyiknek a neve mindenkinek ismerős lesz, a másikat meg feleslegesen mondanám. Pascal, a hatalmas fizikus, de azt kevesen tudják róla, hogy mi volt a hétvégi elfoglaltsága, mert ő szépen letette a tudományos eszközeit, és a környező vidéki településekre járt, kicsi gyülekezetekbe Isten igéjét átvenni a farmerekkel, parasztokkal, egyszerű gyári munkásokkal, vagy éppen bányászokkal. Mert azt mondta, hogy ennél fontosabbat nem tud elképzelni. A másik, aki eszembe jut, egy bácsi, az első szolgálati helyünkön, az egyik körzeti állomáson, ő volt a gyülekezetnek úgymond a vezetője, de ez egy parányi kicsi gyülekezet volt, és a bácsi valamikor a szovjet fogságban a Bibliáján tanult megolvasni. És amikor én először hallottam őt ott Bibliát magyarázni egy imaóra keretében, kiharcoltam, hogy ahányszor oda megyek, mindig legyen imaóra. A testvérek fogták a fejüket, hogy nem ezt akarjuk hallgatni, és én nem tudtam nekik elmagyarázni, hogy de én egyetemi továbbképzésen vagyok a bácsi mellett. Valami olyan világos, egyszerű, de teljesen egyértelmű összefüggéseket látott meg Isten igéjében, hogy valami gyönyörködve hallgattam azokat a dolgokat, amiket ő átadott. És én máig emlékszem rá, pedig itt beleesne a bácsi abba, hogy nem a világ szerint bölcs, meg nem előkelő, meg nem a tanult, meg nem tartozik a világ vitázói közé. De máig szeretettel gondolok rá, rengeteget tanultam tőle.
1: Köszönjük szépen, Marika.
8: Ugye nem emberi bölcsesség levezetése a hit. A hit hallásból van. És Jenőnek volt egy mondása, hogy a hit nem az észvész kiárata.
1: Köszönjük szépen. László testvér, Drábik László.
3: Ha már a Tibor szóba hozta Pascalt, én csak egy mondatot idéznék tőle. A Biblia istene nem azonos a teológusok istenével.
1: Azért ezzel vitatkoznék, de Pascallal nem. Oké, menjünk tovább. Összefoglalás, Rózsika, honnan hoztad?
10: Dr. Szigeti Jenő, vallomások a szeretet titkáról, a 425. oldalról. Nem biztos, hogy bölcs az, aki mindent tud. Aki élete megszokott dolgai mögé is tud látni, azt tanul Istentől élni. Az Ószövetség szerint az Úrnak félelme, az ismeret kezdete, a bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg, példabeszéd, első fejezet, 7. verse. Nem az Istentől való félésről, rettegésről beszél ez az igehely. Ez az az érzés a bolondoké, a figyelmes, hallgatás, törekvés értelemre, a keresés és mély kutatás vezet el az Isten ismerethez. A félelem gyötrelemmel jár. Isten pedig maga a szeretet, aki az ég és a föld megteremtője, aki minden emberi dolgunk mélyén ott rejtőzik. Várja, hogy felfedezzük őt. Ezt ajánlja nekünk a depresszió ellen. Rohanó, sok beszéddel keveset mondó világunkban ritkák lettek a bölcs emberek. A mai okoskodásokat hosszúságukkal és nem a mélységükkel mérik, hiszen mondják az okosok, a rövid igazságok mellett úgyis elrohannak az emberek. Kevés ember vállalja a tömören, nagy gonddal kimondott bölcsesség népszerűtlen útját. Kevesen keresik mai világunk héja mögött meghúzódó igazságot. Lassan azt is elfelejtjük, hogy a szó csak akkor jó, ha a szíve a való. Az okos szót csak kortyolgatva, elgondolkodva szabad meghallgatni. Időt kell adni a léleknek arra, hogy a tapasztalatból leszűrt gondolat célba találjon. De ha célba ér, ott mindig új érzés, emberség és öröm támad. Krisztus békéje legyen a mai bölccsel, és akkor az ördög messze elfut.
1: Legyen így az életünkben. Nagyon-nagyon szépen köszönöm az értékes hozzászólásokat. Nagyon megköszönjük megtisztelő figyelmüket a nézőknek és hallgatóknak. Kérjük, jövő héten ismét tiszteljenek meg bennünket. Egység Krisztusban címmel fogjuk átvenni a következő gondolatsort. Most pedig egy imádsággal fejezzük be együttlétünket. Urunk Istenünk, olyan jó látni, hogy az a kezdet, amely ott a korintusi gyülekezetben volt, noha sok emberi gyengeség, bűn, az, ami megfertőzte a gondolkodást, de mégis, amikor megjelenik Krisztus evangéliuma és a kereszt, akkor megváltoztatja az emberek gondolkodását. Add, Urunk, hogy ez erő legyen a mában is, erő legyen a mi életünkben is, családjainkban, gyülekezeteinkben, közösségünkben, egész népünkben. Adj nekünk reális látást, hogy lássuk a kereszt titkát. Tisztíts meg bennünket, Urunk, úgy, ahogy a korintusiakat megtisztítottad. Jézus nevében. Amen.

Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, a viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozatban, a Kulcsár Tibort hallják. Akik nyomon követik ezt a sorozatot, tudatában vannak annak, hogy hetek óta újra és újra olyan nem az evangéliumokban, nem az apostolok cselekedeteiben előforduló nehéz esetet keresünk, amit indokolt, hogy minnyájan Isten jelenlétében végig gondoljunk. A mai is ilyen lesz, a Kolossei levél 4. fejezetéből fogok olvasni, a 4. fejezet 7. versétől néhány verszakot. Az én egész helyzetemet megismerteti majd veletek Tükhikosz, a szeretett testvér, a hű diakónus, szolgatársam az Úrban. Őt éppen azért küldtem hozzátok, hogy megismerjétek körülményeinket, és megvigasztalja szíveteket. Velem egy Onézimusz is, a hű és szeretett testvér, aki közületek való. Ők tehát minden tudatnak veletek, ami itt történik. Ha az Úr akarja és élünk, nem sokára majd Tükhikosz személyére külön visszatérünk. Nem ő az, akit elsősorban most oda szeretnék hozni kedves hallgatóim elé, hanem a kolossei gyülekezetnek egy rendkívül nehéz, rendkívül nagysúlyú esetét. Mert hogy ez a Tükhikosz, amikor Rómából elindul, és magával viszi Onézimuszt, nem csak Pál apostol levelét viszi magával, hanem a Filemonhoz írt levélként ismert levelet is, és ezzel a gyülekezetet is, és Filemont is, illetve kedves feleségét is egy rendkívül nehéz helyzetbe hozza. Természetesen ez nagyon rosszul hangzik, hogy Pál apostol valakit nehéz helyzetbe hoz, de hát nem csak Pál apostollal fordulhat ez elő, hanem mindnyájunkkal előfordulhat, aki az adott társadalomban, egy adott élethelyzetben valami olyan döntésre kényszerül, ami a közerkölcs, a közgondolkozás úgy általában a köz szempontjából nem teljesen elfogadott, nem teljesen kívánatos, vagy egyenesen elképesztő, barátságtalan, vagy meggondolatlan lépés. Mert hogy mit is mond Pál? Az, hogy Tükhikosz viszi magával Onézimuszt, aki egyébként hű, szeretett testvér, és közülük való. Igen ám, de ez a közülük valóság mindjárt más színezetet fog nyerni, hogyha a Filemonhoz írt levelet elolvassuk. Tessék csak figyelni, mit ír itt a 4. verstől Pál apostol. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallottam az Úr Jézusba vetett hitedről, és a szentek iránt tanúsított szeretetedről. És imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. Szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én, az öreg Pál, most még fogoly is Krisztusért. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onézimuszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Beleegyezésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen, hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyert. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, és az Úrban is, szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem, Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én, Pál, saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Azt nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem, bizony testvérem, bár csak hasznodat vehetném az Úrban. Nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. És köszön téged, Epafrász, fogolytársam Krisztus Jézusban. Márk, Arisztarchosz, Démász és Lukács az én munkatársaim. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Ez egy nagyon kedves levél, egészen addig, amíg az ember nem kezd azon gondolkozni, hogy és hogy élhette át ezt a címzet? Valaki erre azt mondhatja, hát hogy élhette volna át? Hát hívő ember, hát keresztény ember, hát magától értetődik ez az egész, nem? Szeretném elmondani, hogy Kolosséban Filemon nemesi származású emberként egy komoly háznak a feje. Mint ahogy minden nemes ember számos szolgával, illetve rabszolgával kellett, hogy rendelkezzen, és egészen biztosan abban a városban, Kolosséban beletartozott azok közé, az emberek közé, akit úgy a fél város ismert, lehet, hogy úgy kellett volna mondanom, hogy az egész város ismert. Egyszer azt mondta valaki, a rang kötelez. A rang, a cím, a pozíció általában bizonyos viselkedési sémákat, bizonyos viselkedési struktúrákat tételez föl, és nem véletlen, hogy valaki azt mondta, egy magas állami beosztásban levő ember, nem olyan régen nekem, hogy olyan jó nektek, én ugyan hiába vagyok hívő, az én pozíciómban nem engedhetem meg magamnak, hogy én Jézusról beszéljek. Hát az a helyzet, hogy Pál apostol, mintha nem egészen ezen a gondolkozáson lenne. Ő bizony nem csak hogy megengedhetőnek tartotta, hogy valaki hívő nemesként, valóban hívőként viselkedjen, hanem ez a leveléből kiderül, hogy egyenesen el is várja. Pedig hát a szituáció az meglehetősen kellemetlen, sőt, Filemonra nézve nagyon kínos. Megvoltak a társadalmi beidegződések a szökött rabszolgák kérdésében. Tehát, hogy senki félre ne értse, a keresztet eredetileg a római birodalomban az államellenes tevékenységnek, illetve a szökött rabszolgáknak találták ki, és alkalmazták először. Nagyon-nagyon-nagyon elvétre fordult elő, hogy egy szökött rabszolga túlélhette, de a legjobb esetben is arra kellett, hogy számítson, hogy tüzes bélyeget sütnek a testébe, jelezve minden kívülállónak, hogy ez egy szökött rabszolga. Úgyhogy ez a bélyeg általában a homlokra került, olyan helyre, ami eltávolíthatatlan, eltakarhatatlan volt, legalábbis a legtöbb szem gyorsan fölfedezte. Így aztán, amik Pál apostol Onézimusz kapcsán szóba hoz, az a társadalmi hovatartozásnak a semmibevételét jelenti, a Kolosséban meglevő pozíciók, rangok, ismertség félretételét jelenti Filemon oldaláról, illetve, hogy egy kicsit beszéljünk a társadalmi szituációról, azt is jelenti, hogy olyan példát statuál Kolossé többi rabszolgatartója előtt, ami várhatóan hatalmas békétlenséget vagy felháborodást fog kiváltani, mert azt üzeni minden rabszolgának, hogy büntetlenül meg lehet szökni a gazdától, sőt, még a végén lehet, hogy meg is fognak ünnepelni. Azt hiszem, hogyha ezt valaki végig gondolja, akkor erőteljesen meg kell kérdezni magunktól, hogy milyen helyzetben és meddig működik a hitünk. Valóban szembe

teljesen roppant könnyelmesen hátra dőlhetnénk, és azt mondanánk, hogy ó, mosuk kezeinket, nekünk nincsenek rabszolgáink, nekünk már ezzel a problémával nem kell szembesülni, nekünk soha ilyen kérdésünk nem lesz, úgyhogy ez egy szép bibliai szakasz, amit kedvünkre elemezgethetünk, és mondhatunk róla sok mindent. Tényleg így van? És akinek vannak beosztottjai, és akinek vannak esetleg valóban munkavállalói, mert ő maga a munkáltató, vannak-e olyan helyzetek, amikor szembe kell fordulni a társadalmi trenddel? És hogyha valaki nem munkavállaló, és nem munkáltató, hanem csak él egy országban, él egy közösségben, Európában, Magyarországon, a városában, falujában, vagy éppen a környező országok magyarul beszélő területein, akkor vajon, amikor jön egy elvárás, egy társadalmi nyomás, egy olyan helyzet, aminél úgy érzi az ember, hogy hát nem nagyon lenne jó kicsúszni, vagy kibújni a szabályok alól, mert ugyan én hívő vagyok, de hát mégis mit fog mondani a főnököm, mit fog mondani a beosztottam? Hát önmagammal fogok tulajdonképpen valamilyen módon kitolni, hogyha ezt a bibliai értékrendet képviselem, hát bajba kerülök miatta, vagy bajba kerülhetek miatta. Pál apostol nem mondta azt, hogy egyet ért azzal, hogy Onézimus szökött rabszolga lett. Ő csak azt mondta, találkoztam vele fogságomban, és Krisztusban újjászületett. És mivel Krisztusban újjászületett, ezért fogott tollat Pál apostol, és merte leírni, hogy testvérem, gyermekem, aki neked is testvéred, és aki neked is fontos, pedig valamikor haszontalan volt. Természetesen ennek az éremnek van egy Filemon és Appia oldaláról látott oldala, de hát minden éremnek legalább két oldala van, meg a rece, mondta valaki, tehát még éle is van minden éremnek, és hát kénytelenek vagyunk megnézni egy kicsit Onézimus oldaláról. Tessék csak arra gondolni, hogy Onézimus nagyon okos rabszolga lehetett. Honnan lehet ezt tudni? Hát Kolosséból valahogy csak eljutott Rómába. Egészen biztosan nem a rabszolga Tursz megfelelő jegybiztosításával tette meg ezt az utat, hanem mindenféle titkos utakon, önmagát bújtatva, rejtett módon, de hát gondoskodnia kellett a táplálékról, gondoskodni kellett szállásról, gondoskodni kellett mindarról a biztonságról, hogy ő elérjen Rómába. És ott nyilván nem az első 3 percben találkozott Pállal. De ha már eljutott odáig, és nem véletlen oda irányult a legtöbb szökött rabszolga, hiszen az volt az a világváros, ahol úgy el lehetett tűnni a tömeg sűrűjében. Ha már eljutott odáig, hogy lehet rábeszélni, hogy visszamenjen? Tetszettek már ezen gondolkozni? Hiszen miért is menne vissza? Hát azt kockáztatja, hogy a gazdája félreteszi a kereszténységét, és alkalomattán a legsúlyosabb büntetést kell elszenvednie. Ebből is látszik, hogy amit Pál ír, az valóban igaz. Mert hogy Onézimus, mikor megszökött az ő urától, akkor valóban valami súlyos dolgot követett el, és nem szeretném, ha bárki azt gondolna, hogy én most itt egy prédikációt akarok mondani a rabszolgaság védelmében, de valóban a kor szabályai szerint ő fellázadt az ura ellen, és nem lehet úgy újjászületett életet élni, hogy semmibe veszem a rendezésnek a kötelezettségét. Mit jelent ez? Azt mondja a Szentírás, hogy ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsátja azokat, és megtisztít minden habisságtól. De azt is mondja a Szentírás, hogy egymás előtt is rendezni kell a dolgainkat. Tessenek csak Zákeus történetére gondolni. Nem mondta neki az Úr Jézus egy szóval se, hogy te Zákeus, most már tudom, hogy hajlik a szíved arra, hogy velem rendezd a kapcsolatodat, hogy az élő Istennel rendezd a kapcsolatodat. Elhagyjuk, nem kell végigmenni az egész városon, nem kell végig szenvedni azt, hogy mit fognak mondani az emberek, amikor te elmondod, hogy megloptad őket, gonoszul elvettél tőlük valamit, hogy egy kicsit túlárasztad az adót, és hogy belőlük éltél. Nem kell attól tartanod, hogy majd
eset

esetleg milyen gorombaságokat mondanak, meg még talán még kiköpnek is, mint ahogy eredetileg egyébként ez sokszor előfordult, hanem azt mondta az Úr Jézus, amikor meghallotta Zákeus döntését, hogy én akkor végigmegyek, és nem csak a szegényeknek adom a vagyonom felét, hanem a törvény rendelése alapján négyszeresét fizetem vissza mindenkinek, akitől gonoszul elvettem valamit, és az Úr Jézus erre azt mondta, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. Nem felmentette Zákeust, hanem úgy értékelte, hogy ez a döntés bizonyítja, hogy üdvösség született az ő szívében. Istentől jövő új élet. Onézimus új életét is az bizonyítja teljes mértékben világosan, hogy ő vállalja önmagát. Felvállalja azt, hogy ő kicsoda, mi volt korábban, hogy rendeznie kell, és erre mondhatja valaki, hogy de hát Filemonnak kutya kötelessége, hát Pál apostol is megírta. Azért szeretném mondani, hogy Filemonnak dönteni kell majd emellett. De Filemon súlyos árat fizet, ha elfogadja Pál apostolnak a tanácsát. Ez nem azt jelenti, hogy én úgy gondolnám, hogy ő nem fogadja el. Egészen biztos vagyok benne, hogy elfogadta. Csak a szeretetnek ára van. A szeretet nem egy hullámzó, szentimentális érzéscsomag. A szeretetnek ára van. Ha Filemon elfogadja Onézimus testvérének, akkor amiről az elején beszéltem, mindazokat a kérdéseket is tulajdonképpen vállalja, vagy átlép azon, hogy most azon törje a fejét, hogy mi lesz majd ennek a következménye, és elfogadja azt, hogy Krisztusban testvért kapott, megbocsát a bocsánatkérőnek, még egyszer szeretném hangsúlyozni, a bocsánatkérőnek, annak, aki rendezni jött a dolgait, és Krisztusért, nem tutyimutyiságból, nem azért, mert gyáva, hogy úgy viselkedjen, mint aki a törvény által is kötelezett dolgokra, hanem éppen hatalmas Krisztusból merített bátorsággal ki fogja mondani azt, hogy testvérem Krisztusban. És mi lesz Filemon többi rabszolgáival? Tetszett már azon gondolkozni, hogy Pál apostol elmulasztotta odaírni, hogy egyébként, kedves Filemon testvérem, ha lenne még a házadnál rabszolga, akkor azt holnap reggel a levélhez képest, ugye felszabadítod minnyájat, hogy csak egy sorba jussanak Onézimusszal. Egyébként írta azt Pál apostol, hogy Onézimus nem Filemon rabszolgájaként érkezik vissza? Azt írta, hogy valamikor haszontalan volt, és most nem mint rabszolgát küldi vissza, hanem mint testvért. De az, hogy ő felszabadított rabszolgaként éle tovább, az is majd Filemon döntése. Pál apostol ugyan mondja, hogy ha kárt okozott, ami egyébként minden valószínűség szerint így van, hiszen amikor rabszolga szökésről olvasunk a történelmi leírások szerint, ezért a legtöbb rabszolga az útra való egy részét, azt a gazdájától vitte el, de azt mondja Pál apostol, hogy ha kárt okozott, azt nekem számítsd fel. Nyilván valaki azt mondhatja erre, hogy ó, Pál apostolnak ez egy költői fölajánlása, hát mindenki tudta, hogy itt semmiben nem fog kerülni semmi. Ez egyáltalában nem így van. Pál apostol egészen biztos vagyok benne, hogy komolyan gondolta, és hogy ezzel kapcsolatban Filemonék milyen döntéseket hoztak meg, ezt nem jegyzi föl nekünk ugyan a Szentírás, de egészen biztos vagyok benne, hogy a kolossé gyülekezet pontosan tudta később. Már csak azért is, mert ez a két levél egyszerre érkezik. És tessenek majd megnézni az üdvözléseket, meg az ajánlásokat. Pál apostol azzal fejezi be a kolossei levelet, hogy mondjátok meg Archiposznak, hogy álljon az Úrban, hogy legyen erős az Úrban. Annak a mai szóval élek lelki pásztornak üzeni ezt, aki akkor a kolossei gyülekezet élén áll, és nyilván, amikor ez a levél megérkezik, és felolvassák a kolossei gyülekezetben, és vele együtt érkezik Onézimus, és érkezik az a másik levél is, az egész kolossei gyülekezet is felbojdul, és nagyon komoly kérdések ébrednek. Hogy kell döntenünk? És kérem, hogy tessék majd ennek a fényében elolvasni önmagának, mindenkinek a kolossei levelet, és nem elfelejteni, hogy amikor Pál apostol például azt mondja, hogy hogy kell élni a mindennapokban, akkor közben ott van ez a helyzet.
És az egész kolossei gyülekezet nyilván teljes mértékben felajzott és kiélezett hangulatban hallgatta végig Pál apostolnak a mondatait, mondjuk például, hogy ne az evilági, a földi dolgokra törekedjenek, hanem az odafelvalókra. És hogy ne felejtsék el azt, hogy Krisztus a Golgotai kereszten mindegyikért kifizette az árat, egyszer és mindenkorra. És hogy lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, és nyilvánosan megszégyenítette őket. A gyülekezet minden tekintetben élő bizonyságtétel a Krisztusról. És hogyha nem tud krisztusi módon állni egy-egy kiélezett helyzetben, akkor elveszíti ezt a jogosultságát. Hadd kanyarodjak vissza a mai napra, azokra az órákra, amikben élünk. Ezekben az órákban vajon milyen levelet írna nekünk Pál? Vajon milyen témákat sorolna fel? Mert hogy nagyon akut dolog az, amiről ír, úgy is lehetne mondani, és bocsánat ezért a kicsit furcsa kifejezésért, hogy Pál apostol rendesen beletenyerelt a társadalmi problémák kellős közepébe. Hát ez a rabszolga kérdés, ez pont akkor, amikor egyébként is a római birodalomban sok minden recseg, ropog, és nagyon sok a rabszolgalázadás szerte a római birodalom különböző területein, pont Pál a bajgatja, hát inkább hallgatni kéne, hát még a végén a kereszténység kerülhet vád alá, hogy társadalom ellenes, hogy az adott kultúrának az ellensége, hát mi lesz akkor? Hát nem kéne inkább csendbe maradni? Hát örüljünk annak, hogy most éppen nincsen üldözés. Nem ezt kellett volna mondani? Nem. A hívő ember, miközben tudatában van a környezetnek, fölnéz Krisztusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet. Mert ha nem ezt teszi, akkor belesüllyed a társadalmi problémák, elvárások, trendek örvényébe, és eltűnik a hite. Pál pontosan tudta, hogy nagyon problémás dologról ír, de azt is tudta, hogy a mi Urunk azért jött erre a világra, hogy a sátán munkáját lerontsa. És az is a sátán munkája, hogyha mi csak úgy tudunk egymásról gondolkozni, mint tulajdonos és tulajdon, mint rabszolgatartó meg rabszolga, mint főnök, aki sokszor, bocsánat, de azt hiszi magáról, hogy ő a mindenható, és a beosztott, aki egyébként sokszor úgy éli meg, hogy rabszolgasorban van, és nem azért jött a Krisztus, hogy mi hívő emberekként a társadalmi trendeket vegyük át. De nem csak ezen a téren. Ma bizonyára írna sok érzékeny és fájdalmas pontról, gyereknevelésről, házasságról, ahhoz való hozzáállásról, kultúráról vagy kultúrálatlanságról, más vallásokhoz való viszonyunkról, befogadásról vagy elutasításról, antiról vagy szentimentalizmusról, és még rengeteg mindenről. Kérem, ne felejtsük el, amikor Pál Filemonékat szólította meg, nem a fogoly Pál írt, ő csak eszköz volt a Krisztus kezében. Itt Krisztus az, aki üzen. Mi a válasz erre az üzenetre?

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A Biblia tanulmány után, ahogy ez rendszeresen lenni szokott, következik a Biblia óra, és köszöntelek titeket is, akik nagyon hűségesen itt vagytok hétről hétre, és őszintén remélem, hogy ez a különös Biblia tanulmány nem folytotta el a gondolatait senkinek, sőt, gazdag beszélgetésünk lesz. Általában azért az a tapasztalatom, hogy én nagyon sokat tanulok a hozzászólásaitokból, és egy-egy hallgatói visszajelzésből is ugyanez derül ki. Isten hozott tehát mindenkit, és már is szeretném továbbadni a szót, hiszen látszólag messze esik tőlünk az a téma, amiről ma beszélünk, de valójában azért őszintén remélem, nagyon-nagyon sok olyan kérdés felvetődött, amivel manapság is szembe kell nézni.
1: Ez egy nagyon gazdag történet volt. A mai helyzetünkre is sokféle szállal indulhatunk el, de én most azt emelem ki, szó szerint leírtam, jót tetted, ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Tulajdonképpen ez egy kulcsmondat szerintem, mert sokszor van az, hogy hívő emberként, ha ilyen nagyon kényes helyzetbe kerülünk, akkor van egy ilyen kifejezés, hogy nem szívből, hanem színből megtesszük, mert ezt várják el tőlünk. Rendkívül fontos az, hogy ez tényleg szívből legyen. És hogy Pál apostol ezt a felszólítást írja, ezt egészen érthető, hiszen ez egy olyan rendkívüli helyzet, amit nem lehet csak ilyen úgynevezett szent szöveggel elintézni, hanem igenis fel kell ajánlani az érintettnek, hogy döntse el, hogy ő ezt tényleg teljes szívből képes-e megtenni, vagy pedig csak kényszerűségből, vagy esetleg még el is utasíthatja.
2: Klárihoz kapcsolódva én is ezt a szívből és nem színből szeretném kiemelni, méghozzá azból az aspektusból, hogy nekem mindig nagyon megdöbbentő volt, hogy Pál úgymond vette a fáradtságot és két levelet írt. És nem nyilvánosan a gyülekezet előtt kapta meg Filamon is Pál apostol úgymond utasítását, hogy mi az, amit kell testvérem ebben a helyzetben csinálnod, hanem adott Filamonéknak házaspárként felkészülési időt, hogy mire a gyülekezet elé kerülnek ezzel a helyzettel, át tudják beszélni egymással meg az Úrral is, és ne késztények elé legyenek ott helyben Pál levelét olvasva állítva.
0: Ez egy nagyon-nagyon különös felvetés, és már is továbbadom a szót, de annyit azért hadd mondjak el, hogy tessék csak végig gondolni, hogy ennek a házaspárnak micsoda lelkülete lehetett, milyen krisztusi lelkülete lehetett, hogyha ezt a levelet mi is olvashatjuk, hiszen ezt rajtuk kívül közzé, nyilvánossá nem tehette senki más. És ők ezt megtették, mert úgy gondolták, hogy ez ennyire fontos.
3: Pont elkezdted mondani, Tibor, azt, amit szerettem volna, vagy amire én is gondoltam, hogy számomra ez a levél, a Filemonhoz írt levél, az egyik legjobb bizonyítéka annak, hogy maga a Biblia összeállítása, a kánon, az a Szentlélek által vezetett emberek munkája. Mert annyira olyan értelemben kilóg a többi levél közül, hogy ez egy annyira személyes és annyira egyedi problémával foglalkozik, hogy elsőre furcsa is. És úgy tudjuk, vagy sejtjük, hogy valószínűleg sokkal több levelet írt Pál, és hogy pont ez megmaradt, pont ez közkincsé lett téve, és ez belekerült a Bibliába, és én egyébként ezért gondolom azt, hogy ennek a történetnek valószínűleg boldog vége lett, mert azt gondolom, úgy érzem, úgy értem meg, hogy valószínűleg ez nem került volna bele, hogyha ezt nem követi valamilyen engedelmesség és teljes életrendezés.
4: Én folytatom a gondolatot, mert szerintem annak ellenére, hogy ez magánlevél, valóban azért nagyon sok olyan témát érint, ahogy a tanításban is hallottuk, ami napjainkig elhat, és ami ránk is vonatkozik. Én egy olyat szeretnék most elétek hozni, ami a tanításban nem hangzott el így kiemelve, de benne van a levélben. Mert úgy kezdődik, hogy megjelöli Onézimuszt is, Onézimuszról is jellemzést ír Pál, mégpedig azt, hogy hű, szeretett, testvér. Ezt a Kolossai levélben is olvassuk a 4. fejezetben. Hogy gondolkodok én egy megtért testvéremről, aki mondjuk nehéz körülmények közül jön, vagy nagyon zűrös háttérből? Konkretizálom. Mondjuk vannak köztörvényes dolgok a háta mögött, akár nagyon zűrös erkölcsi élet a korábbiakban. És még sorolhatnám. Megtért. És azt mondom, hogy aha, én tudom, hogy ő ki volt, és kutyából nem lesz szalonna, sajnos ez elhangzott gyülekezetbe, tehát ez idézet volt, vagy pedig úgy gondolkodok róla, hogy megtért, lehet, hogy szökött rabszolga volt korábban, lehet, hogy nagyon sok kárt okozott, és haszontalan volt, de mivel megtért, és látom az életén a változást, Isten megbocsátott neki, elrendezte az Úrral a dolgait, akkor nekem is meg kell bocsátanom, nem a múltját kell felemlegetnem és felhánytorgatnom, hanem számomra is ő hű és szeretett testvér az Úr Jézusban, aki kapott egy új életet, és aki nekem is és hitem szerint másoknak is nagyon hasznos testvér lehet. Adok-e tiszta lapot, adok-e esélyt a nagyon nehéz helyzetből jövő embereknek, hogy azzá lehessenek, akivé Isten tudja őket formálni. Nagyon sokszor mi, úgymond régi hívők, taszítjuk vissza a bűnből jövő embereket vissza a bűnbe, azért, mert nem adunk nekik esélyt, és nem tudunk megbocsátani.
5: Én is a krisztusi lelkület az, ami úgy megfogott ebben az egész történetben, hogy ez egy olyan történet, ahol ez a krisztusi lelkület tesztelődhet. És ebben mi is belefutunk nap, mint nap. Mert sokszor kerülünk mi is kiegyezett helyzetekben, amikor arrébb nyomnak, letaposnak, átnéznek rajtunk, és sokszor az első gondolat az, hogy visszaütni, és visszacsapni, és visszaválaszolni, és akkor kell venni nagy levegőt, és valahogy azt a lelkületet kiadni, amit Krisztustól kaptunk. Amúgy sokszor nehéz, de ha nem így megyünk, akkor semmivel nem vagyunk különbek a többiektől, a világtól. És én úgy látom, hogy az ige is mondja, aki Krisztusban van, új teremtmény az, és a régiek elmúltak, és ez kibújik. Tehát ezt nem lehet eltitkolni, hogy bennünk más gondolatok vannak. És ezek a gondolatok, ezek teljesen mások, mint a világi gondolatok, mert nekünk van egy Urunk, és ez az Úr ez teljesen más irányba vezet, és ezek a tesztek, ezek csak megerősítenek sokszor abban, hogy ha én magamba volnék, akkor teljesen másképp válaszolnék, és másképp reagálnék a dologra, de mert új teremtés vagyok, ez kijön. Lehet, hogy az első pillanatban a fogamat össze kell szorítani, de utána ez kijön, hogyha meg tudok állni egy pillanatra is, és kicsit átgondolni a dolgokat, akkor kijön. Érzem, ezt manapság is a munkával, sajnos mostanában kifogtam egy olyan főnököt, akivel elég nehezen találom meg a közös hangot, és már sokszor majdnem úgy kivoltam borulva, hogy alig tudtam összeszorítani a számot, hogy ne szóljak vissza. De utána nyeltem egyet, és tovább léptem, és próbáltam valahogy más irányba, vagy sokkal békésebb keretek közé vinni a beszélgetést. Nem könnyű. Én emlékszem, Tibor, mikor voltunk pár évvel ezelőtt Németországba, és te mondtad azt, hogy hát azon látszik meg, hogy kiben milyen lélek van, hogyha ha valami ráesik a kezedre vagy lábodra, akkor nem káromkodás jön ki, vagy nem ilyen szavak. És emlékszem, mikor volt a mikrobusz, és a zajtaja kiugrott. És te, ahogy tartottad, valahogy oda csipődött az ujjad. És akkor megtapasztaltam azt, hogy milyen az, hogy nem az az első dű, ami kijön az emberből, az jön ki, hanem mondtál valami, de teljesen úgy olyan dolgot, amivel látszott, hogy más az a lelkület, ami... Tehát ez így akkor megmaradt bennem nagyon az, mert láttam, hogy fáj. És láttam, hogy nem esett jól, ami történt, de a reakciód az teljesen hiteles volt.
6: Egész más területre akarok evezni most már, mert a levélről már sok szó esett. Az zajlik itt bennem, hogy szóljak arról, hogy ebben az igében a életváltozásnak a realitása és a bizonysága is jelen van. Mire gondolok? Hát úgy szökik meg ez a fiatal ember, hogy rabszolga testileg is, és lelkileg is. És eljut odáig, hogy először lelkileg szabadul meg, és nem Pál apostol szabadítja föl, hanem az újjászületett élete hozta neki a szabadságot. És erre nagyon igaz, hogy akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad. Most ebben a szabadságban, amiben került, ezt ismeri fel Pál az életében is, mer ajánló levelet írni róla, hogy nagy változás történt az életében. A bizonyság pedig az, hogy ő a halál előtt szökött meg, és most kész oda-vissza menni, ahol nem tudja, hogy mi vár rá. És benne van a Pál apostoli lelkület, hogy akár élek, akár halok, most már az Úréi vagyok. Ami nagyon fontos még, említettem, hogy akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad. Tessék megnézni Lázárnak a feltámasztását. Amikor Jézus kihívja, akkor ő leoldja róla a bűn és a halálnak a köteleit. Fölszabadul belső emberbe, lelkileg. Aztán azt mondja a környezetének, hogy ti meg oldozzátok meg, és hagyjátok menni azaz, amit ti raktatok rá kötélként, a pólyákat, azokat ti szedjétek le. Most Jézus a lelki rabságból szabadít meg, és most ennek a fiatal embernek a felszabadítása arra tartozik, ahonnan megszökött. Most ki van a sor? Filemonon van a sor, megbocsát, felszabadítja, és engedi új életbe járni. És most nem az a kérdés, hogy mi van a többi rabszolgával, mert a többi rabszolga is, ha megtérne, újját születne, akkor úgy járna, mint az én szülőföldemen, amikor megtért a földes úr, és megtért a szolgája. És vasárnap a földes úr karba tett kézzel ült a padba, az imaházba, és az alig olvasni, írni tudó szolgája hirdette az igét. Miért? Mert kapott lelki ajándékot a mennyből, és olyan ige hirdetése volt annak a bácsinak, aki végül is eljutotta odáig a főurat, hogy a főúr is megtért, és bemerítkezett. Tehát most Filemonra az vár, hogy úgy tekintsen rá, mint hívő ember, a hívő testvéremre, amiről Alikós beszélt. Most már nem vádról van szó, megbocsátásról van, együttérésről. Valószínű, hogy eztán is vállalta a szolgálati életét, a fizikai munkában, ott dolgozott, erről nem beszél a Biblia. Csak el lehet gondolni, hogy már nem úgy tekintettek egymásra, mint ellenségek, hanem mint Krisztusban megváltott testvérek.
7: Én visszatérnék arra, hogy azért ezek nagyon nagy lelki harcokat váltanak ki a környezetből is, ugyanis Filemonnak és a feleségének először is egymással kellett összhangba kerülni. Azért ez nem úgy van, hogy az egyik ember rögtön, ha meg is látja, megkapja azt a látást, de hát ott van a társa. Egyedül nem dönthet, tehát egymás között is ezt rendezniük kellett, de ott a háza népe, mert elhangzott az ige hirdetésben, hogy Filemon nagyobb hatalommal rendelkező főúr volt, akinek nagy háza népe volt, és a ház nép azért nem biztos, hogy mindenki olyan hitbeli fokon volt, mint mondjuk Filemon vagy a felesége. Tehát ezeknek az embereknek, amikor Filemonék a feleségével együtt döntést hoznak, nyilván utána a háznépet erről tájékoztatják, mielőtt Onézimusz megérkezne, és utána aztán ez tényleg már titok előttünk, hogy azok az emberek, nem kevesen, magukba, illetve egymás között kitárgyalva, ne felejtsük ezt el, mert ez így működik, tovább kellett ezen lépjenek. És ne csináljunk úgy, mintha ez ilyen nagyon-nagyon egyszerű lett volna. Nekem egyszer valaki azt mondta, hogy én azért nem tudok eljutni a megtérésre, mert én nem tartom igazságosnak Istent, mert volt a családban valaki, aki egy életen át alkoholizált, ütötte, verte a családtagjait, rengeteg fájdalmat okozott lelkileg is, testileg is, tönkretette a gyerekeit, aztán megtért, és akkor most én öleljem a keblemre? És a sok tönkretett élet, hát hol van itt az igazság? Tehát ezek a dolgok igenis felmerülnek az emberekben, és nagyon fontos, hogy mi ne kezeljük ezt úgy, hogy ó, hát ez olyan egyszerű, mert családon belül sem egyszerű, és az első adandó alkalommal már oda lehet vágni annak az embernek, hogy hát persze, hát mit is várhattam volna tőled.
8: Először egy nagyon gyors reakció Klári nénire. Valóban Manassé király is, amikor megtért, nagyon-nagyon hosszú idő után és nagyon-nagyon mélyről a népnek nem sikerült visszatérni az Istenhez. Tehát nem tudta ezt a nép földolgozni, ugyanúgy, mint ahogy Klári néni elmondja, hogy annak a nagyon-nagyon hosszú idő óta alkoholista embernek, aki aztán később megtért, nem tudta a családja földolgozni, és azt mondta, hogy az Isten igazságtalan. Ami a történettel kapcsolatban eszembe jutott, hát tetszett Tibor bácsinak is a gondolata, ami arról szólt, hogy hát itt nagyon-nagyon mély és nagyon-nagyon komoly változás ment ám végbe Onézimuszban. Tehát nem alaptalanul kérte Pál Filemont, amire kérte, mert ennek nagyon komoly alapja volt. Ez nagyon meg volt alapozva. Nem egy, ahogy szoktuk ma mondani, vagy hallottam ezt a kifejezést, szalmaláng megtérés volt, mint ahogy az Úr Jézus mondja, hogy a kövek közül kibújik a mag, és aztán jön valami napsütés, és akkor annak vége van. A történet nagyon tetszik nekem, mert az akkori kor társadalmának és az ige szolgálatban erről volt szó, a társadalmi kereteit szétfeszíti. Egész egyszerűen az szétfeszíti, mert az akkori kor társadalma be volt rendezve arra, hogy vannak a nemesek, meg vannak a rabszolgák. És ezt az egész római birodalom társadalma így fogadta el. Ez volt a normális, ez volt a természetes, és egyáltalán nem volt esély arra, hogy valaki rabszolga sorból felszabaduljon ilyen módon, pláne amint hallottuk, hogy valakinek a szolgája hirdette az igét az imaházba, és később megtérte az ura. Én azon gondolkoztam el, hogy tőlünk kérhet-e Isten olyat, vagy szituációba belekerülhetünk, amikor arról van szó, hogy szét kell feszíteni a mai kor társadalmának a normáit. Azokat a normákat, amik ma beleivódtak a társadalomba, és így tartjuk normálisnak. És amikor szembesülünk egy ilyen helyzettel, akkor vajon van-e elég hitem arra, hogy a társadalmi normákat szétfeszítve engedelmeskedjek az Isten igéjének. Itt kellett ugye Pálnak, hogy buzdítsa ezt a Filemont. Nyilván, hogy vannak erre eszközök, a jó Isten megadja az eszközöket, meg az inspirációt. De vajon engedelmeskedek-e neki? Én ezen gondolkoztam el.
9: Én egy-egybenhez szeretnék kapcsolódni. Én is, amikor arról szólt a prédikáció, hogy a társadalmi határok, a társadalmi normákon, elhangzott egy mondat, amit gyorsan föl is írtam, hogy Filemon súlyos árat fizet, ha elfogadja Pál apostol tanácsát. És én is ennek kapcsán kezdtem el gondolkodni önmagamon is, hogy én észrevettem magamon, hogy van úgy, hogy tudom, hogy mi a helyes. Van úgy, hogy én megértem, hogy mi Isten akarata, hogy melyik utat kell választani, de az engedelmesség nem akaródzik menni, mert kényelmetlen, mert szokatlan, mert adott esetben meg kell alázkodni, vagy adott esetben esetleg úgy érzem, hogy a büszkeségem csorbulni fog, és a többi, és a többi. És ennek kapcsán én is nagyon elkezdtem azon gondolkodni, hogyha úgymond kis dolgokba nem megy az engedelmesség, vagy nagyon nehezen, akkor a nagy dolgokba nem fog menni. És hogy kapcsolódjak a jelen helyzethez is, hogyha kis dolgokban nem tudok engedelmes lenni, és nem tudom fölvállalni azt a utat, ami Krisztusban, Istenben helyes, akkor a nagy dolgokba biztos, hogy nem fog menni. És amikor úgymond nagyon nagy a tét, akár az életem, amit most sokaknál látunk konkrétan testvéreinknél, akkor biztos nem fog menni.
4: Ezzel a társadalmi trenddel szembe menni gondolat engem is nagyon mélyen érintett már a tanítás alatt is, és én gyorsan akkor írtam föl magamnak egy pár gondolatot ezzel kapcsolatban, hogy milyen társadalmi trendek vannak mostanság, amit olyan nagyon elfogadottnak tartunk. Például minimálbérre bejelenteni, vagy valós bevételre bejelenteni. Aztán vásárlás. Céges számlára, akkor is, hogyha magán célra kell valami? Vagy céges autó, ha kifejezetten úgy kapom, hogy csak a cég használatára beleférnek-e a magánutak? Aztán adómegfizetés, vagy adózási trükkök? Aztán vizsgaszituáció.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ahogy Isten Mózesnek parancsolta, jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 17 perckor volt, az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 21 óra 33 perc. A Tórából ezen a héten a Dvárim heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése a szavak, Mózes 5. könyve 1-1-től 3-22-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. A 40. évben, a 11. hónap 1-én történt, hogy elbeszélte Mózes Izrael fiainak mindazt, amit megparancsolt neki az Úr. Így kezdte Mózes magyarázni a törvényt a Jordánon túl Moáb földjén. Az Úr, a mi Istenünk, így beszélt hozzánk a Hóreben. Mózes 5. könyve 1-3-tól 6-ig. Tette mindezt Mózes az örökkévaló dicsőségére, annak érdekében, nehogy vétkezzenek. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14:7. Hozzatok ide magatoknak bölcs, értelmes és ismert férfiakat. Ki alkalmas, milyen képességgel kell rendelkeznie egy vezetőnek? A vezetőket viszont választják. Mik a választási elvek egy adott történelmi helyzetben? Ezekre a kérdésekre kereste a választ Szerdó Szervin írásában a Dvárim heti szakasz kapcsán. Egy rabbi a talmudi amorita korszak 5. generációjának bölcse szerint Mózesben életének utolsó hónapjában tudatosult az, hogy az élet véges. Kifakad belőle a panasz. És szólottam vala néktek abban az időben ezt mondván, nem viselhetlek egymagam titeket. Mózes félelmét a Talmud bölcse elméleti értelemben magyarázza. Boldog ember, aki szüntelen retteg, aki pedig megkeményíti az ő szívét, bajba esik. Példabeszédek 28:14. Azt állítja, hogy az igaz, jámbor emberek nem a haláltól félnek, hanem attól, hogy példaértékű életük hátralévő részében rosszul csinálnak, elronthatnak valamit. Mózes úgy dönt, hogy segítőkre támaszkodik. 28. zsidó kulturális fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. zsidó kulturális fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat az idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kapnak. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Ma szombaton láthatók felhők és több órás a napsütés is. Néhol eshet egy kis eső. Nyugati szél és 27-34 fok van. Vasárnap a felhők és ugyanúgy napsütés is lesz. Elszórtan zápor is akad. Északnyugati szél és 26-32 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

reggeli csendesség. Óvakodj a kapzsiságtól!

Minden bajnak gyökere ugyanis a kapzsiság. Jó néhányan, akik hozzászegődtek, eltévejedtek a hittől, és sok gyötrelmet okoztak maguknak. De te, Isten embere, menekülj ezektől a dolgoktól. Igazságra, vallásosságra, hitre, szeretetre, béketűrésre, szelídségre törekedj. Harcold meg a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet, amelyre meghívást kaptál.

Minden életkornak megvan, meg lehet a jellemző kapzsisága. A fiatalság leginkább a tékozló és pazarló magatartás kísértésének van kitéve. Elsősorban kapni akarnak. Nem is akármit, hanem mindenből a legjobbat, a legújabbat. Sokaknak telhetetlenek az igényeik. Fiatal felnőtt korban a birtoklás veszélye fenyegethet bennünket. Legyen nagyház, vagyon, drága autó, hatalom, elismerés. Idősebb korban a megszokott tárgyakhoz való görcsös ragaszkodás okozhat gyötrelmet. Vannak, akiknek ez jelenti az életet.

Nem hiába figyelmeztet tehát Pál apostol a Timóteushoz írt első levelében. Minden bajnak gyökere ugyanis a kapzsiság. Jó néhányan, akik hozzászegődtek, eltévejedtek a hittől, és sok gyötrelmet okoztak maguknak. Maga Jézus is óva int ettől. Vigyázzatok és óvakodjatok minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember életem.

Isten embereként neked menekülnöd kell ezektől a dolgoktól. Hisz akkor nyer igazán értelmet az életed, ha nem a birtoklás, hanem az Istenben való gazdagodás lesz a legfőbb célod. Csak ennek van igazi megtartó ereje. Csak így tudod megszerezni az örök életet, amire te is meghívást kaptál.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 18-a. Jelenések könyve 21. fejezet, 9-től 14. versig. És jött egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár volt, telve a hét utolsó csapással, és így szólt hozzám. Jöjj, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely az Istentől a mennyből szállt alá. Benne volt az Isten dicsősége. Ragyogása hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristály fényű jáspishoz. Fala nagy és magas volt, 12 kapuja, előtte 12 angyal, és a kapura nevek írva, Izrael fiai 12 törzsének nevei. Keletről 3 kapu, északról 3 kapu, délről is 3 kapu, és nyugatról is 3 kapu. A város falának 12 alapköve volt, és azokon a bárány 12 apostolának 12 neve. Isten dicsősége biztosítja a mennyei város világosságát. Isten dicsősége oly kiáradással bír, hogy a mennyei Jeruzsálemnek nem lesz szüksége napra, sem más világító eszközre azért, hogy ott világosság legyen. Isten dicsősége fényesebb és ragyogóbb a napból érkező sugárnál. Képzelj magad elé egy télies képet. Erdős, dombos vidéken sétálsz, amelyet betakar a jeges hó. Az ágakról lelógnak a jégcsapok. Az egész vidék olyan, mint egy jégpalota. Ahogy a nap felkel, a sugarai ragyogóvá teszik a havas, jeges tájat, és bármerre nézel, csillogás vesz körül. Az ókorban élők általában a zöldes és opálosan áttetsző követ nevezték jáspisnak. Az előző képhez visszatérve, képzeld el, ahogy a napsugarai csillogó képet nyújtanak a jeges ágakon és a tájon. Párosíts mellé a zöld színű jáspiskő hatását. Milyen csodálatos kép! Legalább ilyen csodálatos lesz Isten dicsőségének jelenléte az új Jeruzsálemben. Jézus földre jövetelével világosságot hozott azoknak, akik sötétségben voltak. A tegnapi ige már egy kis bepillantást adott arra, hogy milyen Krisztus valódi személye Isten dicsőségébe. Most pedig Istennek az a csodálatos dicsősége, fényessége áll előttünk, ami ránk vár a mennyei otthonban. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Peter Ku írta Szingapúrból. Kicsiben kezd. Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet vesz az ember és elvet a szántóföldjébe. Máté evangéliumának 13. fejezetének 31. verse. Néhány évvel ezelőtt úgy döntöttem, kertészkedésre adom a fejem. Nagy gőzzel szerszámokat és magokat vásároltam, köztük mustármagot is. Annyira jelentéktelennek tűntek, hogy kételkedtem, hogy bármi ki fog kelni belőle. Elszórtam a magokat a földbe, locsoltam, vártam. Napok teltek el a növekedés bármi jelen nélkül, ezért kezdett a csalódottság eluralkodni rajtam. De éppen amikor már feladtam volna, pici zöld levélkék jelentek meg a felszínen. Rájöttem, hogy a legkisebb dolgok is rejthetnek nagy lehetőségeket magukban. Máté evangéliumában Jézus a mennyek országát a mustármaghoz hasonlítja. Habár a mustármag pici kezdetben, ha egyszer elvetik, fává tud nőni, ami akár madaraknak adhat otthont. Ez nem csak Isten országának a példája, hanem a hitünk bátorítása is. Gyakran alábecsüljük az apróságokat, kedves szavakat, pár perc odafigyelést, vagy egy egyszerű imádságot. Azt gondoljuk, ezek az erőfeszítések túl jelentéktelenek ahhoz, hogy változást hozzanak. De a mustármaghoz hasonlóan ezek az apró gesztusok sokkal nagyobbá nőhetnek, mint ahogy mi feltételezzük azt. Isten a legkisebb tetteket is fel tudja használni, hogy valami nagyszerűt hozzon létre. Úgy döntöttem, hogy bízom a kicsi kezdetekben. Urunk, segíts, hogy ne kerüljék el az apróságok a figyelmünket. Taníts bízni munkádban mindenkor. Amen. Napi gondolat. Milyen apró tettekkel tudom ma Isten szeretetét megmutatni? Imádkozzunk, hogy bízzunk az apró kezdetekben.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Haraszti Sándor. Bűnvallás. 51. Zsoltár. Vétkeztem ellened, gondolatban, tedben. Mégis a te lelked nem hagyott el engem. El-elfeledkeztem szent akaratodról, sötét éjjeleken őrző két karodról. Megszomorítottam jóságos szívedet, megtagadtam gyáván szentséges nevedet. Gondtalan ott ültem csúfolók székében, én is elvegyültem azok beszédében. Bizonyságot róla tenni nem ismertem, mert képmutatónak kellett volna lennem. Mert hogy is beszéljem halálod azoknak, akik életemben s hitemben csalódtak. Vétkeztem ellened viselkedésemben, nagy szeretetedet meg nem érdemeltem. A jóra is bennem megvolt az akarat, de ha kellett tennem, csak jó szándék maradt. Bár meg is érdemlem sújtó ostorodat, mégis arra kérem irgalmas arcodat, ne hagyjon el, kérlek, a te lelked mégse ellenségeimnek kárörvendésére. Bűnömet megvallom, mind, kivétel nélkül, mert lenne-e vajon bocsánat enélkül. Töredelmes szívem áldozom te néked, bűnbánólag, híven, égni fog ez érted. Tudom, hogy te mégis szeretni fogsz engem. Fogadd el hát így is. Fogadd el a lelkem.

0: Látogatók a családi áhítaton.
1: Családi kapcsolatok. De ti választott nemzetség vagytok, királyi papság, szent nemzet, különleges nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Péter apostol első levele, 2:9. Gondolatok az ígéről. Az apa a család papjaként mutatja be a családi oltárnál a reggeli és esti áldozatot, mielőtt munkába indul, gyűjtse maga köré gyermekeit, és fejét meghajtva Isten előtt, bízza őket mennyei atyán gondoskodására. Felesége és a gyermekei énekeljenek és imádkozzanak vele együtt. A napi munka végeztével családtagjainkkal együtt mondjunk köszönetet Istennek, imában és dicsérő énekben fejezzük ki hálánkat a nap folyamán tapasztalt isteni gondviselésért. Nem ulasszuk el nap mint nap összegyűjteni családunkat Isten oltára köré. Akik meglátogatnak bennünket, tapasztalják meg, hogy az ima ideje a nap legszentebb és legboldogabb órája. A családi áhítat fölemelő befolyást gyakorol minden résztvevőre. Békességet és nyugalmat ad, s felüdíti a lelket. Ha megnyitjuk szívünket és otthonunkat az élet isteni alapelvei előtt, akkor az életadó erő rajtunk keresztül áramlik mások felé.

0: Niki története.
1: Ha újra meggondolom, reménykedni kezdek. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Jó az Úr a benne reménykedőkhöz és hozzá folyamodókhoz. Jeremiás síralmai 3. fejezet 21-től 25. versig. Július 20-a egy nagyon forró nap volt a Saskatchewani White Sand Campben, amikor azt hallottam, egy gyerek leesett a lóról. A helyszínre siettem. Ez Niki, kiáltotta valaki. Hirtelen elpuhultak a lábaim. Ő a 10 éves lányom volt. Niki, Niki, itt a mami, mondtam, miközben fölé hajoltam. Amikor megláttam a szemét és azt, hogy hányt, tudtam, hogy a fejére mért ütés komoly. A kórházban az orvos azt mondta nekem, asszonyom, ez nagyon súlyos. Sokat kell imádkoznia. 6 hónap, de akár 1 év múlva is visszanyerheti az agyi kapacitásának 90%-át, de lehet, hogy rosszabbul is lesz. Az emberek mindenütt imádkoztak érte. Az orvosok 10 napig mesterséges kómában tartották Nikit, egyszerre 15 gyógyszert adtak neki, hogy csökkentsék az agyában lévő nyomást és életben tartsák. 19 csővel és dróttal rögzítették. Amikor átszállították a gyermekosztályra, kétszer is majdnem meghalt. Rájöttünk, hogy nem kap levegőt, de senki sem hitt nekünk, ezért imádkoztunk. Kérem, hívjanak egy nővért vagy egy orvost. Ron, a férjem úgy érezte, tennie kell valamit, ezért Nikit egy kerekesszékbe tette és végigtolta a folyosón. Amikor meglátta egy orvos, ezt kiabálta. Ez a baba nem lélegzik. Siessenek a műtőbe. Bemosakszom. És légcsőmetszést hajtott végre rajta. Egy nap Ron sírva ült Niki ágyának szélén. Istenem, kérlek, mentsd meg a kislányomat. A teste égett a láztól, de a keze, amit tartott, puha és hideg volt, mint a jég. És válaszul ezt hallotta. Igen, Ron, meg akarom menteni a kislányodat a zuhanástól, ahogyan minden gyermekemet meg akarom menteni, és vissza akarom állítani őket eredeti tervem szerint. Ez volt a válasz. A Jeremiás síralmai 3. fejezet 21-től 26. verset és a Jeremiás 29. fejezet 11-től 14. verset szoktam olvasni. A 14. versben ez áll. Én helyreállítom a vagyonodat. A gazdagság szót Niki nevével helyettesítettem. A kórházban töltött 46 nap után Nikit hazaengedték. Még mindig légcsőmetszéssel, de csodával határos módon 100%-os agyi gyógyulással. Isten helyre állította a mi vagyonunkat. Köszönöm, megváltó, hogy életedet adtad, hogy megments a bukástól.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 18-án, szombaton, az Isten igéjét az Ószövetségből, Mózes első könyvéből, az 5. rész 2. versét így olvassuk. Isten férfivá és nővé teremtette, megáldotta és embernek nevezte őket. Az újszövetségi ige a rómaiakhoz írt levél 12. részének 10. verse. Pál apostol ezt írja, a tiszteletadásban legyetek egymást megelőzők. Emberi értékek, társadalmi hierarchia, családi szerepek, kulturális és etnikai beágyazottságok, ilyen és ehhez hasonló megfogalmazásokkal fenncímkézett problémák, megoldási kísérleteik, a felettük folyó, sokszor megosztó viták zaja vesznek körül bennünket. A világ az agresszióban, kirekesztésben, háborúkban megnyomorodott, elveszett emberi méltóságot keresi. A maradványait akarja újjáépíteni, mert pontosan érzi, hogy enélkül nincs jövője, hiszen egyre többen kezdenek benne egy élhetetlen hely, idegen, kitaszított vándoraiként élni. Új nézőpontra van szükség. Az ember teremtő, a teremtményeit egymás szeretetére és felelősségére bízó Isten nézőpontjára, aki kivétel nélkül mindenkit szeret és értékesnek tart, hiszen annak alkotta meg. Nem az eredeti tervtől való elsodródás távolságát és mélységét kell méricskélnünk, hanem azt a lehetőséget kell felismernünk, amely a maga helyén mindenkit szerethetővé, hasznossá, naggyá tehet. A lehetőség ott szunnyad az emberi közösségekben, hiszen a teremtő isteni akarat erre a létre hívott minket. Ennek az adottságnak a kibontakoztatásában azonban egyszerre kell lépnünk és tennünk. A tiszteletadás nem egyszerűen illendőségen alapuló gesztus, hanem annak elismerése, hogy a világ harmóniájához, minden emberi értékre szükség van. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked, mindazért a felbecsülhetetlen kincsért, amelyet emberi létünkkel együtt ajándékoztál nekünk. Add, hogy tőled kapott ajándékaidat egymással megosztva lehessünk, gazdagítva gazdagodó gyermekeid. És így valódi, életre szóló értékké lehessünk egymás számára. Ámen. Ördög Endre gondolatait hallottuk, a nap igéi így szóltak, Isten férfivá és nővé teremtette, megáldotta és embernek nevezte őket. Az újszövetségi igében Pál apostol ezt írja, a tisztelet adásban legyetek egymást megelőzők.

A kis hegyi városka lelki vezetője, John testvér, 15 éve szolgált a gyülekezet élén. Az emberek nagyon szerették őt. Jó szónok volt, és mindig tudta, mikor kell mosolyogni, és mikor kell csendben maradni. Minden alkalommal megtöltötte a padokat, mégis egyre gyakrabban tért haza, lelkileg üresen. Egy különösen forró nyári estén John testvér egyedül maradt az imaházban. A gyertyafény pislákolt a régi tölgyfa padokon, és ő egy régi könyvet olvasott a kezében. A címe az volt, hogy a lelkészi munka felelőssége. Ahogy olvasott, egy mondat szíven ütötte. Isten népének vezetői nem csupán szónokok. Ők őrök a falakon, akiknek kötelességük a veszélyt jelezni, még ha az népszerűtlen is. John elgondolkodott. Az elmúlt hónapokban sok minden történt, amit nem mert szóvá tenni. Egy helyi vállalkozó, aki jelentős adományokat adott a gyülekezetnek, nyíltan becsmérelte a gyülekezet egyes tagjait. A fiatalok egyre inkább eltávolodtak, és a lelkész nem akarta megsérteni a támogatót, vagy beleavatkozni a családok életébe. Ehelyett inkább hallgatott. Így a kürt néma maradt.

Másnap hajnalban John testvér egy álomra ébredt. Az őrtoronyban állt, és sűrű köd gomolygott körülötte. A völgyben farkasok közeledtek, de a kürt, amely figyelmeztette volna a várost, néma volt. Próbálta megszólítani, de nem jött ki hang. Aztán egy hang szólt a ködből, hasonló Ezékiel könyvének 33. fejezetéhez. Vért követelnek kezedből, ha hallgatsz a veszély idején. Ez az álom mindent megváltoztatott. Aznap este John testvér nem prédikált hosszasan. Csendben állt a szószéken, majd így szólt. Testvéreim, most nem tanítani jöttem, hanem bocsánatot kérni. Vezetőként nem voltam hűséges őr. Láttam, amikor igazságtalanság történt, de hallgattam. Láttam, ahogy a fiataljaink távolodnak, és nem kérdeztem meg őket, hogy miért. Ma megfogadtam, ha Isten ad még nekem időt, nem leszek többé néma kürt. A csend, ami a szavait követte, súlyos volt, de békességgel teli. Aznap este először érezte, hogy valóban pásztora lett a nyájnak.

Isten népének vezetői komoly, szent megbízatást kaptak. Ők őrök a falakon, és ha hallgatnak, mikor figyelmeztetniük kellene, Isten előtt felelősek lesznek a vérért. A vezető nem csupán szónok vagy jó szervező. Az ő hivatása prófétai jellegű. Figyelmeztetni, tanítani, lelki irányt mutatni, még akkor is, ha ez kényelmetlen. Az a vezető, aki inkább az emberek tetszését keresi, mint Isten jóváhagyását, hűtlenné válik a megbízatásához. Az igazi vezető Istennek felel, nem az embereknek. Ha az igazság népszerűtlen, a vezető akkor is köteles képviselni azt. Az ő hatásuk nem csupán a szavaikban rejlik, hanem abban, amit élnek. A nép olyan lesz, mint a vezetője, mert ő formálja a közösséget. A hűség, alázat és engedelmesség mintája többet mond ezernyi beszédnél. A gyülekezet lelki állapota gyakran a vezető hűségét tükrözi. Ha az ő élete buzgó, alázatos és imádságos, a testvérei is ilyenek lesznek.

a vezető lelki élete közvetlen hatással van a gyülekezet egészére. Ezért elsőként neki kell keresnie Istent. Isten nem emel fel úgy vezetőket, hogy azok uralkodjanak. Isten azt akarja, hogy ők szolgáljanak. Aki magát túl nagynak látja mások szolgálatára, az Jézust kicsivé teszi. A vezetés nem hatalom, hanem szolgálat. Aki magas pozícióban van, annak mélyebb alázatra és nagyobb önvizsgálatra van szüksége. A vezetés nem kiváltság, hanem felelősség. Ő tanít, pásztor és szolgáló egyszerre. Küldetése nem az emberek kegyét keresni, hanem Isten akaratát teljesíteni, még akkor is, ha ez próbákat és magányt hoz. Isten nem népszerű embereket keres, hanem olyanokat, akik készek az igazságért kiállni. Ha kell, akkor egyedül is. A vezető felelőssége nem csak abban áll, hogy vezeti a népet, hanem abban is, hogy Isten előtt tiszta lelkiismerettel álljon meg.

Az Úr szemében nem csupán a lelkészek vagy a presbiterek viselnek vezető felelősséget, hanem mi mindannyian is, akik Krisztushoz tartozunk. Isten népeként közösen hordozzuk azt a szent megbízatást, hogy mások felé tükrözzük Jézus jellemét. Vezetők vagyunk, nem hivatal szerint, hanem az életünkkel, az elhívásunkkal. Ahogyan élünk, ahogyan szólunk, ahogyan másokkal bánunk, mindez üzenet a körülöttünk élőknek. Rajta keresztül mutatjuk be az élő Istent, a hitet, az elköteleződést és a krisztusi szeretetet.

Péter első levelének második fejezetében fogalmazza az apostol. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Ez a kiváltság egyben küldetés is. Vezetőként élni annyit jelent, mint napról napra Krisztus fényét hordozni szóval és példával.

Ha az űrálló látja jönni a fegyveres ellenséget, de nem fújja meg a kürtöt, és nem figyelmezteti a népet, azután eljön a fegyveres ellenség, és levág közülük valakit, akkor azt a maga bűne érte utol, de vérét az őrállótól kérem számon. Ezékiel próféta könyve, 33. fejezet, 6. vers.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Zajból csendbe. A mindennapokat uraló zaj adta az idei egyházkörületi ifjúsági tábor aktualitását. A téma a csönd volt, az a csönd, ahol meghallhatjuk Istent. A Dunántúl valamennyi egyházmegyéből érkezett 160 gyermek abban kapott megerősítést, hogy az Istennel megélt csend nem passzív, unalmas tevékenység, hanem gyógyító, ösztönző, kiutat teremtő, aktív párbeszéd. Zajos világban élünk, ezért gondoltuk úgy, hogy fontos definiálni a gyermekek számára, hogy mi bibliai értelemben a zaj, annak milyen veszélyei vannak a lélekre, és milyen utat adhat Isten a csöndben, mondta Kálmán Csaba lelkipásztor, a tábor vezetője. Ez a korosztály keresőkorban van, keresik önmagukat, az útjukat, az Istennel való kapcsolatukat. A Balaton fenyvesi hét alatt azt akarták megmutatni nekik, hogy a csöndnek milyen pozitív hatásai vannak azokra a lelki folyamatokra, amelyek ebben a keresésben fontos szerepet töltenek be. Nem csak ünnepek idején segít a református szeretetszolgálat. 150 olyan idős rászoruló és család vehetett át adományt a szeretetszolgálat képviselőitől július 14-én, akik az elmúlt időszakban segítséget kértek a szervezettől. A szeretetszolgálat számára fontos, hogy a nehéz helyzetben élők ne csak az ünnepek idején érezzék meg a segítséget, ezért évközben is folyamatosan támogatják azokat, akik hozzájuk fordulnak. A debreceni központjukban gazdag tartós élelmiszercsomagot, illetve családi higiénés csomagot vehettek át az ideérkezők, a nyári melegben pedig egy doboz hűsítő jégkrémmel is igyekeztek örömet szerezni nekik a szervezet képviselői. Az adományosztás után két kisgyermekes családot otthonukban látogattak meg a szeretetszolgálat munkatársai. Az alkalmon részt vett Fekete Károly püspök, valamint Balogh Róbert lelkipásztor, a szeretetszolgálat ügyvezető helyettese is. A püspök a hegyi beszéd ígéivel bátorította a jelenlévőket, majd közös imádságra hívta őket. Ahogyan fogalmazott, az ember nem csak test, hanem lélek is, egy osztatlan egész. Ezért fontos, hogy Isten igéjével a lelkünket is tápláljuk és megerősítsük. A keresztségtől a mennyei hazáig 15-ször szerveztek gyermektábort a ferencesek Csíksomjón. Assisi Szent Ferenc tanzitusának, azaz boldog halálának 800. évfordulójához és a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye idei keresztségről szóló pasztorális évéhez kapcsolódott az idei Assisi Szent Ferenc iskola. Az erdélyi ferencesek által szervezett 170 gyermeket megszólító tábornak július 9-e és 12-e között a csíksomjói Ferences Rendház adott otthont. A négynapos programot tanítások, imaalkalmak, szentségimádás, valamint számos közösségi és sportprogram is színesítette. Kaplonyból, Kolozsvárról, Gyergyóremetéről, Sepsiszentgyörgyről, Csíkszeredából és környékéről, illetve más településekről is érkeztek a résztvevők a 4.-8. osztályos diákoknak szervezett táborba. A gyermekek táboroztatását mintegy 60 gimnazista, egyetemista és fiatal felnőtt is segítette. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Ma szombaton láthatók felhők és több órás a napsütés is. Néhol eshet egy kis eső, nyugati szél és 27-34 fok van. Vasárnap a felhők és ugyanúgy napsütés is lesz. Elszórtan zápor is akad. Északnyugati szél és 26-32 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi tagja.

Azután eljött az Úr angyala, és leült Ofrában a cserfa alatt, amely az Abiezer nemzetséghez tartozó Jóásé volt. A fia, Gedeon, éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse Midján elől. Az Úr angyala megjelent előtte, és így szólt hozzá. Az Úr veled van, erős vitéz! Gedeon azonban ezt mondta neki. Kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszélnek nekünk, hogy hogyan hozott ki bennünket az Úr Egyiptomból? Most meg eltaszított bennünket az Úr, és Midján kezébe adott. Az Úr ekkor odafordult hozzá, és ezt mondta. Menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt Midján markából. Én küldelek téged. Gedeon ezt mondta neki. Kérlek, Uram, hogyan szabadítsa meg Izraelt, hiszen az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én a legkisebb vagyok atyám házában. Az Úr így válaszolt neki. Majd én veled leszek, és úgy megvered Midjánt, mintha csak egy ember volna. Erre ő így szólt hozzá. Ha elnyertem jó indulatodat, add nekem valami jelét annak, hogy valóban te beszélsz velem. Ne távozz el innen, míg vissza nem jövök hozzád, és ki nem hozom ajándékomat, hogy eléd tegyem. Az ezt mondta. Itt fogok ülni, amíg vissza nem térsz. Ekkor Gedeon elment, és elkészített egy kecskegidát, meg egy véka lisztből kovásztalan kenyeret. A húst egy kosárba tette, a hús levét meg egy fazékba. Azután kivitte hozzá a cserfa alá, és oda tette eléje. Az Isten angyala ezt mondta neki. Vedd a húst és a kovásztalan kenyereket. Tedd le erre a sziklára, és öntsd rá a levét. Ő úgy cselekedett. Ekkor az Úr angyala kinyújtotta a kezében lévő botot, és a végével megérintette a húst, meg a kovásztalan kenyereket. Erre a sziklából tűz csapott ki, és megemésztette a húst, meg a kovásztalan kenyereket. Az Úr angyala pedig eltűnt a szeme elől. Amikor Gedeon látta, hogy az Úr angyala volt az, ezt mondta. Jaj nekem, Uram! Ó, Uram! Mert az Úr angyalát láttam színről színre. Az Úr azonban ezt mondta neki. Békesség neked! Ne félj, nem halsz meg! Ezért Gedeon oltárt épített ott az Úrnak, és így nevezte el, az Úr a békesség. Még ma is ott van ez Ofrában, Abiezer nemzetségének a földjén. Bírák könyve, 6. fejezet, 11-től 24-ig.

0: Istenem, miért?
1: Gedeon egy teljesen hétköznapi ember Izrael népéből. Valaki, aki már látszólag feladta, és úgy hiszi, Isten elhagyta népét. Azon töpreng, vajon hogyan engedheti meg Isten, hogy ilyen dolgok történjenek velük. Az angyal nem ad magyarázatot, és nem is bizonygat semmi olyasmit, hogy de hiszen ti. Ugyanakkor Gedeon részéről nincs semmi belátás. Igen, mindezt megérdemeltük. Istenem, miért? Ez a kérdés manapság is népszerű. Feltűnő azonban, hogy Isten sokszor nem ad rá választ, hiszen a miért kérdés visszafelé mutat, Isten pedig megoldásokat keres és előre tekint. Menj és mentsd meg, ami annyit jelent, menj tovább, Isten erejével. Van kivezető út, bármilyen katasztrofális is a helyzet. Ne tekintsd hát, újra mondom, ne tekintsd hátra, most ne az okokat firtasd, és ne kérdezd, hogy miért. Nézz fel Istenre, és bíz benne. Isten elhívja Gedeont, egy olyan embert, aki egyáltalán nem bízik önmagában. Valószínűleg lehetetlen vállalkozásnak tartja a midjániták legyőzését. Olyan ember ő, aki telve van kétségekkel, és még jelt is kér Istentől. Nem ez lesz az utolsó. Isten igent mond Gedeon kérésére, mert erősíteni és bátorítani akarja őt. Világossá teszi Gedeon számára, hogy ő az Úr mögötte áll.

Isten még mindig itt van és jelt ad nekünk. De a világ lármája sokszor túl hangos ahhoz, hogy meghalljuk Isten jelzéseit. Vajon én is a múlt fogságában élek olykor, és mindig csak azt kérdezgetem, miért? Még megvan a helye a jogos önvizsgálatnak is, hogy tanuljak a múlt bűneiből is, ugyanakkor az is fontos, hogy sose ragadjak le ennél. Hogyan segíthet Gedeon példája, hogy bizalmam megújulhasson?

Most csöndesítsük el az elménket, így imádkozva járuljunk bizalommal, odaadó alázattal irgalmas teremtőnk elé. Imádkozzunk!

Istenem, jó atyám! Köszönöm, hogy ezen az éjjelen kegyesen megőriztél, és nekem adtad ezt az új napot. Te teremtettél, te váltottál meg fiad Jézus Krisztus által, és örök országodba hívtál. Ezért hozzád akarok tartozni most és mindörökre. A te akaratod teljesüljön rajtam. Kérlek, világosíts meg most, hogy fölismerjem, mit kell ma érted tennem. Óvj meg minden romlástól. Vezess a te fiad Jézus Krisztus által. Töltsd el szent lelked szeretetével, hogy én is őszinte szeretettel fordulhassak embertársaim felé. Legyek képes a te fényedet látni mindegyikükben, akivel ma kapcsolatba kerülök. Mindent a te dicsőségedre, mindent irántad való szeretetből szeretnék ma megvalósítani. Segíts ebben, kérlek. Jöjj, Szentlélek Úristen! Árazd reánk a mennyből fényességedet. Ámen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 18-a.
2: Heinrich Bullinger svájci reformátor 1504-ben érkezett e földre. Tanító volt, Luthert olvasva ifján csatlakozott a reformátorokhoz. 1525-ben már Zwinglit kísérte a berni vallás értekezletre. Ezután lelkészként szolgált Bremgartenben, majd Zwingli 1531-ben bekövetkezett halála után az ő utódja lett Zürichben. Itt a lelkipásztori és tanári hivatás mellett a zürichi zsinat és lelkészi vizsgabizottság elnöke volt. Egyik kezdeményezője az első helvét hitvallásnak. 1566-ban a második helvét hitvallást eredetileg saját hitvallásaként írta meg, de Európa szerte elfogadták. 1571-ben a Magyar Református Egyház is. Rengeteget írt, sok száz kiadást értek meg munkái. Dekádok című művét, amely egy ötkötetes, egyenként 10 részből álló sorozat, 77-szer nyomtatták ki újra latinul. Nagy Barna földolgozásában ismert Bullinger levele a magyarországi egyházakhoz és lelkipásztorokhoz 1551-ből. A keresztény vallás summája című művéből idézünk. Soha még egy bölcs vagy tudós sem vonta kétségbe a lélek halhatatlanságát, ezt én még a pogány bölcsek révén is bizonyítani tudnám. De ez egyáltalán nem szükséges, hiszen olyan jó megalapozását találjuk ennek Isten igaz ígéjében. Hiszen ha valaki Istennek nem hisz, ugyan kinek hinne?
1: 1571 és 1610 között élt Caravaggio, itáliai festőművész, aki a manierizmus és a korai naturalisztikus és barokk ábrázolás iskolateremtő képviselője. Féktelen életmódja és újításai ellenére számtalan egyházi megrendelést kapott és teljesített. Szemben állt a bibliai témák hagyományos, eszményített értelmezésével, modelljeit a hétköznapi életből választotta, és a vallásos jeleneteket életszerűen festette meg. Már a Máté életéről szóló három festménye, a Szent Máté és az Angyal, a Szent Máté elhivatása és a Szent Máté mártíromsága is szenzációt keltett, és később olyan mesterművek követték, mint az Emmauszi vacsora, vagy a Mária halála, meg a Krisztus ostorozása.
2: 41 évesen 1817-ben halt meg Jane Austen, angol regényírónő. A korábban általános romantika túlzásaival szembefordulva, a kritikai realizmus egyik úttörője. Írásaira jellemző a feszes kompozíció és az ironikus látásmód. Pontos fogalomalkotására példa egy definíciója. A büszkeség inkább azzal függ össze, hogy mi a véleményünk önmagunkról. A hiúság azzal, hogy milyen legyen rólunk mások véleménye. Főszereplői intelligens, erkölcsileg erős hősnők, akik éles kontrasztban állnak környezetük balgaságával. Maradandó művei: a Mansfieldi kastély, a Klastrom titka, az Értelem és érzelem, a Büszkeség és balítélet, az Emma. Maradandó értékeit mutatja a műveiből készült 30-nál is több film, tévéadaptáció sikere.
1: 1948-ban hunyt el Telcs Ede szobrász, érem és plakettművész. Sok szoborpályázaton Erzsébet királyné, Kossuth mauzóleum, Madách emlékmű vett részt és díjakat nyert. Monumentális emlékszobrai a budapesti Vörös Marti szoborcsoport, Kallós Edével közös alkotása, a millenniumi emlékmű két király szobra, Szent László és harmadik Károly. Ez utóbbit háborús sérülése miatt kicserélték. Alpár Ignác szobra a Városligetben, továbbá Kecskeméten a Kossuth szobor.
2: A táncház kifejez egy nem csak a magyarság, hanem az emberiség számára szükséges természetes életérzést, modern életfilozófiát. Vallotta az 1946-tól 2013-ig élt Halmos Béla népzenész, népzenekutató, hegedű tanár. Ő a táncház mozgalom egyik elindítója, a Sebő Együttes alapító tagja, 1990-től a Kalamajka zenekar prímása. A zenetudományok kandidátusaként tanított a Zeneakadémia népzene tanszékén, a Magyar Művelődési Intézet tudományos főmunkatársa volt, megszervezte és OTKA támogatással működtette a hangszeres népzene kutatócsoportot, és ő dolgozott a Táncház archívum szervezésén. Könyve, cikkei is fontos értékek.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A mi haszna és rossz indulatú ember hamis szájjal jár kell. Szemével kacsintgat, lábával jelt ad, és ujjával integet. Fonákság van szívében, rosszat kohol mindenkor, és viszálykodást szít. Azért hirtelen tör rá a veszedelem, egy pillanat alatt összetörik menthetetlenül. Példabeszédek könyve 6. fejezet, 12-től 15. versig.

Jézusnak volt egy tanítványa, Júdás, aki 30 ezüst pénzért elárulta őt. Tudta, hogy a megváltó a Gecsemáné kertjében van, ezért katonákkal együtt ment oda. Megölelte Krisztust, és kedvesen csókkal köszöntötte. Ez volt a jel, amiből a katonák tudták, kit kell elfogni. A mester még megkérdezte tőle. Júdás, csókkal árulod el az ember fiát?

0: Ismersz bajkeverőket, akik akárhol vannak, ott mindig kitör a verekedés, vita keletkezik. Már a megjelenésük is viszályt szít, akik mindig valami rosszban sántikálnak, gonosz terveket eszelnek ki, mindenkiről hozzák viszik a kellemetlen híreket, becsapják a másikat, és rosszindulatúak. Ők eléggé visszataszító hitvány emberek, akiknek a szíve tele van gyűlölettel és hamissággal. Ha nincs is ilyen személy a környezetedben, talán láttál már ilyeneket filmekben. Mivel rájuk senki nem gyanakszik, a cimboráiknak kacsintással vagy a kezükkel titokban jelt adnak arra, hogy mikor kezdjék el végrehajtani a gonoszul kieszelt tervet. Ez az ige róluk szól. A sátán sokféle rossz dologra próbál rávenni, ezért legyél óvatos. És ne barátkozz hasonló természetű emberekkel.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Illés előzte a csüggedést.
1: A mai ige Királyok első könyve 18. fejezetének 44. verse. Hetedszerre azt mondja a szolga, íme egy kis felhőcske jön föl a tengerből, akkora, mint egy ember tenyere. Ő azt felelte, menj el és mondd el Ákhábnak, fogj be és menj le, míg föl nem tartóztat az eső. Gondolatok az ígéről. Illés tapasztalatából fontos tanulságot vonhatunk le. Mikor a Kámel hegyén esőért imádkozott, az Úr próbára tette hitét. Ő ennek ellenére is álhatatosan megismételte kérését. 6-szor imádkozott buzgón, és még mindig nem látta jelét, hogy kérése meghallgatásra talált volna. Mégis erős hittel sürgette kérését a kegyelem trónja előtt. Ha a 6. alkalommal csüggetten feladta volna, imája nem talált volna meghallgatásra. Olyan Istenünk van, akinek füle nincs zárva kéréseink előtt, ha próbára tesszük a szavát, az Úr tiszteletben fogja tartani hitünket. Azt akarja, hogy összes célunk az ő céljaival fonódjon össze. Akkor kockázat nélkül meg tud áldani minket. Mivel nem magunknak tulajdonítjuk a dicsőséget, az áldás elnyerésekor, hanem Istennek adózunk dicsérettel. Isten nem mindig felel imánkra, mikor első ízben hívjuk őt, hiszen ha ezt tenné, akkor biztosra vennénk, hogy jogot formálhatunk a ránk árasztott összes áldásra és támogatásra. A szolga figyelt, amíg Illés imádkozott. Amint Illés saját szívét vizsgálta, egyre kevesebbnek és kevesebbnek látta magát, mint a saját értékelése szerint, mint Isten szemében. Úgy tűnt előtte, hogy ő semmi, és Isten a minden. Amikor arra a pontra ért, hogy önmagát semminek látta, mikor, mint egyedüli erejébe és igazságosságába a megváltóba kapaszkodott, a felelet megérkezett. Bármilyen bátor és eredményes lehet valaki valamely különleges munka végzésében, mikor a körülmények próbára teszik hitét, el fogja veszíteni bátorságát, ha csak nem tartja a tekintetét Istenen. Még azután is, hogy Isten több jelét adta hatalmának, miután megerősítette őt, hogy az Úr munkáját végezze, akkor is eredménytelen lesz, ha csak nem bízik teljes mértékben a mindenhatóban.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Közelebb vagyok, mint gondolnád. Gazdagon ott vagyok, minden pillanatodban. Olyan szeretett kötelékkel kapcsolódsz hozzám, amit semmi sem képes elszakítani. Néha azonban mégis egyedül érezheted magad, mert a velem való kapcsolatod láthatatlan. Kérd, hogy nyissam meg a szemed, hogy mindenütt megtalálj. Minél inkább tudatában vagy jelenlétemnek, annál nagyobb biztonságban érzed magad. Ez nem valamiféle menekülés a valóságtól. Ez a végső valóságra történő ráhangolódás. Én sokkal valóságosabb vagyok, mint a világ, amit látsz, hallasz és megérintesz. A hit a nem látott dolgok felől való bizonyosság, és azok valóságáról szóló meggyőződés. Valós tényként történő észlelése annak, ami az érzékek számára rejtve van.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Apostolok cselekedetei 17. fejezet, 27. és 28. vers. Zsidókhoz írott levél, 11. fejezet, 1. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Jeremiás könyve, 40. rész. Jeremiás Gedaljá helytartónál. Így következett be az, amit Jeremiásnak mondott az Úr, miután Nebuzaradán testőrparancsnok szabadon bocsátotta Rámában. Mert elfogatásakor őt is láncra verték a többi jeruzsálemi és júdai fogollyal, akiket fogságba vittek Babilóniába. A testőrparancsnok kivette közülük Jeremiást, és ezt mondta neki. Az Úr, a te Istened, kijelentette, hogy milyen veszedelem éri ezt a helyet. Beteljesítette, véghez vitte az Úr, amit kijelentett. Mert vétkeztetek az Úr ellen, és nem hallgattatok a szavára, ezért történt ez veletek. Én tehát még ma leveszem a kezedről a láncot. Ha úgy látod jónak, hogy Babilóniába jöjj velem, akkor jöjj, és nekem gondom lesz rád. Ha pedig nem látod jónak, hogy velem jöjj Babilóniába, akkor maradj. Nézd, előtted van az egész ország. Mehetsz, ahová jónak és helyesnek látod, de később már nem lehet visszatérni. Menj Gedaljához, Ahikám fiához, Sáfán unokájához, akit Babilónia királya Júda városainak a helytartójává tett. Lakj vele a nép között, vagy menj akárhová, ahova akarsz. A testőrparancsnok élelmet és ajándékot adott neki, és elbocsátotta. Jeremiás pedig elment Gedaljához, Ahikám fiához Micpába, és ott lakott vele az országban maradt nép között. Gedaljá összegyűjti a júdaiakat. Amikor meghallották a szétszóródott csapatok parancsnokai és embereik, hogy Babilónia királya Gedalját, Ahikám fiát nevezte ki helytartóvá az országban, és hogy rábízta a férfiakat, az asszonyokat és a gyermekeket, az ország nincstelenjeit, akiket nem vittek fogságba Babilóniába, elmentek Gedaljához Micpába, mégpedig Ismáél, Netanyá fia, Jóhánán és Jónátán, Káriach fiai, Szerájá, Tanhumet fia, a Netófái Éfaj fiai, meg Jaazanyá, Malkáti fia, embereikkel együtt. Gedaljá, Ahikám fia, Sáfán unokája, megesküdött nekik és embereiknek, és így szólt. Ne féljetek attól, hogy a káldeusokat kell szolgálnotok. Maradjatok az országban, és szolgáljátok Babilónia királyát, akkor jó dolgotok lesz. Én is itt maradok Micpában, hogy a káldeusok szolgálatára álljak, akik ide jönnek majd hozzánk. Ti pedig gyűjtsétek be a bort, a gyümölcsöt és az olajat, és tegyétek el edényekbe. Lakjatok a városokban, amelyeket birtokba vehettek. Meghallották a Moábiaknál, az Ammóniaknál, az Edómiaknál és a többi országban élő júdaiak is, hogy Babilónia királya otthon hagyta a júdaiak maradékát, és hogy Gedalját, Ahikám fiát, Sáfán unokáját nevezte ki helytartójukká. Visszatértek tehát a júdaiak mindenhonnan, ahová szétszóródtak. Megjöttek Júda földjére, Gedaljához Micpába. Igen sok bort és gyümölcsöt gyűjtöttek be. Jóhánán, Káriach fia és a szétszóródott csapatok parancsnokai mindnyájan elmentek Gedaljához Micpába, és ezt mondták neki. Nem tudod, hogy Baalisz, Ammóni király elküldte Ismáélt, Netanyá fiát, hogy megöljön téged? De Gedaljá, Ahikám fia nem hitt nekik. Jóhánán, Káriach fia pedig titokban ezt mondta Gedaljának Micpában. Majd én elmegyek és megölöm Ismáélt, Netanyá fiát, úgy, hogy senki sem fogja megtudni. Miért ölne meg ő téged? Hiszen akkor szétszóródnának mindazok a júdaiak, akik köréd gyűltek, és Júdának még a maradéka is elpusztulna. De Gedaljá, Ahikám fia így válaszolt Jóhánánnak, Káriach fiának, nehogy ezt megtedd. Hazugság, amit Ismáélről mondasz.

0: Mai szakasz, Jeremiás 40. rész. Nabuzáradán, a babiloni poroszlók feje láncon vitte el Jeremiást Rámába, valószínűleg Naftaliba, Jeruzsálem pusztulása után. Az első vers annak az összefoglalónak a magyarázata, ami a Jeremiás 39.11.14-ben olvasható. Az akkori király, Nabukodonozor elrendelte, hogy Nabuzáradán nem tehet kárt Jeremiásban. Vigyázzon rá, és minden kérését teljesítse, bármi legyen is az. Így hát Nabuzáradán szabad utat adott Jeremiásnak, hogy oda mehet, ahová csak akar. Jeremiás úgy döntött, hogy Mispában fog lakni, Benyámin törzsének területén. Isten így gondoskodott arról, hogy az új helytartó, Bedáliás, segítséget kapjon Jeremiás próféta által, aki ott volt vele és segítette őt. Jeremiás megoszthatta az Úr akaratát Gedáliással, amikor csak a helytartó kérte azt. Gedáliás jó kormányzónak bizonyult minden emberi tekintetben, Júda népének javát és boldogulását munkálta. Jeruzsálem falain kívül a júdeai hadsereg kapitányai tartózkodtak, akiket nem fogtak el a babilóniak. Éppen menekültek és Gedáliáshoz siettek, hogy elmondják neki, egy merénylet készül ellene, amivel Izmaelt bízták meg. Izmaelt még Baalis, Ammon királya is támogatta. Gedáliász nem hitt Jóhanánnak és a júdeai hadvezéreknek, pedig ők aggódtak a merénylet terve miatt, és fölajánlották, hogy megölik Izmaelt, a merénylőt. A helytartó azonban annyira jóhiszemű volt, hogy nem akart hinni a jelentésnek. Ezt parancsolta Jóhanánnak. Ne cselekedd e dolgot, mert te hazugságot szólsz Izmael felől. Gedáliás elmulasztott valamit, mégpedig azt, ami a legfontosabb dolog lett volna. Mielőtt Jóhanánnak kimondta volna utolsó szavait, meg kellett volna tennie még valamit, mégpedig azt, hogy kérdezze meg Jeremiás prófétát, igaz-e ez a hír a merényletről. Ha a próféta azt mondja, hogy igen, akkor tanácsot kellett volna kérnie Jeremiástól, hogy mit tegyen. Gedáliás jó szándékú férfi volt és szerette az embereket, de ebben a döntő pillanatban nem fordult bizalommal Isten küldöttéhez. Vajon mi is a saját ítélőképességünkben bízunk, és nem kérdezzük meg Istent?
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Ha pedig a te jobb szemed botránkoztat meg téged, visz bűnre, elesésbe, vájd ki azt, és vesd el magadtól, mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semmint, hogy az egész tested a gehennára vettessék. És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt, és vesd el magadtól. Máté evangéliuma 5. fejezet 29. és 30. vers. Mindenki levétetné még a jobb kezét is, ha ezzel megakadályozhatná egy halálos betegség elterjedését a testében. Mennyivel inkább legyünk készek felhagyni azzal, ami a lelki életünket veszélyezteti. Akaratunk odaadását a szemünk kivájásához, vagy a kezünk levágásához hasonlítja az írás. Sokszor úgy véljük, Isten akaratának a követése annyit jelent, hogy megcsonkítva és megnyomorítva haladjunk végig az életen. Krisztus azonban azt mondta, hogy jobb, ha a saját énünket megcsonkítjuk, megnyomorítjuk és megsebezzük, ha ezáltal bemehetünk az életre. Amit mi gyakran nagy szerencsétlenségnek tartunk, az a legfőbb boldogságunk forrása lehet. Ha az önfejűnek és kemény nyakúnak annyira fájdalmas is ez az átadás, az ige szerint mégis jobb tenéked.

Szavak nélkül. A megoldás nem mindig a szó, hanem egy ölelés, amiben sokkal többet adsz minden szónál, mert szavakban nem mindig találod el, amit hallani szeretne. De az ölelésben éppen azt fogja hallani, amire szüksége van. Téged. Csitári Hogh Tamás.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Isten megismerése. Ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Pál rómabeliekhez írott levele, első fejezet, 19. vers. Három módon ismerhető.

nincs mentségük. Pál rómabeliekhez írott levele, első fejezet, 19-től a 20. versig. Második. Isten tudatalatti ismerete. Mert amikor a törvényt nem ismerő népek természetükből fakadóan cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmagukban hordozzák a törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete a szívükbe van írva, bizonysága ennek lelkiismeretük és gondolataik, melyek hol vádolják, hol felmentik őket. Pál rómabeliekhez írott levele, 2. fejezet, 14-től a 15. versig. Harmadik. Isten személyes ismerete. Ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Pál korintusbeliekhez írott 2. levele, 5. fejezet, 16-től a 17. versig. Isten kinyilatkoztatja magát nekünk a teremtett világon keresztül. A lelkiismeretünkön keresztül is szól hozzánk, megmutatva természetét és erkölcsi elvárásait. Ám ezen túlmenően személyesen is megismerhetjük őt, és fián, Jézus Krisztuson keresztül kapcsolatba léphetünk vele. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága, mondta Jézus. János evangélium a 8. fejezet 12. vers. Biztos akarsz lenni abban, hogy Isten valóságos? Akkor lép ki a fényre!

Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet.

0: gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe Közösség a pusztában. A mai ige Hóseás 2.16. Azért most én csábítom el őt, elvezetem a pusztába, és szívére beszélek. Gondolatok az igéről. Isten látja, hogy a bűn csábít minket. Ezért elhatározta, hogy szeretetével csalogat bennünket magához, mert a szeretet a bűnnél is jobban vonz bennünket. Emlékszünk még arra, micsoda vágyat ébresztett Isten bennünk, amikor először szólított meg bennünket, és elcsalogatott e világ talmi értékeitől. Ezt a vágyat Isten újra meg újra éleszti bennünk, amikor látja, hogy már-már beleesünk a gonosz törbe. Azt ígéri, hogy félrehív bennünket, mivel így tud legjobban a szívünkre beszélni. Ez a félreeső hely azonban nem valami paradicsom, hanem a pusztaság, mert ott semmi sem vonja el a figyelmünket Istenről. A nyomorúságok pusztaságában Isten jelenléte lesz a minden számunkra. A vele való közösséget akkor többre becsüljük majd, mint mindent, amit idáig olyan nagyra értékeltünk, megszokott környezetünket, kényelmünket, barátainkat. A magány és a szenvedés közelebb hoz önmagunkhoz és mennyei atyánkhoz, mint bármi más. Amikor így a vele való közösségbe hív az Úr, akkor derül ki, hogy milyen drága és vigasztaló mondani valója van a számunkra. A szívünkre beszél, amint igehelyünk mondja. Bármi is megtapasztalnánk, milyen igaz ez az ígéret. Bár csak hagynánk, hogy elcsalogathasson szeretete, elhívhasson próbatétele, és megvigasztalhasson az igazság lelke, mert így ismerjük meg igazán az Urat, és tudunk örömmel új éneket énekelni neki. Golgota nyári hetek. Az idén nyáron is sok szeretettel várnak mindenkit Vajtára, a Golgota gyülekezet nyári hetekre. Mint minden évben, most is lesznek nagyszerű tanítások és dicsőítések, emellett pedig minden korosztálynak készülnek sportos, kreatív és szórakoztató programokkal. A délelőtti és az esti bibliaórák programok alatt a babáknak felügyeletet, a 3 éven fölülieknek pedig gyermekszolgálatot szerveznek. A nyári hetek időpontjai az 1. augusztus 2-től 7-ig, a 2. augusztus 9-től 14-ig. Mindkét héten azonos tanítások és programok lesznek. A konferencia címe Isten királysága. A helyszín Zicsi Vajta konferencia központ. A regisztrációs határidő holnap július 19-e vasárnap. A részvételi díj bevizetési határideje július 20-a. A nagykállói országos cigánypasztorációs lelki gyakorlat. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Filippi beliekhez írt levél 2.5. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykállón ma és holnap a július 18-19-i hétvégén. A résztvevőket a teljes programra várják, amely szombaton reggel 9.30-kor kezdődik, és vasárnap ebéddel zárul. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Ma szombaton láthatók felhők és több órás a napsütés is. Néhol eshet egy kis eső, nyugati szél és 27-34 fok van. Vasárnap a felhők és ugyanúgy napsütés is lesz. Elszórtan zápor is akad. Északnyugati szél és 26-32 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

reggeli csendesség. Óvakodj a kabzsiságtól!

Minden bajnak gyökere ugyanis a kapzsiság. Jó néhányan, akik hozzászegődtek, eltévejedtek a hittől, és sok gyötrelmet okoztak maguknak. De te, Isten embere, menekülj ezektől a dolgoktól. Igazságra, vallásosságra, hitre, szeretetre, béketűrésre, szelídségre törekedj. Harcold meg a hit jó harcát, szerezd meg az örök életed, amelyre meghívást kaptál.

Minden életkornak megvan, meg lehet a jellemző kapzsisága. A fiatalság leginkább a tékozló és pazarló magatartás kísértésének van kitéve. Elsősorban kapni akarnak. Nem is akármit, hanem mindenből a legjobbat, a legújabbat. Sokaknak telhetetlenek az igényeik. Fiatal felnőtt korban a birtoklás veszélye fenyegethet bennünket. Legyen nagyház, vagyon, drága autó, hatalom, elismerés. Idősebb korban a megszokott tárgyakhoz való görcsös ragaszkodás okozhat gyötrelmet. Vannak, akiknek ez jelenti az életet.

Nem hiába figyelmeztet tehát Pál apostol a Timóteushoz írt első levelében. Minden bajnak gyökere ugyanis a kapzsiság. Jó néhányan, akik hozzászegődtek, eltévejedtek a hittől, és sok gyötrelmet okoztak maguknak. Maga Jézus is óva int ettől. Vigyázzatok és óvakodjatok minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember életem.

Isten embereként neked menekülnöd kell ezektől a dolgoktól, hisz akkor nyer igazán értelmet az életed, ha nem a birtoklás, hanem az Istenben való gazdagodás lesz a legfőbb célod. Csak ennek van igazi megtartó ereje. Csak így tudod megszerezni az örök életet, amire te is meghívást kaptál.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 18-a. Jelenések könyve 21. fejezet, 9-től 14. versig. És jött egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár volt, telve a hét utolsó csapással, és így szólt hozzám. Jöjj, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely az Istentől a mennyből szállt alá. Benne volt az Isten dicsősége. Ragyogása hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristály fényű jáspishoz. Fala nagy és magas volt, 12 kapuja, előtte 12 angyal, és a kapura nevek írva, Izrael fiai 12 törzsének nevei. Keletről 3 kapu, északról 3 kapu, délről is 3 kapu, és nyugatról is 3 kapu. A város falának 12 alapköve volt, és azokon a bárány 12 apostolának 12 neve. Isten dicsősége biztosítja a mennyei város világosságát. Isten dicsősége oly kiáradással bír, hogy a mennyei Jeruzsálemnek nem lesz szüksége napra, sem más világító eszközre azért, hogy ott világosság legyen. Isten dicsősége fényesebb és ragyogóbb a napból érkező sugárnál. Képzelj magad elé egy télies képet. Erdős, dombos vidéken sétálsz, amelyet betakar a jeges hó. Az ágakról lelógnak a jégcsapok. Az egész vidék olyan, mint egy jégpalota. Ahogy a nap felkel, a sugarai ragyogóvá teszik a havas, jeges tájat, és bármerre nézel, csillogás vesz körül. Az ókorban élők általában a zöldes és opálosan áttetsző követ nevezték jáspisnak. Az előző képhez visszatérve, képzeld el, ahogy a napsugarai csillogó képet nyújtanak a jeges ágakon és a tájon. Párosítsd mellé a zöld színű jáspiskő hatását. Milyen csodálatos kép! Legalább ilyen csodálatos lesz Isten dicsőségének jelenléte az új Jeruzsálemben. Jézus földre jövetelével világosságot hozott azoknak, akik sötétségben voltak. A tegnapi ige már egy kis bepillantást adott arra, hogy milyen Krisztus valódi személye Isten dicsőségébe. Most pedig Istennek az a csodálatos dicsősége, fényessége áll előttünk, ami ránk vár a mennyei otthonban. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Peter Ku írta Szingapúrból. Kicsiben kezd. Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet vesz az ember és elvet a szántóföldjébe. Máté evangéliumának 13. fejezetének 31. verse. Néhány évvel ezelőtt úgy döntöttem, kertészkedésre adom a fejem. Nagy gőzzel szerszámokat és magokat vásároltam, köztük mustármagot is. Annyira jelentéktelennek tűntek, hogy kételkedtem, hogy bármi ki fog kelni belőle. Elszórtam a magokat a földbe, locsoltam, vártam. Napok teltek el a növekedés bármi jelen nélkül, ezért kezdett a csalódottság eluralkodni rajtam. De éppen amikor már feladtam volna, pici zöld levélkék jelentek meg a felszínen. Rájöttem, hogy a legkisebb dolgok is rejthetnek nagy lehetőségeket magukban. Máté evangéliumában Jézus a mennyek országát a mustármaghoz hasonlítja. Habár a mustármag pici kezdetben, ha egyszer elvetik, fává tud nőni, ami akár madaraknak adhat otthont. Ez nem csak Isten országának a példája, hanem a hitünk bátorítása is. Gyakran alábecsüljük az apróságokat, kedves szavakat, pár perc odafigyelést, vagy egy egyszerű imádságot. Azt gondoljuk, ezek az erőfeszítések túl jelentéktelenek ahhoz, hogy változást hozzanak. De a mustármaghoz hasonlóan ezek az apró gesztusok sokkal nagyobbá nőhetnek, mint ahogy mi feltételezzük azt. Isten a legkisebb tetteket is fel tudja használni, hogy valami nagyszerűt hozzon létre. Úgy döntöttem, hogy bízom a kicsi kezdetekben. Urunk, segíts, hogy ne kerüljék el az apróságok a figyelmünket. Taníts bízni munkádban mindenkor. Amen. Napi gondolat. Milyen apró tettekkel tudom ma Isten szeretetét megmutatni? Imádkozzunk, hogy bízzunk az apró kezdetekben.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Haraszti Sándor. Bűnvallás. 51. Zsoltár. Vétkeztem ellened, gondolatban, tedben. Mégis a te lelked nem hagyott el engem. El-elfeledkeztem szent akaratodról, sötét éjjeleken őrző két karodról. Megszomorítottam jóságos szívedet, megtagadtam gyáván szentséges nevedet. Gondtalan ott ültem csúfolók székében, én is elvegyültem azok beszédében. Bizonyságot róla tenni nem ismertem, mert képmutatónak kellett volna lennem. Mert hogy is beszéljem halálod azoknak, akik életemben s hitemben csalódtak. Vétkeztem ellened viselkedésemben, nagy szeretetedet meg nem érdemeltem. A jóra is bennem megvolt az akarat, de ha kellett tennem, csak jó szándék maradt. Bár meg is érdemlem sújtó ostorodat, mégis arra kérem irgalmas arcodat, ne hagyjon el, kérlek, a te lelked mégse ellenségeimnek kárörvendésére. Bűnömet megvallom, mind, kivétel nélkül, mert lenne-e vajon bocsánat enélkül. Töredelmes szívem áldozom te néked, bűnbánólag, híven, égni fog ez érted. Tudom, hogy te mégis szeretni fogsz engem. Fogadd el hát így is. Fogadd el a lelkem.

0: Látogatók a családi áhítaton.
1: Családi kapcsolatok. De ti választott nemzetség vagytok, királyi papság, szent nemzet, különleges nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Péter apostol első levele, 2:9. Gondolatok az ígéről. Az apa a család papjaként mutatja be a családi oltárnál a reggeli és esti áldozatot, mielőtt munkába indul, gyűjtse maga köré gyermekeit, és fejét meghajtva Isten előtt, bízza őket mennyei atyán gondoskodására. Felesége és a gyermekei énekeljenek és imádkozzanak vele együtt. A napi munka végeztével családtagjainkkal együtt mondjunk köszönetet Istennek, imában és dicsérő énekben fejezzük ki hálánkat a nap folyamán tapasztalt isteni gondviselésért. Nem mulasszuk el nap mint nap összegyűjteni családunkat Isten oltára köré. Akik meglátogatnak bennünket, tapasztalják meg, hogy az ima ideje a nap legszentebb és legboldogabb órája. A családi áhítat fölemelő befolyást gyakorol minden résztvevőre. Békességet és nyugalmat ad, s felüdíti a lelket. Ha megnyitjuk szívünket és otthonunkat az élet isteni alapelvei előtt, akkor az életadó erő rajtunk keresztül áramlik mások felé.

0: Élet, erő. Testi, lelki egyensúly a Biblia
1: kezetnek nyíltan becsmérelte a gyülekezet egyes tagjait. A fiatalok egyre inkább eltávolodtak, és a lelkész nem akarta megsérteni a támogatót, vagy beleavatkozni a családok életébe. Ehelyett inkább hallgatott. Így a kürt néma maradt. Másnap hajnalban John testvér egy álomra ébredt. Az őrtoronyban állt, és sűrű köd gomolygott körülötte. A völgyben farkasok közeledtek, de a kürt, amely figyelmeztette volna a várost, néma volt. Próbálta megszólítani, de nem jött ki hang. Aztán egy hang szólt a ködből, hasonló Ezékiel könyvének 33. fejezetéhez. Vért követelnek kezedből, ha hallgatsz a veszély idején. Ez az álom mindent megváltoztatott. Aznap este John testvér nem prédikált hosszasan. Csendben állt a szószéken, majd így szólt. Testvéreim, most nem tanítani jöttem, hanem bocsánatot kérni. Vezetőként nem voltam hűséges őr. Láttam, amikor igazságtalanság történt, de hallgattam. Láttam, ahogy a fiataljaink távolodnak, és nem kérdeztem meg őket, hogy miért. Ma megfogadtam, ha Isten ad még nekem időt, nem leszek többé néma kürt. A csend, ami a szavait követte, súlyos.

nyomás volt, de békességgel teli. Aznap este először érezte, hogy valóban pásztora lett a nyájnak.

Isten népének vezetői komoly, szent megbízatást kaptak. Ők őrök a falakon, és ha hallgatnak, mikor figyelmeztetniük kellene, Isten előtt felelősek lesznek a vérért. A vezető nem csupán szónok vagy jó szervező. Az ő hivatása prófétai jellegű. Figyelmeztetni, tanítani, lelki irányt mutatni, még akkor is, ha ez kényelmetlen. Az a vezető, aki inkább az emberek tetszését keresi, mint Isten jóváhagyását, hűtlenné válik a megbízatásához. Az igazi vezető Istennek felel, nem az embereknek. Ha az igazság népszerűtlen, a vezető akkor is köteles képviselni azt. Az ő hatásuk nem csupán a szavaikban rejlik, hanem abban, amit élnek. A nép olyan lesz, mint a vezetője, mert ő formálja a közösséget. A hűség, alázat és engedelmesség mintája többet mond ezernyi beszédnél. A gyülekezet lelki állapota gyakran a vezető hűségét tükrözi. Ha az ő élete buzgó, alázatos és imádságos, a testvérei is ilyenek lesznek.

a vezető lelki élete közvetlen hatással van a gyülekezet egészére. Ezért elsőként neki kell keresnie Istent. Isten nem emel fel úgy vezetőket, hogy azok uralkodjanak. Isten azt akarja, hogy ők szolgáljanak. Aki magát túl nagynak látja mások szolgálatára, az Jézust kicsivé teszi. A vezetés nem hatalom, hanem szolgálat. Aki magas pozícióban van, annak mélyebb alázatra és nagyobb önvizsgálatra van szüksége. A vezetés nem kiváltság, hanem felelősség. Ő tanít, pásztor és szolgáló egyszerre. Küldetése nem az emberek kegyét keresni, hanem Isten akaratát teljesíteni, még akkor is, ha ez próbákat és magányt hoz. Isten nem népszerű embereket keres, hanem olyanokat, akik készek az igazságért kiállni. Ha kell, akkor egyedül is. A vezető felelőssége nem csak abban áll, hogy vezeti a népet, hanem abban is, hogy Isten előtt tiszta lelkiismerettel álljon meg.

Az Úr szemében nem csupán a lelkészek vagy a presbiterek viselnek vezető felelősséget, hanem mi mindannyian is, akik Krisztushoz tartozunk. Isten népeként közösen hordozzuk azt a szent megbízatást, hogy mások felé tükrözzük Jézus jellemét. Vezetők vagyunk, nem hivatal szerint, hanem az életünkkel, az elhívásunkkal. Ahogyan élünk, ahogyan szólunk, ahogyan másokkal bánunk, mindez üzenet a körülöttünk élőknek. Rajta keresztül mutatjuk be az élő Istent, a hitet, az elköteleződést és a krisztusi szeretetet. Vezetők vagyunk, mert az emberek figyelnek ránk, és talán rajtunk keresztül vágynak meg

hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Ez a kiváltság egyben küldetés is. Vezetőként élni annyit jelent, mint napról napra Krisztus fényét hordozni szóval és példával.

Ha az űrálló látja jönni a fegyveres ellenséget, de nem fújja meg a kürtöt, és nem figyelmezteti a népet, azután eljön a fegyveres ellenség, és levág közülük valakit, akkor azt a maga bűne érte utol, de vérét az őrállótól kérem számon. Ezékiel próféta könyve, 33. fejezet, 6. vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Békesség Istentől viharban is. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület július 9-e és 12-e között a Pilis Csabai Bétel Evangélikus Missziói Otthonban tartotta ez évi nyári konferenciáját. Békesség Istentől. Ez a Reményik Sándor költőtől kölcsönzött vallomás fogta össze mindazt, amiről a konferencia előadói szólni akartak. Ha valaki ezekben a napokban belépett a Pilis Csabai fa templomba, rögtön megpillanthatta az asztalra kitett ékszereket. Jogosan gondolhatta volna, hogy afrikai testvéreink alkotásai, ám nem így van. Idén az Egyesület által gimnazistáknak meghirdetett verseny egyik gyakorlati feladata volt, hogy az autentikus afrikai ékszerek készítése, az ország pedig, amelynek mély ismeretéről a diákok számot adtak, Nigéria volt. Békesség Istentől. Vajon az üldöztetés, a háborúság, a gazdaság vagy épp politikai bizonytalanság viharaiban hogyan őrizheti meg a keresztény ember a belső nyugalmát? Erről szóltak a reggeli és az esti áhítatok. A helyi társadalom legfontosabb ügye az iskola. Ki az iskola címmel szervezett szakmai fórumot a Csömöri Önkormányzat, amelyen neves oktatási szakemberek, kutatók, az országos pedagógus szakszervezetek képviselői és polgármesterek vitatták meg a hazai oktatási rendszer várható átalakításának kérdéseit az intézmények fenntartása szempontjából. Fábri István polgármester határozott álláspontja szerint az iskola a helyi társadalom legfontosabb ügye kell, hogy legyen, mely társadalmiasításának lényeges eleme az intézmények visszaadása önkormányzati fenntartásba, illetve az intézményi autonómia helyreállítása, valamint a pedagógusok és a szülők bevonása az iskola döntéshozatalába. Varga Márta, az Evangélikus Egyház irodája, nevelési és oktatási osztályának vezetője, az elmúlt két évtized intézmény működtetési tapasztalatairól beszélt előadásában. Kiemelte, hogy az egyház csak akkor vett át önkormányzati, majd később állami óvodát vagy iskolát, ha egyrészt konszenzus volt az átvétel kérdésében a szülők, a pedagógusok és a helyi önkormányzat között, másrészt a településen, illetve a térségben erős evangélikus gyülekezeti közösség működött. Átadták a Jó Pásztor Evangélikus Szeretet Otthon új nappali ellátó központját Kiskörösön. Ünnepélyes keretek között adták át július 13-án a Kiskörösi Evangélikus Egyházközség fenntartásában működő Jó Pásztor Evangélikus Szeretet Otthon új nappali ellátó központját. A megvalósult beruházásoknak köszönhetően korszerű, akadálymentes környezetben valósulhat meg az idősek, a demens személyek és a fogyatékossággal élők nappali ellátása, miközben a házi segítségnyújtás föltételei is jelentősen fejlődtek. Az ünnepséget Arató J. Lóránd igazgató lelkész köszöntője nyitotta meg, aki fölidézte az intézmény elmúlt évtizedeit és azt az összefogást, amelynek eredményeként a Szeretet Otthon folyamatosan fejlődhetett. Kiemelte, hogy minden újabb beruházás mögött emberek szolgálata, hite és közös felelősség vállalása áll, hiszen az egyház küldetése nem csupán a lelki gondozás, hanem a rászorulók mindennapi támogatása is. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Ma szombaton láthatók felhők és több órás a napsütés is. Néhol eshet egy kis eső, nyugati szél és 27-34 fok van. Vasárnap a felhők és ugyanúgy napsütés is lesz. Elszórtan zápor is akad. Északnyugati szél és 26-32 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozatban, a Kulcsár Tibort hallja. Az az igazság, hogy amikor az ember beleképzeli magát Pál apostol helyébe, ami nem olyan egyszerű, akkor elég nehéz arra gondolni, hogy az ember már hetek, hónapok óta, évek óta börtönben van, és közben amolyan légykész állapotba kell, hogy legyen a lelke. Nem tudom, hogy észrevették-e, talán nem én vagyok az egyetlen, akinek ilyen tapasztalata van, hogyha az ember valamiben kiesik a gyakorlatból, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerül. Pál apostol börtönben van. De időről időre egyszer csak meg kell szólalni, és abban a rövid időben, amit kap, mert hol gyakorlatilag egy bírósági tárgyaláson találja magát, hol bizonyságtételi lehetőséget kap, például az új helytartótól, Festustól, ott nem elég valamit mondani, hanem Pál nagyon jól tudja, hogy ott Isten igéjének kell elhangoznia. Természetesen már vélem hallani, hogy lesznek, akik emlékeztetnek arra, de hát pont ezt ígérte az Úr Jézus. Azt mondta, hogy ne aggadalmaskodjunk afelől, hogy ha ilyen helyzetbe kerülünk, mit fogunk majd mondani, mert az ő lelkének segítségével ő majd maga adja szánkba a szavakat. Ezt azért mégiscsak szeretném nagyon komolyan a szívére tenni mindenkinek, hogy lehet, hogy Pál nem beszélhetett úgy, mint tessenek csak Korintusra gondolni, vagy Efézusra gondolni, ahol minden áldott nap tanított, de az Úrral való közössége, az Úrral való kapcsolata, az nem változhatott meg. Pál apostol nagyon intenzív lelki életet élt, ebbe biztosak lehetünk a börtönben is. Imádkozott a gyülekezetekért, leveleket írt, rendszeresen nyilván elővette az Isten igéjét, és lehet, hogy valaki most azt fogja kérdezni tőlem, hogy aztán honnan vette a tekercseket. Szeretném mondani, hogy erre volt jó a rabbinikus képzés. Tetszik tűnni, honnan vette a tekercseket? Azokat meg kellett tanulni. És amikor azt mondja a zsoltáros, hogy lábaimnak szövét neke a te igéd, ösvényem világossága, akkor nem találkoztam egyszer egy biblia verssel valahol, jelleggel mondja a zsoltáros, hanem ez valóban benne volt. A mindennapi szókincsben benne volt a gondolkozásban, mégpedig szó szerinti megtanulás miatt az Isten igéje minden rabbinál, aki Gamáliel lábánál tanult, afelől biztosak lehetünk, hogyha elkezdték neki Ámos prófétát, akkor ő tudta folytatni, ha Náhumot, akkor azt tudta folytatni, és hogyha Habakukkot, akkor Habakukkot tudta folytatni, onnan, ahol az illető, aki elkezdte az idézetet, abba hagyta. Ma nagyon-nagyon sokan úgy gondolják, hogy a mi modern korunkban erre már semmi szükség, hiszen erre vannak a biblia programok, majd kikeressük, hozzáférünk interneten, és még sokféle módon, de tessenek csak arra gondolni, hogy Pál apostolnak nem azért nem volt pusztán internete, mert akkor még nem is volt internet, semmilyen eszköz nem maradt. Mi maradt? Szívembe zártam beszédedet, mondja a zsoltáros, hogy ne vétkezem ellened. És ez a közösség, az Úrral való közösség, a gyülekezetekért való imádkozás, a gyülekezeteknek való levelezés, hiszen biztosak lehetünk benne, hogy Pál sokkal, de sokkal több levelet írt annál, mint amennyi nekünk a Szentírásban benne van. Egy konkrét példát hadd említsek, a Kolossai levél úgy fejeződik be, hogy írtam egy levelet a Laodicei gyülekezetnek, legyen gondotok arra, hogy ti is elolvassátok, mint ahogy arra is legyen gondotok, hogy ezt a levelet majd ők is elolvashassák. Tehát egészen biztosak lehetünk benne, hogy sokkal nagyobb irodalmi munkássága van Pál apostolnak, ami nem került be a Szentírásba, és nem jutott el hozzánk, de ez karban tartotta őt. És ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert a mai igénk ugyanilyen váratlan helyzet lesz, mint amiről az előbb beszéltem. Egyszer csak meg kell szólalni. Az apostolok cselekedetei 25. fejezet 13. versétől így olvasom. Néhány nap elteltével Agrippa király és Bereniké Cézáreába érkezett, hogy köszöntsék Festust. Amikor már több napja ott időztek, Festus szóba hozta a király előtt Pál ügyét. Még mielőtt ezt a szóbahozást megpróbálnánk alaposabban végig gondolni, hadd említsek meg valamit. Tessenek csak arra gondolni, milyen rendkívül kínos helyzet lehet ez. Hiszen Festus a római helytartó, Heródes, meg negyedes fejedelem, de hát ebben a helyzetben a király címet hordja. Ha finoman akarom kifejezni magam, mind a kettőnek útban van a másik. És úgy belebotlanak egymásba. Milyen jogosítványai vannak kinek, a római helytartónak, meg a júdai terület negyedes fejedelmének? Hogy viszonyulnak egymáshoz? Ráadásul ugye ez a Heródes Agrippa mégiscsak a nagy Heródes leszármazottja, akinek komoly római kapcsolatai voltak, de azóta egy picit úgy megbillent a Rómával való kapcsolat is, és volt már itt azóta egy-két nagyon súlyos eset, és állandó egyensúlyozás. Na ebben az állandó politikai egyensúlyozásban hozza szóba a római helytartó, hogy van itt egy olyan alattvaló, aki tulajdonképpen római polgár, de mivel zsidó ember is, ezért tulajdonképpen akár Heródesnek a fennhatósága alá is tartozhatna ez az eset. Szóval minden szempontból egy kicsit kellemetlen, és mindenképpen nagyon kínos. Amikor már több napja időztek ott, Festus szóba hozta a király előtt Pál ügyét. Van itt egy férfi, mondta, akit Félix hagyott itt fogolyként. Mikor Jeruzsálemben voltam, panaszt emeltek ellene a zsidók főpapjai és vénei, és az elítélését kérték. Azt válaszoltam nekik, hogy a rómaiaknak nem szokásuk bárkit is kiszolgáltatni, amíg a vádlott szemtől szemben nem áll a vádlóival, és alkalmat nem kap arra, hogy védekezzék a vád ellen. Amikor tehát megérkeztek ide, halogatás nélkül mindjárt másnap bírói székenbe ültem, és elővezettettem azt a férfit. Akkor vádlói körülállták, de semmi olyan bűnt sem hoztak fel ellene, amilyenre gondoltam, hanem valami vitás kérdéseik voltak vele a maguk vallásáról, meg egy bizonyos meghalt Jézusról, akiről Pál azt állította, hogy él. Mivel pedig én nem tudtam eligazodni ezekben a vitás kérdésekben, azt kérdeztem tőle, nem akar-e Jeruzsálembe menni és ott törvény elé állni ezek miatt a dolgok miatt. Pál azonban fellebbezett és azt kívánta, hogy tartsák őrizetben a császár döntéséig. Ezért parancsot adtam, hogy őrizzék őt, amíg a császárhoz küldhetem. Itt most hadd álljak meg egy pillanatra. Tipikusan egy kicsit agnosztikus, egy kicsit a politikai útvesztőben járatos, de a vallási kérdésekben abszolút járatlan helytartónak a szavait halljuk, mert míg Félixről azt olvastuk, hogy maga is sokat tudott erről a dologról, Festus nyilvánvalóan semmit nem tud. A kifejezései is elárulják. Mit is mond? Azt állították Jézusról a vezetők, hogy meghalt, Pál meg azt állította, hogy él. Na most ez nem olyan kérdés, mint amikor valakiről azt mondták ugye a háborúban, hogy eltűnt, és évtized után derült ki esetleg némelyekről, hogy nem csak fogságba került, és ezért veszett el szem elől. Itt Jézusról Pál nyilvánvalóan nem pusztán azt állította, hogy él, hanem azt a tényt, hogy feltámadt. Ez óriási különbség. De Festus nyilván ezt nem értette, minden bizonnyal hallotta, és hogy is szokott ez lenni, hallunk valamit, és ami számunkra nem könnyen hihető, azt korrigáljuk. Hát Festus is korrigál. Tehát itt van itt valami abszolút zagyvaság az ő szempontjából, és arra gondol, hogy hát, hogyha ebben a dologban majd Agrippa mond neki valamit. Agrippa erre így szólt Festushoz, szeretném magam is hallani ezt az embert. Holnap hallani fogod, válaszolta ő. Másnap aztán megérkezett Agrippa és Bereniké nagy pompával, és miután az ezredessel és a város előkelőségeivel együtt bevonultak a nagyterembe, Festus parancsára elővezették Pált. Nyilván ennek az ige hirdetésnek nem célja, hogy a körítéssel foglalkozzon, de azért Heródesnek a jellemét nyilván mutatja, hogy egy ilyen tárgyalásra nagy pompával érkezik, szóval jó nagy külsőséget akar biztosítani, hogy a saját pozícióját és a saját dicsőségét mindenképpen megmutassa. Ő most a fontos ember, sőt, még a fontosnál is fontosabb. Miért mondom ezt el? Hiszen ez tulajdonképpen lényegtelen. Abból a szempontból nem lényegtelen, hogy ebben a környezetben kell majd a Tarsuszi Pálnak megszólalni. Olyan fülek fogják hallgatni, akik egyébként önmagukra koncentrálnak sok szempontból, és nagyon sok szempontból nem várható tőlük, vagy nem elvárható tőlük, hogy az üzenetre figyeljenek. Ez nem az efézusi bibliaiskola, amit Pál vezet. Ez sok szempontból ellenséges környezet. Mi történik akkor, hogyha ellenséges környezetben kell megszólalni? Festus ezután így szólt. Agrippa király, és ti férfiak mind, akik velünk együtt jelen vagytok, látjátok ezt az embert, aki miatt megostromolt engem az egész zsidóság Jeruzsálemben, sőt, még itt is azt kiáltva, hogy ennek az embernek nem szabad tovább élnie. Én azonban azt állapítottam meg, hogy semmi halált érdemlő dolgot nem cselekedett, de mivel a császárhoz fellebbezett, úgy döntöttem, hogy odaküldöm őt. Ám de semmi bizonyosat nem tudok írni róla uramnak, ezért elétek vezettettem, elsősorban is eléd, Agrippa király, hogy kihallgatása után legyen mit írnom róla. Mert értelmetlennek tartom, hogy aki foglyot küld, ne jelentse az ellene emelt vádat is. Ennyi a bevezetés. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez már Pál füle hallatára hangzik el. Agrippa erre így szólt Pálhoz. Megengedjük, hogy szólja magad mentségére. Akkor Pál kinyújtotta a kezét, és védőbeszédet mondott. Boldognak tartom magam, Agrippa király, hogy mindazok ellen, amikkel a zsidók vádolnak, ma előtted védekezhetem, mert te kiváló ismerője vagy a zsidók minden szokásának és vitás kérdésének. Kérlek azért, hallgass meg engem türelemmel. Mindjárt folytatom a védőbeszédet, de azt hiszem, hogy mindenki számára teljesen világos, hogy Pál tudatában van Agrippa jellemének, lelkületének, ettől még megadja neki a tiszteletet. Nem a jellemtelen jellemnek, bocsánat a szóért, hanem annak a pozíciónak, annak a rangnak, amiben ő van. Egy kicsit talán túlzásnak tarthatjuk, hogy azt mondja, hogy boldognak tartom magam, de ne tessenek elfelejteni, hogy nem csak Agrippa, Festus és Bereniké van jelen, hanem egy igen nagy hallgatóság. Ki veszi el tőlünk azt a jogot, hogy a hallgatóink általunk meghallhassák a Krisztusról szóló örömüzenetet bármilyen környezetben? Emlékszem egy lelkipásztortársamra, aki nagyon sok éven keresztül rákos kezelés alatt volt. Minden áldott alkalommal megragadta az alkalmat arra, hogy aki a szobájába belép, az hallja az evangéliumot. Miért? Azért, mert úgy gondolta, hogy annak a rákos kezelésnek a végkimenetele nem kétséges, nem lesz eredményes. Az élete véget fog érni. De hogy azok az emberek, akik jelen vannak, kizárólag tőle hallhatnak a Krisztus Jézusról ebben a helyzetben, ebbe biztos volt. Pál is bizonyos lehetett, hogy azok az emberek, akik egyébként jelen vannak, nem fognak elmenni zömmel azért, hogy keressék az evangéliummal való találkozást. Na de az ő személyében nincs jelen Krisztus, az ő személyében nincs biztosítva a találkozás lehetősége az élő Jézus Krisztussal. Éppen ezért, amikor most Pál bizonyságtételét hallgatjuk majd, figyeljünk arra, hogy rajta keresztül Isten lelke ezeket a magasrangú embereket, sokszor büszke, gőgös, hiú, maguknak való embereket. Hogyan akarta megszólítani? Kérlek, hallgass meg engem türelemmel. Életemet, amely kezdettől fogva népem között és Jeruzsálemben folyt, ifjúságomtól fogva ismerik a zsidók mindnyájan. Mivel ők kezdettől fogva ismernek, tanúsíthatják, ha akarják, hogy kegyességünk legszigorúbb irányzata szerint éltem, mint farizeus. Most is amiatt a reménység miatt állok itt vád alatt, amelyet atyáinknak ígért Isten. Ennek a teljesülését reméli 12 törzsünk is, éjjel-nappal álhatatosan szolgálva Istennek. Ezért a reménységért vádolnak engem a zsidók, Agrippa király. Miért tartjátok hihetetlennek, hogy Isten halottakat támaszt fel? Én egykor elhatároztam magamban, hogy mindent meg kell tennem a názáreti Jézus neve ellen. Meg is tettem ezt Jeruzsálemben, és a főpapoktól kapott felhatalmazás alapján a szentek közül sokat börtönbe vetettem. Amikor pedig megölték őket, én is ellenük szavaztam. A zsinagógákban mindenfelé gyakran büntetéssel kényszerítettem őket káromlásra, sőt, ellenük való féktelen örjöngésemben egészen az idegen városokig üldöztem őket. Azt olvastuk, hogy védőbeszéd, pedig ha akarom, ez most saját magának a vád alá helyezése. Hiszen miről beszél? Arról beszél, hogy egyszer én is álltam azon az oldalon, ahol most állnak a vádlóim, akik most éppen nincsenek jelen, de egyébként roppant könnyen utána lehet ennek a dolognak nézni, ismernek ifjúkoromtól kezdődően, pontosan tudnak rólam mindent, a főpapoknak emlékezni kell az okiratra, amit ők írtak alá, emlékezni kell minden eseményre, amikor hősként ünnepeltek a gyülekezet zavargálása miatt, a különböző akciók miatt, amivel családokat tettem tönkre, amivel megnyomorítottam embereket, amivel kézhelyzet elé állítottam embereket, üldöztem, és Jézus Krisztus miatt nagyon sokakat megvertem, vagy fogságba vetettem. Valószínűleg Festus tátott szája hallgat. Erről nem esett szó, amikor elhangoztak a vádak. Valószínűleg Agrippa is tátott szájjal hallgat, hiszen egy farizeustól hallani ezt a vallásos, fanatikus, minden szempontból a saját hatáskörök túllépését, akár még bűncselekményként is lehetne értelmezni. Meg is tettem Jeruzsálemből, és a főpapoktól kapott felhatalmazás alapján a szentek közül sokakat börtönbe vetettem. Amikor pedig megölték őket, én is ellenük szavaztam. A zsinagógákban mindenfelé gyakran büntetéssel kényszerítettem őket káromlásra, sőt, ellenük való féktelen őrjöngésemben egészen az idegen városokig üldöztem őket. Egyszer éppen ilyen ügyben utaztam a főpapok felhatalmazásával és megbízásával Damaszkusz felé, déltájban az úton láttam, ó király, amint a mennyből a nap fényénél is ragyogóbb világosság sugároz körül engem és utitársaimat. Amikor pedig minnyájan a földre estünk, egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám héber nyelven: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Erre azt kérdeztem: ki vagy, uram? Az úr pedig így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Megoltalmazlak-e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek? Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Ezért, Agrippa király, nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júdea lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan. Ezért fogtak el engem a zsidók a templomban, és ezért akartak kivégezni. De mivel az Isten minden mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak, és semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a próféták megjövendöltek. A Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad föl a halottak közül, világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak. Valószínűleg olyan csend volt a terembe, hogy a légy zúgását is meg lehetett hallani. Ott van Heródes, akinek az apja volt az, aki elrendelte a gyermekgyilkosságokat, hogy a Krisztust ki lehessen iktatni. Ez a Heródes, ez jelen volt a Krisztus kivégzése környékén is. És ez a Heródes sokat tudott arról a bizonyos Jézus nevű rabbiról, akiről sokan azt mondták, hogy ő a Mesiás. És most ott áll vele szemben a tárzuszi Pál, és az arcába mondja, hogy ez a Jézus föltámadt a halálból, él, és azt akarja, hogy világossága legyen pogányoknak és zsidóknak, Herodes teszi magát, ahova akarja, hiszen Edomita származású eredetileg mégis a zsidók királyaként van jelen, tehát kezelje magát zsidónak, pogánynak, ahogy szeretné, de egyetlen megoldás van az életére. Jézus! Mikor pedig ezeket hozta fel védelmére, Festus hangosan így kiáltott, bolond vagy te, Pál, a sok tudomány őrültségbe visz. Pál azonban így válaszolt, nem vagyok bolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok, mert tud ezekről a király, akihez bátran szólok, mert nem hiszem, hogy rejtve volna előtte ezek közül bármi is, hiszen nem valami zugban történt dolgok ezek, hiszel-e Agrippa király a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa királyt valószínűleg éppen most vágják gyomorszájon. Hiszel a prófétáknak? Hiszen neki minden érdeke az, hogy ne legyen Mesiás. És azt mondja Pál, tudom, hogy hiszel. Agrippa így szólt Pálhoz, majdnem ráveszel engem is, hogy keresztjénné legyek. Pál pedig így válaszolt, kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb, ne csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én vagyok-e bilincsek nélkül. A Krisztus volt ellensége, szemébe mondja Krisztus egy másik ellenségének, hogy lehet másnak lenni. Mekkora bátorság, mekkora evangélium, és mekkora dicsősége az Krisztusnak, hogy a tárzuszi Pál ebben a helyzetben Festusnak, Agrippának, Berenikének, kicsinyeknek és nagyoknak azt hirdeti, hogy a feltámadt Krisztus Jézus új életet tud adni, pont úgy, ahogy a proféták előre megígérték. Ezután felállt a király, a helytartó, Bereniké, felálltak velük együtt ülők, távozóban így beszélgettek egymás közt. Semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem tett ez az ember. Agrippa pedig azt mondta Festusnak, szabadon lehetne bocsátani ezt az embert, ha nem fellebbezett volna a császárhoz. Érdemes ezen a mondaton elgondolkozni, de leginkább azon, hogy el lehet menni a legélőbb, legnagyobb súlyú, legmélyebb ige hirdetés után úgy, mintha mi se történt volna. Amen.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: Olvasósarok. Könyvbemutató Turci Árpáddal.
1: A szellem tűzfalai mögött. Bojki László és Szabados Ádám Tűzfal című műsoráról szeretnék szólni. Nem olyan-e az én igém, mint a tűz, így szól az Úr, vagy mint a sziklazúzó pöröly? Olvashatjuk Jeremiás könyvében. A profétai szó így mutatja be Isten igéjét. Izzó tűzként, amely nem hagyja érintetlenül a szívet, és sziklazúzó erőként, amely áttöri az emberi makacság falát. Amikor az ember találkozik az igével, valami történik, vagy fellázad ellene, vagy megtisztul benne. A tűz mindig döntésre kényszerít. Ebben a bibliai fényben különös hangsúlyt kap a szellemi tér, ahol a gondolat és az ige találkozása valóban tűzként izzik fel, s ahol a fal nem elválaszt, hanem kaput nyit a mélyebb látásra. Van valami különös a digitális korszakban, mintha a szó ereje, a gondolat súlya, a párbeszéd méltósága lassan kikopna a mindennapokból. Néha nehézkes mindez számomra, ugyanakkor értem is. Híradások és hirdetések, viták és villódzó üzenetek zajában ritkán találkozunk olyan megszólalással, amely nem egyszerűen szórakoztatni akar, hanem felemelni. Nem elrejteni a kérdéseket, hanem kimondani őket. Nem elnyomni a kételyt, hanem szembenézni vele. Ebben a zajban született valami rendkívüli, a tűzfal. Két gondolkodó ember, Bojki László és Szabados Ádám közös műsora a YouTube-on. A név önmagában is szimbólum. A tűzfal egyszerre védelem és próbatétel. Fal, amely elválaszt, de tűz, amely megtisztít. A digitális világban a tűzfal a behatolótól óvja a rendszert. A városokban a tűzfal a lángok terjedését akadályozza meg. Itt azonban a szó más, mélyebb értelmet kap. A tűzfal a gondolatok próbája, a szellemi tisztulás helye. Aki átmegy rajta, nem ugyanaz, mint aki belépett. Valahol a párbeszéd régi művészete kerül elénk. Kettejük beszélgetéseiben van valami ősi. Emlékeztet a bibliai disputákra, ahol a tanítványok kérdeztek, Jézus pedig felelt, vagy éppen újabb kérdést adott. Emlékeztet Luther és Calvin vitáira, ahol a szó nem pusztán szónoklat volt, hanem fegyver és oltalom, világosság és iránytű. A protestáns hagyományban mindig is fontos volt, hogy a hit útja nem a gondolat lefolytása, hanem a kérdések tiszta kimondása. A tűzfal ennek a hagyománynak mai örököse. Bojki László, a zenész és lelkivezető, az ige hirdető, az életből hozott történetekkel, képekkel, emberközeli példákkal szólal meg, bibliai igékre támaszkodva. Szabados Ádám, a teológus és gondolkodó, blogger és lelkipásztor, a Szentírás fényével világítja meg a felvetett dilemmákat. Kettőjük között ott feszül a dialógus íve, egyik a gyakorlati tapasztalatból, másik az elmélyült írásmagyarázatból indul, s a kettő együtt mutatja meg, hogy a hit nem légüres tér, hanem valóság, amely a mindennapokban is működik. Mindeközben ott van a tűzben megpróbált igazság. A Szentírás tele van a tűz képével. Isten a pusztában tűzoszlopként vezeti népét. Illés próféta oltárát tűzemészti meg, jelezve, hogy az Úr az élő Isten. Pál apostol azt írja a korintusiaknak, azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát vagy szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg. És akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja próbára tenni. A korintusi első levélből szólt az iga. A tűz tehát nem csak pusztít, hanem megvizsgál, megtisztít, át is világít. Ez a szimbolika mélyen beleivódik a tűzfal szellemiségébe. A műsor nem pusztán biztonsági fal a szellemi káosz ellen, hanem az a tér, ahol a gondolatok átmennek a láng próbáján. Nem minden marad meg, ami elhangzik, de ami igaz, az kiállja a próbát. A néző pedig részese lesz ennek a folyamatnak, hallgatóként maga is átmegy a kérdések tüzén, és talán tisztábban látja meg, mi értékes és mi mulandó. A protestáns örökség visszhangja a tűzfal egyik legnagyobb erőssége. Mélyen gyökerezik a protestáns gondolkodás talajában. Ez a hagyomány három alapelvben foglalható össze, amelyek mind visszhangzanak a műsorban. Szól a szkriptúra, egyedül az írás. A beszélgetések során újra és újra visszatérnek a Bibliához, nem puszta idézetként, hanem élő forrásként. A Szentírás nem poros könyv, hanem tükör, amelyben önmagunkra ismerünk. Szól a fide, egyedül hitáltal. A műsor nem moralizál, nem kínál könnyű megoldásokat, hanem a bizalom útját mutatja. A kérdés mindig ott vibrál, mit jelent ma hinni? Mit jelent az, hogy az életünk Krisztusra épül, nem a saját erőnkre? Szól a grácia, egyedül kegyelemből. A párbeszédek légköre mindig átitatott ezzel a felismeréssel. Nem mi oldjuk meg a világot, nem mi váltjuk meg önmagunkat, hanem Isten kegyelme az, ami átalakít. A műsor nem diadalmas önigazolás, hanem alázatos keresés. Vajon hol talál ránk ma is a kegyelem? Ezek az alapok adják meg a tűzfal hitelességét. Nem öncélű filozófálásról van szó, hanem olyan beszélgetésekről, amelyeknek gyökere a Szentírás, ága pedig a mai ember kérdései felé nyúlik. A tisztesség és az alázat is jelen van. Teljes messzélességgel. A kényelmetlen kérdések bátorsága. A proféták hangja mindig kényelmetlen volt. Jeremiás nem kímélte a saját népét sem. Jézus sem kerülte meg a farizeusok kérdéseit. Pál sem engedett a kor szellemi divatjainak. A műsor ebbe a sorba áll be. Nem fél kényes, sokakat megosztó témákat elővenni. Lehet, többekben felmerülhetne a kérdés, vajon ez a bátorság protestáns erénye? A reformáció is azért született, mert akadtak, akik merték kimondani, hogy a fennálló rend nem feltétlenül azonos Isten igazságával. A kérdésfeltevés tehát nem rombolás, hanem hűség. A tűzfal kérdései is ilyenek. Hűségből fakadnak, mert nem akarnak megállni a látszatnál, hanem a mélybe ásnak. Közösség a képernyőn túl, ez a legnagyobb ajándék, ami a tűzfal adhat, a közösség élményét. A protestáns egyház lényege sosem pusztán az egyéni hit volt, hanem a gyülekezet, a közösség, ahol együtt hallgatják az igét. A digitális korban ez a közösség sokszor széttöredezik. A tűzfal azonban újra és újra emlékeztet, nem vagyunk egyedül. A nézők kommentekben, visszajelzésekben kapcsolódnak, de a legfontosabb közösség mégis a belső, amikor valaki egy epizód után leül, kinyitja a Bibliát, és tovább gondolja a hallottakat. Ez a műsor így válik liturgiává is, nem Isten tiszteleti értelemben, hanem abban, hogy a Teremtő Isten szava embereket gyűjt egybe, olyanokat, akik együtt keresnek. Végül a tűzhely fénye. A tűzfal olyan, mint a bibliai tűzoszlop, amely a pusztában vezette Izraelt. Nem mindig látszik messziről, nem mindig érthető azonnal, de fényt ad a sötétben. Olyan, mint az Emmausi tanítványok szívében lobbant láng, amikor Jézus magyarázta nekik az írásokat, ahogy a Lukács evangéliumában halljuk. Ekkor így szóltak egymáshoz. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Ez a műsor ilyen szívdobbanás. Nem harsány, nem erőszakos, hanem láng, amely csendben melegít. Aki mellé ül, az rádöbben, a hit nem idejét múlt dogma, hanem eleven valóság. A gondolkodás nem akadálya a hitnek, hanem társa. A kérdésfeltevés nem árulás, hanem hűség. Ahogy János evangéliumának 8. fejezetében szól az ige, ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. A Tűzfal műsor minden epizódja ennek az ígéretnek a fényében érthető meg igazán. Nem végső szót akar kimondani, hanem utat nyitni az igazság felé. Nem szolgaságba hajt, hanem szabadságra hív. A tűzben kipróbált kérdések és válaszok a nézőt is arra ösztönzik, hogy ne érje be a látszattal, hanem engedje, hogy az ige fényében mutatkozzék meg a valóság. A szabadság nem abban áll, hogy minden kérdésre kész feleletet kapunk, hanem abban, hogy az élő Krisztus igéje megvilágítja a szívünket, és a tűzben megtisztítva állhatunk Isten kegyelmében. A Tűzfel nem egy egyszerű és nem könnyen emészthető YouTube műsor. Olyan szellemi otthon, amely visszavezeti a gondolkodást az írás fényéhez, visszaadja a szó méltóságát, és arra hív, hogy a hit tüzén át tisztábban, világosabban lássunk. Meghívás mindazoknak, akik mernek kérdezni, akik nem félnek a lángtól, mert tudják, Isten kegyelme a tűzben is velünk van. Solideo Gloria. Kedves hallgatóink! Szabados Ádám és Bojki László Tűzfal című YouTube műsorát ajánlottam kedves figyelmükbe.
0: Olvasó sarok. Ez volt a könyvbemutató Turci Árpáddal. Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
2: Isten megismerése. Ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Pál rómabeliekhez írott levele, 1. fejezet, 19. vers. Három módon ismerheted fel, hogy Isten valóságos és számodra is elérhető. Elsőként, Isten intellektuális ismerete. Ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és istenségét meglátja alkotásain az értelem a világ teremtésétől fogva. Ezért nincs mentségük. Pál rómabeliekhez írott levele, 1. fejezet, 19-től a 20. versig. Második. Isten tudatalatti ismerete. Mert amikor a törvényt nem ismerő népek természetükből fakadóan cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmagukban hordozzák a törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete a szívükbe van írva, bizonysága ennek lelkiismeretük és gondolataik, melyek hol vádolják, hol felmentik őket. Pál rómabeliekhez írott levele, 2. fejezet, 14-től a 15. versig. Harmadik. Isten személyes ismerete. Ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Pál korintusbeliekhez írott 2. levele, 5. fejezet, 16-tól a 17. versig. Isten kinyilatkoztatja magát nekünk a teremtett világon keresztül. A lelkiismeretünkön keresztül is szól hozzánk, megmutatva természetét és erkölcsi elvárásait. Ám ezen túlmenően személyesen is megismerhetjük őt, és fián, Jézus Krisztuson keresztül kapcsolatba léphetünk vele. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Mondta Jézus. János evangéliuma 8. fejezet 12. vers. Biztos akarsz lenni abban, hogy Isten valóságos? Akkor lép ki a fényre!

0: Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Mécses.
1: A Magyar Evangélium Rádió műsorát sugározza.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőimet, kedves hallgatóimat. Tudják, nagyon sokat gondolkozik azon az ember, hogy mit gondolunk mi úgy általában a mindenható Istenről. Hallgatom az ige hirdetőket, vagy legalábbis belehallgatok a mondani valójukba, vagy beleolvasok a feljegyzéseikbe. És egyre többen vannak, akik úgy beszélnek az Istenről, mint aki mindenek fölött és elsősorban, és majdnem csak kizárólag a szeretetét, a kedvességét, az emberek iránti elkötelezettségét akarja nekünk értésünkre adni a Bibliába. De nem beszélnek arról az Istenről, akinek vannak elvárásai, akinek vannak törvényei, vannak parancsolatai, vannak olyan szabályrendszerei, amit éppen a mi életünk védelmében adott. Aztán, ha valaki kinyitja a római levelet, akkor nagyon hamar elkerekedhet a szeme, mert ilyet fog olvasni benne. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Ami azt jelenti, hogy van ütközőpont. A mindenható Isten számára és a mindenható Isten szemében egyáltalában nem lényegtelen, hogy ön és én hogyan élünk, és hogy az Isten igazsága valósul-e meg ezen a földön, a környezetünkben, vagy magunk által kreált, úgynevezett igazságoknak a védelméért küzdünk, és azokat képviseljük. Mert hogy egyébként a feltartóztatják az igazságot, az azt jelenti, hogy nem engedik érvényre juttatni. És miért nem engedik érvényre juttatni? Jó pár verssel később, ugyanebben a fejezetben, a római levél első fejezetében ezt fogja mondani az apostol. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkozásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Tetszik tudni, ez nagyon megdöbbentő. Mert ez azt jelenti, hogy úgy kezdődött, hogy az ember fittyet hány az élő Istennek a rendjére. Mintha egy gyerek azt mondaná, hogy nem érdekel, mit mondanak a szüleim, nagyszüleim, tanárai. Kit zavar? Hát jár a szájuk, biztos nincs más dolguk. És nagyon keményen hangozhat ez, de a mai ember számos esetben, mintha így bánna, így viszonyulna Istenhez. Itt nem pusztán arról van szó, hogy veszük magunknak a bátorságot, és kijelentjük, hogy nincs Isten, vagy kijelentjük, hogy az általunk képviselt tudomány gyakorlatilag átvette az Isten szerepét, vagy a mesterséges intelligencia átvette az Isten szerepét, most már ilyet is lehet hallani. Nem ez azt jelenti, hogy tudatosan szembefordulunk azokkal az értékekkel, amiket Isten ad. Azt mondja, hogy nem méltattuk Istent arra, hogy megtartsuk ismeretünkben. És akkor Isten lép. Nem fogja könyörgőre a dolgot. Isten a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. Ezt is Pál apostol írta le. De Isten nem megy ennél tovább. Ha nem méltatom arra, hogy megtartsam az ő igéjét az én ismeretemben, akkor tovább léphet az Isten. És ezt a tovább lépést úgy írja le Pál apostol, hogy Isten kiszolgáltatja azokat, akik így tesznek, az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkozásnak. Azt olvastuk az előbb, hogy történhet olyan, ami feltartóztatja az Isten igazságát. Most azt olvassuk, hogy Isten pedig kiszolgáltathat arra bennünket, hogy ebben az állapotban megmaradjunk. Ráadásul azt mondta az első fejezetben Pál, ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságra jutottak gondolkozásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Tetszik tudni, ez olyan, mint amikor bemegyünk valahova, és lekapcsolják a villanyt. Jártak már így, hogy hirtelen elaludt a villany? Én nem olyan régen egyszer pincelépcsőn haladva lefele jártam úgy, hogy kiégett az égő. Nagyon tanulságos. Ismertem a lépcsőt, mégis erőteljesen kellett gondolkoznom, hogy most hova lépek. Na, körülbelül így jár az az ember, akinél Isten azt mondja, hogy hát akkor így maradsz, barátom. Ha te ezt akarod, ha te ezt követed, akkor így maradsz. De nincs itt vége, mert ennek van következménye. Nem csak a saját életemben, ha én vagyok ez, aki így félreteszi az Isten ismeretét, hanem a társadalomnak, a környezetemnek, embertársaimnak az életére is kihat az, ahogy én döntöttem. Mégpedig hogy? Hát így. Ezért tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapzsisággal, viszálykodással, álnoksággal, rossz indulattal, besugók, rágalmazók, istengyűlölők, gőgösek, dicsekvők, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok. Ebből egy is sok. És nem biztos, hogy mindegyik megjelenik mindenkinek az életében. De ez, már bocsánat, hogy így mondom, gyümölcse az Isten ismeretét figyelmen kívül hagyó ember szívnek. Nem tud más milyenné válni. Hiába hivatkozunk itt a humanizmusunkra, az emberi nagyságunkra, az emberi gondolkozás fensőbbségére, tessék körülnézni a világban. Miről szól most a világ? Gyűlöletről, haragról, ármányról, a háttérben való összeszövetkezésről. És ráadásul azt mondja a Biblia a folytatásban, hogy nem csak olyanok vannak, akik ezt teszik, de inkább olvasom. Ők ugyan megismerték Istennek azt az elhatározását, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, mégis nem csak maguk cselekszik ezeket, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket művelnek. Tessék mondani, ki mellé állunk oda? És hogy fejezhetjük ki az egyetértésünket? Azt mondta a költő, vétkesek közt cinkos, aki néma. Falasztál a paráznaságnak, és parázna lettél magad is. Tudják, amikor becsukjuk a szemünket a nyilvánvaló igazságok

0: És a viszonylagosság borzasztóan élesen kijött. Mert hogy egy fekete mellett a vajszínűt bármikor fehérnek lehet nézni. De a hófehér mellett teljesen egyértelmű lesz a különbség. Az Isten igéje be kéne, hogy ragyogja a mi gondolkozásunkat. Meg kéne, hogy mutassa az utat, ami járunk. És ráadásul azt is el kéne, hogy döntse a szívünkben, hogy mi az, ami mellé odaállunk, és mi az, amivel nem vállalunk közösséget. Miért is? Azért, mert az egyetértés nem csak ebben a világban jelentkezik, hanem bármilyen hihetetlen, de úgy tűnik, hogy a mennyben is számon tartják. És Isten nem csúfoltatik meg. Azt mondja a Szentírás, Krisztus Jézus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Akkor nekünk most rettegnünk kell minden egyes apró tévedésünktől? Nem. De megvizsgálni meg kell a lelkeket, megvizsgálni meg kell az utat, amin járunk, és azt is tudomásul kell venni, hogy Isten nem megtéveszthető. Miközben ezen gondolkoztam, Ézsaiás proféta híres példája jutott eszembe, amikor azt mondja, hogy egy szőlőt ültetett a szőlősgazda, és ez a szőlősgazda Isten, és mindent megtett azért, hogy ez a szőlő kiváló termést hozzon, de aztán nem hozott kiváló termést. Amikor a szőlősgazda belefáradt a hiába való várakozásba, akkor nem neki állt kitépni az ültetvényt, csak elvette a kerítést. Mintha a római levél másképp fogalmazna ugyan, de a lényeg ugyanez. Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkozásnak. Már csak egy kérdés van. Tehet ilyet Isten? Tetszik tudni, igen. Onnan tudom, hogy ide le van írva. És én hiszek Isten igényének. De azt is hiszem, hogy Krisztus Jézus azért jött, hogy a sátán munkáját lerontsa. És hogy ne engedjen bennünket ebbe az állapotba beleveszni, hanem hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket. Ha már költőket idéztem, akkor hadd idézek egy másikat is, így a végére. Elszáll a perc, az életed. Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Imádkozzunk. Uram, te tudod, hogy nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy ha becsukjuk a fülünket, behunjuk a szemünket, vagy éppen nem nyitjuk ki egy-egy helyzetben a szánkat, akkor igazából nem hullik ránk annak a felelőssége, hogy ki mellé tettük le a voksunkat, vagy ki mellé álltunk oda bizonyos élethelyzetben, milyen életmódot támogattunk a hozzáállásunkkal. Nagyon kérünk, hogy tégy világosságot a mi szívünkbe és a mi fejünkbe, hogy ne csak nevezzenek bennünket a te követőidnek, hanem azoknak is bizonyuljunk az értékrendünkkel, a hozzáállásunkkal is. Amen.
1: Mécses.
2: A Magyar Evangéliumi Rádió adását sugároztuk.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ahogy Isten Mózesnek parancsolta, jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul –

0: ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 17 perckor volt. Az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 21 óra 33 perc. A Tórából ezen a héten a Dvárim heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése a szavak. Mózes 5. könyve 1-1-3-22-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. A 40. évben, a 11. hónap 1-én történt, hogy elbeszélte Mózes Izrael fiainak mindazt, amit megparancsolt neki az Úr. Így kezdte Mózes magyarázni a törvényt a Jordánon túl Moáb földjén. Az Úr, a mi Istenünk, így beszélt hozzánk a Hóreben. Mózes 5. könyve 1-3-6-ig. Tette mindezt Mózes az örökké való dicsőségére, annak érdekében, nehogy vétkezzenek. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14:7. Hozzatok ide magatoknak bölcs, értelmes és ismert férfiakat. Ki alkalmas, milyen képességgel kell rendelkeznie egy vezetőnek? A vezetőket viszont választják. Mik a választási elvek egy adott történelmi helyzetben? Ezekre a kérdésekre kereste a választ Szerdó Szervin írásában a Dvárim heti szakasz kapcsán. Egy rabbi a talmudi amorita korszak 5. generációjának bölcse szerint Mózesben életének utolsó hónapjában tudatosult az, hogy az élet véges. Kifakad belőle a panasz. És szólattam vala néktek abban az időben ezt mondván, nem viselhetlek egymagam titeket. Mózes félelmét a Talmud bölcse elméleti értelemben magyarázza. Boldog ember, aki szüntelen retteg, aki pedig megkeményíti az ő szívét, bajba esik. Példabeszédek 28:14. Azt állítja, hogy az igaz, jámbor emberek nem a haláltól félnek, hanem attól, hogy példaértékű életük hátralévő részében rosszul csinálnak, elronthatnak valamit. Mózes úgy dönt, hogy segítőkre támaszkodik. 28. zsidó kulturális fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. zsidó kulturális fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat az idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kapnak. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Ma szombaton láthatók felhők és több órás a napsütés is. Néhol eshet egy kis eső, nyugati szél és 27-34 fok van. Vasárnap a felhők és ugyanúgy napsütés is lesz. Elszórtan zápor is akad. Északnyugati szél és 26-32 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusba.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat. Mindenkinek áldásos Biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként írót olvassuk a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk a Galatákhoz írt levélben, és ott a harmadik fejezet 26. és 28. versét terjedően következőképpen. Mert mindjárt Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusba való hit által. Aki Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztus öltöttétek magatokra. Krisztusba tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert mi mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztusé vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerinti örökösök.

0: Mennyi édesatyánk, olyan csodálatos az, hogy Krisztus Jézusban mi is ott lehetünk a te gyermekeid között, akiket elfogadtál, befogadtál, magadhoz vontál. Hálásak vagyunk ezért a tudatért, de segíts, hogy ez ne valami lelki gőgben jelenjen meg bennünk, hanem sokkal inkább annak a hatalmas felelősségnek az átélésében, hogy mit is jelent téged képviselni ebben a sokféle dologban, megromlott és elhajlott világban. Segíts tiszta szívvel vallást tenni a te nevedről, és segíts úgy képviselni az Úr Jézus Krisztust, a te fiadat, hogy az evangélium eljuthasson a szívekhez. Amen.
1: Amen. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és azokat is, akik látnak vagy hallanak. Köszönjük a hétről hétre való velünk való együttlétet, a támogatást, a buzdítást, nagyon jól esik. És ilyen gondolatokkal nyitjuk meg a következő tanulmányunkat, a harmadikat, egység Krisztusban. A különbözőségről nagyon könnyű beszélni. Az egységről már nagyobb kihívás. És ha valami gyengíti az Isten művét, az a különbözőség, amikor a különbözőséget próbáljuk érvényesíteni, és mindig az egység épít, a különbözőség az leépít. És Pál apostol észreveszi, hogy a korintusi gyülekezetben bizony nagyon sok az eltérő különbözőség. Másképp gondolkodás, más kulturális hatások, máshoz való odaállás, másikkal való szimpatizálás, csoportokra, pártokra szakad szét a közösség. És ezzel szemben a legfontosabb dolog az egység. És ha talán Pál apostol ma írná a budapestiekhez írt levelét, akkor ma is hasonlóan fogalmazna, mert ez az egyik leggyengébb, mindegy milyen egyházban vagyunk, tökéletesen milyen egyházban vagyunk, mindig szakadunk, töredezünk, repedezünk szét. Az egység az mindig valami Isten országában való idillisztikus állapotnak a víziója, a látomása csupán, pedig nekünk egységben kellene legyünk. Nézzük a gyülekezeti pártoskodás problémáját, hogyan vázolja fel a korintusi első levél első fejezet 12. versétől a 17. verséig terjedő szakaszban Pál. Székely Marikától kérdezem.
2: Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél köztetek. Én Pálé vagyok. Én Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé. Hát részekre szakítható-e Krisztus? Talán Pál feszítetett meg értetek, vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg? Hálát adok Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, csak Kriszpuszt és Gájuszt. Nem tudom, hogy mást is megkereszteltem volna. Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy Krisztus keresztje el ne veszítse erejét.
1: Milyen nagy gondolat. Nem azért küldött Krisztus, hogy kereszteljek, hanem az evangéliumot hirdessem. Pedig milyen nagyon szeretjük mi a keresztséget, erőltetni, növekedés, többen legyünk, még nagyobb, új gyülekezetet alapítsunk. Pedig itt Pál arról beszél, a mennyiség ne zavarjon meg titeket. A minőség legyen a ti legfontosabb gondolatotok. Anikó, Tibor...
3: Egy furcsa kép jutott eszembe, akinek ugye voltak gyerekei, vagy vannak is, vagy unokái vannak, az biztos tapasztalta, hogy már az óvodában van a versengés és a részekre szakadás, miszerint most te nem tartozol a mi csoportunkba, vagy a veled nem játszunk, most nem vagy a barátom, most a barátom vagy, most a Pisti az, nem ide, azt nem szeretjük, és sorolhatnám. Tehát milyen érdekes, hogy ez a részekre szakadás és ez a kirekesztés valahol a zsigereinkből jön. Mert nem tanítjuk a gyerekeknek azt, hogy most akkor éppen valakit kiközösítenek, vagy nem közösítenek ki, meg most valakivel játszanak, vagy nem, és már kialakulnak a kis csoportok, és ez alapjáraton nem is lenne baj, hogy vannak, akik közelebb vannak egymáshoz, és jobban tudnak együtt játszani, akár az óvoda udvaron, és így a gyülekezetben se baj, hogyha vannak kisebb csoportok, akik közelebb vannak egymáshoz. Az a baj, hogyha ezek teljesen lezártak, és ezt megfigyeltük sokszor, hogy nagyon nehezen nyitnak, hogyha nagyon szorosak ezek a kis csoportok, sokszor nagyon nehezen nyitnak mondjuk egy kívülvaló fele, és hát a kirekesztés a másik fő baj, és utána jön ebből a versengés. Tehát valahogy úgy kéne fölépülnie egy gyülekezetnek, mint egy szervezetnek, hogy igen, a kézhez az ujjak jobban tartoznak a kézfejhez, de ugyanúgy a test része, mint a láb, meg a lábfej, vagy mint a fej. Tehát nem egyformának kell nekünk lenni. Az egység nem arról szól, hogy ilyen egybe vágó kocka emberek lennénk a gyülekezetbe, bocsánat, hanem arról, hogy megtaláljuk mindnyájan a feladatunkat, a funkciónkat és a helyünket, és együtt dolgozunk Isten országa építéséért, és együtt dolgozunk azért, hogy minél többen megismerjék az evangéliumot, mint ahogy Pálnak is ez volt a célja.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
0: Az az igazság, hogy itt a keresztelés kérdése, vagy a bemerítés kérdése muszáj visszakanyarodni olyan értelemben, hogy ez egy krisztusi parancs. És mivel krisztusi parancs, erre nem mondhatjuk azt, hogy ezt felejtsük el. De ha csak ez a cél, mert adminisztratív okokból statisztikát akarunk gyártani, akkor tökéletesen eltévesztettük a célt. Mert ráadásul, ha már előbb Anikó az óvodát emlegette, és remélem senkit nem fogok halálra sérteni, de ezzel a módszerrel túlkoros napközit tudunk gyártani gyülekezet helyett, ahol ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az óvoda kis csoportjában, de nagyon rosszul áll felnőtteknek. És én azt hiszem, hogy végig kéne gondolni, hogy az a misszióparancs nem ért véget ott, hogy eljutott valaki addig, hogy na most akkor átadja a szívét és megpecsételi a hitét, hanem úgy folytatódik, hogy és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Ráadásul az Úr Jézus ehhez az egészhez köti azt az ígéretet, hogy és íme én veletek leszek minden nap a világ végezetéig. Mi ezt igényelnénk, a többit szívesen elhagynánk. Nagyon nagy szükségünk van növekedésre, létszámot tudunk mutatni, de a kereszténység nem ilyen értelmű sikerességről szól. Nézzük meg, hányan termik köztünk a lélek gyümölcsét. Ennyi. És hogyha az nagyon minimális, akkor a Krisztus követők száma a lélek gyümölcsét termők számával egyenlő. Ezt jól be kell jegyeznünk.
1: Köszönjük szépen, Apa László testvér.
4: Nagyon nagy kérdés az, hogy az egységre jutásnak milyen alapjai vannak a közösségen belül. Az egyik alapot talán említhetnénk a békességet, ugye? Tehát elég nehéz úgy egységet teremteni egy közösségen belül, hogyha nincsen békesség. Ez egy fontos alap, mert ez egyet tudunk érteni. De hogyan tudunk eljutni a békességre? És nagyon érdekes, hogy úgy próbálunk nagyon sokszor gyülekezetben belső egységet létrehozni, hogy bennünk békétlenség van. Tehát nincs egység bennem. És ha bennem nincs meg az egység, tehát az én szívem és az én elmém Krisztusban nincs megbékélve, nem jutottam összhangra magammal, ugye, Pál is beszél egyébként erről a belső feszültségről, ami az embernek a belsejében dúl, hogyha ott Krisztus Jézusnak a keresztje és vére által nem jön létre az egység, akkor én bemehetek egy közösségbe. De én nem tudom vinni magammal azt a békét, ami szükséges ahhoz, hogy a másik emberrel is egységre tudjak jutni. És ha több olyan ember van egy közösségben, akinek ez a belső egysége nincs létrejöve, ott egyre nagyobb lesz a feszültség. Ha minél több olyan ember van egy közösségben, aki ezt a belső nyugalmat, ezt a Krisztusban való egyesülést megtapasztalja, meg is éli, akkor abban a közösségben látszani fog kívülről, hogy békesség, nyugalom, egy Krisztus békessége veszi körül az embereket.
1: Köszönöm szépen. László.
5: Az egység szükségessége mindig a különbözőségek fennállása esetén áll fenn, ahol azonosság van, egyformaság van, ott semmi szükség egységre törekedni, ahol különbözőségek vannak. És hogy lehet elérni a különbözőségeknél, úgyhogy ezért az egyedek önmaguk maradnak, de mégis egyek legyenek. Hogyha a közös pontot megtaláljuk, és a legfontosabb közös pont, mi a cél, két követünk. Ha ebben egyességre tudunk jutni, akkor létrejön az egység. Ha nem, akkor nem lesz egység. És mivel hívő emberekről van szó, mindenkinek Krisztusban kellene megtalálnia a célját. És akkor nem lenne semmi probléma. Az a baj, hogy Krisztus helyett valaki mind más kerül a középpontba, és emiatt nem jön létre már a célokban sem az egység.
1: Köszönöm szépen, egy gyors reakció.
0: Csak ehhez, amit Laci bácsi mondott, ráadásul, hogyha valaki más kerül Krisztus helyett a középpontban, most lehessenek elgondolni, hogy eddig Krisztustól voltunk különböző távolságokban, és most már elmondhatjuk, hogy ő miatta, mert hozzá ragaszkodunk, most egyformán messze vagyunk Krisztustól minnyájan, de ebben aztán egységesen. Ez katasztrófa.
1: Igen. Szigeti István?
6: Ugye pára jellemző, és mindig el szoktuk mondani, hogy nagyon szeretnék az ellentét párokat alkalmazni. És itt is arról van szó, ahol nagyon szépen rávezet az egységnek a gondolatára. Először azt mondja, hogy ne legyen köztetek szakadások, vagy ne szakadjatok pártokra, ne legyen széthúzás, pártoskodás, meghasonlás köztetek. És az másik ellentértelme, hogy legyen köztetek egység, gondolkodásban és meggyőződésben. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezeket a viszálykodásokat, amiben fogunk majd fog még a pereskedésre, vagy nézetkülönbségeket el kéne felelteni, mert úgy jutunk el az egységhez, ami nem egyformaságot jelent, ezt nagyon aláhúznám, hogy az egység nem egyformaság, hanem az egység tulajdonképpen ez egy definíció, hogy egyhangú, ellentétektől mentes valami. Tehát egyhangú, amit a Laci is mondott, a Krisztusban való egység. Egység. Ez nem egyformaságot lehet, de egyhangú, egy ellentétektől mentes egyforma gondolkodást, megközelítést.
1: Köszönjük szépen.
2: Ugye különbözőek vagyunk, más-más talentummal rendelkezünk, más az elgondolásunk, de a cél az közös. Jézus követése, jellemének átvétele, a cselekvése irányt mutat nekünk, ugye sok példát adott útbaigazításként, hogy bizonyos szituációkban, hogy viselkedjünk. És ugye az együtt gondolkodás, hát tele vagyunk gyarló emberi jellemvonással, és olyan könnyen kimondunk valamit, amivel a másikat bizony nagyon meg tudjuk sérteni, vagy olyat okozunk neki, ami szinte eltántorítja a gyülekezettől. És hát amikor rájövünk, hogy milyen nem jó tulajdonságaink vannak, akkor ez ellen harcolni kell. És Sátán szeretné a közösséget szétzilálni. Nagyon jól tudja, hogy melyik a gyenge pontod, és ott fog támadni.
1: Köszönjük szépen. Jakó Gyula.
7: Szigeti testvérünk, Jenő bácsi azt szokta mondani, hogy amelyik gyülekezetben nincs feszültség, az a gyülekezet halott. És meg kéne gondolni, és valóban ez a kísértés nagyon nagy kísértés, de ezeket az ügyeket kezelni kell. És itt azt is tanuljuk az igéből és Pál apostol irataiból, leveleiből, hogy mester ilyen kezeli, és nem úgy, hogy valaki pártjára áll, hanem megpróbálja Krisztus mellé terelni a nyájat. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy tudjuk-e kezelni a konfliktusokat igei alapon, nem ez a vélemény, az én véleményem csak másodrangú, de ha az ige alapja mellett szilárdan ki tudok állni, akkor annak valószínű lesz eredménye. De ha pártoskodok valaki oldalán, akkor annak nem lesz eredménye. Köszönöm. Csak feszültséget szűr.
1: Köszönöm szépen. Tehát a gyülekezeti pártoskodásból most nézzük, hogyan, mi a megoldás. Jézus köré csoportosulva, Korintusi első levél, első fejezet, 10. vers, Kulcsár Anikó.
3: A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem gondolkodásotokban és meggyőződésetekben jussatok egyetértésre.
1: Nagyon fontos egyetértésre jussatok. Az egyetértés az nem úgy kialakul, hanem kompromisszumok árán. Parancsolj!
3: Nekem egy példa erre eszembe jutott. A jeruzsálemi gyülekezet, amikor ugye a pogányok is hívőké lettek, és akkor hát fölmentek a testvérek, hogy akkor most mit is kell kezdeni a pogány háttérből megtölt keresztényekkel? Meg kell tartani az ószövetségi törvényeket, ugyanúgy, mint a körülmetélést és minden egyebet. És akkor egy nagyon olyan rövid kis mondat van beszúrva, hogy nem kis vita támad közöttük, de úgy szépen végül is egyetértésre jutottak a testvérek, és megírták a levelet, amit aztán körbe elvittek a pogány háttérből jövő gyülekezeteknek, hogy hát ugye tartózkodjanak a vértől, a fulvaholt állattól,
1: stb. Noé törvényeket tartsák be.
3: Igen. De egyetértésre jutottak a testvérek, tehát nem az a baj, ha nézetkülönbségek vannak, mint ahogy már Gyula is említette. Lehetnek, és lehetnek különböző látáspontok is, de valahogy ezt az igével a kézben és a Szentlélekkel a szívben valahogy békességben meg kéne tudni beszélni, hogy mindnyájan gondolkodásukban és meggyőződésükben, amit itt Pál ír, egységre tudjunk jönni, egyetértésre tudjunk jutni. És utána viszont ez a következő lépés, ezt nem írja Pál, de hát illen ehhez a megállapodáshoz, ehhez az egyetértéshez tartani is magunkat.
1: Ez a legfontosabb, mert idáig el szoktunk jutni, aztán hazamegyünk, és aztán kezdjük. Igen. Ez azért, és elkezdjük magyarázni.
3: Igen.
1: Tibor?
0: Bocsánat, hogy vitatkozom veled, nem megyünk haza. Nagyon sokan már a gyülekezetből Facebook posztolnak, és jönnek az ilyen-olyan-amolyan lájkok, reakciók, és ebben én nem szeretnék ebből viccet csinálni, mert én ezt úgy gondolom, hogy ez a gyülekezet halála lesz. Tudnélik, eljutottunk odáig, hogy nem gondolkozunk, hanem Facebook posztot, meg mindenféle egyéb posztot csinálunk, és megpróbáljuk magunk mellé gyűjteni azokat, akiket csak lehet. De aki nem érleli magában, nem gondolja át a dolgokat, nem mérlegel, az katasztrofálisan mellé fog menni, mert még az is lehet, hogy belátásra jutna az ember. Van egy régi mondás, koreaiak mind a mai napig azt mondják, hogy aludjunk rá egyet. A koreaiak még hozzá szokták tenni ezt, hogy akkor most üljünk le, ezt együnk valamit. És akkor utána lehet, hogy másképp fogunk gondolkozni. És néha kellene a gyülekezeti életben is az, hogy akkor most álljunk meg, testvérek, fontos lesz az egyetértés, van egy feszült pont, nagyon jó lenne kimunkálni az egységet, az egyetértést. Azt mondta nekem egy férj, hogy náluk soha nincs vita, egy akaratom vannak a feleségével, az én akaratom az akarat. Pont. Na most ezt a fajta mondatot sokan úgy gondolják, hogy a gyülekezeti életben is meg lehet valósítani, aminek az lesz a következménye, hogy előbb-utóbb valami fölrobban. Ezt el kéne kerülni.
1: Köszönjük szépen. László?
4: Egy példa jutott eszembe, amit én is úgy hallottam, de gondoltam, hogy megosztom itt veletek, mert nekem nagyon tetszett, hogy a gyülekezeti problémáknak, meg a problémáinknak a megoldásába nagyon sok esetben, ugye ahogy a Tibor említette az előbb, társakat keresünk magunknak, és ezért azt csináljuk, és ez a példa úgy szólt, hogy most mi itt ugyan egy fél körbe ülünk, de mondjuk képzeljétek el, hogy teljes lenne ez a kör, és középen Krisztus van, és van egy problémánk, és mindannyian azt mondjuk, hogy egy lépést mindenki a körbe, Krisztus fele lépik. Ha a következő lépést megint, ahogy közelebb és közelebb megyünk, egyre szorosabban és szorosabban egymáshoz fogunk szorulni, mert Krisztus fele megyünk és összetartunk. Ha viszont én azt mondom, hogy kifordulok így Rózsika irányába, akkor már elfordult a minden. És ha mindenki összefordul így, akkor tulajdonképpen nem egy tapotot nem fogunk Jézushoz közeledni, hanem kialakítunk magunknak csoportokat, ahol majd megpróbáljuk megoldani mindazt, amit tulajdonképpen lehetetlen kivitelezni. Az egyetlen megoldás az a Jézus Krisztushoz való közeledés, és feltekinteni rá, és az ő megoldásait alkalmazni az is saját életünkben, és a gyülekezeti életben is.
1: Köszönjük. Gyula?
7: Valóban, ahogy Tibor mondja, aki nagyon kísért bennünket, hogy mi megmondom, hogy csináljátok, de azt is tanítjuk, hogy a Jézus az egyház feje, ha ő a vezető, akkor nekünk igazodni kell. És ez a nagy parancs, nem az én véleményem, az másodrangú, amit az ige mond, amit az ige tanít, tehát Pálnál számtalan példát, és hát nem utolsó sorban nagy-nagy példa Jézus főpapi imájának, szoktuk mondani a János evangéliumában, hogy atyám, arra azért imádkozok, hogy ők is egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Tehát csak a mennyei hatalom képes arra, hogy minket egybe tud terelni, ha szót fogadunk a mennyei intések és intelmeknek. Nincs más út egyáltalán.
1: Köszönjük szépen, Drábik László.
5: Felolvasott szövegben szerepelt, hogy jussatok egyetértésre, és te azt fűzted hozzá, hogy az egyetértésre kompromisszumok útján vezet az út. Ezt mondta az Imre. Rendben van, de nem mindegy, hogy milyen kompromisszumok útján, ugyanis vannak olyan témák, amikben a hívő nem engedhet, amiben nincs helye kompromisszumnak.
1: Köszönjük szépen. István?
8: Én még egyszer hangsúlyoztam, hogy mindenki nagyon fontos ebben az egység problémájában, hogy az egység nem uniformizmus, nem egyformaságot jelent, hanem még Pál egy nehezebb egységre mutat rá, a különbözőségekben meglévő egység. És ennek van egy nagyon fontos kontrollja, egy ellenőrzési lehetőségnek, hogy Krisztus meggyőződésének és tapasztalatának vagy kell alávetni magunkat. Tehát nagyon fontos, hogy a gondolatainkat és a véleményeket a krisztusi gondolatoknak kell alávetni.
1: Köszönjük. Marika?
2: Azon gondolkodtam, hogy a gyülekezeti egyházi vezetők a közösségért vannak, és felelősök, hogy ne diktatúra alakuljon ki, mert beismerni a hibát, hogy tévedtem, és a másiknak volt igaza, hát ezt manapság nehezen hallja az ember, és mire rájön erre, a közösség már szét is ment. És megoldást találni, meg úgy akar valaki, hogy a másikra keni, vagy nekem ehhez nem volt közöm, akkor én ezzel nem foglalkozom, majd valaki megoldja. És miért nem a jót keressük a másikban, a szolgálatban való jártasságot, az Úrhoz való hűséget?
1: Köszönjük szépen. Bölcsesség, érettség. Korintusi első levél, 3. fejezet, 4. verse. Tokics Marika.
9: Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelki emberekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el, sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irigység és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e? Ha az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik pedig azt, én Apollósé, nem emberi módon beszéltek-e?
1: Köszönöm szépen. Tehát van valami bölcsesség, valami érettség, amit a Szentlélek ad. Minden egyéb ennek a hiányát mutatja. Tibor?
0: Az az igazság, hogy erre egy mai 21. századi ember valószínűleg rávágná, hogy persze, hogy emberi módon szólok. Hát hogy szóljak, nem szóltok más módon, hát ember vagyok. Igen ám, de itt a nem lelki módon az azt jelenti, hogy nem a Szentlélek jelenlétének a következményeképpen szólaltok meg, hanem csak a puszta ösztönök és minden egyéb, magyarul testiesen. Márpedig, aki Krisztusban van, ez is majd korintusi levélben lesz, csak a második levélben, az 5. fejezetben, aki Krisztusban van, az új teremtés. Szóval új teremtés, nem valamiféle reszelt változata az eredeti pusztult állapotnak, új teremtés, a régiek elmúltak, újjá lett minden. De nekem van arra igényem, hogy én új teremtmény legyek, nem pedig valamiféle imitációja a Krisztus követésnek.
1: Köszönöm szépen, Jakó Gyula testvér.
7: Mint a kezelésnek a módszeréről. Hát például egy ilyen feszültség esetén nem lehet izgatott az ember, ideges vagy ingerült. Megint a teljes józan észszel átgondolni az igei alapokat. Ahogy Pál előzetesen megírja, hogy szeretném, hogy mire hozzátok érkezek, addigra már áttanulmányozzák azt a irányvonalat, amit a mindenható, amire a mindenható tanít bennünket. Nem lehet ingerülten, idegesen és össze-vissza, mert akkor még nagyobb kárt csinálunk a gyülekezetbe, ha elrontjuk a konfliktus kezelést. Tehát megint higgadtan, nyugodtan, türelmesen és Istent kérve, és akkor van remény, hogy sikeresek lehetünk.
1: Igen, tehát indulatmentesen próbáljuk a problémákat kezelni. László?
5: Én csak annyit fűznék a Tibor által elmondottakhoz, hogy ahhoz, hogy új teremtéssé lehessünk, nem mi teremtjük magunkat újjá, ahhoz teljesen Krisztus központúvá kellene válni. Enélkül nem leszünk. Tehát teljesen át kell járnia bennünket Krisztus szeretetének, a krisztusi gondolkodásnak, a krisztusi cselekvésnek. Ha ez megtörténik, akkor új teremtésé leszünk. Ha nem, akkor csak vágyakozunk utána.
1: Igen, itt az érettségben is erről van szó, hogy vajon megtudunk-e azoktól, az indulatoktól, azoktól a kulturális szabályoktól, amelyet korábban elsajátítottunk, el tudunk-e szabadulni, és a Szentlélek át tudja formálni a mi gondolkodásunkat. Mert ha nem, nem vagyunk érettek. Lehet, hogy keresztények vagyunk, csak nem érettek.
0: Pál apostol itt egy nagyon fontos dolgot mond. Azt mondja, hogy annyira nem érett a korintusi gyülekezet, hogy ő maga is a csecsemőknek szánt ételt tudta lelki értelemben adni. Na de nem lehet abba maradni. Tessenek csak arra gondolni, hogyha egy gyermek egy idő után nem kapja meg a megfelelő előrelépést, akkor nem fog fejlődni. Annak a gyereknek fehérjére van szüksége, szénhidrátra van szüksége, mindenféle dolgokra van szüksége. Ha nem kapja meg, akkor elsorvad. És lehet, hogy egész életében szellemileg is és fizikailag is visszamaradott állapotba keveredik. Pál apostol lelkileg is ezt mondja. Nekünk ige hirdetőknek egyébként ez egy óriási kérdés. Akarunk mi adni a gyülekezetnek keményebb táplálékot? Mert ha minden áldott gyülekezeti istentisztelet igazából csak a megtérésre való hívást és az első lépéseket teszi az előtérbe, akkor azt gondolja majd mindenki, hogy hát akkor gyakorlatilag célba is értünk. De hát a kezdetet olyan, mintha a bölcsőt kineveznénk. Igen, tehát köszönöm a segítséget. Tehát a bölcsőt kineveznénk célnak. Nem. Valóban menni kéne, fejlődnünk kellene.
1: Köszönöm szépen. Marika?
2: És nem véletlenül, hogy a hitünknek és az ismeretünknek növekedni kell. Ha nem növekszik, akkor akármilyen szél fújdogál, akkor nem maradunk Jézus mellett, hanem megyünk a különböző irányzatok felé. Tehát nekünk szépen fejlődni kell hitben is, és ismeretben is.
1: Köszönöm szépen. Egy mondat.
5: Egy kiegészítés, és tapasztalatban is növekedni kell, nem csak ismeretben.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. Krisztusi szolgálat, Korintusi első levél, 4. fejezet, 1.-2. verse, Varga Gyöngyike. Mit mond számunkra az ige?
10: Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon.
1: Köszönöm szépen. Itt van néhány kulcs kifejezés, Krisztus szolgái, Isten titkának sáfárai, és a többi az még azok is fontosak, de talán ez a legjelentősebb gondolat. Parancsolj, Tibor.
0: Érintettség, akár hadd szólaljak meg, mert mégiscsak kulcsár lennék, a sáfárnak a szinonémája.
1: Értem.
0: És valamelyik ősöm Rákóczi birtokon volt kulcsár. Az a furcsaság a kulcsársággal, hogy úgy kell bánni a gazda vagyonával, mintha sajátom lenne. Teljes mértékben úgy, mintha sajátom lenne. De abban a tudatban, mint ahogy a Rákóczi birtokon minden kulcsárnak egy alapfeladata volt, hogy mindig úgy kell készülni, hogy Rákóczi fejedelem bármelyik birtokán bármikor megjelenhet, és számadási kötelezettsége van, és akkor nincs magyarázkodás. Akkor már csak beszámolás van, és annak a birtoknak úgy kell kinézni. Szóval szeretném, hogyha a sáfárokról így gondolkoznánk, mint aki mindig tetre kész, és arra gondol, hogy most jön a gazda, el kell, hogy számoljak.
1: Köszönöm. Szigeti István.
8: Itt említetted ezt a nehéz kifejezést, hogy Krisztus szolgálj. És a tanulmányok címe azt Krisztusi szolgálatáról szól. Tehát ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a más fordításban azt mondja, hogy Krisztus alárendeltjei tulajdonképpen. És ez azt jelenti számomra, hogy Krisztusi szolgálatra utal. Tehát a Krisztus szolgálatára utaljuk. És kifejezi ezt, hogy segítőkészséges, beosztottként szolgáljuk Krisztust tulajdonképpen. Ez a fontos, tehát nem Krisztusnak a szolgálja vagyok, azt a szó hétköznap értelemben, a Krisztusi szolgálatra utal.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
11: És mai világunkban ez teljességgel idegen, amikor az a lényeg, hogy valakinek hány követője van, hány lájkot kapott, hány megtekintése van, és ezért bármire képesek emberek, de tényleg szó szerint bármire képesek emberek, hogy minél többen őket tekintsék, őket nézzék, ők legyenek a minták, és itt Pál azt mondja, hogy nem, ő Krisztus szolgálja. Tehát tulajdonképpen, ha akarom, a mai világban azt gondoljuk, hogy aki így él, az minimum lúzer, de akár mondhatjuk is azt, hogy bolond, mert annak nézik az emberek. És Pál ezt vállalta, tehát azt mondta, hogy a világ bolondjait választotta ki Isten, mert hogy mi vállaljuk azt, hogy nem mi vagyunk a centrumban, nem mi vagyunk a fókuszban, és minden kereszténynek így kéne élni, hanem Jézus Krisztus.
1: Köszönjük szépen, László!
4: A Krisztusi szolgálatra és szolgálathoz és az Isten szolgálatához szükségünk van tiszta elmére. Tiszta elme nélkül nem tudjuk szolgálni Istent megfelelően. És ahhoz, hogy tiszta elmével tudjuk Isten szolgálni, ahhoz megfelelő életmódot is kell választanunk. Ma az embereknek az életmódja az sok mindennek megfelel, de annak végképp nem, hogy tiszta elménk és tiszta elméjük legyen az embereknek. És mivel nincs tiszta elme, ezért a szolgálat igen-igen megnehezedik, sőt, olykor mondhatni, szinte lehetetlenné válik. Szükségünk van megfelelő pihenésre, megfelelő alvásra, megfelelő vízfogyasztásra, különböző ételek fogyasztására. Tehát ez egy komplex dolog, tehát ez nem egy ilyen egyszerű dolog, hogy és ehhez kell a bölcsesség, tehát ehhez kell az a fajta érettség, amire az ember fokról fokra a Szent Léleknek a vezetése által el kell, hogy jusson, mert különben, ha nem jutunk el erre, akkor ezt nem fogjuk tudni megtenni. Lehet, hogy van egy vágy benne, erre. Lehet, hogy van egy elképzelésünk, hogy jaj, de jó lenne, jaj, milyen jó lenne ezt így csinálni. De ha nem tesszük meg a megfelelő lépéseket, akkor csak a vágyakkal fogunk maradni, és ez nem lesz elegendő ahhoz, hogy Isten el tudjon vinni magával az ő országába bennünket.
1: Köszönöm szépen, Jakó Gyula.
7: Ha egy picit a gyülekezet vezetést nézzük, akkor Pálnál sok példa van, például Timóteusnak azt mondja, hogy légy példa, amint én mutattam meg néked. Tehát egy nemzedéki kontinuitás, ez nagyon-nagyon fontos dolog, és sajnos, hogy egy ilyen választásra nem szabadna a versengés előtérbe kerüljen, hanem megint az a tapasztalat, az értelem, a bölcsesség, akik nem veszítik el józan fejüket, és hűségesen, igazságosan tudnak ítélni, és azt könnyebben elfogadják a többiek is, mint egy, mondhatnánk, ahogy testvérnő mondta, lúzert, annak a véleményenek van súlya. Ez is nagyon-nagyon fontos dolog, mert a Szentírásban ezeket, ahogy Mózesnél is kellően a nemzedéki kontinuitás, az mindenütt érvényesül a Bibliában, és ez egy példakép a Szentíráson keresztül.
1: Köszönjük szépen. László?
5: Röviden csak annyit mondanék, hogy önmegtagadás nélkül Krisztus követésről nem lehet beszélni. Nem véletlenül mondta Jézus, hogy aki követni akar engem, ez vegye fel az ő keresztjét. És ha tényleg követni akarjuk, akkor nem a nehézségeket kell nézni, mert akkor soha nem fogunk csinálni semmit. Hanem Krisztus kell nézni, és ami irányt mutatott, azt csináljuk függetlenül attól, hogy mi a nehézségek, mert ahogy haladunk előre, ki fog derülni, hogy azok a nehézségek szép apránként elporladnak. Szándékkel.
1: Köszönjük szépen, Marika.
2: A görög-római világban versengtek egymással politikusok, filozófusok, gondolkodók, vallási vezetők. A társadalmi elismerés vágya nyilvánvalóan arra késztette a korintusi gyülekezetet, hogy ők is kövessék a világi mintákat, ami az egyház számára ma is épp olyan veszélyt jelenthet. Tehát mi kihez akarunk hasonulni? Világhoz, vagy az isteni elvekhez?
1: Köszönöm szépen. Tukics Marika.
9: Ellen White-tól egy gondolatot szeretnék a tanulmányunkból felolvasni. Isten igazságban hívő maradék népének egysége és összetartása meggyőző erővel képviseli a világban az általuk ismert igazságot és azt, hogy ők Isten választott népe. Kerüljünk mi is Isten választott népe közé.
1: Köszönjük szépen. A keresztet visszatükröző élet, Korintusi első levél 4. fejezet 6. 7. verse, Apa László.
4: Mindezeket pedig, testvéreim, értetek alkalmaztam magamra és Apollósra, hogy a mi példákon tanuljátok meg, ahhoz tartsa magát az ember, ami meg van írva, hogy senki se kérkedjék az egyik tanítóval a másikat megvetve. Mert kitesz téged különbé, mit van, amit nem kaptál, ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna.
1: Köszönöm szépen. István?
8: Én 3 nagyon fontos pillért fedezek fel ebből a felolvasott igében. Az egyik az, hogy életünknek tükrözni kéne azt, hogy az Istennek való alárendeltséget, ugyanez a gondolat, amikor krisztusi szolgálatot kell tükrözni. A másik az, hogy ha ez így van, akkor méltó arra, hogy hallgassunk rájuk és kövessük őket, ha ez így van. És a harmadik pillér pedig azt mondanám, hogy ez azt jelenti, hogy mindig a szolgálatunk sikerét egyedül Istennek kell tulajdonítani. Ez mind a 3 nagyon égető probléma, vagy a mai valóság most itt van, amit érdemes ezeket elgondolkodni, mert tulajdonképpen ez a keresztet tükröző élet, amit a oldalának a címe is.
1: Köszönöm szépen. Rózsika, honnan hoztad az összefoglalást?
12: Dr. Szigeti Jenő, vallomások a szeretett titkáról a 197. oldalról. Ha előre akarunk lépni a hitelet útján, gyors változásra van szükségünk. Ne a másik ellenébe gondoljuk el a jót. A mellettünk levő felebarát nem az életünk ellensége. Jézus akar benne találkozni velem. Azonban, ha kitartok saját elképzeléseim, önző terveim mellett, ezek személyválogatóvá tesznek. Isten viszont nem személyválogató, nem szégyel bennünket a világegyetem előtt, vállal bennünket fia vére árán úgy, ahogyan vagyunk. Az ítélet nem személy válogatás alapján történik, hogy egyik bűnösre jobban vagy kevésbé haragszik. Tudnunk kell, hogy Isten nem a bűnöst, hanem a bűnt ítéli meg. Az ítélet teremt alkalmat arra, hogy a régi, épp, gyökereken új hajtás sarjadjon. A személyválogatás a hazugság egyik formája. Benne önmagunkat hitetjük el. A kiválasztott személy rendszerint nagyon hasonló hozzánk, és azért nem tud segíteni abban, hogy azokat a tulajdonságokat levetkőzzük, melyek elválasztanak Krisztustól. A lenézett személyben nem ismerjük fel Isten ajándékát, amivel bennünket változáshoz, megújuláshoz akar segíteni. Minden személyválogató ember kitermeli a maga hazudozóit, mert a hazugság nem a szó, hanem a szándék bűne. Az én hazugjaim legtöbbször olyanért dicsérnek, amiből meg kellene változnom. Ez a dicsérő a fülemnek kedves szó, sokféle hazugság lehet, hiszen a legnagyobb hazugságokat igaz szavakkal szóljuk. A hazugságban a szó és a valóság valahol mindig szembe kerül egymással.
1: Milyen elgondolkoztató dolgok. Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat. Megköszönjük nézőink és hallgatóink megtisztelő figyelmét. Jövő héten is várunk mindenkit, mert folytatjuk Biblia tanulmányunkat. Bűn a gyülekezetben címmel. Most pedig egy imádsággal fejezzük be. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt levelét, és ebben annyi aktuális üzenet hangzik el, íródott meg, amely megszólít bennünket. Megszólít bennünket 21. századi keresztényeket, és add, Urunk, hogy a pártoskodás helyett összetartsunk, a széthúzás helyett az evangélium egységére hívjuk fel figyelmünket. Arra kérünk, áld meg életünket, gyülekezeteinket, családjainkat, kegyelmedből, Urunk. Amen.

Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, a viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Zajból csendbe. A mindennapokat uraló zaj adta az idei egyházkörületi ifjúsági tábor aktualitását. A téma a csönd volt, az a csönd, ahol meghallhatjuk Istent. A Dunántúl valamennyi egyházmegyéből érkezett 160 gyermek abban kapott megerősítést, hogy az Istennel megélt csend nem passzív, unalmas tevékenység, hanem gyógyító, ösztönző, kiutat teremtő, aktív párbeszéd. Zajos világban élünk, ezért gondoltuk úgy, hogy fontos definiálni a gyermekek számára, hogy mi bibliai értelemben a zaj, annak milyen veszélyei vannak a lélekre, és milyen utat adhat Isten a csöndben, mondta Kálmán Csaba lelkipásztor, a tábor vezetője. Ez a korosztály keresőkorban van, keresik önmagukat, az útjukat, az Istennel való kapcsolatukat. A Balaton fenyves

0: Ti hét alatt azt akarták megmutatni nekik, hogy a csöndnek milyen pozitív hatásai vannak azokra a lelki folyamatokra, amelyek ebben a keresésben fontos szerepet töltenek be. Nem csak ünnepek idején segít a református szeretet szolgálat. 150 olyan idős rászoruló és család vehetett át adományt a szeretet szolgálat képviselőitől július 14-én, akik az elmúlt időszakban segítséget kértek a szervezettől. A szeretet szolgálat számára fontos, hogy a nehéz helyzetben élők ne csak az ünnepek idején érezzék meg a segítséget, ezért évközben is folyamatosan támogatják azokat, akik hozzájuk fordulnak. A debreceni központjukban gazdag tartós élelmiszercsomagot, illetve családi higiénés csomagot vehettek át az ideérkezők, a nyári melegben pedig egy doboz hűsítő jégkrémmel is igyekeztek örömet szerezni nekik a szervezet képviselői. Az adományosztás után két kisgyermekes családot otthonukban látogattak meg a szeretett szolgálat munkatársai. Az alkalmon részt vett Fekete Károly püspök, valamint Balog Róbert lelkipásztor, a szeretett szolgálat ügyvezető helyettese is. A püspök a hegyi beszéd ígéivel bátorította a jelenlévőket, majd közös imádságra hívta őket. Ahogyan fogalmazott, az ember nem csak test, hanem lélek is. Egy osztatlan egész. Ezért fontos, hogy Isten igéjével a lelkünket is tápláljuk és megerősítsük. A keresztségtől a mennyei hazáig 15-ször szerveztek gyermektábort a ferencesek Csíksomjón. Assisi Szent Ferenc tanzitusának, azaz boldog halálának 800. évfordulójához és a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye idei keresztségről szóló pasztorális évéhez kapcsolódott az idei Assisi Szent Ferenc iskola. Az erdélyi ferencesek által szervezett 170 gyermeket megszólító tábornak július 9-e és 12-e között a csíksomjói Ferences Rendház adott otthont. A négynapos programot tanítások, ima alkalmak, szentségimádás, valamint számos közösségi és sportprogram is színesítette. Kaplonyból, Kolozsvárról, Gyergyóremetéről, Sepsiszentgyörgyről, Csíkszeredából és környékéről, illetve más településekről is érkeztek a résztvevők a 4.-8. osztályos diákoknak szervezett táborba. A gyermekek táboroztatását mintegy 60 gimnazista, egyetemista és fiatal felnőtt is segítette. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Ma szombaton láthatók felhők és több órás a napsütés is. Néhol eshet egy kis eső, nyugati szél és 27-34 fok van. Vasárnap a felhők és ugyanúgy napsütés is lesz, elszórtan zápor is akad. Északnyugati szél és 26-32 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

Részvét. Sok évvel ezelőtt egy szomszédom tragikus balesetben elveszítette egyik gyermekét. Nem ismertem jól, de mivel a gyermek ilyen szörnyű körülmények között halt meg, napokig sírtam. Végül néhány hét elteltével írtam egy levelet a szomszédomnak, és meglepett, hogy választ is kaptam rá. Azt írta, hogy az olyan üzenetek, mint az enyém is, egy kis napfényt hoznak a borús napjába. Azóta minden évben írok pár sort neki, a gyermeke halálának és születésének évfordulójára. Egyik véletlen találkozásunkkor megölelt a szomszéd asszonyom, és azt mondta, soha ne hagyd abba a levelek küldését. Mindenki más már elfelejti. A háláját fejezte ki ezzel, hogy még sok évvel a tragédia után valaki megosztja vele a gyászát, amit ő soha nem fog tudni elengedni. Jézus annak idején átérezte, mi a gyász, és arra tanított, osztozzunk mások fájdalmában. Néha ez a részvét olyan egyszerű, mint egy ölelés, egy üzenet és Jézus szeretete.

Jevgenyi Jevtusenko, köszönöm. Rab Zsuzsa fordítása.

Mondd, köszönöm a szivárgó könynek, s ne töröld sietve a szemed, hogyha sírva is, létezni könnyebb, halott ki meg sem született. Ha törten, a verten is, ki élő plazma éjszakában nem maradt. Léte a teremtés szekeréről ellopott zöld fűszál pillanat. Eves nagyot, fogd marokra késed, harab, mint retket az örömöt. Rosszabb volna meg nem születésed, életed akárhogyan nyögött. Fagyalszírom zuhatagban járva, semmitől, s mindentől részegen, eszméltessen a világ csodája. Ámulj önnön létezéseden. Az égboltról ne hidd, hogy mennyország, de váddal se bántsd az életet. Nem köszönt be még egy élet hozzád. Ez az egy is, véletlen tied. Ne a korhadásnak higgy, a lángnak. A pitypangos fűbe vesd magad, ne könyörögj nagyon a világnak. Ne vesd rá, és gyorsan döntsd hanyat. Baj, ha ér, fejed ne ejtsd a porba, lelkek élnek a romok felett. Táncolj, mint a rongyruhájú zorba, ünnepelve akár szégyened. Köszönd meg a legfeketébb macskát, mely előtted keresztbe futott. Utcán elszórt innyahéjak mocskát, amelyen a lábad megcsúszott. Köszönd meg, ha fájdalmak facsarnak, szenvedésed is hasznodra volt. Mondd, köszönöm a legárvább sorsnak, hiszen az is ember sorsa volt.

Zsoldos Andor, Szó. A szó, ha elteszed emlékbe, édes lehet, mint égi béke. Melengető, símogató, mint nyári szélcsendben a tó. A szó, ha elteszed emlékbe, szívedben, mintha mécses égne. Kis sárga láng, pislákoló, sebet szelíden ápoló. A szó, ha elteszed emlékbe, gonosz lehet, mint kígyó mérge. El is pusztíthat, mint akit a kígyó méreg megvakít. Ha jót akarsz tenni szíveddel, emlékbe csak a jó szót tedd el. A rosszat dobd az útra ki, hogy rátaposson valaki.

0: Haraszti Sándor, uram, csak egy vagyok. Uram, csak egy vagyok a sok között, ki bár rongyos ruhába öltözött, vendégeid sorába híva lenni, királyi nagy mennyegződre menni, szegényen bár, de úgy szeretne. Mégis, talán, ha meg lehetne, rongyos ruhámra félve, hogyha még tekintni olykor elfelejtenék. Azért előttem mégis ott lebeg aranytermed, s a szívem úgy remeg. Aranytermed, s az én ruhám. És ajkamra félve jön könyörgés. Nem az első helyre ülnék, uram. A meghívottak mellett boldogan húzódnék félre, félre, messzire. A díszes asztalnak legvégére, szívem mélyén azért repesve. Uram, talán, ha meg lehetne, uram, nem kellenének drága ételek, nem tennék úgy én, mint az emberek, akik jólétre jutnak. Erre már kívánságok felhőkben egyre jár. Így ember morzsát is ehetne. Uram, talán így meg lehetne. Uram, tudom, sok minden útban áll, azért szívem mégis remegve vár. Kegyelmednek sugára végre tán dicsőn csillogva irányulna rám. Boldoggá engem ez tehetne. Uram, ó, bárcsak így lehetne.
1: Bódás János, elveszíthetetlen öröm. Nem igaz, hogy az életrút kegyetlen. Sok öröm van, elveszíthetetlen. Van öröm, amely mindörökre tart. Nem árt neki szó, se tűz, se kard, se fagy, se szélvész, átok vagy nyomor. Mitől a világ oly sokszor komor? Van öröm, amely soha nem apad, s ez az öröm ad másoknak magad. Míg élsz, magadat mindig adhatod. Adj szót, vigaszt, ha van, falatot, derűt, tudást, vagy békítő kezet. Mindez tiéd. Vesd másba, s nézheted, hogy nő vetésed. Hozva dús kalászt, meggazdagítva lelked asztalát.

Szeretek a feleséged lenni. Amennyire egyszerűnek hangzik, a férjek legalább annyira akarják tudni, hogy a feleségeik a házasságukban elégedettek, és igazán élvezik azt az időt is, amikor csak úgy együtt vannak. Mikor köszönted meg utoljára a férjednek, hogy elvett téged? Ne gondolkozz úgy, hogy úgy is tudja. Mondd el neki. Szeretek a feleséged lenni. Te egy rendkívüli apa vagy. A szíve mélyén minden férfi arra vágyik, hogy hősnek látszon, különösképpen a gyermekei előtt. Mondd el a férjednek, hogy kifejezetten miért gondolod, hogy ő egy hős a gyermekeid szemében. Majd este, a vacsoránál mondd el a gyerekeknek, hogy apa miért is annyira különleges. Te egy rendkívüli apa vagy. Igazán vonzódom hozzád. Egy igazi férfi vagy. Az, hogy a nők sokkal hiúbbak, mint a férfiak, csak egy mítosz. Ahogy a férfiak elkezdenek kopaszodni és a hasuk gömbölyödik, a megjelenésükkel kapcsolatban meglehetősen érzékenyé válnak. Sose csinálj viccet abból, hogy néz ki a férjed. Tudasd vele, hogy számodra mennyire sármos és mennyire vonzó. Igazán vonzódom hozzád. Egy igazi férfi vagy. Igazán nagyra értékelem a döntést, amit hoztál. Amikor egy férfi döntést hoz, különösképpen ha nehéz döntést, az, amit ilyenkor a legkevésbé akar, hogy a felesége a döntését elkezdje megkérdőjelezni vagy kritizálni. Sokkal inkább maga mögött akarja tudni a nőt, akit szeret, és érezni a támogatását abban, hogy férjként képes jó döntéseket hozni. Igazán nagyra értékelem a döntést, amit hoztál. Tudom, milyen fontos neked, hogy csak addig nyújtózkodjunk, amíg a takarónk ér. Támogatlak ebben. A családotok jövője a férjedet nagyon intenzíven foglalkoztatja. Ez azt is jelenti, hogy a családról gondoskodik anyagilag is. Ha van egy felesége, akire számíthat, hogy bölcsen költi el a pénzt, illetve emellett még spórol is, az a számára egy elképesztően nagy könnyebbség. Tudom, milyen fontos neked, hogy csak addig nyújtózkodjunk, amíg a takarónk ér. Támogatlak ebben. Annyira hálás vagyok a szellemi vezetésedért. Mindannyian szorosan kötődünk az Istennel való kapcsolathoz, és számos férfi a családjáról szellemileg is akar gondoskodni. Bátorítsd a férjed a hitében, és vedd komolyan a szellemi vezetőként betöltött szerepét. Annyira hálás vagyok a szellemi vezetésedért. Annyira bölcs vagy. Számos férfi
probléma megoldónak született, és élvezi, ha a megoldás kulcsát megtalálja a gondolkodás által. Mellékesen ez az, amiért a férjed a problémádat mindig megoldani akarja, amikor csupán csak arra válsz, hogy meghallgasson. Ha felismered a férjed mentális bátorságát, és megdicséred az intelligenciáját, az a számodra egy nagyon komoly jutalmat fog eredményezni. Hangsúlyozd, hogy bízol a bölcs ítélő képességében. Annyira bölcs vagy. Nagyra értékelem azt, hogy mennyire keményen dolgozol azért, hogy mindent megadj a családunknak. Számos olyan dolog van az életben, amit a férjed nem tud az irányítása alatt tartani. De amit igen, az az erőfeszítés, amit nap mint nap tesz. Nagy megelégedéssel tölti el, amikor keményen dolgozik és látja az eredményét. A közvetlen ráhatás az, hogy felelősségteljes férfiként létrehozhat valamit a semmiből, teljesen izgalomba hozza. Bátorítsd ezt a nagyszerű hozzáállást. Nagyra értékelem azt, hogy mennyire keményen dolgozol azért, hogy mindent megadj a családunknak. Nagyon köszönöm a segítséged ebben a dologban. Amikor egy férfi szolgálatot tesz a feleségének, azt akarja, hogy az föl legyen ismerve. Csak egy egyszerű köszönöm, amire szüksége van. Nagyon köszönöm a segítséged ebben a dologban. Nagy hatást tett rám, ahogy ezt a helyzetet kezelted. Néha a feleség az, aki rámutat arra, amit a férj rosszul csinált. Ugyanígy ne felejtsd el tudatni, ha valamit sikerült jól megoldania. Nagy hatást tett rám, ahogy ezt a helyzetet kezelted.

Köszönök mindent, amit a családunkért teszel. Tudom, keményen dolgozol, még az is lehet, hogy úgy érzed, te terhed milliószor nehezebb, mint amit a feleséged visel. De ő is keményen dolgozik, és egy picike köszönöm csodákra képes. Köszönök mindent, amit a családunkért teszel. Te egy nagyszerű anya és feleség vagy. Ha igazán be akarod aranyozni a napját, akkor lépj túl az egyszerű köszönömön, és dicsérd meg minden jóért, amit tesz. Te egy nagyszerű anya és feleség vagy. Hagyd, hogy ezt megtegyem neked. A feleséged nagyon jól látja, hogy milyen fáradt vagy, amikor hazaérkezel a munkából. De valószínűleg ő is. Ajánld fel a segítséged. Kezdjed valami egyszerűvel, mint például a vacsora utáni mosogatással. Hagyd, hogy ezt megtegyem neked. Annyira szeretlek. Felfigyeltél a fokozásra a szeretlek mellett? Amikor azt mondod a feleségednek, hogy szereted, az egy nagyszerű kezdet, de mondd el neki azt is, hogy miért szereted őt, mennyire szereted őt, vagy azt, hogy örökké szeretni fogod őt. Biztos lehetsz benne, hogy teljesen el fog olvadni. Annyira szeretlek. Gyönyörű vagy. Függetlenül a korától, a méreteitől, vagy attól, hogy mióta vagytok házasok, egy nő szereti hallani azt, hogy vonzónak találod. Ne csak mondd, hogy milyen jól néz ki. Használj mellékneveket, mint például az örítő, fantasztikus, izgató. Gyönyörű vagy. Majd én vigyázok a gyerekekre. Ha te egy olyan férj vagy, aki rendszeresen vigyáz a gyerekekre, az egy nagyszerű dolog. De ha nem, gondold végig a következőt. Amikor felajánlod a gyerekvigyázást, a feleséged újra tudja tölteni a tartalékait. Egy feleség, aki fel van töltődve, sokkal türelmesebb, kedvesebb, és sokkal jobb szerető is. Majd én vigyázok a gyerekekre. Menjünk el valahova ma este. Vedd kezedbe a kezdeményezést. A feleséged számára ez azt fogja mutatni, hogy élvezed a vele töltött időt. Menjünk el valahova ma este. Sajnálom, hogy ilyen szörnyű napod volt. Ezek a szavak azt fogják sugallni, hogy folyamatosan figyelemmel kíséred az állapotát és a gondjait. Sajnálom, hogy ilyen szörnyű napod volt. Ha most kellene döntenem, akkor újra feleségül vennélek.
egyetlen egy mondatban elmondhatod a feleségednek, hogy mennyire nagyra értékeled a közös életeteket, és mennyire el vagy kötelezve iránta. Ha most kellene döntenem, akkor újra feleségül vennélek. Hogyan lehetnék neked jobb férjed? Ezeket a szavakat hallva a feleséged, vagy könnyekben tör ki, vagy olyan boldogság önti el, mint egy gyermeket az édességboltban, esetleg tökéletesen sokkot kap. Mielőtt felteszed ezt a kérdést, azért légy felkészülve, nehogy rögtön elkezdjél védekezni. Hogyan lehetnék neked jobb férjed?

Kis László György, teszem, amit tudok. Egyszerűen ember vagyok. Nem méregetem magam mással, a nagyok szavával. Csak teszem a dolgomat, hogy rendben álljon köröttem minden pillanat. Nem kívánok utánozni, lelkendezni, sem behódolni másnak, s nem hiszek semmiféle életem elő varázsnak. Csak megyek előre, végére a mának, teszem, amit tudok, s ha néha elbukok, saját káromból okulok. Egyszerűen ember vagyok. Tudásom legjavát életem kutyából merítem. És megértem a nagyok szavát, még ha nem ismérem magam mással, mint az emberi méltósággal.

0: Váci Mihály, csillagra néző. Az ember akkor néz a csillagokra, ha nagyon a földön érzi magát, és elszakadna innen egy sóhajjal, mert úgy meggyötri itt az öröm, a kín, a vágy.
1: Ismeretlen költő, tudsz-e szeretni? Szeretni nem tud minden ember. A lélek drága gyöngye ez, melyet a testtől senki nem nyer, csupán csak Isten adja ezt. Szeretni tudni kincs a mennyből, ezt tesz gazdaggá igazán. Mellette oly kicsinyre törpül minden művészet, tudomány. A gőg, kevésség meg nem érti, hogy ez valóban létezik. De ha egy szívben elkezd égni, az érzi édes, szent tüzit. Szeretni Istent, embertársat, szolgálni, tenni szívesen, irgalmat, üdvöt nyújtani másnak, dicsérni Istent szüntelen, és átkorolni gyöngétséggel ellent barátod boldogan. Szeretni nem tud minden ember, csak kiben Isten lelke van. Tekints fel a Golgotára, ott látod Jézust, hogy szeret. Ő felvette bűnöd magára, és érted, önként szenvedett. Ó szív, kívánj e drága kincsből, s ha kell, forrását megleled. Istennek örök szerelméből meríthetsz hittel eleget.
2: Füle Lajos, jelen. Jöhet halál, kísértés, bármi. Várhatnak úttalan utak. De láttam életemben járni, és cselekedni az Urat. S ha egyszer névsor olvasás lesz honában, mert megérkezem, tetőtől talpig rongyosan bár, vígan kiáltom majd, jelen.

Aranyosi Ervin, útravaló. Nehéz feladatok bízok most lelkedre. A szó erejével has az emberekre. Tanítsd hát meg őket önzetlen szeretni. Mutasd meg, miképp kell jó embernek lenni. Mondd el, a félelem olyan, mint az árnyék. Amögött is látszik, ki a fényben áll még, de ha sötétjére végre fény vetülne, az ember a bűntől is megmenekülne. Nem kell azt legyőzni, nem kell harcba szállni, nem kell katonává, bőszharcossá válni, csak megérteni kell. A félelem átok. A gonosz árnyéka így kerülhet rátok. Menj hát a fény felé, kövessék a léptet. A szeretet útja a mennybe vezet téged, s nem kell szép földünket magad mögött hagyni. Itt van a mennyország, fényben kell maradni. Tudod, csak egy út van, a szeretet útja. Az válhat boldoggá, aki megtanulja. Ez maga a csoda, szórhatod két kézzel, mindig újat terem, és sohasem vész el. Kérd, és megadatik. Add, és visszakapod. Ennyi varázslattal szépítsd minden napon. Szeretetet küld szét, a szó könnyű szárnyán, s úrrá lehetsz mindig a gonoszság árnyán. Bocsáss meg azoknak, kik még bűnbe élnek. Tudatlanok, ők még az árnyékuktól félnek. Nem látják, nem értik, mi a lét értelme, ahol a szív hallgat, s irányít az elme. Ott a szeretetnek nincsen még hatalma. Sötét falat épít a pénz birodalma. Gazdagság és siker fájdalomra épül, önzést, erőszakot hívva segítségül. Menj hát, szeretettel váltsd meg a világot, elveszett szívekbe gyújts szeretett lángot. Mutass méltó példát, szavad melegítsen, elveszett lelkeket a fénybe segítsen. Csillapíts haragot, szívbe maró mérget, emeld fel lelküket, mely a mennybe érhet. A szeretet magját szórt szerte a földön, lelkünk szép vizétől új élet fejlődik.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben, olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Orváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Közösség a pusztában. A mai ige: Hóseás 2.16. Azért most én csábítom el őt, elvezetem a pusztába, és szívére beszélek. Gondolatok az igéről. Isten látja, hogy a bűn csábít minket. Ezért elhatározta, hogy szeretetével csalogat bennünket magához, mert a szeretet a bűnnél is jobban vonz bennünket. Emlékszünk még arra, micsoda vágyat ébresztett Isten bennünk, amikor először szólított meg bennünket, és elcsalogatott e világ talmi értékeitől. Ezt a vágyat Isten újra meg újra éleszti bennünk, amikor látja, hogy már-már beleesünk a gonosz törbe. Azt ígéri, hogy félrehív bennünket, mivel így tud legjobban a szívünkre beszélni. Ez a félreeső hely azonban nem valami paradicsom, hanem a pusztaság, mert ott semmi sem vonja el a figyelmünket Istenről. A nyomorúságok pusztaságában Isten jelenléte lesz a minden számunkra. A vele való közösséget akkor többre becsüljük majd, mint mindent, amit idáig olyan nagyra értékeltünk, megszokott környezetünket, kényelmünket, barátainkat. A magány és a szenvedés közelebb hoz önmagunkhoz és mennyei atyánkhoz, mint

0: bármi más. Amikor így a vele való közösségbe hív az Úr, akkor derül ki, hogy milyen drága és vigasztaló mondani valója van a számunkra. A szívünkre beszél, amint igehelyünk mondja. Bármi is megtapasztalnánk, milyen igaz ez az ígéret. Bár csak hagynánk, hogy elcsalogathasson szeretete, elhívhasson próbatétele, és megvigasztalhasson az igazság lelke. Mert így ismerjük meg igazán az Urat, és tudunk örömmel új éneket énekelni neki. Golgota nyári hetek. Az idén nyáron is sok szeretettel várnak mindenkit Vajtára, a Golgota gyülekezet nyári hetekre. Mint minden évben, most is lesznek nagyszerű tanítások és dicsőítések, emellett pedig minden korosztálynak készülnek sportos, kreatív és szórakoztató programokkal. A délelőtti és az esti bibliaórák programok alatt a babáknak felügyeletet, a 3 éven fölülieknek pedig gyermekszolgálatot szerveznek. A nyári hetek időpontjai az 1. augusztus 2-től 7-ig, a 2. augusztus 9-től 14-ig. Mindkét héten azonos tanítások és programok lesznek. A konferencia címe Isten királysága. A helyszín Zicsi Vajta konferencia központ. A regisztrációs határidő holnap július 19-e vasárnap. A részvételi díj bevizetési határideje július 20-a. A nagykállói országos cigánypasztorációs lelki gyakorlat. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Filippi beliekhez írt levél 2:5. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykállón ma és holnap a július 18-19-i hétvégén. A résztvevőket a teljes programra várják, amely szombaton reggel 9:30-kor kezdődik, és vasárnap ebéddel zárul. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Ma szombaton láthatók felhők és több órás a napsütés is. Néhol eshet egy kis eső, nyugati szél és 27-34 fok van. Vasárnap a felhők és ugyanúgy napsütés is lesz. Elszórtan zápor is akad. Északnyugati szél és 26-32 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Tokics Imre lelkész.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Szeretett gyülekezet, délelőtti Isten tiszteletünket a 26-os számú énekünkkel kezdjük meg. Úristen, mély nagy szent neved. Úristen, mély nagy szent neved. Mind a négy verszakot énekeljük.

Szerető édesatyánk, szent és nagy nevedet jöttünk dicsőíteni ide a te házadba a mai nap is. Örömmel állunk meg előtted, együtt ezzel a közösséggel, hiszen tudjuk azt, hogy rengeteg áldás, rengeteg megköszönni való van, amelyet tőled kaptunk. Kérünk, fogadd el hálánkat és köszönetünket az elmúlt héten elvett támogatásodért, segítségért, amikor velünk voltál minden nehézségben, amit ez a világ a mai helyzetben okoz számunkra. Segíts bennünket, hogy most a te üzenetedre tudjunk koncentrálni. Arra, hogy te tanácsot adsz nékünk, hogy hogyan lehetünk emlékoszlopok, hogyan lehetünk olyan küldötteid a világon, és olyan gyermekeid itt a közösségben, akikből sugárzik a te örömöd és a te áldásod. Kérünk, hogy add, hogy a mai szombat megerősítsen mindannyiunkat, és higgyünk abban, hogy ha még a legnehezebb órákban is előjön bennünk egy kétség, le tudjuk azt majd győzni. És hiszünk abban, hogy amit te elterveztél, véghez viszed ebben a világban. De úgy, hogy reánk számítasz, és beszeretnél bennünket vonni ebbe a munkába. Köszönjük, hogy eddig is mindig éreztük azt, hogy a nehézségek és a hullámzás ellenére is te mindig kivezettél bennünket a problémákból, megoldottad azt, megáldottál bennünket, ezért kérünk, hogy a jövőre való tekintettel is legyen meg ez a hitünk és bizalmunk. És a mai nap minden órája és minden perce erősítse ezt meg. Add, hogy örüljünk, hogy együtt vagyunk egymásnak is, mutassuk ki szeretetünket egymás iránt. És legyen béke és nyugalom a te szent szombatodon, itt mi közöttünk. Az Úr Jézus nevében fordultunk hozzád, jó atyánk. Amen.

Dzsida Jenő, egyszerű vers a kegyelemről. Csodákat próbáltam, arannyal, ezüsttel hívtam a népeket, jöjjenek én hozzám. Hiába, hiába. Az arany nem kellett, az ezüst nem kellett, nem jöttek én hozzám. Elmondtam naponta 10 hegyi beszédet, gyönyörű szavakat, igéző szavakat, hiába, hiába. Egy fül sem fülelte, egy szív sem szívelte a hegyi beszédet. Tüzet is akartam rakni az erdőben. Nyulacska ne fázzék, őzike ne fázzék, hiába, hiába. Gyújtófám kilobbant, és a tűz nem akart gyúlni az erdőben. S egyszer csak maguktól gyűlnek az emberek. Együgyű szavamtól sírásra fakadnak. Ránéznem alig kell, s a tűz is felszökken. Az Úr áll mögöttem.

0: Alapigét olvassuk Márk evangéliumából, a 4. rész 35. versétől. Azután mondanékik azon a napon, amint estelőn, menjünk át a túlsó partra. Elbocsátván azért a sokaságot elvivék őt, úgy, mint a hajóban vala, de más hajók is valának vele. Akkor nagy szélvihar támada, a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba annyira, hogy már-már megtelék. Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejaljon nyugszik vala, és fölkelték őt, és mondának néki, Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? És felkelvén megdorgállá a szelet, és mondta a tengernek, hallgass, némulj el. És elállt a szél, és lőn nagy csendesség. És mondanékik, miért vagytok így félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? És megfélemlének nagy félelemmel, és ezt mondják vala egymásnak, kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek néki.
1: Köszöntöm a közösséget, a Terézvárosi gyülekezetet, vendégeinket, időseket, fiatalokat egyaránt. Valószínűleg sosem fogjuk megérteni ezt a történetet teljes mélységében, hogy mi történt a Genezáret tavánál, vagy ahogy más szöveg mondja, a Galileai tengernél, mindaddig, amíg hasonló helyzetben nem kerül az életünk. Márk evangéliuma nem szereti a nagy beszédeket. Máté és Lukács feljegyzi Jézus nagy beszédeit, tanításait, prédikációit, programüzenetét. Márk inkább a történeteket mélyíti el, és a történetekben találja meg, és a történetekben mutat rá, hogy Jézus nem volt más, mint a megígért messiás. Éppen ezért Márk evangéliuma két vihar történetet is feljegyez. A másik történet 6. fejezetében néhány oldallal arrébb található meg, a 47. verstől kezdődően. Nos, jöjjünk vissza ehhez, Márk evangélium 4. részéhez. Jézus egész nap tanít, nagyon sokan hallgatják, a sokaság hallgatja Jézus tanítását, Jézus a mennyei atyáról beszél, és arról, hogy egészen másképp kell élni, mint ahogy idáig tették az izraeliták. Megszámlálhatatlan sok kérdésre válaszol a názáreti Jézus. A tanítványok büszkék. Igen, ez a mi mesterünk. Igen, ő a miénk. És mi nekünk abban az előjogban van részünk, hogy minden nap hallgathatjuk ezeket a csodálatos prédikációkat. Igen, mi nekünk is különleges előjog az ő tanítványainak lenni. Aztán visszavonulnak. Úgy a naplemente környéki időszakban beszállnak egy hajóba, és a tanítványok azt mondják a mesternek, Mester, eddig egész nap dolgoztál, most mi dolgozunk? Pihenj csak le a hajó végébe. És Jézus alig, hogy leteszi a fejét, már is mély alvásba szenderül. Pedig a tanítványok már nézik. Nézik a Galileai tenger hátterében lévő hegyek mögül érkező vihart. Érzik a viharnak a szagát. Látják, ahogy a szél lecsap erre a nagy tóra. Látják, hogy a fodrozódó vizek egyre inkább haragos habokká tornyosulnak. És ahogy hátrafordulnak, csak azt látják, hogy a názáreti Jézus mély álomban alszik. Egyre komolyabbá válik a helyzet. A vihar egyre inkább megmutatja foga fehérjét. De a tanítványok, ők olyan emberek, akik a gáton is helytállnak. A puszta testükkel védelmezik a zúgó haboktól a szendergő Jézust. Csak fel ne ébresszék, csak ne fröccsenjen rá víz, majd mi megvédjük. És a leghangosabb, minden tanítvány között Péter, hiszen ő ezen a tengeren nőtt fel, ő ismeri, ő már gyerekkorában átélt ilyen katasztrófákat, ilyen hatalmas viharokat, és mondja, és parancsol a tanítványainak a hajót jobbra fordítani, szembe az árral, de a szél erősebb. És mind a 12-en küzdenek a természet vak erőivel. Csak néha hátra pillantanak. Jézus még mindig alszik. Néhány kritikus ember, ahogy ezt végigolvasta, ezt a történetet, azt mondja, Márk nem az igazat írja le. Ugyanis a hajókban nincs alvóhely. Ez nem csónak volt, ez egy kis hajó. És valóban, ha megnézzük, a hajókat, amelyeket ma építenek a Genezáret tengerénél, amely évszázados tradícióra, évezredes hagyományokra épít, nincs fekvőhely. És néhány évtizeddel ezelőtt ettől volt hangos a teológia, lám Márk megjegyez egy olyan történetet, ami valójában meg sem történhetett. Mert ha a hajóban nincs alvóhely, akkor Jézus nem aludhatott. Ha nem aludt Jézus, akkor mi ennek a történetnek az értelme? Talán 4 évvel ezelőtt. A Genezáret tavának egy elhagyatott részén, ahol a sás bokrok nőttek be, egy régészeti csapat kezdett dolgozni. És alig, hogy az ásójukat belenyomták a part sekély talajába, valami furcsát éreztek, valami keménybe ütközött a szerszám. Nagyon óvatosan, ahogy ilyenkor megvan írva a nagykönyvben. Ecsettel és finom szerszámokkal, kézzel, nehogy megsérüljön. Végül is egy olyan 10-12 méteres hajótestet ástak ki a part szélén lévő homokból. És ami a legmegdöbbentőbb volt, hogy ennek a hajónak a végén ott volt egy alvóhely, egy ágy. Sőt, annyira jól konzerválta a félig elsüllyedt hajó testét a talaj és a történelem az idő, hogy az ágyon még a lepedő is meglehetősen épségben megmaradt az utókor számára. Ezt csak érdekességnek szerettem volna elmondani. Ma ezt a hajót megnézhetjük a központi izraeli Jeruzsálemben található múzeumok valamelyikében. A körülmények nem javulnak. Idáig Jézust védelmezték a viharral, a széllel és a tajtékkal szemben. De elérkezett az a pillanat, amikor már nem csak Jézust védelmezték, hanem saját életükért is küzdöttek. Minden erejüket, tapasztalatukat, ismeretüket latba vetve, keményen harcoltak, most már nem másért, mint a túlélésükért, azért, hogy túléljék ezt az estét, ezt az éjszakát. Ó, milyen csodálatos volt nappal hallgatni Jézus prédikációját, látni a hatalmas sokasságot, látni, hogy az emberek örömmel fogadják az evangéliumot, Jézus tanítását, és most mindent elront a Genezáret tava. Jézus a kimerültségtől még mindig alszik. Már térdig gázolnak a vízben. Hiszen az evangélista is feljegyzi azt, hogy egészen csak nem elsüllyedt a hajó, mert megtelt vízzel. A tanítványok már kezdik feladni. már Péter is bizonytalan. Idáig ő volt a harsona. Túl harsogta a tengert, túl harsogta a vihart. Hiszen ő élt már meg hasonlókat. Azonban egyre inkább biztosan látják és érzik, hogy nem tudnak helyt állni a viharral szemben. Egyre biztosabb jelek mutatják, hogy a hajó el fog süllyedni. És más hajók is voltak a környéken, de nem lehetett nekik jelzést adni, nem lehetett odahívni segítségként, hiszen ezek a hajók is az életükért küzdöttek. És elérkezik az a pillanat, amit a gyakorlott hajós már ismer. A hajó az emberekkel együtt a tó közepén elkezd süllyedni. Nincs tovább. Péter harsánysága is alább hagy. Már nem bizonytalan, már feladja. Már azt mondja, hogy mindenkinek rövidesen el kell hagynia a hajót, a vízbe kell ugrani. És mindenki arra gondol, az úszók előnyben vannak. Hogy mindenki tudott-e úszni? Nos, ebben vagyok a legkevésbé biztos. Az ókori emberek nem tudtak úszni. Csak azok, akik a tó vagy a tenger mellett születtek. Az ókori világban az emberek 99%-a nem tudott úszni. És Péter kiadja a parancsot. Ébresszétek fel a Názáretit, mert rövidesen a vízbe kell ugorjunk, ugyanis a hajó el fog véglegesen süllyedni. Hogy miért található meg ez a történet mind a három szinoptikus evangéliumban? Hogy miért jegyzi fel Máté is és Lukács is pontosan ezt a történetet? Mert fontos volt a számukra. Hogy miért aludt Jézus a hajóban? Csupán azért, mert fáradt volt. Fizikailag nem tudjuk megérteni, hogy miért nem ébredt föl a viharra. Hiszen minden ruhája teljes mértékben átázott. Az emberek majd kiestek a hajóból, hiszen a hajó hol le, hol fel táncolt, játékszerévé vált ennek a tenger habjainak. Hogy miért alszik még mindig Jézus, nem tudom. Sem észszerű magyarázat, sem következtetés, helytálló következtetés nem tudja megmagyarázni. Egy biztos. Felébresztik Jézust. És amit a tenger, a vihar, a zúgó hab nem tudott elintézni, tudniillik, hogy Jézus felébredjen, azt el tudták intézni a tanítványok. Felébresztik őt, és azt mondják, figyeljétek meg, Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? Nekem ez a hang nem tetszik. De akár tetszik, a Biblia olvasó embernek a tanítványok hangneme, akár nem, ez van a Bibliában. Mester, te nem törődsz velünk, hogy mindannyian elveszünk? Hát mi idáig csak veled törődtünk. A testünkkel fogtuk föl a ránk zúdoló víztömeget. Igaz, hogy most már derékig tocsogunk a vízben. Mester, és te nem törődsz velünk? És itt most szeretném megállítani ennek a történetnek a magnetofon szalagját egy pillanatra. És jól jegyezzük meg, ha Jézus közelében vagyunk, akkor is érhetnek bennünket viharok. És ha Jézushoz egészen közel vagyunk, karnyújtásnyira vagyunk tőle, lélekben egészen közel megérinthetjük, ez sosem fog megóvni sem téged, sem engem attól, hogy viharok érjenek utol bennünket. És a tanítványok úgy gondolták, egészen a történet kifejtésének végéig, egészen az utolsó részig, hogy ők védelmezik a názáreti Jézust. És lehet, hogy így is volt a történet kezdetén. De elérkezett egy pillanat, amikor úgy tűnik, hogy nincs tovább, és akkor döbbennek rá, hogy nem ők a megoldások. Nem a hajós ember tapasztalata, keménysége. Nem a dagadó izmok, a helytállás szilárdsága. Ezek mind szépek, nemesek, értékelendők. De van egy pillanat, ahol semmi jelentősége nincs, mert a természet vak ereje erősebb a legerősebb Péternél is. Erősebb a legtapasztaltabb Péternél is. Ha Jézus közelében vagy, még kerülhetsz életveszélybe. Jézus közelsége nem óv meg téged és engem sem a vihartól, sem az életveszélytől. De Jézus közelsége megoldást jelent. Nem tudják, hogy mi a megoldás, de utolsó kétségbeesésükbe felrázzák a názáreti Jézust, és azt mondják neki, hogy hát nem tudod, hogy elveszünk? Te nem törődsz velünk? A hajóban mindenki nyugtalan. A nyugtalanság, az izgágaság, a feszültség kitapintható. Életemben egyszer voltam hasonló helyzetben. Fleischer Zoltánra nézek, és azt hiszem, hogy ő is ott volt. Balatonon egy gyermektábor tartottunk. És elhatároztuk, hogy egy hajóval átmegyünk a túlsó partra. A túlsó parton olyan hamar jött egy vihar, jégvihar, hogy elvert bennünket, és csak azon igyekeztem, hogy minél előbb a hajóba jutassuk a gyermekeket. Nem tudom, mennyien lehettünk. 50-en, nagyságrendben, 60-an. És azért volt emlékezetes ez a vihar, mert Bajor bácsi is ott volt velünk. Bajor László. És nem tudni, hogy miért, de a legnagyobb viharban a menetrendszerű hajó elindult. Mindent várna az ember, de azt nem, hogy egy hatalmas nagy balatoni vihar közepén egy túlsúlyos hajó elinduljon. És testvérek, ezt komolyan mondom. Nem tudtam, hogy a hajónak melyik a teteje, és melyik az alja. Mert a hajó az soha nem egyenesen állt. Az vagy így dőlt be, vagy így. Vagy fölállt teljesen, szinte függőlegesen, és utána lecsapódott. A gyermekek körülöttünk voltak, mivel elég magas növésű voltam már akkor is, ezért belekapaszkodtam úgy a fejem fölött lévő egyetlen korlátba, Bajor bácsi pedig belém karolt, és akkor én így próbáltam tartani, a többiek pedig Bajor bácsiba kapaszkodtak. És valóban átéltem azt, és arra is gondoltam, hogy mi lesz akkor, ha, és tudjátok, mi van a ha után, ha elsüllyedünk. Itt még ki se tudunk menni, hiszen a hajó belsejében voltunk. Hogyan fogunk kimenni? Már azt nézegettem, merre vannak az ajtók, merre nyílnak az ajtók. Hogyan lehet egy süllyedéskor kimenteni az összes gyerekeket? És akkor Bajor bácsi elkezdte prédikálni az ő prédikációját. Pontosan ezt a történetet mondta. És a gyermekek tátott szájjal hallgatták. És egyszer csak azt vettük észre, hogy a vihar elmúlt. Pedig tényleg életveszélybe voltunk. De Jézus ott volt velünk. És nem csak ilyen hajós történetekben, nem csak ilyen tavi vagy tengeri viharokban van velünk a názáreti Jézus, mert ő mindig velünk van. És abban a feszültséggel teli hajóban, amikor robbanásig feszült mindenki, mert arról volt meggyőződve, hogy ezt nem élik túl, egyetlen egy ember nyugodt. A názáreti Jézus. Figyeljétek! A kérdés elhangzik. Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? Jézus egy szót sem szól. Nem szól az élre, a bántó élre, nem szól semmit, és felkelvén. Tudjátok, a nagy dolgok akkor kezdődnek, amikor a názáreti Jézus felkel. És felkelvén megdorgálá a szelet, és mondta a tengernek, hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lőn nagy csendesség. El tudjuk gondolni ezt a helyzetet? És egy pillanat alatt mindennek vége. Amilyen gyorsan és váratlanul lecsap a nyári szél, a hatalmas forgó szél, a 4-5 méteres hullámok, feláll a názáreti Jézus, és azt mondja, hallgass el, némulj el, és vége mindennek. Az első, amit meg kell figyeljünk, hogy Jézusra nem ragad át a tanítványok feszültsége. A tanítványok békétlensége. Tudjátok, és ha van tanulnivalónk, akkor ebben a történetben az, hogy ne egymás feszültségét és békétlenségét vegyük át a háborgó viharban, hanem vegyük át a názáreti Jézus tökéletes nyugalmát és békességét. Nem tudom, hogy voltál-e olyan viharban, amikor azt hitted, hogy vége. Voltál-e olyan élethelyzetben, amikor azt mondtad, nincs tovább, és feszült voltál, és legszívesebben kiáltottál volna, azt se tudod, hogy mit, de hangosan kiáltottál volna, de valami miatt nem tetted. És voltál-e olyan viharban, amikor körülötted forrongott a víz, az emberek, a tömeg, tajtékzott mindenki, és valami megmagyarázhatatlan belső lelki nyugalom árad ki belőled, amikor tudtad, hogy van megoldás, amikor mindenki a puszta létért, az életért foggal, körömmel küszködött és keményen harcolt, és te még a kis ujjadat sem mozdítottad meg, mert belülről valami azt mondta, Jézus itt van velem, és a lehetetlen helyzet ellenére van megoldás. Jézus felkelt. Bár Márk evangélista nem jegyzi meg, de biztos vagyok benne, illetve mondjuk azt, hogy feltételezhetjük, hogy először a tanítványokra nézett. Látta a csuromvizes embereket, akik csöpögtek a tenger vizétől, akik a fizikai kimerültség határán voltak, akik feladták minden reményüket, akik reményt vesztettek voltak, így végignéz a társaságon, és talán arra gondolt, hogy ezekre az emberekre kell rábízzam az örökkévaló üzenetet. Ezek az emberek fogják majd az evangéliumot hirdetni minden népnek, nemzetnek. És talán azt is mondta nekik, hogy ne féljetek! A Bibliában az egyik leggyakrabban használt kifejezés. Altirrá, méfeobémáj, ahogy mondja ez a héber és a görög. Ne féljetek! Mert az ember mindig fél, amikor váratlan helyzetekbe és viharokba és életveszélybe kerül. És nekünk ez a történet nem csupán egy rég megtörtént esemény, amit ilyen melankolikus helyzetben átismétlünk, és néha egy-egy szép mondatot elrakunk, elraktározunk az egyéniségünkben, hanem ez egy tanlecke. Mert holnap viharba fogsz kerülni, ha nem ma este. És a viharba helyt kell álljál. Nem egyedül, mint ahogy tették a tanítványok. Tudd, hogy a názáreti ott van veled. Még akkor is, ha látszólag alszik. Ha a názáreti Jézus velünk van, akkor amikor a vég bekövetkezne, egyszer csak váratlan fordulat következik be, és megszűnik a szél, elcsendesül a vihar, megnyugoszik a tajték. Újból nyugalom és béke lesz. És azt mondja Márk, és elállt a szél, és lőn nagy csendesség. Emlékeztek Illés történetére? Amikor 40 nap, 40 éjszaka ment a Hóreb hegyéhez, eljutott, és ott azt látta, hogy hatalmas nagy vihar, ezek a viharos szelek leszaggatták a Hórebnek a szikláit, amely csengve, bongva, hatalmas mázsás kövekként gördültek le a meredek hegyoldalon. Tüzet látott, földrengést tapasztalt, majd egy szelíd, csendes, halk szót hallott. És ebben volt az Isten. Isten veled van a viharban is, de a vihar utáni csendben még inkább megtapasztalod jelenlétét, hogy mit jelent az ő jelenléte. Hadd kérdezzem meg, hiszen ebben a negyed évben a teremtés történetét tanulmányozzuk. Ki teremtette a földet? Ki teremtette a szelet? Ki teremtette a vihart? Nem, de a teremtő? Hát ha a teremtő azt mondja a szélnek, állj meg, a viharnak csendesülj le, a felkorbácsolt haboknak simulj el a víztükrön. Tehet-e mást e teremtett világ, mint hogy engedelmeskedik Istennek? Tehet-e mást a természet vak erői, ereje, hogy engedelmeskedik a teremtőjének? Nem tehet mást, neki nincs választási lehetősége, neki nincs szabadsága, szabadsága csak neked és nekem van. És álljunk meg egy pillanatra, és gondoljuk végig. Hányszor történt az életben, hogy megtapasztaltuk a vihart, amelyik elcsendesedett, csak mi nem csendesedtünk el. Csak mi maradtunk továbbra is viharosak. Csak a bennünk lévő feszültség, keménység, az nem csendesedett el. Pedig a viharral együtt, testvéreim, nekünk is el kell csendesedjünk. Jézus elnémította a tengert, és a tanítványok is a tengerrel együtt, megszeppenve, elcsendesednek. És azon gondolkoznak. És megfélemlének nagy félelemmel. És ezt mondják, ezt sugdossák vala egymásnak. Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engedelmeskedik neki. Kicsoda ez? Hát ő a Messiás. Ő a megígért felkent. Ő az, akit évszázadok óta vártak az őseink. Ezért engedelmeskedik a tenger. Nagy kérdés. Istennek népe, Terézvárosi közösség, gyülekezet. Tudunk-e elcsendesedni, ha Isten elcsendesít bennünket? Tudunk-e csendessé maradni akkor, amikor a körülöttünk lévő bömbölő szél egy pillanat alatt egy isteni intésre elcsendesedik? Jézus nem csodát tett, nem, ez nem csoda volt. Több volt ez, mint csoda. Jézus bemutatta a messiási hatalmát. Ez egy messiási jel volt. És úgy gondolom, hogy mindegyikünk életében vannak ilyen jelek. Ilyen messiási jelek. Nevezzük most csodának. Ilyen csodák. A csodák nem azért vannak, hogy túléld. Kedves testvérem, egyszer úgyis meg kell halljál. Velem együtt. A csodák nem azért vannak, hogy túléld az eseményeket, hanem hogy higgyél. Jobban, erősebben, nagyobb békességben, mint ezt tetted eddig. Viharok és forgószelek ma is vannak. Nem csupán a tanítványok életében, hanem a világ életében is. És Jézus nem avatkozott bele a dolgok természetes menetében mindaddig, amíg a tanítványok erre fel nem kérték. Bár a hang nem volt elég szép, elég tiszta. Elég tiszteletteljes. De Jézus ennek ellenére segített. Érthető, feszültek voltak, halálfélelmet éltek át. Miért van az, testvéreim, és most hangosan gondolkozom, hogy a viharban mindig kivárunk az utolsó pillanatig. És amikor úgy tűnik, hogy nincs tovább, na akkor megyünk oda a názáreti Jézushoz. Tudjátok, mennyivel boldogabb lenne az életünk, ha a vihar első pillanatában oda mennénk a názáreti Jézushoz? Miért nem szólunk Jézusnak előbb? Nem tudom. A régi tanítványi gondolkodás itt van a zsigereinkben, itt van a kromoszómáinkban, itt van az idegrendszerünkbe elrejtve. Ugyanúgy kivárjuk a dolgok menetét, és az utolsó utáni pillanatkor, akkor megyünk a názáreti Jézushoz. Talán ez azért van, mert úgy gondolták a tanítványok, na ezt az egyet mi jobban tudjuk, mint Jézus. Na, ehhez az egyhez mi jobban értünk. Különösen Péter, meg mindazok, akik halászok voltak, sok vihart megéltek. Na, mi ehhez jobban értünk. És tudjátok, amikor Isten közelében valaki arra gondol, hogy én ezt jobban értem, mint ő, mint a mester. Na, akkor téved életében. A legnagyobbat. Kiderült, hogy Jézus nem csak ács. Nem csak az asztalos mesterséghez ért, hiszen ő a teremtő. Jézus a viharos tengernek is az ura tudott lenni. Amen. Urunk Istenünk, olyan jó volt ezt a történetet még egyszer végigolvasni, és úgy éreztük, hogy mi is ott vagyunk a süllyedő hajóban. Mi is láttuk saját egyéniségünket, ahogy küzdöttünk a viharzó, a tajtékzó tengerrel. És olyan jó megtapasztalni azt a csendességet, azt a nyugalmat, amely belőled árad. És add, Urunk, hogy az élet különböző helyzeteiben, kis és nagy viharokban, kis és nagy szélben, szembeszélben és hátszélben egyaránt a te nyugalmadat tudjuk képviselni az emberek számára. Ezt kérjük, adj nagyobb hitet, nagyobb reménységet, nagyobb türelmet kegyelmedből. Amen.
2: Befejezésül most énekeljük énekeskönyvünk 54. énekét. Nagy kegyelmed és jóságod. Mind a négy verszakát énekeljük ennek az éneknek.

maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, hogy mint testetek, mint lelketek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Tokics Imre lelkész.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Ahogy Isten Mózesnek parancsolta, jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 17 perckor volt. Az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 21 óra 33 perc. A Tórából ezen a héten a Dvárim heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése a szavak. Mózes 5. könyve 1-1-től 3-22-ig. Égei gondolatok a heti szakaszból. A 40. évben, a 11. hónap 1-én történt, hogy elbeszélte Mózes Izrael fiainak mindazt, amit megparancsolt neki az Úr. Így kezdte Mózes magyarázni a törvényt a Jordánon túl, Moáb földjén. Az Úr, a mi Istenünk, így beszélt hozzánk a Hóreben. Mózes 5. könyve 1-3-tól 6-ig. Tette mindezt Mózes az örökké való dicsőségére, annak érdekében, nehogy vétkezzenek. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenet

0: el, Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14:7. Hozzatok ide magatoknak bölcs, értelmes és ismert férfiakat. Ki alkalmas, milyen képességgel kell rendelkeznie egy vezetőnek? A vezetőket viszont választják. Mik a választási elvek egy adott történelmi helyzetben? Ezekre a kérdésekre kereste a választ Szerdó Szervin írásában a Dvárim heti szakasz kapcsán. Egy rabbi a talmudi amorita korszak 5. generációjának bölcse szerint Mózesben életének utolsó hónapjában tudatosult az, hogy az élet véges. Kifakad belőle a panasz. És szólottam vala néktek abban az időben ezt mondván, nem viselhetlek egymagam titeket. Mózes félelmét a Talmud bölcse elméleti értelemben magyarázza. Boldog ember, aki szüntelen retteg, aki pedig megkeményíti az ő szívét, bajba esik. Példabeszédek 28:14. Azt állítja, hogy az igaz, jámbor emberek nem a haláltól félnek, hanem attól, hogy példaértékű életük hátralévő részében rosszul csinálnak, elronthatnak valamit. Mózes úgy dönt, hogy segítőkre támaszkodik. Örökség őrzés ökumenikus összefogással. A Budapesti Rádai Ház adott otthont az Egyházi Könyvtárak Egyesülése közgyűlésének és konferenciájának július 8-a és 10-e között. Az idei házigazda a Dunamelléki Református Egyházkerület rádai gyűjteményének rádai könyvtára volt. A háromnapos rendezvény pedig a könyvés olvasója, használója és őrzője, az Egyházi Muzeális Könyvtárak helyzete a magyar könyvtári rendszerben címet kapta. A hivatalos és szakmai kérdések megvitatásán túl lehetőség nyílt egymás mélyebb megismerésére, a kapcsolatok erősítésére, a résztvevők ezen fölül égei üzenetekkel is gazdagodhattak. Az 1994-ben megalapított Egyházi Könyvtárak Egyesülése, amelynek a Rádai Könyvtár is alapító tagja volt, célja, hogy az egyházi könyvtárakban őrzött kulturális örökség minél szélesebb körben hozzáférhetővé váljon, miközben ezek az intézmények a kortárs tudományos gondolkodás nyitott műhelyeiként is szolgálna. Zajból csendbe. A mindennapokat uraló zaj adta az idei egyházkerületi ifjúsági tábor aktualitását. A téma a csönd volt, az a csönd, ahol meghallhatjuk Istent. A Dunántúl valamennyi egyház megyéből érkezett 160 gyermek abban kapott megerősítést, hogy az Istennel megélt csend nem passzív, unalmas tevékenység, hanem gyógyító, ösztönző, kiutat teremtő, aktív párbeszéd. Zajos világban élünk, ezért gondoltuk úgy, hogy fontos definiálni a gyermekek számára, hogy mi bibliai értelemben a zaj, annak milyen veszélyei vannak a lélekre, és milyen utat adhat Isten a csöndben, mondta Kálmán Csaba lelkipásztor, a tábor vezetője. Ez a korosztály keresőkorban van, keresik önmagukat, az útjukat, az Istennel való kapcsolatukat. A Balaton fenyvesi hét alatt azt akarták megmutatni nekik, hogy a csöndnek milyen pozitív hatásai vannak azokra a lelki folyamatokra, amelyek ebben a keresésben fontos szerepet töltenek be. A helyi társadalom legfontosabb ügye az iskola. Ki az iskola címmel szervezett szakmai fórumot a Csömöri Önkormányzat, amelyen neves oktatási szakemberek, kutatók, az országos pedagógus szakszervezetek képviselői és polgármesterek vitatták meg a hazai oktatási rendszer várható átalakításának kérdéseit az intézmények fenntartása szempontjából. Fábri István polgármester határozott álláspontja szerint az iskola a helyi társadalom legfontosabb ügye kell, hogy legyen, mely társadalmiasításának lényeges eleme az intézmények visszaadása önkormányzati fenntartásba, illetve az intézményi autonómia helyreállítása, valamint a pedagógusok és a szülők bevonása az iskola döntéshozatalába. Varga Márta, az Evangélikus Egyház irodája, nevelési és oktatási osztályának vezetője, az elmúlt két évtized intézmény működtetési tapasztalatairól beszélt előadásában. Kiemelte, hogy az egyház csak akkor vett át önkormányzati, majd később állami óvodát vagy iskolát, ha egyrészt konszenzus volt az átvétel kérdésében a szülők, a pedagógusok és a helyi önkormányzat között, másrészt a településen, illetve a térségben erős evangélikus gyülekezeti közösség működött.
1: Kulturális programajánló.
0: XXVIII. Zsidó Kulturális Fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat az idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kapnak. Golgota nyári hetek. Az idén nyáron is sok szeretettel várnak mindenkit Vajtára, a Golgota gyülekezet nyári hetekre. Mint minden évben, most is lesznek nagyszerű tanítások és dicsőítések, emellett pedig minden korosztálynak készülnek sportos, kreatív és szórakoztató programokkal. A délelőtti és az esti bibliaórák programok alatt a babáknak felügyeletet, a 3 éven fölülieknek pedig gyermekszolgálatot szerveznek. A nyári hetek időpontjai az 1. augusztus 2-től 7-ig, a 2. augusztus 9-től 14-ig. Mindkét héten azonos tanítások és programok lesznek. A konferencia címe Isten Királysága. A helyszín Zicsi Vajta Konferencia Központ. A regisztrációs határidő holnap július 19-e vasárnap. A részvételi díj bevizetési határideje július 20-a.
1: Egészséget mindenkinek!
0: A nagykállói országos cigánypasztorációs lelki gyakorlat. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Filippi beliekhez írt levél 2:5. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykállón ma és holnap a július 18-19-i hétvégén. A résztvevőket a teljes programra várják, amely szombaton reggel 9:30-kor kezdődik, és vasárnap ebéddel zárul. Átadták a Jó Pásztor Evangélikus Szeretet Otthon új nappali ellátó központját Kiskörösön. Ünnepélyes keretek között adták át július 13-án a Kiskörösi Evangélikus Egyházközség fenntartásában működő Jó Pásztor Evangélikus Szeretet Otthon új nappali ellátó központját. A megvalósult beruházásoknak köszönhetően korszerű, akadálymentes környezetben valósulhat meg az idősek, a demens személyek és a fogyatékossággal élők nappali ellátása, miközben a házi segítségnyújtás föltételei is jelentősen fejlődtek. Az ünnepséget Arató J. Lóránd igazgató lelkész köszöntője nyitotta meg, aki fölidézte az intézmény elmúlt évtizedeit és azt az összefogást, amelynek eredményeként a Szeretet Otthon folyamatosan fejlődhetett. Kiemelte, hogy minden újabb beruházás mögött emberek szolgálata, hite és közös felelősségvállalása áll, hiszen az egyház küldetése nem csupán a lelki gondozás, hanem a rászorulók mindennapi támogatása is. A keresztségtől a mennyei hazáig 15-ször szerveztek gyermektábort a ferencesek Csíksomjón. Assisi Szent Ferenc tanzitusának, azaz boldog halálának 800. évfordulójához és a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye idei keresztségről szóló pasztorális évéhez kapcsolódott az idei Assisi Szent Ferenc iskola. Az erdélyi ferencesek által szervezett 170 gyermeket megszólító tábornak július 9-e és 12-e között a csíksomjói Ferences Rendház adott otthont. A négynapos programot tanítások, imaalkalmak, szentségimádás, valamint számos közösségi és sportprogram is színesítette. Kaplonyból, Kolozsvárról, Gyergyóremetéről, Sepsiszentgyörgyről, Csíkszeredából és környékéről, illetve más településekről is érkeztek a résztvevők a 4.-8. osztályos diákoknak szervezett táborba. A gyermekek táboroztatását mintegy 60 gimnazista, egyetemista és fiatal felnőtt is segítette. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Most tetőzött a hőmérséklet, de marad a meleg. Ma szombaton láthatók felhők és több órás a napsütés is. Néhol eshet egy kis eső, nyugati szél és 27-34 fok van. Vasárnap a felhők és ugyanúgy napsütés is lesz. Elszórtan zápor is akad. Északnyugati szél és 26-32 fok valószínű. A nappalok továbbra is nyáriasak maradnak, bár vasárnap egy gyönge hidegfront hozhat némi enyhülést, a reggelek pedig egyre frissebbekké válnak.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották.
2: Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban összeállítást hallgathatnak a Cambridge Singers kórus felvételeiből.

0: hír összeállításunk következik.
1: Békesség Istentől viharban is. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület július 9-e és 12-e között a Filis Csabai Bétel Evangélikus Missziói Otthonban tartotta ez évi nyári konferenciáját. Békesség Istentől. Ez a Reményik Sándor költőtől kölcsönzött vallomás fogta össze mindazt, amiről a konferencia előadói szólni akartak. Ha valaki ezekben a napokban belépett a Pilis Csabai fa templomba, rögtön megpillanthatta az asztalra kitett ékszereket. Jogosan gondolhatta volna, hogy afrikai testvéreink alkotásai, ám nem így van. Idén az Egyesület által gimnazistáknak meghirdetett verseny egyik gyakorlati feladata volt, hogy az autentikus afrikai ékszerek készítése, az ország pedig, amelynek mély ismeretéről a diákok számot adtak, Nigéria volt. Békesség Istentől. Vajon az üldöztetés, a háborúság, a gazdaság, vagy épp politikai bizonytalanság viharaiban hogyan őrizheti meg a keresztény ember a belső nyugalmát? Erről szóltak a reggeli és az esti áhítatok. A helyi társadalom legfontosabb ügye az iskola. Ki az iskola címmel szervezett szakmai fórumot a Csömöri Önkormányzat, amelyen neves oktatási szakemberek, kutatók, az országos pedagógus szakszervezetek képviselői és polgármesterek vitatták meg a hazai oktatási rendszer várható átalakításának kérdéseit az intézmények fenntartása szempontjából. Fábri István polgármester határozott álláspontja szerint az iskola a helyi társadalom legfontosabb ügye kell, hogy legyen, mely társadalmiasításának lényeges eleme az intézmények visszaadása önkormányzati fenntartásba, illetve az intézményi autonómia helyreállítása, valamint a pedagógusok és a szülők bevonása az iskola döntéshozatalába. Varga Márta, az Evangélikus Egyház irodája, nevelési és oktatási osztályának vezetője, az elmúlt két évtized intézmény működtetési tapasztalatairól beszélt előadásában. Kiemelte, hogy az egyház csak akkor vett át önkormányzati, majd később állami óvodát vagy iskolát, ha egyrészt konszenzus volt az átvétel kérdésében a szülők, a pedagógusok és a helyi önkormányzat között, másrészt a településen, illetve a térségben erős evangélikus gyülekezeti közösség működött. Átadták a Jó Pásztor Evangélikus Szeretet Otthon új nappali ellátóközpontját Kiskörösön. Ünnepélyes keretek között adták át július 13-án a Kiskörösi Evangélikus Egyházközség fenntartásában működő Jó Pásztor Evangélikus Szeretet Otthon új nappali ellátóközpontját. A megvalósult beruházásoknak köszönhetően korszerű, akadálymentes környezetben valósulhat meg az idősek, a demens személyek és a fogyatékossággal élők nappali ellátása, miközben a házi segítségnyújtás föltételei is jelentősen fejlődtek. Az ünnepséget Arató J. Lóránd igazgató lelkész köszöntője nyitotta meg, aki fölidézte az intézmény elmúlt évtizedeit és azt az összefogást, amelynek eredményeként a Szeretet Otthon folyamatosan fejlődhetett. Kiemelte, hogy minden újabb beruházás mögött emberek szolgálata, hite és közös felelősségvállalása áll, hiszen az egyház küldetése nem csupán a lelkészség,

0: kigondozás, hanem a rászorulók mindennapi támogatása is. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Ma szombaton láthatók felhők és több órás a napsütés is. Néhol eshet egy kis eső, nyugati szél és 27-34 fok van. Vasárnap a felhők és ugyanúgy napsütés is lesz. Elszórtan zápor is akad. Északnyugati szél és 26-32 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez év június 27-én rendezték meg a Teológusok Klubja soron következő pódium beszélgetését. A meghívott vendégek Forró László, református lelkész, Hegyközkovácsi helységből, Péter István, nyugdíjas baptista lelkipásztor, és Farkasné Lóle Rita, teológus hitoktató. A beszélgetés témája a nemzeti kisebbségi lét kérdése a határon túl, illetve a roma kisebbségi helyzete és integrációja. A beszélgetést vezeti Mucsi András, teológus.
1: Tisztelt vendégeink, szeretettel köszöntjük a Teológusok Klubja mostani programjának a résztvevőit. A témánk a kereszténység és a kisebbségi lét. Szeretném bemutatni a mai pódiumbeszélgetés résztvevőit. Forró László, református lelkészt. Testvérgyülekezetünk a Békési Reformátusoknak, testvérgyülekezete Hegyközkovácsi gyülekezet, illetve maga a település is Bihar község, és azon belül Hegyközkovácsi kétszeresen is testvér települése Békésnek. Tisztelettel köszöntöm Péter Istvánt, aki nyugdíjas baptista lelkipásztor, és Farkasné Lóle Ritát, aki teológus és kolléganőm, mert hitoktató többek között a mi intézményünkben is. Amikor tavaly ősszel itt tanácskoztunk együtt, a pódiumbeszélgetés résztvevői és a hallgatók, akkor körbeadtunk egy papírt, és be lehetett jelölni, hogy ki milyen témáról szeretne hallani, és azt is meg lehetett jelölni, hogy határon túli magyarság, azt is meg lehetett jelölni, hogy cigányság, és azt gondoltuk, hogy akkor a két témát összetoljuk, illetve hát hadd ne mondjuk, itt ebben a teremben mindannyian keresztények vagyunk, hogy mi is kisebbség vagyunk. És hogyha mindenki a kis életét végig zongorázza, minden szinten találunk magunkban kisebbségi elemeket, hiszen én jó magam is látásommal küszködök, illetve a laktózzal is harcolok, de eredményesen, és hát ugye így aztán mindannyian valami olyan kategóriába beletartozunk, amire azt lehet mondani, hogy kisebbség, tehát azt gondolom, hogy amiről beszélgetni fogunk, mindenki számára ismerős téma lesz. A nevesül, mivel ugye két vendégünk érintett a témában, a romániai magyarság, erdélyi magyarságnak a kérdéseiről lenne egy pár kérdésem, és hát ugye, ami még nagyon fontos, mindannyiunkat érdeklő, akik itt vagyunk ebben a teremben, hiszen Békés városa is érintett ebben a dologban, a cigányságnak a kérdése. Híres, neves roma integráció. És erre nekem van egy nagyon egyszerű válaszom, Jézus Krisztus evangéliuma ez a megoldás, de majd a nálam avatottabb testvérek fognak erről beszélni. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba. Először szeretném Forró Lászlót megszólítani, és azt szeretném tőled kérdezni, hogy nálatok többszörös kisebbségben, egy román többségi országban, egy ortodox többségi vallású nyelvterületen nálatok az egyháznak mi a szerepe a nemzetnek a megmaradásában? Legutóbbi népszámláláson 1 millió főt mértek, mint romániai magyarságnak a létszáma. A reformátusoknak, valamint a többi magyar egyháznak milyen szerepe van a megmaradásban?
2: Hú, hát ez így jó bonyolult, és akár hosszan lehetne erről beszélni. Megpróbálom mégis, amúgy tőlem telik, összefoglalni röviden. Ennek a kiinduló pontjaként állapodjunk meg abban, hogy a nemzeti kisebbségi létnek van két irányultsága. Ez az egyik az, hogy nem lehet. Nem lehet úgy élni. Ezt azért mondom, mert Makkai Sándornak a trianoni döntés után volt egy írata, ez könyvként is megjelent, És Makkai ezt a címet adta, hogy nem lehet, ennek a lényege az, hogy kisebbségben élni, megmaradni, gyarapodni, kizárt dolog, nem lehet, lehetetlen. És ha én erre gondolok, akkor természetesen egy csomó minden igazolja Makkainak ezen gondolatait. És pedig András említette rögtön a legutóbbi népszámlálást, alulról súrolva a romániai magyarság most az 1 milliónál tart. Rendszerváltáskor mi 2,5 milliót tartottunk számon. Hát az, hogy mekkora az apadás, az valami döbbenetes nagy. Ez azt mutatja, hogy így meredeken ível lefele, és nincsen jószerével egyetlen olyan régió sem, ahol szaporulat mutatkozna. Másrészt ez egy konkrét tény. Ebben benne van kivándorlástól elkezdve az asszimilációig. Az asszimilációnak komoly fokmérője lehet éppen akár Nagyvárad, és csak ilyen érdekességeket mondok, hogy jön egy pasas a nyomtatót megjavítani, és a névjegykártyáját átadja, és olvasom, hogy Deri CH-val ke, Deri ci ke i szorin. Minden rá nem jövök, hogy hát ez fonetikus átírás, ez derecskei lenne az Isten adta, és mondja is, hogy persze, az. Vagy mindhárom gyerekem híres neves, és ez már azt jelenti, hogy nem csak Európa, hanem világrang nőgyógyász, Kitulea Andrej, aki velem kizárólag csak magyarul beszélt minden alkalommal, és minden egyes alkalommal a református egyház sorskérdéseit firtatja. Így aztán csak rá kérdeztem, hogy már azt mondja meg, hogy őt román emberként miért is érdekli ennyire. Erre egyet mosolyog, és lazán bejelenti, hogy hát a 4 nagyszülő közül 3 magyar, 1 román, annak a nevét viseli, egyébként anyai nagyapja, Inutai István királyhágó mellékelső főjegyzője, a testvérének szobra a magyar parlamenttel szemben a földművelősügyi minisztérium előtt áll, Inutai Kálmán. Tehát egyszerűen az, hogy kinek mi a neve, már eldönteni sem lehet. Van egy ilyen fokú asszimiláció. Makkait nagy mértékben igazolja az, ami történik, és én 12 évig végeztem a királyhágó melléknek a közigazgatását, összesítettem az összes gyülekezetet, ez nem csak az, hogy mely az anyagyülekezet és mely a teljes társegyházközség, hanem azon szorvány gyülekezeteket is összeírtam, ahol református egyház működött, mára nincs. Ez csak királyhágó mellék, Erdély nélkül, tehát ez a párciumi rész, így a félköríve az ország nyugati részének, és itt 412 olyan település van, ahol egyszerűen közönségesen megszűnt a magyar élet. Kiemelkedő és döbbenetes példák, egyébként kiajánlottam, a budapesti Cenci József meg is filmesítette a Duna TV-nek az ajánlására, illetve az ajánlásomra is a Duna TV felkérésére. Tehát egyrészt ott van Csucsa. Hát ha valaki megy mondjuk Kolozsvár felé, Csucsán átmegy. Hát ott még a Körös parton, a Sebes Körös partján még valamikor Kinizsi mutatta az útat a nagy petrencés ruddal. Én még az utolsó magyart ismertem. Ott van egy gyönyörű református templom, ő meghalt, nincs. A másik a Bánáti Klopódi, az öreg Fülöpbá volt az, aki ilyen megható módon minden vasárnap délelőtt 11 órakor, ő volt a papa kántor harangozó gyülekezet egy személyben, ment, meghúzta a harangot, megállt az úrasztalánál, elmondta a mi atyánkot, visszazárta, meghalt ő is, ott is vége. Tehát ez létezik. Ez egy irányultság. Azért mondtam azt, hogy nem lehet, Makkai fémjelezte, mert ugyanakkor a trianoni döntés után Reményik Sándor, ugye a költő, ő meg a másik végletet jelöli meg, az egyik versében van, ahogy lehet. Tehát a két irányultság, a nem lehet, illetve az ahogy lehet. Na most az ahogy lehet, ez azt jelenti, hogy ennek két, és ezt szavalják agyba főbe, már elcsépelti is vált akár egy idő után, ennek a megtartó ereje az ahogy lehetnek a templom és iskola. Az iskolát rövidre zárom, ezt a nagybányai születésű Németh László a minőség forradalmában intézi. A templom az viszont azt jelenti, hogy az embernek a vallása az áll a legközelebb a konkrét hithez. Tehát a vallást, hitet elválasztom, de a hithez ugyan közel áll, és a legutolsó, amit felad. Erre konkrét példa a moldvai csángóság. Régóta nincsen magyar nyelvű misézés, nincsenek magyar nyelvű papjaik, régóta megtörtént a nyelvi asszimiláció, viszont a katolikus vallásokat nem adták fel. Vagy ugyanez a bánsági Lugoson, ahol román nyelvűek már nemzeti identitásukat elvesztették, vallásukat a református nem adja fel. Úgy jött bemutatkozni, hogy azt mondja nekem, hogy Hasdu. Életemben ilyen román nevet nem hallottam, míg rá nem jöttem, hogy ez a Hajdu, csak éppen románul olvassa a saját nevét is. Tehát a Hasduként bemutatkozik. Na most, ettől kezdve most már ugye nem lehet, ahogy lehet. Annak a templom és iskola meghatározója, iskola átmegy a minőségforradalma felé, és itt maradunk a templomnál. Márpedig az élő hit, és itt ezért mondtam, hogy szétválasztom a vallástól, az egy teljesen más minőséget ad. Miért? Mert a nagy tévedés, amikor azt hisszük, hogy az ember lelki életének a következménye a hit. Hát jól tudjuk, a hit az már pedig Isten ajándéka, és ezt, mikor már megkapta konkrétan az ember, a vallását is nehezen adja fel, a hitét nem. És ha azzal kezdődött, hogy a kereszténység önmagában kisebbségben van, ez nem csak a számszerűséget jelenti, mert végső soron egy csomó helyen nincsen kisebbségben. A hívő ember van kisebbségben. A konkrét Krisztus követő, na az kisebbségben van, viszont az semmiképpen nem olvad be, nem asszimilálódik, nem történik ott semmi különösebb, sőt, éppen ennek ellenkezője, röviden most én. Habár ez nem volt.
3: Nem, de jó volt. Ezzel kapcsolatban azért, ugye említetted a lugosi reformátusokat ott lent, Hunyad megyében is jó pár olyan református gyülekezet van, akik már nyelvileg asszimilálódtak. A romániai református egyháznak állandó kísértése nyilván ennek megfelelően az, hogy kétnyelvű vagy román nyelvű szolgálatokat kezdjetek, viszont az egyházi törvénykezésben meg az van írva, hogy az egyháznak a hivatalos nyelve, meg az Isten tiszteti nyelve a magyar. Így nem gondoljátok, hogy ezeket a románná vált reformátusokat elveszíti az egyház? Vagy ez inkább önvédelemből azt mondjátok, hogy ehhez ragaszkodunk és kész?
4: Mindig.
3: Igen. Erőszakosan, aztán majd a többiek is forra
2: jön. Jó. Lássuk először is azt, hogy a református egyház, már a mi egyházkerületünk, illetve az erdélyi, mi egyszerűen a küldetés tudatunk dupla. Tehát építeni kell az Isten országát, és építeni kell a magyar társadalmat. Ezért nincs, amit mi sokat szépítsünk. Az, hogy már eljutottunk oda, hogy képtelenek vagyunk társadalomépítésre, és az Isten országára mindjárt úgy tekintünk, hogy mint a kőműves az elfuserált munkájáról, jó van az úgy, az egy dolog. De ettől függetlenül ez a küldetés tudat, ez a kettős küldetés, ez létezik. Na most, a felvidéki reformátusság, ő azt mondja, nem, neki egyetlen küldetése Isten országának építése, és a szlovák reformátusok természetesen betagolódtak a meglévő református egyházba. Ez semmi egyebet nem hozott. Hosszas küzdelem után lett egy megegyezés, és pedig az, hogy 5 egyház megye magyar, 2 szlovák, a magyarok adják a püspököt, a püspök helyettest adják a szlovákok. Szépen lehet élni, de itt intézményes egyházról beszélünk, itt nem kifejezetten a lélek indította emberekről. Így azért, amikor létrejött a református egyház konventja, a generális konvent, minden egyes egyházkerület simán, könnyen csatlakozott, kivéve a felvidékiek, mert a szlovákok azt mondták, hogy ők semmiféle magyar egységet nem pártolnak. És a szlovák nacionalizmus azonnal úgy került előtérbe, hogy nehogy a szlovákiai református az anyaországi és netán az erdélyivel bármiféle közös dologba tudjon bekezdeni. Ezt mi természetesen láttuk, tudjuk, azzal együtt, hogy Péter Miklós kolozsvári tanárember és teológiai professzor, ő lefordította a KT-t románra. Semmi egyébért, hogy ezzel szolgáljon. De nem tudunk mi ebben részt venni, mert az intézményes egyházat felülírja akár a román nacionalizmus is. Mondok egyetlen, hogy most már nem református és nem kárpát-medencei példát, a katolikusokért. A katolikus egyház elsődleges célja az, hogy minden országban megjelenüljön, és létrehozták a bukaresti érsekséget. Robu érsek úr ott ül Bukarestbe. Na ettől kezdve a pápa hova megy? Nem Csíksomlyóra, ezt most kellett utólag kiharcolni, hanem Bukarestbe. Tehát nem Csíksomlyó a pápa látogatás célállomása, nem azért, mert nem akar oda menni, mert a diplomácia már azonnal le is zárta az utakat, és csak oda lehet. Ezt majd Ferenc pápa tudta megoldani, hogy ő mégis eljutott oda. Egész egyszerűen ezek az utak a dupla küldetés tudattal nem járható. A símával egyszerű, akkor azt lehet mondani, hogy hajrá, lehet menni. Ettől a pillanattól kezdve, ha van román reformátusság, annak kell legyen egy önszerveződése. Útjában nem állunk, de egyszerűen nekünk megvan a magunk útja, és járjuk azt.
3: Péter István testvérhez jönne a kérdésem, ugye a Romániában egy speciális helyzet van az adventistáknál, pünkösdieknél, meg a baptistáknál, hiszen ugye a baptisták is egy kétnyelvű közösség, vannak nagy számban Erdélyben magyar ajkú baptisták, és vannak román ajkú baptisták, és ugye ott az egyházi jog azt kényszerítette rátok, hogy ti egy uniót hoztatok létre, egy egységes szervezetet. Ti hogy oldottátok meg ezeket a nyelvi kérdéseket, hogy vannak-e vegyes gyülekezetek, vagy külön vannak a románok és a magyarok?
4: Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevőt. Köszönjük a megtisztelő felkérést. Hát a bevezető után én is azt mondhatom személyesen, hogy én átéltem ezt a kettős kisebbséget, úgy mint gyermek, akkor úgy mint tanuló, aztán úgy mint lelki munkás, aztán a kommunista rendszerben pedig különösen, tehát a kérdés, amire hivatkozott, hogy a baptista, magyar baptista gyülekezeteket kényszerítették, hogy egy unión belül egységesítsék. Persze ott is felütötte a fejét a nacionalizmus, mert hogyha volt egy lelkész konferencia, magyarul ajánlották, hogy nem magyarul imádkozzanak, mondták neki, hogy mert román kenyeret esznek. Úgyhogy sajnos még a nagyon komoly lelkiség ellenére is, ahogy szokták mondani, a vér nem válik vízzé. Azt hiszem, hogy csak az élő hit ami Krisztusból, a megtérés után születik, akkor kerül valakinek a helyére az önazonosulás, tehát hogy ő kicsoda. A másik dolog, ahogy meg tudja élni ezt a valóságot az emberek, az emberközi kapcsolataiban is. Ahogy lehet emberileg, ugye sok mindent megteszünk, aztán emlékszem arra az időszakra, amikor Isten avatkozott közbe a 70-es években a gyülekezeteinkben, amikor a vallásosság és az általános hit mellett a Jóisten kegyelméből létrejöttek a megtérések, amikor újjászülettek az emberek. Amikor nem csak vallásuk volt és hitelvük, hanem kezdett megváltozni a kapcsolatuk az Istennel. És az isteni értékrend bevonult a családba is. Akkor elkezdtek születni gyermekek. Nem volt olyan család, ahol 4 gyereknél kevesebb született. Én is egy 4 gyerekes családból származom. Én is úgy gondoltam, hogy nekem is legalább 4 gyerekem legyen. És néhány év múlva megtelt a gyülekezeti terem. Azért, mert ott voltak a gyermekeink, és úgy gondolkodtunk, hogy az Isten országát Isten kétféleképpen szeretné terjeszteni, úgyhogy kívülről az ateisták, az Isten nélküliek hallják az evangéliumot, megtérnek, és az isteni élet szerint kezdik élni az életüket, egy minőségbeli élet. Megváltozik az Istennel való kapcsolat, és még a sovinizmus is megszűnik. Itt élek arra a másik kérdésedre, hogy ugye, ahol én szolgáltam meg, felnőttem, mindig voltak román atyafiak is, akik csatlakoztak a gyülekezethez. Tudtak magyarul is, románul is, de mindig azt vettük figyelembe, hogy mindenki szeret, hogyha az anyanyelvén is hallja az evangéliumot. És igyekeztünk román éneket is énekelni, meg összefoglalni a hallottakat utólag románul egy rövid bizonyságtevésben. Ennek van egy ilyen veszélye, hogy különösen, ahol már több román testvér van a gyülekezetben, hogy azt mondják, hogy hát a magyarok úgy is tudnak románul, akkor megszűnjön a magyar szolgálat vagy ének, és sok ilyen gyülekezet, úgy ahogy említetted, ugye feladta a nemzeti öntudatát, önazonosságát, és román gyülekezetek lettek. És a román, a valamikor magyar gyülekezetekben, például Nagykároly, meg más helyen is, most már mind a verebek, ugye a pecskefészekben bevonultak, és azt mondják, hogy mint hogyha mindig az övék lett volna. Úgyhogy a magyar testvérek kellett külön vásároljanak most megint maguknak telket vagy épületet, hogy a missziót folytassák. Tehát én is így tanultam meg románul, mert szükségszerű volt, hogy románul is hirdessem az Isten igéjét. És azt mondom, hogy a lelki megújulás most a forradalom után jött létre az, hogy az Erdélyi Magyar Baptista Szövetség jött létre. Egy unióhoz tartozunk a román baptista testvérekkel, de van külön szervezetünk, alapszabályzatunk, és nagyszerű most így a két testvéri szövetség közötti kapcsolat.
3: És a képzés, a magyar lelkészeknek a képzése, az magyarul van? Vagy ugye Bukarestben van egy teológiai akadémia?
4: Igen, a kommunista rendszerben azóta ezett minden 6 évben 2 magyar lelkipásztort, vagyis 2 teológust vettek fel a magyar tagozatra. Azok is persze mind románul tanultak. És különösen, hogyha nem is tudtak jól románul. Úgyhogy nehéz volt a helyzet, amikor a forradalom után ez segített is arra, hogy engemet is az Úr elhívott, arra, hogy utóképzés után vállaltam ugye ezt a szolgálatot, mert olyan nagy volt a szükség, hogy egy lelkipásztornak volt például 12 állomás a gyülekezete. Vagy elindult hétfőn, aztán ki tudja, mikor érkezett haza. És ezt hivatott ugye megváltoztatni az, amikor létrejött Kolozsváron is a baptista teológia, és most a Váradon, Nagyváradon az Emmanuel Teológiai Akadémián van egy magyar szekció is.
3: De te akkor magyar gyülekezetekben szolgáltál?
4: Így van.
3: Viszont akkor románok fele románul is végeztél szolgálatot?
4: Hát azért, mert minden gyülekezetben volt egy-két román. Tegyük fel, egy magyar községben volt egy néhány román család, azok istenfélők voltak, eljöttek a gyülekezetbe, megtértek. Na most, hogy ne szolgáltassuk ki nekik is ugye az Isten ígét, az evangéliumot. De az elsődleges missziónk igazából a magyarok felé van.

0: olyan van, hogy a románok megtanulnak magyarul azért, hogy értsék az Istennek az igéjét, meg a szolgálatokat?
1: Hát van olyan, itt Magyarországon, mikor vagyok Méhkeréken, vagy pedig Kétegyházán, de...
0: Egy provokatív kérdésem van, mert mindig minden alkalommal megfogalmazok provokatív kérdéseket, és ez most adta az Úr, benned van szeretet a román nép iránt? Ez egy nehéz kérdés. Erdélyi embertől, főleg székely embertől ilyet nem kérdezünk, de te nem székelyföldi vagy.
1: Hogy ne szeretném? Hát az Úr Jézus szeret a Samária asszonyt, meg az isteni szeretette hajod le hozzá. Tehát az istenféle ember nem személyválogató. Tehát én először keresztény vagyok, aztán magyar, és stb. Úgy, így következik. Tehát nem fordítva. Mert az baj, hogyha én előbb magyar vagyok, és azután keresztény. Mert Isten előtt ugye, Isten nem személyválogató. És akkor én sem lehetek személyválogató. Mondja az apostol, hogy ne legyetek személyválogatóak a ti hitetekben. Egymást, tehát úgy szeressétek, ahogy a Krisztus szeretett titeket. Na most ezt megélni, ehhez élő hit kell, ugye? Függetlenül, hogy múltban a történelmi sértések következtében kinek milyen seb van a szívében, vagy mit adtunk át egyik nemzedék a másiknak, a Krisztusban való élő hit az emeli fel az embert, hogy megszűnik ez. Ha meg nem szűnik meg, akkor ott nagy a baj. Mert nem úgy van, mint ahogy én gyerekkoromban gondoltam, hogy eljött a gyülekezetbe egy román valaki, és románul beszélt, mondom, hát ezt Isten se érti, és az Isten minket csak jobban szeret, mint őket. Ugye, tehát így gondolkodtam. De fiatalként volt egy alapelvem, ha én megnősülök, akkor biztos, hogy nem veszek el románt, az biztos. Aztán biztos, hogy az keresztény is lesz. És ez így volt. Persze volt ajánlás, mikor katona voltam, egy nagyszerű hölgyet ajánlottak el, hogy nem is kell azzal jöjjek Kolozsvára, mert meg is nősülhetek.
0: Köszönöm szépen. Rita, hogy ismerted meg az Urat? Tudsz egy pár dolgot a jelenlevőknek a saját életedről? Ugye te egy deklaráltan roma származású hölgy vagy, és büszke is vagy a származásodra, és örülök neki, hogy békésiként szólíthatlak meg, hiszen Békés az a hely, ahol vagy laknak az emberek, vagy ide jönnek lakni. Úgyhogy te ez utóbbi vagy, és István testvér is itt talált otthont, és nagyon örülünk, hogy a családoddal itt laksz közöttünk. Mi a te történeted, Rita?
2: Hát az a helyzet, hogy azért mégsem vagyok annyira békési. Én Heves megyéből származom, zenés családból, és katolikusként kereszteltek meg, és nagyon sokáig nem is hallottam Istenről. Tudni kell azt, hogy először akkor hallottam Isten, vagy akkor hallottam Isten nevét, amikor egyszer a húgom beteg lett, és akkor 4-5 éves lehettem, és sírt, és én felkeltem, és anyukám közben nézte a Jézus Krisztusról szóló filmet, és pont azt a részt szúrtam ki, amikor Jézust megfeszítették, és a keresztfájára odaszegezték, hogy Jézus Krisztus a zsidók királya. Ez örökre meghatározta a zsidókhoz és Jézus Krisztushoz. Valahogy beleégett a szívembe azt, hogy ő egy, a zsidó nép az egy kiválasztott nép, és hogy Jézus Krisztus ez egy csodálatos személy. És aztán sokáig nem hallottam Istenről. Azt tudni kell még, hogy gyerekkoromban is éveket itt töltött, illetve éveket Hevesen töltöttünk, mert ott éltünk, de éveket itt Békésen töltöttünk. Másodikos volt, amikor ide költöztünk. Nagyon szerettem az akkor ottani osztályt, de nagyon-nagyon azzal nőttem fel, hogy a cigányoknak mindig többet kell teljesíteni, mint a többségi társadalomban levőknek. És ez számomra úgy jött le, hogy nekem ahhoz, hogy elérjem a többségiek alapszintjét, nekem ahhoz nagyon sokat kell tennem. Ez egy olyan szemüveget adott rám, ami önmagamat sokkal kisebbnek láttatta, megértelek titeket, akik, de azért kicsit hálát is adok azért, hogy én Magyarországra születtem, mert azért a nyelv az a nyelv, tehát használhatjuk a magyar nyelvet, és nem vagyunk ennyire elnyomva, mint ti voltatok ott Romániában. Biztos, mert az üldözött keresztényeknek, meg az üldözött nép jobban ragaszkodik, én úgy gondolom, ugye? Igen. Ezt a szemüveget adta rám ez a életmegközelítés, és emlékszem rá, hogy tehát másodikba költöztünk ide, és hatodik osztályos voltam, amikor visszaköltöztünk, és természetesen én mindig szerettem volna emiatt középszerű lenni, olyan, mint a többiek, hogy ne ríjak ki. De hát ez ugrott, ugye, mert meghallottak szavalni, énekelni, ugye ugrott a középszerűség, és aztán megint visszaköltöztünk, ugye ezt elmondtam, hogy visszaköltöztünk Hevesre, és akkor képzeljétek el, hogy olyan 14-15 éves lehettem, amikor az egyik barátnőm, aki nem volt roma, elvitt egy jósnőhöz, aki szintén nem volt roma. De ez a roma jósnő, ez úgy fogadott engem, mint hogyha nem tudom, ki lennék. És meg is lepődtek a többiek, hogy ismered? Hát mondom, nem ismerem, soha nem ismertem. De később, mikor mondott valamit, nem szeretném elmondani, mert ugye nem is szeretnék erről beszélni. És a lényeg az, hogy mikor elmentem a jósnőhöz, utána, egy idő után teljesen megnyíltam az okkult világ után. Tehát elkezdtem olvasni a okkult irodalmat. Bram Stokernek a Dracula grófjai című könyvét egyetlen délután alatt olvastam ki. És utána, amikor visszaköltöztünk, ugye, emiatt, azt még el szeretném mondani, 8. osztály 4,7-es átlaggal fejeztem be. Ennek ellenére én az Egri Alpári Gyula közgazdasági szakközépiskolának a irodavezetői szakiskolájába jelentkeztem. Nem akartam sokat tanulni, úgy gondoltam, hogy ez jó lesz, kész, minél hamarabb szabaduljak meg. És mikor befejeztem, totálisan depressziós voltam fiatalként, és ide költöztünk megint Békésre, mivel nem voltam még 18, újra beiratkoztam egy iskolába, és aztán jöttek a döntéseknek, a rossz döntéseknek a sorozata. Nagyon-nagyon lázadó voltam, depressziós, folyamatosan minden ellen rázadtam, de én nem voltam agresszív, ugye nem ilyen volt a jellemem. És aztán láttam egy álmot. Azt álmodtam, hogy álmomba, hogy láttam egy kőkeresztet, és tudtam azt, hogy a kőkeresztben én vagyok benne. Az a tehetetlenség érzés, az a magányosság, amit ott éreztem, azt így nem tudom nektek elmondani, de és az, hogy vártam, hogy a kukacok megeszik a testemet. És ez ott volt bennem ez az érzés, hogy tudtam, vártam azt, hogy jönnek a kukacok, és megeszik a testemet. És akkor reggel, amikor felkeltem, akkor tudtam, hogy ez Istentől való üzenet, és döntenem kell. És gondolkoztam, és tudtam, hogy fájdalmas döntés lesz, és azt mondtam Istennek, hogy igen, tudtam, bármi történik, én Istenem, téged választalak, de tudni kell azt, hogy az okkultizmus egy olyan kemény fal Isten előtt, olyan keményé teszi az embert, ami például, amikor imádkozni akartam, és láttam a hívőket, hogy imádkoznak, akkor nevetségesnek tűnt. Én így nem fogok soha leborulni Isten előtt. És utána is, mikor ezt a döntést meghoztam, akkor is ez volt bennem, és utána ugye Békésen folyamatosan találkoztam a Szilágyi családdal, itt laktunk a főtéren, a Széchenyi téren, ugye, és ők mindig mentek az imaházba, és adtak nekem egy Bibliát. Elkezdtem olvasni a Bibliát, hát könyvnek gondoltam, és akkor elkezdtem a legelején olvasni, és szólt hozzám a Biblia. És egyszer anyukámmal már, anyukámmal jártam már akkor, de nem tudtam, egyszerűen nem, nagyon jó barátságokat kötöttem, olyan máig is tartó jó barátságaim vannak, és tartanak, de egyszerűen képtelen voltam arra, hogy az emberek előtt megvalljam a hitemet. Sok minden közrejátszott ebben, közben kérdések kezdtek megfogalmazódni benne, mert olvastam a Bibliát, hogy például az, hogy a Szent Szellem. Miért nincs a Szent Szellemről szó, mikor az Isten igéje azt mondja, hogyha ti tudtok gonosz létetekre a ti fiaitoknak jót adni, mennyivel inkább áldati mennyei atyátok Szent Szellemet azoknak, akik kérik tőle. Tehát mondom, miért? Ki az a Szent Szellem? És akkor én elkezdtem böjtölni ezekért a dolgokért, mert írta a Biblia, hogy böjtölni kell. Mert Jézus tanítványa is böjtölnek. Na mindegy, és akkor egy jó ideig az Úrban voltam, csatlakoztam a ifi csoporthoz, akkor Albert volt pont a ifi vezető, és mondom, nagyon-nagyon szerettem az ottani embereket, de képtelen voltam ott megtérni, és képzeljétek el, egy alkalommal jött egy lány. Ő volt az én kígyóm. Odajött, és akkor azt mondta nekem, hogy te olyan szép vagy. Te utána, hogy bomlanának a fiúk a kazamatába. Na, és akkor... és számomra ez volt az, ami beindított számomra valamit, és akkor nem engedtem el a fülem mellett, sajnos, hanem leengedtem a szívembe, és ugye, amit a szívünkbe leengedünk, abból cselekedetek lesznek. És először fél lábbal, úgyhogy a barátnőmmel, és szintén egy ismert, Békésen egy ismert személy. Először elkezdtünk járni a kazamatába szombaton, vasárnap megmentünk a Gyülibe. És akkor egy ideig ment, aztán végleg kimentem a világba, és utána pedig a Pünkösdi gyülekezetben ugye hallottam, közben olvastam a Bibliát, nem engedtem el Isten kezét, de kimentem a világba. Isten kegyelme az, hogy közben olvastam a Bibliát, nem engedtem Istent, és a világban is gyógyított az Úr. És aztán egy alkalommal találkoztam keresztény fiatalokkal, akik elhívtak a Híd gyülekezetébe. Legalább háromszor akartam elmenni, de a barátnőmnek mindig közben jött valami, meg nem akartam elmenni. És egyszer összejött, mert akkor nagyon vártam, és akkor, mikor elmentünk, ott volt akkor még a kazamata fölött. És akkor láttam, hogy töltekeznek az emberek, és nagyon megijedtem. Pedig olvastam a Bibliába azt, hogy hát amikor ugye leszáll a Szent Szellem, akkor az emberek nem állnak, hanem amikor leszállt Isten jelenlét a Sinai hegyre, ugye akkor a föld megremegett. Amikor Dániel prófétát meglátogatta az angyal, akkor két hétig betege lett neki, elszállt minden ereje, és két hétig nem tudott felkelni. Amikor a Salamon templomát betöltötte Istennek a jelenlét, és köd volt, a papok feküdtek, és nem tudtak felkelni. Tudtam, hogy az nem lehet, ha belenyúlunk a 220-ba, utána már gondolkodtam én, de ha belenyúlunk a 220-ba, akkor hát az ember nem áll is mosolyog, hanem valóban az embernek a fizikai teste reagál. És, de hiába tudtam én ezt agyilag, ugye? Megijedtem, őszintén mondom, nagyon megijedtem, de aztán, mikor hazamentem, lefeküdtem, tódultak a fejembe az igék, a daloknak a szövegei, és tudtam azt, hogy hazaértem szellemileg, és ebben máig is hiszek, hogy minden embernek van szellemi otthona, ahova Isten berakja. És ez az én történet. Azóta 31 éve az Úr kegyelméből állok, és úgy gondolom azt, hogy tisztán is odaszántan élem az Úr a hívő életemet.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: hír összeállításunk következik.
1: Ahogy Isten Mózesnek parancsolta, jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 17 perckor volt, az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 21 óra 33 perc. A Tórából ezen a héten a Dvárim heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése a szavak, Mózes 5. könyve 1-1-3-22-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. A 40. évben, a 11. hónap 1-én történt, hogy elbeszélte Mózes Izrael fiainak mindazt, amit megparancsolt neki az Úr. Így kezdte Mózes magyarázni a törvényt a Jordánon túl Moáb földjén. Az Úr, a mi Istenünk, így beszélt hozzánk a Hóreben. Mózes 5. könyve 1-3-6-ig. Tette mindezt Mózes az örökké való dicsőségére, annak érdekében, nehogy vétkezzenek. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14:7. Hozzatok ide magatoknak bölcs, értelmes és ismert férfiakat. Ki alkalmas, milyen képességgel kell rendelkeznie egy vezetőnek? A vezetőket viszont választják. Mik a választási elvek egy adott történelmi helyzetben? Ezekre a kérdésekre kereste a választ Szerdó Szervin írásában a Dvárim heti szakasz kapcsán. Egy rabbi a talmudi amorita korszak 5. generációjának bölcse szerint Mózesben életének utolsó hónapjában tudatosult az, hogy az élet véges. Kifakad belőle a panasz. És szólattam vala néktek abban az időben ezt mondván, nem viselhetlek egymagam titeket. Mózes félelmét a Talmud bölcse elméleti értelemben magyarázza. Boldog ember, aki szüntelen retteg, aki pedig megkeményíti az ő szívét, bajba esik. Példabeszédek 28:14. Azt állítja, hogy az igaz, jámbor emberek nem a haláltól félnek, hanem attól, hogy példaértékű életük hátralévő részében rosszul csinálnak, elronthatnak valamit. Mózes úgy dönt, hogy segítőkre támaszkodik. 28. zsidó kulturális fesztivál. A Budapest

0: Pesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat az idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kapnak. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Ma szombaton láthatók felhők és több órás a napsütés is. Néhol eshet egy kis eső, nyugati szél és 27-34 fok van. Vasárnap a felhők, és ugyanúgy napsütés is lesz. Elszórtan zápor is akad. Északnyugati szél, és 26-32 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

Szavak nélkül. A megoldás nem mindig a szó, hanem egy ölelés, amiben sokkal többet adsz minden szónál, mert szavakban nem mindig találod el, amit hallani szeretne. De az ölelésben éppen azt fogja hallani, amire szüksége van. Téged. Csitári Hog Tamás.

0: Séva néni meséi. Most a Szóla Rádió hétvégi meseadása következik, nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.
1: Szervusztok! Szervusztok, kedves Séva nénis gyerekek, és igazi nagy örömmel köszöntöm felnőtt hallgatóinkat is. Nagyon jó érzésem, hogy együtt lehetünk szoros barátságban itt a rádió hullámhosszain. Köszönet mindnyájunk mennyei édesatyának, mert lehetőséget adott nekünk ezen műsoron keresztül is, hogy egyre jobban megismerjük és megszeressük őt. Gondolom, már kívülről tudjátok a műsor menetét, amit én nagyon szeretek, mert igazán hasznosnak érzem. Na tehát, új hallgatóinknak is mondom, szokásunkhoz híven először vázlatosan átismételjük a múlt heti válaszainkat, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve hogy megmaradt-e a szívünkben Isten üzenete. Aztán jönnek az eheti válaszok, majd elmondom a következő hétre szóló kérdéseket is. Az a célom, hogy keressétek a válaszokat magatok is. Érezzétek meg, mekkora öröm önállóan gondolkodni, hogy felnőve aztán okos és erős harcosai legyetek a menny urának. És ne feledjük, most arra fogunk emlékezni, hogy mit tett értünk Jézus Urunk, hogy megszabaduljunk bűneink terhétől és a rossz dolgok szeretetétől. Na, készen vagytok, kedves kis harcostársak, mert én igen? Hát akkor kezdünk is!

Ime a három válasz a múlt heti kérdésekre, persze rövidebben. Az 575. kérdésünk volt, mit jelent ez a mondat, aki gyermekkorától fogva kényezteti a szolgáját, a végén már nem bír vele? A válasz. Ezt a sokat jelentő mondatot a Példabeszédek könyve 29. fejezetében olvassuk. Ez lehet, hogy nem törődömség miatt volt így, senkit se érdekelt, hogy mit csinál a gyermek, vagy rossz szeretetből, mert azt hitték, ez a jó neki, ha mindig mindent megkap. De nem, ez csak rosszat tesz a gyereknek. Ha valaki gyermekkorától rosszul nevelnek, azzal felnőtt korában már senki se bír. És ez a felnőttek felelőssége is, nem csak a gyereké. Mert nem csak a testi károkat látja meg az ilyen ember, hanem nagyon komolyan a lelki károkat is, ahogy a főcím mondja, a lelket nem fegyelmezték időben, és az rossza vezetett. De ha megfegyelmezik, akkor jóra vezet ez a nevelési módszer. Bölcs Salamon király írta le ezeket a bölcsességeket, de nem ő találta ki, hanem elküldte embereit szerte az országba, hogy a népi bölcsességet gyűjtsék össze. És hát, úgy látszik, a rossz nevelés nem csak a szolga gyerekeket érinti, hanem minden kiskorút. És miért hangsúlyozzák azt, hogy szolga? Mi közünk? Talán azért, mert mindenki, aki a földön él, Isten szolgálja? Még Jézus Urunk is ezt mondta magáról. És ha egy szolga engedetlen a menny urának, mert nem tanulta meg a helyes önuralmat kiskorában, akkor annak szörnyű vége lesz. Tehát ez a mondat mindenkire vonatkozik, aki csak él. Éppen ezért legyünk nagyon óvatosak az engedetlenséggel. Drága kisfiúk és kislányok! ötszázhetvenhatodik kérdésünk volt, van-e felelősséged a hazád iránt, ha Isten ezen szavait olvasod? Ha ma gyermekeid és unokáid születnek, és otthonra találtok azon a földön, amit Isten jelölt ki nektek, de ott is azt teszitek, amit rossznak lát Istenetek az Úr, bosszantva őt, nagyon hamar kipusztultok arról a földről, menthetetlenül kipusztultok. A válasz. Ezek a szavak minden népre és országra érvényesek. Minden nemzetnek Isten ad hazát, ajándékba. Ő tartja meg őket minden ellenség támadásában. De ezért a nép hálával tartozik az Úrnak. Olvassuk Mózes 5. könyvének 4. részében. Ez pedig azt jelenti, hogy amíg egy nép és nemzet, akár mi, a magyarok is, úgy élünk, hogy az kedves Istennek, neki hálát adva és ráfigyelve, addig az Úr is ránk figyel és segít. No, de ha a nép elpártol tőle és gonosz életet él, akkor annak a hazáját elveszi az Úr. Ó, hány és hány nemzetről tudunk, akik előttünk éltek itt, és már nincsenek sehol. Kelták, gótok, longobárdok, rómaiak, illírek, hunorok, avarok, gepidák. Ó, nagyon vigyázzunk, hogy mi magyarok megmaradjunk és visszakapjunk hazánk, már elveszett részét is, mert az Úr megadhatja, tehát élj te is úgy, hogy az Isten dicsőségére legyen. Ezzel védve hazánkat leginkább, mert fontos a katonaság, a haderő, a rendelkezések, de a legfontosabb honvédőt tett az Istennek tetsző élet. Remélem, te is így gondolod. ötszázhetvenhetedik kérdés. Van-e felelőssége az anyukának a születendő baba felé? Mert Isten így szólt Sámuel anyukájához.
Mostantól fogva ne igyál bort, vagy egyéb részegítő italt, és ne egyél semmiféle tisztátalant, mert Istennek szentelt názír lesz az a gyermek, az anya méhtől fogva halála napjáig. A válasz. A Bírák könyve 13. fejezetében Isten egy angyalt küldött, hogy bejelentse a szülőknek különleges gyermekük Sámson születését. De mit jelent az, hogy názír lesz? Ahogy az ige mondja, életét Isten különös módon fogja fölhasználni, az élete Istennek szentelt. Ezért már a magzatot is szentül és tisztán kell tartani. Semmi olyat nem ehet és nem ihat az anyuka, ami testileg a legkisebb kárt tenné a babában, hiszen egészségesen és az isteni életre készen éppen kell megszületnie. Látjátok, mennyire fontos, hogy a test is készen legyen az isteni küldetésre, hiszen a világ egyik legerősebb embere nem születhet satnya, meg betegségekkel küzdő testtel. A következő feladat pedig majd a lélek megerősítése lesz. És akkor íme itt vannak a kérdések már erre a hétre. 577. Ki a legnagyobb hős a Bibliában? Dávid, Jonatán, Debóra, Saul vagy valaki más? A válasz. Hát nem könnyű erre a válasz, mert a Bibliában sok hőstett van leírva, és sok hős neve van följegyezve. Nekem egyik nagy kedvencem Dávid, a kiváló hadvezér, aki úgy kezdte, hogy bátran kiállt Isten nevében a népét gyalázó Góliát ellen, és persze később harcos társai, valamint Jonatán királyfi is hős volt, aki egymaga nagy hőstetteket vitt véghez hazája védelmében. Debora női bíró volt, aki Isten nevében egymaga vezette a zsidók csapatát a világhírű, és rettegett Sísera hadvezér tengernyi csapata ellen, majd ezt a menekülő hadvezért aztán Jáél, a hős Héber asszony ölte meg. Vagy ott van Saul király, aki első idejében megnyert minden csatát, és sorolhatnánk az eseteket. De talán mégse helyes a nagy személyes hősiesség hangsúlyozása, mert ők minnyájan Isten segítségével érték el földi sikereiket. De azért nagyon becsülöm Mózest is, aki mint Egyiptom hercege a hadvezetésnek, a harci cselekményeknek, tetteknek nagy szakértője volt. Miért? Mert mindent megtanítottak neki a fáraó hadseregében. Aztán meg 40 év után visszament az őt halálra kereső fáraó színe elé. De hát természetesen őt is Isten hívta el erre a feladatra, és áldotta meg erővel és sikerrel. Aztán sorolhatnánk az Isten lelki hőseit is, amikor a halálra üldözött, de mégis hősies lélekkel Isten küldetését teljesítő prófétákról beszélünk, mint Illésről, Jeremiásról, az apostolokról, Pálról és másokról, vagy, na, sorolhatnánk, de nem tudunk választani. Nos, a kérdésünk így hangzott. Ki a legnagyobb hős a Bibliában? Hogy mégis választ találjunk, gondoljuk át, hogy melyik nagyobb hős tett a fizikai. Nyisz, levágom az ellenséget! Vagy a lelki, szeretem az ellenségem, és jót teszek vele. Vagyis a legnagyobb hős tett, Jézus szavai szerint is, az igazi szeretet, mellyel embertársaink felé fordulunk, az ő javukat keresve, és ennek van fizikai vonzata, megteszem érte, amit kell, és van lelki vonzata is, a jót akarom neki. Erre maga a megváltó adott egészen konkrét választ.
Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Olvassuk János evangéliumának 15. fejezetében. Na és akkor már jó nyomon vagyunk, mert ki az, aki életét adta a barátaiért, és ezzel a legnagyobb jót tette velünk? Ő Jézus Krisztus, a megváltó, az Atya egyetlen fia, maga is Isten a Szent Háromságban. És igen, mivel ember is volt, hiszen ide született emberi testbe, neki is szüksége volt a mennyei megerősítésre. De a legnagyobb hős mégis ő volt. Van és lesz a világon mindig, és azon túl is, mert benne egyesült minden, fizikailag magára vette az ember legnagyobb szenvedését helyettünk, és lelkileg a világ minden bűnét, amit mi valaha elkövettünk. És ez utánozhatatlan. Igen, utánozhatatlan, de tanulható. Ezért javaslom, drága kis hallgatóim, hogy olvassátok Jézus történeteit, melyeket nektek és nekem írtak meg az előttünk élők, hogy lássuk, hogyan is kell a mindennapok hősének lenni Jézus példamutatása által. És ha valami mégsem megy elsőre, mert meg lehet, akkor kérdezzétek csak meg Jézus testvérünket, aki mindig veled és velem van, hogy most, akkor mit is kéne tennünk? És higgyétek el, a legjobb választ fogjátok kapni. Úgyhogy minden drága kis lélek az Úr nagy hőse lehet. Hát akkor hajrá, legyen is így! Én nagyon szorítok nektek! Kérdés. A 119. Zsoltárban van-e szó az ifjakról? A válasz. Ime a 9. verstől. Hogyan tarthatja tisztán élet útját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataitól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre. Ajkam fölsorolja szád minden döntését. Nos, ahogy szoktuk, vannak olyan válaszaink, amelyek röviden, tömören magyaráznak, mert a helyzet így kívánja. Legyen most ez ilyen. Tehát, mit tegyen egy fiatal fiú vagy lány, hogy Istennek tetsző életet éljen? Először, őszintén keresi Isten jelenlétét, mert vele akar lenni. Másodszor, kutatja a Bibliában Isten szavainak az értelmét, mit jelent a gyakorlatban. Így olvassa a Bibliát, és sose hagyja abba a tanulmányozását. Harmadszor, Isten minden megértett szavát mélyen a szívébe zárja, ami azt jelenti, hogy Isten szavának ellenálló kőszívet már 20 szívre cserélhette benne az Úr, vagyis szívesen teszi mind azt, amit a tiszta élet kér tőle, és mindez tiszta szívből. Kérdés. Ki volt az a személy a Bibliában, aki a király rossz tettei miatt őt magát sajnálta? A válasz. Nos, ha valaki nagyon rosszat tesz a másikkal vagy az egész néppel, akkor általában nem miatta szoktak búslakodni a mellette lévők, az őt meghatalmazó, hanem éppen, hogy gyilkos szándékkal esnek neki. Hogy a manóba csinálhat ilyet? Hogy nem látja, hogy mennyire durva az, amit cselekszik? Hogy meri ezt megengedni magának? Meddig veszi még a bátorságot a gonoszságaihoz? Hová vezet mindez? Hogy ennyire vak? Hogy nem látja a tettei következményét? És
Na, ebből sokszor komoly tragédiák és népfelkelések szoktak lenni. De mégis, a szeresd az ellenségedet és tégy jót neki elved már az Ószövetségben is volt, aki értette, és nem támadta a rossz vezetőt, hanem bánkódott miatta, és imádkozott érte az Úrhoz, hogy most még ne büntesse meg, adjon még neki időt, lehetőséget, hogy észhez térjen, hogy meglássa, mekkora gonoszság van a szívében, hogy rádöbbenjen, mennyi személyes büszkeség van benne, mennyire fennhordja az orrát, holott a hatalmát nem maga szerezte meg, hanem Isten adta neki, mint mindenki másnak. Nos, volt ilyen drága lélek a Bibliában is, Sámuel proféta. Amikor a királyá lett Saul, úgy viselkedett, hogy azt már Isten se tudta elnézni, ő még mindig a megbotlott emberért sírt, jajgatott, imádkozott a mindenség Istenéhez. Legyen ez példa nekünk is, és ha valaki ilyen elvetemült, ne a bosszú legyen az első, hanem az értemondott ima, ahogy a római levélből is megtudjuk, mert ez a mi dolgunk. És akkor íme itt vannak a következő kérdések már a jövő hétre. Figyeljetek! 580. 581. és 582. összevont kérdések. Nemzeti lobogónk, magyar büszkeségünk színe, a piros-fehér-zöld. Mondj 3-3 olyan helyet a Bibliából, ahol ezek a színek szerepelnek.

0: Kedves gyerekek, ezzel műsorunk már a véget ért. A boldog viszont hallás reményében szeretettel búcsúzik tőletek a ti Séva nénitek, vagyis Sajámosi Éva, szerkesztő, műsorvezető és kedves barátom, segítő munkatársunk Nagy Gábor. Mi is nagyon reménykedünk Istenünk kegyelmében, hogy műsorunkkal még sokáig együtt lehetünk. Így ti is hűséges hallgatóink maradtok. Nos, ezek után is minket itt találtok a Séva néni meséi című műsorban minden szombaton, délután 2 órakor, na jó, lehet, hogy pár percet, tehát később, tehát mindenképpen szombaton 2-kor, és minden vasárnap az akkori adás, az előző hét ismétlése lesz, 00:30-kor találkozunk, vagyis vasárnap 12 óra után 00:30-val. Hát ígérhetem, legközelebb mi is igyekszünk ám itt lenni. Így tehát, Isten áldjon mindnyájunkat, és legyetek jók, mert Jézussal tudtok.
1: Séva néni meséi. A Szól a Rádió hétvégi meseadása nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.

Több mint 550 milliószor fogyasztottak Big Mac-et az Amerikai Egyesült Államokban az 1960-as évek végén történt megalkotása óta. De miért lett ilyen népszerű? A hatékony reklám miatt. Volt egy fülbemászó kis dallam, amit mindenki megtanult a 70-es években. Két marhahús pogácsa, különleges szósz, sajt, saláta, savanyúság, hagyma, mindez szezám magos zsemlén. Amikor az emberek meghallották ennek a reklámnak a dallamát, elkezdett csorogni tőle a nyáluk. Nos, így volt, ha ettél hamburgert, és akkor is, ha nem, mert egy vegetáriánus fasírt is simán belefér.

ezt tette a családom, amikor az Iowai Missouri keresztény könyves központ könyves mobiljával útra kelt. Nem sok olyan hely volt, ahol gyors vegetáriánus lehetőségeket kínáltak, és mi már belefáradtunk a babos burítókba. Izgatottan vártuk, hogy mi is megkapjuk a Big Mac változatát. Talán ti is ki akarjátok próbálni.

Tudjátok, milyen erős hatása van a szóbeli ajánlásoknak? Különösen, ha szenvedélyesen szeretjük az adott terméket. Amikor valaki vagy valami megváltoztatja az életünket, vagy felülmúlja az elvárásainkat, természetes, hogy kényszert érzünk arra, hogy ezt elmondjuk másoknak is.

te mennyire szereted szenvedélyesen Jézust? Osztozol az ő küldetésében az elveszett lelkekért? Hiszem, hogy a világ éhezik és szomjazik valami jobb, valami igaz és megbízható után. Látják mások, hogy mennyire lelkesen jársz együtt Jézussal? Ők is meg akarják tapasztalni, ami neked van.

Íme egy egyszerű módja annak, hogy emlékezzünk a misszióra, és beszéljünk másoknak Jézusról. Egy Big Mac-et alapul véve azt mondhatnánk, hogy Isten olyan, mint az alsó zsemle. Minden rajta nyugszik. Az egész élmény ráépül, mert Isten az alap.

A Szentlélek teszi hozzá a különleges szószt, a sajtot, a savanyúságot és a hagymát. Ő vigasztal, tanít, alakít át bennünket, és még inkább Jézushoz tesz hasonlóvá.

Krisztus pedig a középső és a felső zsemle. Velünk együtt jön át az élet sűrűjében lévő küzdelmeken, és ő fed be minket az igazság köntösével. Esetleg a mi fülbemászó kis dalunknak így kellene szólnia. Engem szereti Jézusom, Bibliámból jól tudom. Folytassuk az éneket, barátaim. Az emberek hallgatnak bennünket.

mert Krisztus jó illata vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Korintusbeliekhez írott második levél, második fejezet, 15. vers.

Légy pozitív. Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

Óriási elképzelés. Milyen érdekes szókapcsolat. Vajon mit értünk alatta? Nézzük csak meg. Mire szoktuk mondani, hogy óriási? Ami méreteiben, arányaiban rendkívül nagy, hatalmas, terjedelmes, jelentős, és ez lehet élőlény, tárgy, vagy valamilyen jelenség. De lehet ez egy rendkívüli tulajdonság is, amely megnyilvánulásában, hatásában a megszokottnál sokkal gyorsabb, erőteljesebb. Szoktuk mondani, ha ilyet tapasztalunk. A tengeren óriási viharba került a hajó. A versenyautó óriási sebességgel száguldott. Néha egy bámulatot keltő személy, hatás, teljesítmény, elképzelés is kiválthatja belőlünk a csodálkozást. Például a bemutatott film főszereplőjének óriási alakítása nagy hatású volt. És így sorolhatnánk tovább a példákat. Vannak, akik álomvilágban élnek, és óriási képzelőerővel rendelkeznek. A képzelet a valóság elemeiből építkezik, mert csak létező dolgokat tudunk kitalálni. A valóság azonban sohasem ér fel az elképzeléssel, mert gondolatban könnyű magunkra ruházni minden jó tulajdonságot, de ha nem tudjuk elérni, mit ér. Valószínű ezért fogalmaz így József Attila is. Gyönyörűt láttam, édeset. Elképzeltem egy gyenge rózsát. Elbámészkodtam, és rám esett, mint nagy darab kő. A valóság. Ezért jobban járunk, ha a valóság túlszárnyalja az elképzelésünket. Amikor valaki tapasztalatai, ötletei, tervei alapján valamit elgondol, megalkot, maga elé képzel, de nem úgy sikerült, ahogy remélte, szomorúan sóhajt fel. Szebbnek képzeltem el. Nem így, nem ilyennek képzeltem el. Ha elképzelek valakit valamiben, vagy magamat gondolatban valahová, akkor lehetséges, hogy így szólok. Elképzeltelek téged abban a ruhában. Elképzeltem magam a szónoki emelvényem. Az elképzelés tehát egy dolog, tárgy vagy gondolat, amelyet egy személy az elméjében megalkot, megformál, magának elgondolja, milyen legyen, hogy nézzen ki, mit fog vele kezdeni. Az író számít az olvasó elképzeléseire, amikor valamit leír. A kutatónak van egy elképzelése a kísérlet eredményéről, vagy a mérnöknek a megtervezett repülőről. Az eddig elmondottak alapján megállapíthatjuk tehát, hogy a kigondolt terv, megoldás, elgondolás, az közvetlenül nem a fizikai világban megfigyelhető módon, hanem az elmében létező, egy személyhez vagy közösséghez kapcsolódik, ami egy élethelyzet, feladat, kijelölt cél megoldásával, megvalósításával függ össze. Az elképzelések többfélék lehetnek, és a minőségük határozza meg, hogy milyen jelzővel illetjük. Például azt mondjuk, ha meg vagyunk elégedve, és tetszik az ötlet. Nagyszerű, kiváló, óriási elképzelés és elgondolás. Az életben az is előfordulhat, hogy valakinek semmi elképzelése sincs arról, hogyan fogjon hozzá egy munka elvégzéséhez, de akkor sem szabad meghátrálnia, hanem újra és újra próbálkoznia kell. És ne veszítse el a reményét, hanem bízzon abban, hogy a dolgok jobbra fordulnak, és végül sikerül minden. Mindannyiunknak van valamilyen elképzelése az életéről, a munkájáról, a terveiről. Ezek az elképzelések, ahogy szoktuk mondani, más és más. Embere válogatja, mivel nem vagyunk egyformák. Vannak elképesztően jó, óriási elképzelések, de van olyan is, ami szinte szóra sem érdemes. Minden esetre szerencsésnek mondható az, akinek kiváló elképzelései vannak, rendkívül ilyen leleményes, mert az biztosan sikeres lesz az életben. A legfontosabb az, ha váratlanul nehéz helyzetbe kerülünk,
akkor ne a negatív oldaláról szemléljük a dolgokat, hanem derülátóan közelítsük meg az adott problémát, gondolkozzunk, hogyan oldhatnánk meg. Akik így állnak hozzá, azoknak vannak ötleteik, meglátásaik, és képesek a nehézségek közepette is felismerni és okosan kihasználni a lehetőségeiket. Míg mások siránkoznak, szinte tördelik a kezüket és tehetetlenül néznek maguk elé, nem tesznek semmit, mert a negatív érzések meggátolják abban, hogy használják az eszüket. Lehet, hogy sokszor nem úgy történik valami az életünkben, ahogy megálmodtuk. Mégis megvan a módja, hogy kitartással, igyekezettel megvalósítsuk elképzeléseinket, csak ehhez pozitív hozzáállásra van szükségünk. Krasznahorkai László érdekes módon közelíti meg a témát, ezt írja. A dolgok nem azért fordulnak jóra, ha jóra fordulnak, mert az embernek valamiféle elképzelése van arról, hogy mi lenne a helyes a jövőre nézve, hanem attól fordulnak a dolgok jóra, hogy az embernek helyes elképzelése van a jelenről, mégpedig olyan elképzelés ez, amely nem pusztán neked jó, hanem jó mindenkinek, azaz nem árt senkinek, tehát jó általában. Befejezésül egy bibliai példát szeretnék hozni. A Szentírásban olvashatunk Salamon királyról, aki rendkívüli bölcsessége volt megáldva, és hatalmas elképzelései voltak, amit meg is tudott valósítani. Mert ehhez megvoltak az adottságai, a képességei. Volt pénze, tudása, bölcsessége, kiváló és nagyszerű ötletei. A Prédikátor könyve 2. fejezete 3-tól 7-ig terjedő versekben az egyszerű fordítású Biblia szerint a következőképpen számol be Salamon arról, amit megvalósított életében. Nagy vállalkozásokba fogtam. Saját kedvemre palotákat építettem, majd szőlőket és díszkerteket telepítettem. Gyümölcsösöket is ültettem, amelyekben mindenféle gyümölcs termett. Víztárolókat is építettem, hogy növekvő fáimat öntözni tudjam. Szereztem magamnak rabszolgákat és szolgálóleányokat. Sőt, már házamnál született szolgáim is voltak. Rengeteg marhacsordám és junyájam is volt. Több, mint előttem bárkinek Jeruzsálemben. És így sorolja tovább mindazt, amit elért élete során, de végül hozzáteszi keserűen. Mindez hiába valóság, és a léleknek gyötrelme, mivel rádöbbent arra, hogy az elért sikerek, a hatalmas vagyon, az óriási elképzelések és azok megvalósítása, a hírnév semmit nem ér, ha hiányzik az örökkévaló Istennel való kapcsolat, mert ez mindennél fontosabb. Elgondolkoztató és megszívlelendő mindannyiunk számára Salamon megállapítása és tanácsa, amit a Prédikátor könyve 12. fejezete végén ír. A dolognak summája, mindezeket tudván ez, az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga, mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az.

0: félelem nélkül.
1: Csak az Úr ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, mert megesszük őket. Tőlük eltávozott oltalmunk, de az Úr velünk van. Ne féljetek tőlük. Mózes 4. könyve, 14. fejezet, 9. vers.

mindenki csak a manók gúnynévvel illette őket, de nem azért, mert alacsony termetűek lettek volna. A hét lány akkor kapta ezt a nevet, amikor még az iskolában együtt kezdtek kosárlabdázni. A középiskola elvégzése után is jó barátok maradtak. Benne voltak a legjobb líceumi csapatban is, amivel rövid idő alatt országos első helyezést értek el. A manók mindenütt együtt voltak. Az iskolában, az udvaron és a város utcáin. Egyformán öltözködtek, és a hajviseletük is egyforma volt. Akiket ők kedveltek, azok népszerűek voltak az iskolában. Akiket viszont nem kedveltek, azokat mások is a megvetendő diákok közé soroltak. A csapat akkor oszlott fel, amikor ketten a lányok közül keresztények lettek. A manók nem tesznek ilyet, jelentette ki Klárinak és Elizának a többi lány. Bennünket nem érdekel Isten. Ekkor kezdődött el az igazán nehéz mérkőzés. 5-2 ellen. Az iskola udvarán kerülni kezdték Klárit és Elizát. Az utcán hátat fordítottak nekik. Klári és Eliza nem tudták, hogyan nyerhetnék meg ezt a nagyon nehéz játszmát.

hogyan tudott ellenállni a tömeg nyomásának Józsué és Káleb, amikor a választott nép nem volt hajlandó belépni az Isten által megígért áldott földre. Amikor a többiek megpróbálnak rávenni, hogy kövesd a szabályaikat, az általában olyan, amikor egy robbanó anyaggal tömött labdát dobnak feléd. Ilyenkor nem szegeznek a homlokodnak fegyvert, és nem mondják ki hangosan, hogy puskázz a dolgozatíráskor, szakítsd meg a kapcsolatot bizonyos személyekkel, légy sokkal lustább, vagy beszélj csúnyán a szüleiddel. Az elméddel játszadoznak. Elhitetik veled, hogy nélkülük összeomlik a világod. Azért tudnak nyomást gyakorolni rád, mert te megengeded nekik. Nem kényszerítenek. Te magad döntöd el, hogy azt teszed, amit ők akarnak. Végül pedig két hazugságot kezdesz elhinni. Az első, hogy a kedvükbe járva rosszat tenni sokkal fontosabb, mint jót tenni azért, mert te azt szeretnéd. A második, hogy fontosabb őket boldoggá tenni, mint Istent.

Izrael népe azt állította, hogy Isten gonosz, és követői balga emberek. Féltek az ígéret földjén élő óriásoktól is. Józsué és Káleb azonban azzal érvelt, hogy a minden

0: Hír összeállításunk következik.
1: Zajból csendbe. A mindennapokat uraló zaj adta az idei egyházkörületi ifjúsági tábor aktualitását. A téma a csönd volt, az a csönd, ahol meghallhatjuk Istent. A Dunántúl valamennyi egyház megyéből érkezett 160 gyermek abban kapott megerősítést, hogy az Istennel megélt csend nem passzív, unalmas tevékenység, hanem gyógyító, ösztönző, kiutat teremtő, aktív párbeszéd. Zajos világban élünk, ezért gondoltuk úgy, hogy fontos definiálni a gyermekek számára, hogy mi bibliai értelemben a zaj, annak milyen veszélyei vannak a lélekre, és milyen utat adhat Isten a csöndben, mondta Kálmán Csaba lelkipásztor, a tábor vezetője. Ez a korosztály keresőkorban van. Keresik önmagukat, az útjukat, az Istennel való kapcsolatukat. A balatonfenyvesi hét alatt azt akarták megmutatni nekik, hogy a csöndnek milyen pozitív hatásai vannak azokra a lelki folyamatokra, amelyek ebben a keresésben fontos szerepet töltenek be. Nem csak ünnepek idején segít a református szeretetszolgálat. 150 olyan idős rászoruló és család vehetett át adományt a szeretetszolgálat képviselőitől július 14-én, akik az elmúlt időszakban segítséget kértek a szervezettől. A szeretetszolgálat számára fontos, hogy a nehéz helyzetben élők ne csak az ünnepek idején érezzék meg a segítséget, ezért évközben is folyamatosan támogatják azokat, akik hozzájuk fordulnak. A debreceni központjukban gazdag tartós élelmiszercsomagot, illetve családi higiénés csomagot vehettek át az ideérkezők, a nyári melegben pedig egy doboz hűsítő jégkrémmel is igyekeztek örömet szerezni nekik a szervezet képviselői. Az adományosztás után két kisgyermekes családot otthonukban látogattak meg a szeretetszolgálat munkatársai. Az alkalmon részt vett Fekete Károly püspök, valamint Balogh Róbert lelkipásztor, a szeretetszolgálat ügyvezető helyettese is. A püspök a hegyi beszéd ígéivel bátorította a jelenlévőket, majd közös imádságra hívta őket. Ahogyan fogalmazott, az ember nem csak test, hanem lélek is. Egy osztatlan egész. Ezért fontos, hogy Isten igéjével a lelkünket is tápláljuk és megerősítsük. A keresztségtől a mennyei hazáig 15-ször szerveztek gyermektábort a ferencesek Csíksomjón. Assisi Szent Ferenc tanzitusának, azaz boldog halálának 800. évfordulójához és a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye idei keresztségről szóló pasztorális évéhez kapcsolódott az idei Assisi Szent Ferenc iskola. Az erdélyi ferencesek által szervezett 170 gyermeket megszólító tábornak július 9-e és 12-e között a csíksomjói Ferences Rendház adott otthont. A négy napos programot tanítások, ima alkalmak, szentségimádás, valamint számos közösségi és sportprogram is színesítette. Kaplonyból, Kolozsvárról, Gyergyóremetéről, Sepsiszentgyörgyről, Csíkszeredából és környékéről, illetve más településekről is érkeztek a résztvevők a 4.-8. osztályos diákoknak szervezett táborba. A gyermekek táborozatását mintegy 60 gimnazista, egyetemista és fiatal felnőtt is segítette.

0: Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Ma szombaton láthatók felhők és több órás a napsütés is. Néhol eshet egy kis eső, nyugati szél és 27-34 fok van. Vasárnap a felhők és ugyanúgy napsütés is lesz. Elszórtan zápor is akad. Északnyugati szél és 26-32 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

Agora. Az ógörög agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A szólarádió agórája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk. A beszélgetést vezeti Kamarás István.

0: Kedves hallgatóink, mai beszélgetésünknek ezt a címet adtuk: intézményes hazugságok nyomában. Beszélgető társam Dorosz Dávid, aki 1985-ben született Budapesten, tanulmányai az ELTE jogi karán és a Corvinus Egyetem nemzetközi kapcsolatok szakán végezte, később ösztöndíjjal üzleti diplomát szerzett az Egyesült Államokban. 2010-ben az akkori LMP országgyűlési kampányának operatív vezetője, majd pedig 2014-ig a Párbeszéd országgyűlési képviselőjéként dolgozott. 2019-ben Karácsony Gergely főpolgármesteri kampányának kampányfőnöke, majd innentől 2021-ig klímavédelmi és fejlesztési főpolgármester helyettesként dolgozott. Évekig a nemzetközi piacra dolgozó informatikai cégét is vezette, jelenleg pedig főként tanácsadóként dolgozik. Hazai sajtó mellett írásai a Politico, a New York Times és a Democracy Now oldalain is megjelentek. 2019-ben adták ki a nem fikciós könyvét, az Időszorításában címmel, amely korunk legégetőbb globális válságával foglalkozik. Ezt két regény követte, A mindenki lelép, majd a mai beszélgetésünk apropóját képező A hatalom árvái. Komoly társadalmi kérdéseket is úgy írja meg, hogy a szöveg magával ragadó és megkerülhetetlen legyen. Számára a próza nem menekülés, hanem a tükör. A valóság tiszta, néha fájdalmas, de mindig emberi lenyomata, olvashatjuk egyik méltatásban. Feleségeddel Bécsben élsz, és hát most ezt el kell mondani, szegről végről úgymond még kollégák is vagyunk, hiszen 2006-8-ig egy online rádióba szerkesztettél politikai és kulturális műsorokat. Én téged édesanyád Mag Katalin névé ismertelek meg, aki hát magyar latin szakos tanárként akkor rendszerváltás előtti évtizedben a Magyar Rádió ifjúsági osztályának volt szerkesztője és dramaturgja. Kagyló Zene című beszélgetős műsorában és 5 hangjátékban pedig munkatársa lehettem. Így lett ma Katalin rádiós mestereim egyike. Avval kezdjük, hogy a könyved címe és hát bizony vaskosan témája: a hatalom. Mit jelent számodra a hatalom? Már azért is kérdezem, mert rögtön hozzá kell tenni, hogy pozitív vagy negatív jelentése van. Ehhez pedig azt kell hozzátenni, hogy a szociológiai kutatások, az értékkutatások alapján a hatalom Magyarországon körülbelül 40 éve egyértelműen egy negatív fogalom. Tehát úgy képzelje el a kedves hallgató, hogy a interjú alanyok elé teszünk egy 30-40 értékből álló listát, akkor a hatalom olyan 38-39-40. Helyre kerül rendszeresen 40 éve. És akkor hát ugye nagyon izgalmas, hogy miért, mi baj van a hatalommal? Mert hát és akkor filozófiai, antropológiai síkra térve mindenkinek van hatalma.
1: Ez így van.
0: Mindenki tud hatni.
1: Ez így van.
0: És akkor képesek vagyunk hatni, és hathatunk így is, meg úgy is. Tehát igazából nem a hatalommal kellene legyen baja az embernek, hanem a hatalommal való élésnek.
1: Amire használják, így van, pontosan.
0: Na de hát az mégis azért ez bonyolultabb, mert mégis negatív, és ehhez azért kapcsolódik, hogy sokan nem is nagyon igénylik, hogy hatalmuk legyen. Hogy jelenik meg életedben a hatalom, és persze aztán az írói munkásságban?
1: Én nem ismertem ugyanezt a kutatást, amit most említettél, de egyrészt nagyon érdekes, másrészt nem lep meg egyáltalán. Tehát, és minden munkámat, ami így az íráshoz kapcsolódik mindkét regényemben, pontosan ezt járom körbe, hogy amikor arról beszélünk, hogy hatalom, akkor nagyon sokszor ugye országos, kormányzati, politikai, néha gazdasági hatalomról beszélünk, de nem. A hatalom jelen van a legkisebb kapcsolatokban is, a családi, baráti kapcsolatokban, mindenhol, a munkahelyeken, mindenhol vannak hatalmi dinamikák, mindenhol vannak erőviszonyok, és ezek az erőviszonyok általában dinamikusan változnak. Ki van éppen fölül, ki van éppen alul, ki köt épp egy olyan megállapodást, mai szóval dealt, amivel a hatalmi helyzetét javítani, vagy legalább kiegyensúlyozni tud. És ezeket a mintázatokat, mivel sokat dolgoztam a politikában, ezért nyilván volt és van egyfajta szemem ezekre a mintázatokra, a magánéletben is, és a környezetemben, vagy a tágabb környezetemben, ahogy jártam, keltem a világban, ugye nagyon sokat utaztam, most Bécsben élek, egyre több ilyen magánhelyzetben is feltűntek ezek a hatalmi helyzetek, akkor így fogalmazok, és dinamikák, és az első regényemnek a Mindenki lelépnek, ami inkább egy ilyen magánéleti a környezetben van ágyazva, ezek voltak az alapjai, és nyilván, mint egy jó regényhez illik, ez így első regényes íróként így szinte kiszakadt belőlem. És,
0: ha jól értelek, de ezek alapján, amit te elmondtál, az a hatalom és a hatalommal való élés, visszaélés mikéntje, ez rendszerfüggetlen.
1: Abszolút rendszerfüggetlen. A legalapvetőbb, legemberi dolog valószínűleg a neandervölgyieknél is a barlangban, amikor már 20-an voltak, akkor is voltak hatalmi viszonyok, aztán ezt nálam nyilván szociológusok, történészek sokkal jobban tudják, hogy akkor elkezdtek kialakulni az vezérek, akik aztán elkezdtek maguk körül egy kisebb csapatot gyűjteni, és így aztán elkezdett a társadalom hierarchiája kialakulni, de ettől függetlenül a mindennapi életünkben megmaradtak ezek a dolgok, és igen, rendszerfüggetlenek. Tehát ez a szférája a dolognak, abszolút rendszerfüggetlen. A másik szférája a politikai, nagypolitikai közéleti, az nyilván pedig rendszerspecifikus, miről különböző pontokon írok is a regényeimben, és amik nyilván foglalkoztatnak. És még egyszer, nem ismerve ezt a kutatást, a Hatalom árvái című nemrég megjelent könyvemnek így az egyik ilyen érzelmi és részben történelmi kiinduló pontja számomra az volt, hogy az elmúlt évtizedek rendszertől függetlenül alapvetően magukra hagyták, útszélére pakolták, és lényegében árvává tették a magyar társadalom nagy részét. És ezért is lett a címe Hatalom árvái, és ezeket a folyamatokat raktam bele egy fiktív Veszprém megyei kisváros Árokvárnak és az ottani pártcsaládnak az életében.
0: Még egy kutatást idéznék, és ide tartozik. Hankis Elemér kezdte Magyarországon az értékkutatásokat. Nagy bajai is lettek ebből, ugye, mert hát az axiológia, mint az értékfilozófia és az értékszociológia, maga a szociológia is, hát egy valami nagyon gyanús dolog volt az akkori politikai hatalom igen számára. Az érték rangsor élén, mert a végén van a hatalom.
1: Igen.
0: Ki is lehetne találni, és úgy jó lenne, ha most egy picit próbálna a kedves hallgató, hogy mi lehet az érték hatalom élén. Ha ilyesmit gondol mondjuk, hogy a szeretet vagy a család, akkor nem nagyot tévedett. Ez benne van az első 5-be, 10-be, de a biztonság van az élén. Ugye, és akkor
1: nagyon igaz.
0: Akkor ez nyilvánvaló, hogy már a hatalomhoz való viszonyt a biztonság, mint központi érték, méghozzá hát a...
1: És hogy mit adunk fel a biztonság
0: és a biztonság a központi érték a hatalom képviselői meg az árvái számára is ráadásul.
1: Így van.
0: Igen. Tehát akkor ez így a hatalmat körbejártuk, azt hiszem. Lehet-e kibújni a hatalom alól?
1: Nyilván, ha abból indulunk ki, hogy ebben a személyes szférában mindenkinek egy adott ponton legalábbis a legközvetlenebb családtagjai, barátai felett bizonyos élethelyzetekben lesz hatalmi helyzete, akármilyen kicsinek is gondolja ezt, és akármennyire is nem úgy gondol erre, mint nem a hatalom szóval gondol erre, sokszor valószínűleg kötelesség, feladat, elintézendő ügy,
0: igen.
1: Tehát ezekbe az ilyen sokkal semlegesebb, sőt inkább ilyen fárasztó címkéket akasztjuk rá. Ha ebből indulunk ki, akkor nem. Tehát akkor mindenkinek az életében voltak és lesznek olyan élethelyzetek egészen a halála napjáig, amikor egyszerűen valamit meg kell tennie, amivel másoknak az életét befolyásolja. Nyilván a társadalmi szinten, ahol különböző intézményekben, meg tisztségekben az ember hatalmat gyakorolhat megfelelő szabályok szerint mások fölött, attól természetesen hát rengeteg ember ebben nem vesz részt.
0: És igen, mert ugye nem akarok főnök lenni, azért igen, ilyen van,
1: abszolút
0: és van. Nem akarok politizálni, az is a politikai hatalomtól való elzárkózást.
1: Igen, jelenti. És hát azért valljuk meg őszintén, hogy az elmúlt 40 év és részben az előtte lévő szocialista rendszerben is azért az egy elég jelentős mintázat volt, hogy akármilyen szakmát is művelt az ember, előbb-utóbb, hogyha sikeres volt és elért egy szintre, akkor arról a szintről való tovább lépéshez már valami hatalommal való minimum békés, kompromisszumos együttélésre kellett megkötni a kompromisszumot. Lásd, elértél valahova, akkor be kellett lépned a pártba, de akkor az elmúlt 16 évből is teljesen egyértelmű, hogyha az ember egy bizonyos szintnél magasabbra növelte a saját vállalkozásának a sikerét, igen, akkor napszemüveges fiúk bekopogtattak, hogy akkor beszállnának az üzletbe.
0: Nem tudom, te hogy látod, hogy dolog talán attól is bonyolult, hogy aki nem akar hatalmat gyakorolni, nem akar politizálni, az egyben nem akar a pólisz a közügyeivel foglalkozni.
1: Igen, itt azért elválasztanám az aktív meg a passzív részét ennek a dolognak, tehát nyilvánvalóan azt én is nagyon rossznak tartom, hogyha valaki azt mondja, hogy én nem akarok politizálni, a politikáról olvasni, figyelni, igen, elmenni, szavazni, mert erre tényleg ez egy klasszikus angol mondás, hogy lehet, hogy te nem akarsz a politikával foglalkozni, de a politika előbb-utóbb fog veled foglalkozni, mert hoz egy olyan jogszabályt, olyan élethelyzeteket teremt, hogy nem tudod egyszerűen, nekem is nagyon sok barátom, ismerősöm van, és ez az első regényemben ilyen motivumként meg is jelenik a Mindenki lelépben az elmúlt 16 év kapcsán, hogy valakinek egy multinacionális vállalatnál van egy viszonylag jó felső középosztálybeli állása, el van, rendben van, Budapest belvárosában vagy a jobb kerületeiben él, e hétvégente elmegy a Balatonra, a Balatontól nem megy el 5 kilométernyi távolságra, hanem ez be a balatoni nyaralósávban él, és akkor, hogyha így van, egy saját igen, belső emigrációba tud vonulni, ahol a valóság nem kopogtat be. Persze, egészen addig, amíg a anyukája nem kerül kórházba, és nem hal meg kórházi fertőzésbe, vagy eljön az, hogy a gyereket be kell iskolázni, és akkor meg már magániskolába kell vinni, ha normális oktatást akar, vagy pedig olyan dolgokkal szembesül az oktatásnál, hogy a fizikát már a tesi tanár tartja, tehát hogy ezek a menekülések előbb-utóbb, és azok a mondások, hogy a politikával én nem akarok sehogy se foglalkozni, a valóság mindig szembe jön. Nyilván ez a politika iránti érdeklődés, szavazói, állampolgári magatartás. Az, hogy valaki ezen túlmenően, akár civil alapon,
0: igen,
1: aktívan
0: jó,
1: belemegy,
0: hogy mondtad, hogy
1: az megint egy másik kérdés, persze.
0: Hát civil alapon, hát azért nálunk a társasházi lakógyűlésen a lakók 10%-a se vesz részt, ami azért bizonyos szempontból aggasztó.
1: Igen.
0: Bár vannak közös ügyek.
1: Ez igaz, bár mondjuk a társasházi lakógyűlések, de így általánosságban PR-ja, hogy finoman fogalmazzak, nem jó, tehát vannak olyanok, akik ezt a pokol 13. bugyrának tartják. Tehát
0: jó, csak azért itt arról van szó, hogy van egy közös pénzünk.
1: Ebben egyetértek, így
0: és hogy az mire költjük.
1: Ez így van. Sőt, nem csak közös pénz, hanem a közös pénznek az ember legközvetlenebb lakóhelyén történő hát felhasználása. Tehát ennél közelebb nem jön.
0: Ami a létezésünkben érint, egészségünket érint, hogy megfelelő klíma van a lépcsőházban.
1: Működik és itt a lift,
0: igen. Jó. Az a kérdés, hogy Mennyire tartod érvényesnek most főleg ezt a Hatalom árvái könyvet más rendszerekre, az előzőekre?
1: Teljesen. Igen? A történet nem hiába kezdődik 89-ben, aha, sőt bizonyos visszaemlékezések révén 1945-ben is.
0: Így van, előzmények is ott vannak.
1: És szerintem azok a mintázatok, mind hatalmi mintázatok, mind társadalmi mintázatok, és ami ebből következik, transzgenerációs traumák, amik érik a szereplőimet, a szereplőim szüleit, és a szereplőim nagyszüleit, és hogy ezek hogyan öröklődnek át, hogyan szembesülnek ezekkel, ismerik fel, vagy akár folytják el, és nem foglalkoznak vele, ez szerintem az egyik legégetőbb olyan társadalmi kérdés, ami ez alatt a napi szintű politikai zaj alatt valójában meghúzódik.
0: Akkor viszont érvényes ez a mostani sokak által rendszerváltásnak nevezett változás.
1: Amikor elkezdtem írni ezt a könyvet, az ugye 2023 elején volt, tehát még hírehamva nem volt annak, hogy mi fog itt történni 26-ban.
0: Csak és vérmes reményeink lehettek.
1: Igen, nyilván reményeim nekem is voltak, viszont meg reméltem azt, hogy előbb-utóbb lesz egyfajta rendszerváltás. És ezért éreztem nagyon fontosnak, hogy a regény egy 15-20%-a ugye a 89-93 környékén játszódik, mert azt látom, és nagyon azt érzem, hogy az a rendszerváltás nagyon sok szempontból iszonyúan el volt baltázva. És egy olyan elitek által vezetett, a nagy tömegeket nem bevonó projekt volt, és most direkt használom ezt a nemzetközi szót, mert részben azok az elitek, akik vezették, semmi más nem csináltak, mint elmentek Washingtonba, Stuttgartba, Párizsba, Brüsszelbe, kaptak, majd megszereztek egyfajta ilyen leíratot, hogy hogy kell ezt csinálni, és azt lényegében egy-egybe szolgai módon elkezdték másolni. És ez az, hogy 2010-ben Orbán Viktor és aztán a NER el tudott kezdeni kiépülni, ők nem a semmibe érkeztek be, hanem abba a nagyon durva társadalmi, morális és lélektani pusztításba, amit az előző 20 év csalódásai okoztak. És akartam ezzel regényes történeti formában foglalkozni, és részben azért is akartam ezzel foglalkozni, mert reméltem, hogy egyszer majd lesz egy rendszerváltás, és nagyon remélem, most is optimistán szemlélem azt, hogy ugyanezek a hibák ne követődjenek el. És itt ugyanaz a metaforához tudok visszatérni, hogyha a hatalom újra és újra árvákat teremt, hogyha újra és újra az útszélén hagyunk embereket, akkor bennük teljesen jogosan frusztráció fog kialakulni, teljesen jogosan harag fog kialakulni, és ez semmi máshoz nem fog vezetni, mint hogy szélsőséges politikai szélhámosok, akik a lényegében a volt aranykor ígéretével hazug módon hamis gyógyszereket árulva jönnek, és megpróbálják megszerezni a hatalmat. Orbán Viktor lényegében ezt csinálta 2010-ben.
0: A hamis gyógyszereket szó szerint is lehet érteni, és metaforikusan is.
1: Így van.
0: Hát ez külön érdekesség, az előző rendszerváltás, ugye a 89-es, ugye azt én érett felnőttként éltem meg, és hát nyilvánvaló, hogy örültünk neki, de nem volt az az euforikus népünnep.
1: És itt a lényeg.
0: Mint most.
1: Így van.
0: Ezen sokat gondolkodtam. Nem tudom, hogy hát Bécsben élsz, de nyilvánvaló, hogy láttad valamiképpen.
1: Itthon voltam azokban a napokban, meg ahol tudtam, kicsit aktívabban próbáltam segíteni a folyamatokat, hogy a megfelelő áradás megtörténjen, szóval nem Budapesten, de máshol részese voltam azokban az órákban ennek az eufóriának, és ez egy nagyon fontos
0: regényed élmény volt. Színhelyén is?
1: Hát,
0: vagy olyan kisvárosban?
1: Annál nagyobb városban, de igen, és egy fontos lélektani pillanat volt számomra is, aki nyilván az elmúlt, lényegben egész felnőtt koromban valamilyen módon foglalkoztattak ezek a társadalmi kérdések. Hát, ezt a tényleg energiakisülést és eufória felszabadulást megélni, és azt gondolom, hogy bármi is történik a következő hónapokban, években, ez az energia és ez a felszabadulás érzés a legnagyobb erőforrás, amire az ország most építeni tud.
0: Innen folytassuk egy kis zenehallgatás után.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés Dorosz Dáviddal a Hatalom árvái könyve ürügyén, a hatalomról. Regenet színhelye egy kisebb kisváros, beszélő név Árokvár. Úgy gondolom, hogy és ebben a te regényed ez nagyon pontosan tájékoztat én szerintem arról, hogy eléggé mások voltak a hatalmi viszonyok, mondjuk Budapesten, néhány nagyobb városban, és az ilyenfajta kisvárosokban, és hát a még kisebb településeken, ahol a mély szegénység domináns. A 80-as években két kisváros életéről írtam szociográfiát, miután egy-egy évet, másfél évet eltöltöttem ott, Kiskunhalason és Tapolcán, ugye, a másik kisváros, a te, hát nem tudom, valóságban is Veszprém megye.
1: Fiktív Veszprém megyei város, igen.
0: Fiktív Veszprém megyei város, ez egy ugye valóságos.
1: De nem vagyunk messze egymástól földrajzilag.
0: Igen, tehát. Igen, és mivel hogy az értékrend sokkal lassabban változik, meg a habitus, meg a magatartás, mint szeretnénk. Igazából ezekben a kisvárosokban aztán egy-két napra, órára megfordultam a későbbi évtizedekben is, és tapasztaltam, hogy miközben rendszerek, kormányok változtak, nem nagyon változott az értékrend, a habitus. Ilyen módon igazolhatom a te regényed, egyesek politikai thrillernek neveznek, hát egy izgalmas regény, más izgalmas regényeket is ismerünk, Tolstojtól és Dostojevszkijtől is, tehát magában a thriller, hogy az borzongató, ez egy nagyon pozitív jelző lehet bármilyen regénynél, melyek nem altatnak el. Tehát a valóság hűséget én, mint szociográfus, szociológus tudom igazolni, hogy ilyen is van, sőt, még ilyenebb is van, hozzáteszem. De hozzáteszem, hogy itt óhatatlanul kiéleztél helyzeteket, és nem olvastam a te regényedben, nem hiányolom, csak jelzem, mert szeretnélek erről megkérdezni, hogy mint szociográfus kutató három helyen is kifogtam egy-egy rendhagyó, felvilágosult, humanista, vagy éppen eurókommunista pártitkárt. A NER idején találkoztam független polgármesterekkel. Találkoztam távolságtartásra törekvő világ és egyházi vezetőkkel, miközben mindez a rendszeren belül, mindez, hát, hogy ők, ezek az emberek valamiképpen mégis valamiféle alternatívát jelenthettek, és talán szerepet játszották abban, ahogy alakultak a későbbi dolgok. Nem tudom, te hogy láttad azt a valóságot, amelyről végül is egészében ilyen is volt, vagy egészében globálisan ilyen volt, vagy bárhol, ahol szelidebb változatok alakultak ki, és szelidebb pártitkárok ilyenné válhatott.
1: Abszolút. Nem hiába van az, hogy egy körülbelül egy ilyen 16-20 ezer fős városba helyeztem ezt a történetnek a fő gerincét. Tehát alapvetően van bennem egy olyan érzés, amit részben más szociológiai munkák, meg részben, amit most te is mondasz, megerősítettek, illetve köszönöm ezt a visszajelzést, amit adtál, hogy nagyon sokszor a magyar társadalomban az igazán nagy átfordulások és a politikai társadalmi változások ebben a szegmensben, ebben a kisvárosi, középvárosi szegmensben fordulnak át igazán. Nyilván Budapest meg a megyei jogú nagyvárosok nagyon sokszor másfajta vagy progresszívebb, most ezt a csúnya szót használom, irányban tartanak. A nagyon kis települések meg nyilván egyfajta ilyen hagyományosabb, konzervatívabb. Most nyilván nagyon durván leegyszerűsítem a dolgokat, de ez a kvázi régi szóval mezővárosi katasztere a településeinknek, ez az, amelyek nagyon sokszor lassan mozdulnak, de amikor mozdulnak, akkor viszont hullámszerűen áttörnek bennünk folyamatok. Szerintem az április 12-e és az azt megelőző másfél-két év az részben ezt igazolta, és ez foglalkoztatott azoknál a munkáknál, amiket olvastam ezzel kapcsolatban, és ezért helyeztem direkt egy ilyen városba ezt a történetet. Illetve azt éreztem, hogy a magyar irodalomban, főleg a kortárs irodalomban rengeteg olyan mű van, független attól, hogy én mit gondolok, hogy jók, nagyon sok nagyon jó, vagy pedig kevésbé jók, szerencsére ebből kevesebb van, amik Budapesten játszódnak,
0: igen,
1: felső középosztálybeli, középosztálybeli, vagy pedig kifejezetten az íróhoz kapcsolódó ilyen értelmiségi, humán értelmiségi közegekben, vagy pedig van ez a nagy klasszikus, nyilván ebből Krasznahorkai a megkerülhetetlen mester, de mások is csinálják, ahol pedig a nagyon durva falusi mély szegénység nek a részleteibe megyünk bele. És én azt éreztem, hogy ez a középvárosi hangulat, ami ugye nem szegénység, de nem is ez a budapesti elitrész, nem is a nagyon kicsi falusi rész, ahol mindenki ismer mindenkit, és nem is ez a nagyvárosi, ahol kvázi a modern nagyvárosba elveszünk modernség érzése van, hanem azért majdnem mindenki legalább szegről végről ismeri a másikat, de nincsenek olyan nagyon szoros kötelékek, illetve van már valamennyi kulturális, gazdasági függetlenségnek legalább a lehetősége szemben a falvakkal, amik ugye főleg az elmúlt 16 évben borzalmasan feudalizálódtak. Szóval, hogy ez egy olyan izgalmas mixet teremtett, amivel szerettem volna foglalkozni, és ez akkor lehetőséget teremtett arra, amit te is mondasz, hogy olyan karaktereket alkossak meg, és ez most a témától független, ez az alapvető írói meggyőződésem, és ez nyilván nem egy világújdonság, hanem ezt több ezer éve nagyon sokan művelik az irodalomban, hogy alapvetően szürke karaktereket szeretnék alkotni. Tehát a legtöbb karakterem az nem angyal, de nem is ördög, hanem a különböző saját tulajdonságaik, döntéseik, dilemmái, stratégiai dilemmáik, illetve a családi múltjuknak, meg a személyes múltjuknak egyfajta áldozatai, megküzdői, és ilyen szempontból akár árvái is. És ezek a karakterek aztán így alakultak ki. Illetve nyilván foglalkoztatott az, hiszen hogyha arról beszélünk, hogy van egy rendszer, ami most már 16 éve van, aminek ismerjük a felső részét, hiszen látjuk a televízióban az újságok címlapján, de van egy ilyen középső üzemeltető szint. Ahogy a szocializmusban is volt egy középső üzemeltető szint, és akkor itt ugye ehhez kapcsolódó nagy elméletek, ugye az értelmiség útja az osztályhatalomig, amit idézhetnék, hogy az például egy elméletet próbált erre alkotni. Ez engem is foglalkoztatott, hogy nagyon sok olyan hely van, ahol valódi szakértelemre volt szükség, hogy ezt az amúgy korrupt és velejéig romlott rendszert működtessék. És hogy akik ebbe benne dolgoztak, azok hogyan élték meg ezeket a dilemmákat, illetve azt, hogy bizony szempontból, amikor ők mondjuk bekerültek, ez ugye a főhősöm az András karakterében van, akkor neki lényegében elmondták, hogy az ország felemelkedésébe vehet részt. És utána a napi gyakorlatban megszembesül azzal, hogy mégsem, egy ideig megy ezzel, majd pedig jön egy vörös vonal, amikor azt mondja, hogy gyerekek, én ezzel már nem tudok tovább menni, és kiszállok. És hát ez... Miközben én ezt 23-ban kezdtem el ugye papírra vetni, hát 24 februárjától ugye ezt élő adásban végignézhettük, hogy valami hasonló lejátszódott az országban.
0: 70-es években kezdtünk egy másfél éves szociográfiai vizsgálódással Kiskunhalason, ahol egy csavarral bonyolultabb volt a helyzet ugyanabban a rendszerben, mert itt a pártitkár egy nagyon rokonszenves művelt történelem tanár volt, a hatalom viszont egy hatalmi maffia kezében volt, aki különböző beosztásokban és helyeken dolgoztak, de együtt jártak kispályás focizásra, ahova nem hívták el, vagy nem ment el ez a történelem tanár pártitkár. Ilyen értelemben...
1: Hát, ez tényleg nagyon érdekel, egy regény van ebben benne.
0: Ez egy Dorosz Dávid regénybe kerülhetne bele.
1: Abszolút.
0: A szociográfia végén mi egy akciókísérlettel fejeztük be, hogy elhívtuk mindazokat, akikkel a másfél év alatt interjút készítettünk, elneveztük őket nemes tanácsnak, és egy tanácsülést tartottunk a város jövőjéről. Próbáltunk egy ilyen provokatív programot meghirdetni, és ezt hozzászólni. Hát ez egy velőtrázó esemény volt a helyi hatalom számára.
1: Hmm. Ezt ott helyben?
0: Ez ott helyben volt természetesen, és ennek következtében hát sok minden történt, mondjuk minket 10 évig nem láttak szívesen a városban, és akkor, és ez megint egy Dorosz Dávid regénybe való, hát jó 10 évvel később, akkor már rendszerváltásunk után, mint vallásszociológust meghívtak egy zsidó kulturális fesztiválra. Tudnélék, ott volt egy, méghozzá egy haszid, egy régi módi zsidó gyülekezet, templom, rabbi nem volt, de volt egy gyülekezet, egy nagyon magas kerítés mögötti udvaron. Én másfél évig ott jártam, most is betéve tudok minden utcát, minden helyet, de hogy ott volt egy zsinagóga, meg egy gyülekezet, egyrészt nem láttam fizikailag, másrészt erről senki nem szólt, ami egyébként jellemző.
1: Ez jellemző, és nagyon érdekes.
0: Ez egy nagyon felszabadult légkörű fesztivál volt, a világ minden részéről jöttek, elszármazott halasi zsidók, mert nagyon fontos szerepet játszottak volt az ennek életében. Az érdekes az, és ez megint egy Dorosz Dávid regény, hogy 2007-ben az akkori MSZP-s polgármester fideszes helyettese hívott meg engem, hogy augusztus 20-án én tartsam az ünnepi beszédet. Ő engem nem csak szociográfusként, hanem az olvasótábor mozgalomból, egy meglehetősen alternatív mozgalomból ismert, és hát én a párbeszédről szóltam. A beszédem után 3 felekezet papjai közösen megáldották a kenyeret, és a katolikus plébános tartott egy kis beszédet, amelyben jelezte, hogy mindenben egyetért velem. Egy valaki fejezte ki nyíltan a nem tetszését a beszéd után, az akkori Mi Hazánk. Mi épp?
1: Igen.
0: Majdnem ugyanaz.
1: Majdnem ugyanaz.
0: Igen. Majdnem ugyanaz. Na most, ugye ez 2007-ben történt. MSZP-s polgármester,
1: igen.
0: Fideszes helyettes, a párbeszéd, úgyhogy hát folytasd és légy kedves ezeket a regényeket.
1: Köszönöm.
0: Na most az a kérdésem, hogy amikor miről beszámoltunk sok, és előadásokat tartottunk a szociográfiánkról, nem mondtuk el, hogy ez hol történt, és a hozzászólásokból körülbelül egy tucatnyi egészen más városban élő értelmiségi, főleg könyvtárosok, népművelők, pedagógusok, annak tartottuk az előadásokat, azt mondták, hogy ez nálunk is pontosan így van. Te tapasztaltál ilyesmit?
1: Igen, hát az alapolvasói...
0: Az olvasóid.
1: Igen, az alapolvasói visszajelzés mindkét regényem esetében az, hogy ez rólunk szól, ez nálunk is megtörténhetne.
0: Ez nagyon fontos.
1: Igen, abszolút, és nekem ugye az írói...
0: Mert azért ez egy kiélezett thriller.
1: Igen, így van.
0: Ami nem szitok szó nálam egyáltalán.
1: Nem, egyáltalán nem, és jó is, hogy ezt most így felvetett. Szóval nekem az írói hitvallásom az, hogy én kemény témákról akarok, de könnyen befogadható módon írni. És nálam ennek a mondatnak mindkét fele nagyon fontos.
0: Igen.
1: Tehát azért is kezdtem el írni ezeket a könyveket, mert azt éreztem, hogy a kortárs magyar irodalomban, miközben nagyon sok nagyon jó munka születik, politikai és főleg társadalmi, hatalmi kontextus szempontjából, tisztelet a kivételnek, a legtöbb mű steril. Tehát, hogy egyszerűen úgy játszódik a mai Magyarországon, hogy közben nem szól arról, hogy gyerekek, azért itt 16 éve történik valami, vagy akkor 13 vagy 14 éve. És azt is fontosnak éreztem, és ez a másik fele a mondatnak, hogy viszont erről ezekről a dolgokról egy olyan történetmesélési technikákkal beszéljek, amelyek olvastatják magukat, és könnyen befogadhatóvá teszik a művet. Ez egyrészt, ez is áll hozzám közel, tehát alapból is így jön ki a kezem alól a történet, de nyilván dolgozom is ezen, illetve azok az angol szász irodalmi példák, amik engem nagyban inspirálnak, azok ezt segítik, és egy picit szeretném is oldani azt a nagyon, nem is próbálok finoman fogalmazni, hogy a megfelelő irodalmi páholyokban ne szóljanak meg, de hogy tehát van azért még mindig csökkenőben van, és nagyon sokan dolgoznak azon, ezt el kell ismerni, hogy ez csökkenőben legyen, de van még mindig a magyar irodalomban egy nagyon nagy fokú elitizmus, ami lényegében azt mondja, hogy az ember vagy Eszterházit ír, vagy a Szürke 50 árnyalatát, és a kettő között nincs semmi. És ez pontosan az, ami az angol szász irodalomban most már nagyon régóta.
0: Márpedig a valóság a kettő között van. Mint az én pozitív pártitkár példáim is bizonyítják, ugye?
1: Igen, és az angol szász irodalomban is most már több évtizede nagyon minőség és nagyon jó regények születnek, akár most csak a Booker díjat megkapó, és ilyen szempontból ugye itt volt, és volt szerencsém egy dedikáláson találkozni vele David Szalainak a Test című könyve,
0: igen.
1: ami igazán kifejezetten irodalmi módon szólaltat meg érzéseket, társadalmi folyamatokat, de közben én a magam részéről egy nap alatt elolvastam, mert egy olyan fantasztikus technikával is úgy van megírva. Szóval summa summarum ez a célom, és ezt vissza is igazolják az olvasók, egyrészt azzal, hogy nagyon gyorsan, meg nagyon szeretetteljesen rákapcsolódva olvassák el a könyveket, illetve visszajelzik a helyzeteket.
0: A kedves hallgatók már tudják, hiszen több műsorunk foglalkozott vele. Utóbbi időben én olyan műfajjal próbálkoztam, mely a szociográfiát, az itt és most valóságot az utópiával kombinálja. Elképzeltem a Magyarország legszegényebb régiójában oda száműzött katolikus pap egyházreformot próbál művelni például. Méghozzá utópia a mi lehetne jegyébe. Nincs kedved egy picikét az itt és most rögvalóságból, amit nagyszerűen ábrázoltál, befejezésül néhány mondatban játszani abból, hogy ami most itt van, április 12 után, ami most alakul, ebből mi lehetne?
1: Ez egy nagyon, nagyon jó kérdés. Alapvetően csak, hogy így
0: lehet persze fekete utópiát,
1: jó,
0: de én elsősorban nem erre gondoltam.
1: Nem, egyáltalán nem, csak épp azt akartam mondani, hogy ami most dolgozom, az különben egy harmadik regény, amiben most eléggé benne vagyok az írásában, ami különben kevésbé ennyire kiélezetten a magyar politikával fog foglalkozni, rengeteg hatalmi viszony lesz benne,
0: igen.
1: Picit nemzetközibb lesz, illetve picit jobban ilyen érzelmekről és a legközvetlenebb család és baráti érzelmeinkről fog szólni, szóval ilyen szempontból meg a mindenki leléphez fog jobban hasonlítani, csak hogy így most kontextusként elmondjam, igen. hogy mi van épp a fejemben, de igen, amiről kérdeztél, hát én, és akkor ez most így részben nem csak fantáziálás, hanem egyben ilyen megfigyelés is. Én azért azt látom, hogy az a eufória, illetve az az érdeklődés, ami körbeveszi ezt a mostani hívjuk rendszerváltásnak, hogy az emberek ennyire részt akarnak venni, és benne akarnak lenni, és követni akarják, ez önmagában a legfontosabb változó, és ameddig ez fönnmarad, és illetve az új kormány, ameddig ezt, és én erre azt látom, hogy próbálnak megfelelő formában választ adni, hogy ezt tudja csatornázni, fent tudja tartani, lásd az új alkotmányozás, ami remélhetőleg elindul szeptembertől, az szerintem pont egy olyan nemzeti újrakezdésnek, hogy ezt a szót használjam, teremti meg a csíráját, ami hatalmas lehetőségeket tud megnyitni. Ez a pozitív oldal, és akkor most mondom inkább a negatív oldalt. A negatív oldal meg az, hogy az itt cipel magával az ország 16 évnyi olyan rombolást, és ami a legfontosabb, 16 évnyi elvesztett időt. Tehát ugye abba gondoljunk bele, hogy mikor volt a magyar történelemben valaha olyan, hogy a nyugati integráció stabil részei vagyunk, EU-NATO tagság, a világban alapvetően gazdasági felfutás van, lényegében ingyen lehet pénzt szerezni a tőkepiacokon, ehhez képest mi megkapjuk a GDP 3-4%-át nettó pénzben, és mindez egyszerre összeáll, nincsen háború, mert 22 előtt nem volt háború, mindez összeáll, mi mindent lehetett volna ebből a rengeteg lehetőségből és erőforrásból egy olyan kormánynak, aminek minden felhatalmazása megvolt, hogy ezt megtegye.
0: És visszafordítva a pozitív utópiára, mindez viszonylag hamar meg lehet valósulva?
1: Az a baj, hogy ezek rengeteg olyan külső feltételt soroltam most fel, ami már nem áll rendelkezésre.
0: Értem.
1: És ez számomra ez a legnagyobb bűne az elmúlt 16 évnek, hogy ebből a rengeteg lehetőségből mi lett az Adriáni akt, meg ki síbolt pénzekből Belgrádban irodaház, ahelyett, hogy lenne oktatásunk, lenne egészségügyünk, ami, és ez ugye nyilván megint nem mondok el egy szociológus számára semmi újdonságot, hogy az emberbe való befektetés a modern társadalmak legalapvetőbb feladata, hogy innovációval előre tudjon menni. Szóval nagyon nehéz a helyzet, és részben azért is nehéz a helyzet, mert az azért nem változott április 12-e után sem, hogy ez az ország egy kicsi, exportorientált ország, aminek a gazdaságát és ezen keresztül az embereinek az életét nagyon nagy részt külső tényezők befolyásolják. És pont azért kell, és ebben látom a pozitív utópiát most, hogy remélhetőleg elindul az oktatás egészségügybe való, meg a más társadalmi arrendszerekbe, rást kultúrába, ahol most hazabeszélek, iszonyú dúlás volt, és ahol rengeteg nagyon tehetséges embernek lehetne lehetőségeket adni. Szóval ebbe való befektetés pont azt a védelmet fogja kiépíteni, amivel a külső faktorok elleni megküzdést meg tudjuk tenni. Egyelőre úgy látom, hogy ebbe jó irányba indulunk el, és egyelőre ilyen szempontból inkább egy pozitív utópiát írnék erről, semmiképp sem negatívat, de hát nyilván kellene időt adni, hogy ez elindulhasson, szóval néhány év múlva térjünk vissza, hogy akkor épp akkor erről mit írnék, most abszolút a pozitív oldalon vagyok.
0: Kedves hallgatóink, beszélgetést hallottak Dorosz Dáviddal, A hatalom árvái című regénye apropóján.
2: Kedves hallgatóink! Agóra. Erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

0: Az Egyház Fórum világnézet rovata.
1: Magunkból kikelve. Matavovszky Mária jegyzete. Tudjuk, hogy az életünket kísérő bajok, nehézségek, szenvedések elviselésében nagy segítséget jelent a tudatosítás. Legtöbbünk számára ennek eszközei a szavak. Már maga a megfogalmazás, a feldolgozás első lépése is távolságot teremt a megpróbáltatásoktól, egy kicsit függetlenít, csökkenti a feszültséget. Ha ki is mondjuk, ha panaszkodunk, akkor még inkább. Kapcsolatot, esetenként közösséget szerezhetünk vele magunknak, és néha még konkrét segítséget is. A pszichológusok és segítők figyelmeztetnek, hogy engedjük beszélni betegeinket, és mindenkit, aki nehézségekkel, bajokkal küszködik, sőt, igyekezzünk rávenni őket erre, majd aktív figyelemmel hallgassuk. Nagyon sokat tudunk így egymáson segíteni. Mindez azonban csak akkor működik, ha a valódi bajainkkal szembe merünk nézni, és azokat közöljük. Ennek feltétele valamelyes önismeret, reális világszemlélet, egyáltalán valami rend, legkevésbé sem csak a ráció által vezérelt bensőnkben. Ennek naponkénti megteremtésében valószínűleg mindnyájan esendőek vagyunk. Amit észreveszünk, az csupán a kudarcok jéghegyének csúcsa. Beher Iván egyik tárca novellájában egy férfi az ingek ruhák nyakába erősített márkajelzésekre panaszkodik egyre indulatosabban. A bőrgyógyászati következményektől eljut a közegészségügyi vonatkozásokig, az egész társadalom közérzetére gyakorolt hatásokig. Amikor valaki azzal próbálja vigasztalni, hogy újabban már oldalra varják a kis jelzéseket, zokogva borul az asztalra, már késő. Ha nem tudjuk vagy nem akarjuk igazi bajainkat feltárni, akkor is megpróbálunk lelki egyensúlyunk megteremtése érdekében segíteni magunkon. Ilyenkor összecsúszhat minden, eltolódhatnak az arányok, az egyszerű közlésből vádaskodás lesz, a gond kezelése helyett elhárítás vagy pótcselekvés, erőfeszítést kívánó elemzések helyett bűnbak képzés. A belső egyensúly megteremtésének kudarcától aztán tovább fokozódik a feszültség, kikerülünk önmagunkból. Gátlásainknak számos oka lehet, a személyiségünk öröklött jellemzőitől és betegségeinktől, a lélektani kulturáltságunk fokáig, a tapasztalatainktól a bűneinkig. A társadalmi előítéletek, általánosítások, kegyetlen, ostoba és képmutató elvárások hatása különösen meghatározónak tűnik. Nálunk generációk nőttek fel úgy, hogy az iskolában nem hallottak a pszichológia, az antropológia, egyáltalán az emberrel foglalkozó burzsóá áltudományok híréről sem. Így zúdultak ránk az elmúlt évek történései, a felgyorsult változások, globálisra tágult környezetünk rég megoldatlan problémái és új kihívásai, a terrorizmustól a versenyzés kényszerig és a klímaváltozásig. Tovább gyengítették a sodródó gondolkodni rest és nem tanított emberek erejét, önbecsülését, testi-lelki romlását okozva. Kitolódott a felelősséget vállalni kész felnőttkor határa, sőt, vannak, akik zavaros tanokhoz és nagy hatású gurukhoz csapódva eleve lemondanak saját életük az egyedüli példány élete alakításának lehetőségéről és feladatáról. Aki nem ébredt saját emberi méltósága tudatára, a másikét sem fogja tisztelni. Így nem tud kielégítő, erősítő emberi kapcsolatokra szert tenni. Lelkünk valódi történései a közvélemény szemében nem érdemelnek figyelmet, nem illik kimutatni, bevallani a megrendülést, a gyengeséget, a megfáradást, a félelmet, magányosságtól, haláltól, szenvedéstől, kiszolgáltatottságtól sem, még kevésbé a szégyent, a tévedést és a vétkeket, mint ahogy az újrakezdés, megerősödés, kijavítás lehetősége sem ismert. A mindezt magába foglaló és meghaladó evangéliumi kulturáltság szintén nem jellemző a mai magyar társadalomra sem. De hát a hitet nem lehet senkin sem számon kérni. A panasz oda kerül, ahonnan elfogadást vár, olyan áruhát ölt, amelyikben sikerre számít. A témát hozza az élet.
0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Magunkból kikelve, Matavovszky Mária jegyzete.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe Közösség a pusztában. A mai ige Hóseás 2.16. Azért most én csábítom el őt, elvezetem a pusztába, és szívére beszélek. Gondolatok az igéről. Isten látja, hogy a bűn csábít minket. Ezért elhatározta, hogy szeretetével csalogat bennünket magához, mert a szeretet a bűnnél is jobban vonz bennünket. Emlékszünk még arra, micsoda vágyat ébresztett Isten bennünk, amikor először szólított meg bennünket, és elcsalogatott e világ talmi értékeitől. Ezt a vágyat Isten újra meg újra éleszti bennünk, amikor látja, hogy már-már beleesünk a gonosz törbe. Azt ígéri, hogy félrehív bennünket, mivel így tud legjobban a szívünkre beszélni. Ez a félreeső hely azonban nem valami paradicsom, hanem a pusztaság, mert ott semmi sem vonja el a figyelmünket Istenről. A nyomorúságok pusztaságában Isten jelenléte lesz a minden számunkra. A vele való közösséget akkor többre becsüljük majd, mint mindent, amit idáig olyan nagyra értékeltünk, megszokott környezetünket, kényelmünket, barátainkat. A magány és a szenvedés közelebb hoz önmagunkhoz és mennyei atyánkhoz, mint bármi más. Amikor így a vele való közösségbe hív az Úr, akkor derül ki, hogy milyen drága és vigasztaló mondani valója van a számunkra. A szívünkre beszél, amint igehelyünk mondja. Bármi is megtapasztalnánk, milyen igaz ez az ígéret. Bár csak hagynánk, hogy elcsalogathasson szeretete, elhívhasson próbatétele, és megvigasztalhasson az igazság lelke, mert így ismerjük meg igazán az Urat, és tudunk örömmel új éneket énekelni neki. Golgota nyári hetek. Az idén nyáron is sok szeretettel várnak mindenkit Vajtára, a Golgota gyülekezet nyári hetekre. Mint minden évben, most is lesznek nagyszerű tanítások és dicsőítések, emellett pedig minden korosztálynak készülnek sportos, kreatív és szórakoztató programokkal. A délelőtti és az esti bibliaórák programok alatt a babáknak felügyeletet, a 3 éven fölülieknek pedig gyermekszolgálatot szerveznek. A nyári hetek időpontjai az 1. augusztus 2-től 7-ig, a 2. augusztus 9-től 14-ig. Mindkét héten azonos tanítások és programok lesznek. A konferencia címe Isten királysága. A helyszín Zicsi Vajta konferencia központ. A regisztrációs határidő holnap július 19-e vasárnap. A részvételi díj bevizetési határideje július 20-a. A nagykállói országos cigánypasztorációs lelki gyakorlat. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Filippi beliekhez írt levél 2.5. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykállón ma és holnap a július 18-19-i hétvégén. A résztvevőket a teljes programra várják, amely szombaton reggel 9.30-kor kezdődik, és vasárnap ebéddel zárul. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Ma szombaton láthatók felhők és több órás a napsütés is. Néhol eshet egy kis eső. Nyugati szél és 27-34 fok van. Vasárnap a felhők és ugyanúgy napsütés is lesz. Elszórtan zápor is akad. Északnyugati szél és 26-32 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: a hit győzelme. A mai időben égető szükségünk van olyan lelkilátásra, amely segít tájékozódni a mindennapi életünkben, döntéseinkben, kapcsolatainkban. Olyan lámpások, amelyek biztosan elvezetnek utunk végső céljához.
1: Kegyelem-e az ítélet? A második században élte egy szinoppei hajótulajdonos kereskedő, Markion volt a neve, aki úgy gondolta, hogy a kegyelmes és az ítélő Isten nem egyeztethető össze egymással. Aki ítél, az nem szerethet, és aki szeret, az nem ítél. Ezért hát úgy gondolta, hogy az Ószövetség Istene más, mint az Új Szövetség kegyelmes mennyei atya. De vajon az ítélet és a kegyelem ellentétbe vannak-e egymással? Sokszor úgy képzeljük, hogy Isten mérgében ítél, csak azért, mert megunta azt, hogy mi mindig ellenére élünk. Így az üdvösség kegyelme a protekciósoké lesz, akik szerencsésen elkerülik Isten haragját. Az ítélet a kegyelem egyik arca. A felrobbant híd maradványaitól szabadít meg minket, a bűn önmagába rejlő büntetésétől. Nem az a kegyelem, ha Isten nem ítél, hiszen mi emberek másképpen gondolkodunk. Mi a bűnt akarjuk megtorolni a büntetéssel. Isten viszont, mielőtt ítélne, kegyelmesen szól hozzánk. Esélyt ad átgondolni, átértékelni eddigi ellene lázadó életünket. Ítéletében nem a saját tekintélyének meggyalázását látja, nem csupán az ellenségeit bünteti, hanem az emberségünket védi a bűntől. Az ítélet oka Isten szeretete, aki nem hagyja, hogy bűneink súlya alatt összeroppanjunk.

Ez az alapvető igazság már az Ószövetség idején is megnyilvánuló volt az Istennel járó emberek életében. Talán az egyik legjobb példa rá Jónás története. Ninive gonosz volt. Ezért Isten úgy döntött, elpusztítja a várost. De nincsen ítélet anélkül, hogy Isten ne hirdetné meg előbb a kegyelem újrakezdésének lehetőségét. Ezért hát elküldte Jónást, prófétáját, hogy hirdesse meg döntését. Jónás bár mindent megtett, hogy a küldetés kockázatát, nehézségeit elkerülje, Ninivébe érkezett. Viszont tagságai, bosszúságai után senki nem gondolhatja róla, hogy az általa utált városnak andalító prédikációkat mondott. Kemény ítéletként hirdette az Úr szavát. Csak egy vigasztalta. Még 40 nap, és elpusztul a város. De Jónás csalódott. Miért? Isten nem mondott igazat? Hamis volt a prófétai üzenet, amit a városnak meghirdetett? Nem. A niniveiek Jónás prédikálására megtértek, vagyis az ítélet üzenetében felismerték a kegyelem lehetőségét. Ezért hiába várta a városon kívül annak pusztulását, mert a niniveiek éltek a lehetőséggel. Így az ítélet kegyelemmé lett. Ez nem Jónás szándékán múlott. Ő a pusztuló várost szerette volna látni, de a szerető Isten azt látta, hogy a korábban gonosz és az ítéletre megérett emberek éltek a kegyelem lehetőségével. Ezt a lehetőséget éppen az elkerülhetetlen ítélet meghirdetésében ismerték fel. Ez változtatta meg életüket.

Jónáshoz hasonlóan volt értetlen a tékozló fiú bátyja is. A jogostól nem látta a kegyelem új kezdést teremtő lehetőségét. Csak az eltékozolt vagyont látta. Azt siratta, és nem volt képes örülni annak, hogy a bűn következménye, vagy a meghirdetett ítélet üzenete visszahozhatja a tékozlókat az egyetlen biztos megoldáshoz. Isten üdvözítő kegyelmének elfogadásához. Istennek nincs kétféle szava a bűnöshöz. Rajtam áll, hogy mit jelent ez a szó, ítéletet vagy kegyelmet. Én döntök. De még a döntés sem az én érdemem, mert Isten az, aki bennem munkálja az akarást.

0: A hit győzelme.
1: Kegyelem az Édenkert kapujában. A Biblia szerint Isten azzal tett bennünket Isten képűvé, vagyis emberré, hogy törvényt adott, hogy módunk legyen szabadon dönteni ő mellette. Természetesen mindennek megvan a maga törvénye, a bolygók mozgásának, az élet milliónyi megnyilvánulásának, épp úgy, mint a holt anyagnak. De az embernek adott erkölcsi törvény az egyetlen, ami szabad döntést kíván egy tudatos lénytől.

Volt egy különös fa az Éden kertjében, a jó és gonosz tudásának fája. Erre a fára nem a biológiai szükségletek miatt volt szüksége az embernek, hanem a lelki fejlődése érdekében. Ez a fa a szabadság gyakorlásának eszköze volt. Ha Isten az embert beprogramozta volna a jóra, csak egyesélyes teremtménye lett volna, és nem lehetett volna társa. Célját vesztette volna. Isten a mindenből egy fát kért vissza azért, hogy az ember szabad lehessen a jóra. Minden emberi munka próbaköve a szabadság, ami csak akkor él, ha dönthetek a jó és a rossz között.

A munka a teremtés művének továbbvitele, ami csak akkor etikai tett, ha benne is a jót választom. Az ember szabadságának az a próbája, hogy a munkával az áldást megsokszorozhatja, és fel is lázadhat teremtője ellen. Az ember felett akkor hangzik el a minden igen jó, amikor neki adott lehetőséggel szabadon a teremtés harmóniájának, Isten gondolatainak megőrzése, kiteljesítése érdekében cselekszik. A jó és gonosz tudásának fája minden jó alapja és minden bűn lehetősége. Nélküle az ember a jó rabszolgája lesz. Az Éden óta minden emberi képesség, minden felfedezés és találmány kockázat. Egyaránt lehet jóra és gonoszra használni. Az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember szabadságának kockázatát az Úr vállalta. A remek műként megformált ember az Ura által ültetett kertben, Isten teremtette, de maga vállalta segítőtárssal, útnak indult, hogy teremtője az ő léte felett is ki tudja mondani a minden igen jót.

Ha az ember helyesen műveli és őrzi a rábízott világot, akkor a kert terjed és a teremtés célhoz ér. De ha a kísértőt követi, a paradicsomon kívülre kerül. Tehát a szabadság próbája a kert közepén álló fa volt, mint az ember engedelmességének, hitének és szeretetének próbaköve.

A szabadságot a törvény biztosította, amely elsősorban adott. Mit? Az egész Édent. Isten csak azért kért vissza egy részt, hogy hálásan tudja az ember elfogadni a többit. A bűn lehetősége nélkül nem lehet győztes az ember. A gyermeki ártatlanságból a kísértések próbáin keresztül vezet az út a tökéletesség felé. Ezért az Éden kertjéhez hozzá tartozik a kísértő is. Az ember elbukott a kísértésben. Nem maga a leszakított gyümölcs volt a bűn, csak a bűn jele. Az ember mást látott jónak, mint amit az Úr jónak mondott. Megtörte Isten rendjét, nem élt, hanem visszaélt a szabadság lehetőségével. Azonban a Biblia azt tanítja, hogy minden bűn magában hordozza a büntetését is. Isten nem önkényesen rendelte el a törvényeket, hanem a mi javunkra adta azokat. Ha áthágjuk parancsolatait, szembe kerülünk a teremtés rendjével, és életünk lehetetlenné válik.

Miután az első emberpár bűne Isten és a világ előtt lelepleződött, szükség volt arra, hogy megtanulják, mi a következménye annak, hogyha az isteni értékrendet a kísértő értékrendjével cserélik fel. Ha ezt megértik, akkor nyílik meg számukra a kegyelem ajtaja.

A kegyelem a bűn ellentéte. Az Édenkertben született. Amíg a bűnt elkövető ember menekül, a kegyelmes Isten az embert keresi. Isten szól, kérdez. Az ember elbújik, hallgat, és mellé beszél. Ezzel tagadja meg a kegyelmet. Ha Isten nem ítélné meg a bűnt, akkor a bűn tönkretenné teljesen az embert. A kegyelem reménysége Isten ítéletében lép elénk. Megszólít, találkozni akar velünk, és tudatosítja bennünk a következményeket. Így írja le ezt a Szentírás. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak. Mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezei vad között. Hasadon járj és port egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedre tapossa, te meg a sarkát mardosod.

Az asszony bűnesen maradhat következmények nélkül. A bűn hivatásának gyakorlásában rontja meg az embert. A nőnél ez az élet tovább adása volt, míg a férfinál a munka, aminek tartalma a művelés és az önzés, vagyis Isten teremtésének tovább folytatása. Az asszonynak ezt mondta: igen, megnövelem terhességet fájdalmát, fájdalommal szülött gyermeked, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az ember kiesett teremtés harmóniájából, feladatának teljesítése nem öröm többé, hanem fájdalom és veríték. A bűn ugyan nem tudta megakadályozni Isten parancsának teljesülését, amit a teremtéskor mondott: szaporodjatok és sokasodjatok. De ennek az isteni feladatnak az örömét meg tudta rontani. A bűn másik átkos következménye a közösség felbomlása. Most az asszony is, aki Isten teremtői szándéka szerint a férfi mellé rendelt társa volt, bekerül az uralom alá vetett teremtmények közé. A férfi adott nevet neki, Évának nevezte, ami talán egy hitvallás is, hiszen az élet szóból képzett név. A közösség úgy bomlik fel, hogy az egyenrangú segítőtársbor uralom alá vetett alattvaló lesz. Ez nem csupán az asszony büntetése, hanem a társ után sóvárgó férfi.

A bűn a férfi feladat teljesítését is megnehezíti. A munka édeni örökség, hiszen művelni és őrizni nem jelent mást, mint harmóniát teremteni. Tovább folytatni a puszta és kietlen világ benépesítését, rendezését. Most ez a munka csak fáradtsággal folytatható. Isten így tárja fel a férfi bűnének következményét. Legyen a föld átkozott miattad. Fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. Arcod verítékével eszed a kenyeret. A munkának még a bűn rontása után is van erkölcsi haszna. Valamit őriz az Édenből. De mivel megváltozott az ember Istenhez és a másik emberhez való viszonya, nem marad meg az eredeti kapcsolata a teremtett világgal sem. Ameddig Ádám hű volt Istenhez, uralkodott az egész természeten. De amikor fellázadt Isten törvénye ellen, az alsóbbrendű teremtmények az ő uralma ellen lázadtak fel. Az Úr nagy irgalmában így mutatta meg, mi veszélyes annak a legkisebb mértékben is a mellőzése.

0: A halál a bűn zsoldja, természetes velejárója. Az élet ezután nem más, mint az életre, a megváltóra való találás nagy alkalma. Csak a megváltás építheti újra a megromlott közösséget. Isten kegyelme ismét túlér a bűnön. A bűntől lemesztelenedett embert Isten öltözteti fel. Bőrruhát készített neki. Nem maradhatott tovább az Éden kertjében. A belterjesen megművelt gyönyörű kertből kiüzetett a szántóföldre. A bűn következtében az ember a teremtett világgal való közössége sem maradhatott változatlan. Megváltozott értékrendje alkalmatlanná tette arra, hogy Istennel, az élet forrásával továbbra is ugyanolyan legyen a kapcsolata, mint teremtéskor. Az Éden kapuját kérubok őrizték az embertől, a bűntől. Az élet igazi alapja Ádám és Éva számára az eljövendő szabadító reménysége maradt. Ez a fejezet a Biblia egyik kulcsfejezete. Benne található emberségünk nagy drámájának képlete, minden győzelmünk és minden vereségünk titka. Arra szolgál, hogy vele naponta átvilágítsuk életünket. A mi életünk is az Éden kertjéből indult. Mi is fellázadtunk Isten ellen. Rajtunk is csak az asszony magva, az embernek fia segített. Ez a kegyelem alapja, és ezért van még egy esélyünk.
1: A Hit Győzelme című sorozatot hallották, amely Szigeti Jenő írásai alapján készült. Közreműködött Török Attila.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Ma Nagyváradról jelentkezünk, az itteni cigány vagy roma gyülekezetből, ahol is a lelki pásztorral, Kajca Jánossal beszélgetek. Először arról kérdezem, hogy ő hogyan találkozott az Úr Jézussal? Hogy lehet az, hogy most úgy beszélgetünk, mint egy gyülekezet lelki pásztora?
3: Hát én először is szeretném elmondani, hogy egy szegény családban születtem. Szüleim analfabéták voltak. Nagyon jó szülők voltak, három nővérem van, és egy bátyám és az öcsém. Csak a helyzet az, hogy nem egy apától vagyunk. És azt szeretném mondani, hogy 17 éves koromban egy 13 éves lányal lakodalmat csináltunk, úgy, mint a cigányok. 4 hónapig laktunk együtt, aztán megvertem, megütöttem, és a szülei azok fenyegetőztek, és aztán én ott hagytam és elmentem. Aztán találkoztam egy másik lányal, akit én úgy szerettem inkább, aztán ő elment valahová vízért, és fogtam és vittem haza, ilyen gonosz tudtam lenni sajnos akkor, és ahol laktam 11 évig. 4 gyerekünk lett, Sanyika, Tünde, Izabel és Robert. 11 év házasság alatt nagyon rossz életünk volt. Nagyon féltékeny voltam is, nagyon sok rossz dolgokat cselekedtem én is, sokszor megcsaltam a feleségemet én is, és 11 év házasság után elment tőlem a feleségem, 3 évig nem laktunk együtt. Egy fél évig próbáltam elfelejteni, mert nagyon szerettem én úgymondván a feleségemet és a gyerekeimet is. Csak mint tudatlan ember, hát engedtem az ellenségnek, a világi gondolatoknak. És így egy fél évig nem tudtam, mit csináljak. Csont és bőr voltam úgy, hogy szenvedtem, nem tudtam aludni éjjel-nappal, nem tudtam, mit csinálok a gondtól. És a munkahelyemen egy cipőgyárban dolgoztam, 21 évig dolgoztam a cipőgyárban, és ott két hívő fiú, aki elmondták nekem, hogy ne templomba menjek, hanem egy gyülekezetben. Mert én mondtam, hogy hiszek az Istenben, mondtam, hogy elmondom a mi atyánk imádságot, tudom a mi atyánk imádságot, el szoktam mondani a templomban, a katolikus templomban. Tehát egy olyan vallásos életem volt, de nem volt ki tanítson, hogy valaki vezessen engem az Úr Jézus útján. És az a két hívő fiú, román fiúk voltak, hát nem tudtam románul, még úgy sem, mint most. És azért kerestem egy magyar gyülekezetet, emlékeztem arról, hogy egyszer részegen voltam egy baptista magyar gyülekezetben, a hotel, most Kontinentálnak mondják egy hotel, és ott szemben van egy baptista gyülekezet. Oda, amikor bementem, hát nem sok mindent értettem, vagy 5-6-szor jártam úgy abba a gyülekezetben, de közben ittam is, cigarettáztam is, tovább diszkóba jártam. De egy alkalomkor egy testvér felállt a bibliórán, és elmondta, hogy ő hogy tért meg. És az engem meghatott, hogy olyan hasonló voltam én is. Ő azt mondta, hogy ő is, mielőtt meg nem tért, nem ismert az Úr Jézust, azt hitte, hogy ő is Istenbe hisz, hogy elmondja a mi atyánk imádságot, a hiszek egyet, azokat az imádságokat, amit kívülről tanult ő is, meg elmondta én is. Ugyanaz az ember voltam én is, és azt mondta, hogy akkor ő azt mondta, de már 5 éve, hogy az Úr gyermeke vagyok, hogy befogadtam az Úr Jézust, és együtt a családdal boldogok vagyunk. Amikor én ezt hallottam, úgy meghatott, hogy én is úgy szeretném a családdal, hogy együtt ugyanazok legyünk, és akkor tudtam meg, hogy be kell én is fogadjam az Úr Jézust, azelőtt soha ilyet nem hallottam. De akkor döntöttem el az én szívemben, hogy én mától kezdve hívő akarok lenni, és az Úrnak akarok szolgálni. Attól a pillanattól kezdve megváltoztatta Isten az én gondolkodásomat, az értelmemet. Megvilágosított, hogy én magam tettem tönkre az életemet, hogy a bűnt tettem tönkre. Tehát most már nem a feleségemre néztem, hogy ő a hibás, hogy ott hagyott, hogy csak ő a hibás, hanem hogy én, mert én magam tettem tönkre az életemet. És hazamentem, elmondtam a szüleimnek, testvéreimnek, hogy én mától kezdve hívő akarok lenni. Látták az örömöt az arcomon, csodálkoztak, hogy mi lehet velem, mi történt velem. Hát attól a pillanattól kezdve, amikor elmentem haza, tehát ahogy említettem, megváltoztatt Isten az értelmemet, hogy mit tettett tönkre az életemet, egy gyűlölet jött bennem, hogy gyűlöljem azt, amit az előtt szerettem. A cigarettát összemorzsoltam, az italt, sokszor a víz nem oltott el a szomjamat, csak a sör. Minden szeszes italtól az Úr, attól a pillanattól kezdve megszabadított. Hát nagy örömmel jártam a gyülekezetben, tettem bizonságot az embereknek, a családban, de imádkoztam a feleségemért. És egy év imádság után bőjtöltem is, hát hallottam, mert tudta a feleségem, hogy imádkozok érte, hogy nem vagyok normális, bolond vagyok, hiába imádkozok, mert ő úgyse lesz hívő soha meg, hogy ő gyűlöl engem, nem szeret. Hát egy év után úgy láttam, hogy hiába valahogy imádkozok, az ördög kísértett, hogy ne imádkozok érte. Hát kaptam igéket, az Ésaiás proféta könyvében meg van írva, hogy ha nem tévedek az 59. részében, hogy nem rövid az Úr keze, hogy meg ne segítene, nem süket az ő fila, hogy meg nem hallgathatan, hanem a mi bűnénk választanak el Istentől. Tehát nem csak az ital, meg a cigaretta, meg az ilyen nagy látható bűnöktől kell megszabadulják, hanem olyan bűnöktől is, ami még megint kaptam egy másik igéverset, hogy meghallottam a prédikációkban, hogy nem csak az a bálvány, amit egy szobor előtt letérgyepelünk, hanem az is bálványunk, ha bármit szeretünk jobban Istennél, az nekünk bálványunk. És kaptam a Zsoltár 37. részében, hogy gyönyörködjél az Úrban, megadj a szíved kérését. Hagyjad az Úr a te utadat, bízál benne, majd ő teljesíti. Hát megvilágosította az Isten, hogy bármit szeretek, akkor én azt el kell hagyjam, mert Isten megígérte, hogy ha ő benne gyönyörködöm, ha őt szeretek, őt fogom szeretni mindenkinek mindennél jobban, akkor ő megadja az én szívem vágyat, mert vágytam arra, kértem, hogy az Isten hozza az a feleségemet. De miért kértem? Azért, mert úgy gondoltam, hogy milyen jó, ha ő is úgy lenne, mint én, hogy egy új életet tudja kezdeni vele. Tehát ez magamért. Nem azért, hogy megtérjen, nem ez volt a gondolatom, hanem hogy magamért. De eltelt 2 év. Lehetetlennek látszott, még azt írt a feleségem egy levélben, hogy kutyából szalonna nem lesz soha. Tehát lehetetlennek látszott, láttam, az ördög megint kísértett, hiába imádkozom, mert ő úgyse fog megtérni. Hát elhatároztam magamban, hogy tényleg nem imádkozok. 2 évig imádkozok, úgyse fog megtérni. Izabel az egyik lányom, már 2 hét, hogy nem láttam, egy alkalomkor eljött ott, ahol voltam a nővéremnél, és elmondtam neki, hogy tudod, Izabela, még azt az éneket, amire tanítottam, küld szent lelket, kérlek, Uram, van egy olyan ének a hithangosban, és hát tanítottam a gyerekeket, szoktam vinni őket az imaházba, minden alkalomkor szinte, mind a 4-et. És tanítottam az igékre, meg amire az Isten megvilágosított, meg tanítottam énekelni. És Izabela elénekelt azt az éneket, 3 vagy 4 verse van, és mondtam neki, hogy jó, ne énekeld a többit is, mert nagyon könnyen szemekkel énekelte végig. De mind az egész versét elénekelte sírva, és na, akkor hallottam az Úr hangját a szívemben. Nem akarsz imádkozni a gyermekeidért és a feleségedért. Tehát az ördög mindig arra biztatott, hogy ne imádkozak, az Isten meg, hogy tovább higgyek, és bízak benne, és imádkozok tovább. Na akkor elhatároztam, hogy addig imádkozok, míg az én feleségem meg fog térni. Hát persze, hogy jöttem megint Istenhez, hogy mit látsz még bennem, Uram? Tehát minden, amit csak tudtam, hogy bűn a világhoz tartozik, amit szerettem, eladtam a televíziót, a halászbotomat, mindent, amit csak a földhöz tartozott, amit szerettem, mindent eladtam, semmi. Tehát nem vonzottan semmi, nem. Megszabadított az Isten. Kísértett az örök, de adott erőt ellenállni. Jött a kísértés, hogy hát már 2 év, hogy egyedül vagy, jöttek az ördög kísértett, hogy házasodjak meg. Ott, akik ajánlták, hogy meg akarnak házasodni velem. De mindenkinek azt mondtam, nem tudom, a világon a legszebb nő legyen az akkor sem, mert tudtam, hogy az bűn. Tehát az Úr adott nekem ellene állni, adott nekem erőt ellene állni a bűnöknek. Tehát ezzel alatt a 2 év alatt nagyon sok kísértések, próbák jöttek az életemben, és a számomra az egész életemben ez a 2 év, 2,5 év a legdrágább az életemben, de az nagyon nehéz ott akkor. És megmondom, hogy miért. Miért engedte meg Isten, hogy én úgy lássam, hogy lehetetlen. És minél többet imádkozok, úgy láttam, hogy még nem, hogy valamit lássak, hogy lehetséges, hanem hogy lehetetlen. És mégis, amikor jöttem Istenhez, és mondtam, Uram, mit látsz még bennem, hiszen már nem szeretek semmit a világból. És Isten egy házi közösségben magyar testvérekkel voltunk, ott akkor beszéltek a házasságról, megértettem azt, hogy nem házasodhatok meg mással, még él a feleségem, csak az házasodhat meg, akinek a felesége meghalt. És én akkor olyan 30 éves lehettem, mert 28 éves koromban tértem meg. Az ördög kísértett, na most hát ő, ha nem fog megtérni, egyedül maradsz, még élsz a világon. És egy olyan harc volt a szívemben, hogy most vagy lemondok Istenről, vagy lemondok a feleségemről. Tehát őről is lemondjak, mert ő nekem bálványom. Isten megmondta nekem, hogy ő nekem bálványom, és jobban szerettem a feleségemet, mint az Isten. Tehát azért kértem az Isten, könyörögtem minden áron, hogy hozza haza a feleségemet, én magamért. De amikor Isten megvilágosított, hogy bálványom, akkor kértem az Istent, ahogy imádkoztak ott a testvérek sorba, rám került a sor, a szívemben egy harc, hogy most mondjak le a feleségemről, vagy az Istenről. Igen, ám de megtapasztaltam az Istennek a békességét, megtapasztaltam az Istennek az erejét, hogy milyen erőt adott nekem ellenáll a bűnöknek. Tehát meggyőzött Isten, hogy ő van, és az a békesség, ahogy ígérte az Úr Jézus, hogy nem olyan békességet adok nektek, mint a világ, én az én békességemet adom nektek. Tehát sok ígéverseket megtapasztaltam, akkor azt a másik ígéverset, hogy mielőtt meg nem tértem, a harag, a gyűlöletőt bennem, hogy menjek annak az embernek egy rángával, hogy öntsek rá a benzint, mindig olyan gonosz gondolatok, még meg nem tértem. De miután megtértem, egy magyar testvér említette nekem, hogy szoktam én imádkozni azért az emberért. Hogy imádkozok én? Hát én nem ismertem akkor az igényt. De mondta nekem az igényt. Szeressétek ellenségeteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Tegyetek jót azokkal, akik titeket gyűlölnek. Imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. És amikor ő ezt elmondta, így ír a Biblia, és megtudtam, hogy tényleg a Bibliában megírva, akkor hozzáfogtam és gyakoroltam imádkozni a feleségemért is, és azért az emberért is. Tehát megtapasztaltam, hogy bennem már nem a harag van, hanem az irgalmaságot végezte el az Isten az én szívemben. Tehát ahogy tisztított meg engemet az Isten, úgy tapasztaltam azt, amit ír a Biblia, hogy ő, amit ígért Isten, ő mindent megad. Tehát ő a békességét tudta adni, boldogok, akinek a szíve tiszta, mert ők Istent meglátják. Meggyőződött, hogy azért nem voltam én boldog, mert a sok bűnt raktam a szívemre is. És azok a boldogok, akik megtisztultak. De még volt egy, a bálványom, a feleségem. És na akkor elhatároztam, hogy ha az Isten úgy akarja, akkor én ne jön haza a feleségem, ha csak én akarom. Tehát most már másképpen imádkoztam a feleségemért. Azt mondtam, Uram, ha te úgy látod az én szívemben, hogy csak én akarom, hogy hazajön, akkor ne hozd haza, mert én csak neked szolgálok, még élek. De ha te úgy látod, ha te akarod, de azért, hogy megtérjen, hogy örök élete legyen, tehát nem magamért, azért, hogy üdvössége legyen, és hogy a családommal együtt az Isten országába, tehát akkor már drágább volt az Isten országa. Érték számomra már a világ nem volt érték, mert megvilágosodott, hogy mullandó, hiába való az egész világ. És akkor, amikor én ezt elhatároztam, és így imádkoztam, nem sok idő múlva a feleségem elment egy román gyülekezetben. Én a cipőgyárban dolgoztam, hogy említettem, ott mellette volt egy kettes számú román gyülekezet, és mikor 8 órakor kijött a gyülekezetből, mert én is többször voltam abban a gyülekezetben, az is baptista gyülekezet volt, kijöttem a gyárból 8 órakor, mert szünet volt 8-kor, jön szembe velem a feleségem, és áttölelt, megcsókolt, azt mondta, hogy soha nem hagyja el az Úr Jézus, de engemet sem. És valamit még nem mondtam el, hogy ezzel ott a 2,5 év alatt volt olyan, ezt is az Isten munkája volt, hogy volt, hogy a felesége megígért, hogy jön haza. Írtam neki levelet, és úgy őrültem, az Isten meghallgatta az imádságomat, és a felesége megígért, hogy hazajön. De mindig hallogatta, Egy reggel elmentem oda benála, mert közel laktak ott hozzám, és mondtam neki, na azt mondtad, hogy jössz haza, miért nem jössz? Még nem, mondta ő. De nem, most jössz haza, megígérte, gyere. Fogtam a lepedőt, párnát, dunyhát, ami volt, minden ruhát, és hazahoztam. Úgy örültem a szívemben, hogy na az Isten hazozta a feleségemet. Rá 2 hét múlva visszament. Összetört a szívem, még rosszabbul éreztem magamat. Na akkor kaptam, hogy hagyod az Urat, te utajdat, bízál benne, majd ő teljesíti. Tehát megvilágosította az Isten, hogy mindent rábízak, tőle kell függjek. Ő mindenható Isten. Hagyom ő rá, majd ő, nem én kell, amit Isten kell elvégezni, azt nem én kell elvégezni. Tehát Isten meggyőzött engemet, hogy ő mindenható Isten. Hogy a embernél lehetetlen Isteni minden lehetséges. Meggyőzött arra, hogy amit az embernél lehetetlen Isteni minden lehetséges, de az imádság gunkat meghallgatja az Isten, de bízunk rá azt, amit ő megígért, ő meg is fogja adni. De rá kell bízom, nem én kell tegyem azt. És amikor visszament a feleségem 2 hét után, tehát akkor lemondtam a feleségemről, úgy mondván, hogy többet nem üzentem neki, többet nem foglalkoztam. És akkor, mikor, ahogy említettem, hogy kijött a gyülekezetből és átölelt, és azt mondta, hogy soha nem hagy el az Úr Jézust engemet se, nem engedtem, hogy jöjjön még haza, de alig várta, hogy már jöjjön haza. Miért? Mert volt az a gondolatom, hogy meg akartam látni, hogy az Isten munkált a szívét, az Isten akar, hogy haza jön. Hát abban a keddi közösségben minden héten ott háznál magyar testvérekkel a közösség, oda elvittem egy keddi este abba a közösségben. Bálint Pál testvér volt akkor ott, aki hirdett az igét, és mikor elvittem oda a feleségemet, a testvérek sokat imádkoztak értünk, tudták a helyzetünket. És mikor bementem, kérdezte Gergő Andrásnak a felesége Anus, hogy János testvér, ki ez az asszony? Mondom a feleségem, Jani, ez tényleg, hát mi imádkoztunk, de nem hittük, hogy meg fog térni. Tehát Isten megmutatta az ő hatalmat, hogy kutyából szalonát is tud tenni. Van hatalma, hogy ő mondta, hogy nem, de mégis. És akkor este, miután tehát ránk került a sor, hogy imádkozunk, a feleségem is imádkozott. Hát ugyanúgy imádkozott sírva, bánta meg a bűneit, mint én is, úgy megvallottam ott a testvérek előtt az én bűneimet. Ő is úgy sírva bánta meg a bűneit. Tehát meggyőződtem arról, hogy az Isten végezte el benne. Akkor este engedtem, hogy jön haza. És azóta az Isten formált még engem tovább. Formált arra engemet, hogy amikor vitatkoztunk, akkor az ördög jött kísértetni, hogy még neki jár a száj, amikor már 3 éve, hogy nem lakott veled, megbocsátottál neki. Annyi időt vártál, és még neki jár a szája, tehát az ellenség, nem tudtam, hogy azok a gondolatok, azok a sugallatok az ellenségtől van. Hogy ő mondja nekem ezeket a gondolatokat, hát neki jár a szája, ne hadd magad, adjál neki. Tehát úgy előttem volt az a kép, hogy hogyan üssem meg, hogy zavarjam ki. De az Isten meggyőzött engemet arra, hogy, tehát, hogy a bűn az elválaszt engemet Istentől, és mindent el kellett tűrjek azért, hogy ne hozott szényet az Isten nevére. Megtanított erre. És vagy háromszor kijött a számból azt, hogy felhántorgattam a feleségemnek. Úgy nem egy nap, hanem több időn keresztül. De mind a háromszor szívemből bántam meg, könyörögtem az Istenhez, hogy szabadítson meg, segítsen meg, hogy tudjak teljesen szívemből megbocsátani. Valóban igaz az Isten igéje, ahogy mondja az Úr is, ha szívetekből nem bánjátok meg bűneiteket, Isten se bocsát meg. Tehát én magamon csodálkoztam azon, hogy Istennek milyen hatalma van. Hatalma volt megszabadítani engemet, megszabadított a feleségemet, ami lehetetlen volt, és mindent, amit ír a Biblia, ahogy mondja János 17-ben, ha nem tévedek, hogy a te igéd igazság. Meggyőződött, hogy a Biblia igaz. Tehát, hogy meg lehet bocsátani szívből. Ahogy teltek az idők, tehát több mint 20 év, hogy még együtt voltunk, mintha soha nem is csinált volna semmit a feleségem. Így kivette az Isten belőlem azt, hogy én még valami rosszat gondolok, hogy ő megcsalt, és így tovább. Na most Isten miért formált így? Hát akkor én nem tudtam, de most már tudom. Azért, mert ő akarta, hogy majd a cigányok között szolgáljak. Annyi cigányok vannak, és olyan sokszor jönnek az asszonyok, hát az én férjem úgy sem fog megtérni. De az Isten meggyőzött, és mondtam, volt mit mondjak, hogy én is így láttam. Lehetetlen volt, de higgyél, imádkozz tovább, mert Isten minden lehetséges. Az, hogy láttam másokat, hogy nem tudnak megbocsátani, elmondtam, hogy az Istennek van hatalma megbocsátani. Tehát Isten úgy formált, megtanított az igény, hogy éljem az igényt, hogy tapasztalja meg, hogy nála minden lehetséges, hogy valóban az ő igény igazság. És így nekem most már könnyű, úgy mondván, mert nem én, hanem az Isten szent lelke, amit átformált. Ahogy mondja az Úr Jézus, hogy az én igám gyönyörűséges és könnyű. Tehát vele könnyű élni a hív életet. Nem úgy ért, hogy nincsenek bajok, problémák, vannak, de az Úr ad hozzá erőt, az Úr ad türelmet, ott a léleknek a gyümölcse, ugye? Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Ezt a Szentlélek tudja elvégezni. És így van türelmem. Miért? Mert az Isten adta nekem azt a türelmet, hogy láttam az a testéről, hogy még nem növekedett oda, tehát meg vagyok győződve, hogy ha az Isten el tudta végezni benne is el tudja végezni. Olyan hálás vagyok az Istennek, hogy a gyülekezetben nagyon sok cigányok vannak, akik ugyanolyan gonosz életük volt, mint nekem, és sokakat megszabadított. Most hál' Istennek, hogy vannak több mint 200-an, akik megtértek, megkeresztelkedtek, akik mégsem maradtak meg, azokat mi a gyülekezetbe igyekezünk, hogy a rend meglegyen, az ige szerint vannak, akiket meg kellett fenyítsünk. Tehát most 180 tagja van a gyülekezetnek, úrvacsorázott tagja, azokból most az idén hazaköltöztek ketten. Bocsánat, nem 180 úrvacsorázó, azokból is van még 27-en vannak, akik még meg vannak fenyítve. Tehát nem hagyjuk őket a gyülekezetbe, de ha megtért, van olyan is, aki meg volt fenyítve, de azért megtért, megújult és visszavettük a gyülekezetbe. Tehát hálás vagyok az Istennek, hogy munkálkodik, és vannak többen, itt van a másik testvér.
2: Mindjárt kíváncsi vagyunk rá is, de hadd kérdezek még egy olyat, hogy és mi lett a gyerekekkel, a négy gyerekkel?
3: Igen. Miután már a feleségem is megtért, kezdtek nőni a gyerekek, akkor még a nagy gyülekezetbe jártunk, a magyar gyülekezetbe jártunk, nem volt még nekünk itt imázunk. Az első lányom ott a magyar gyülekezetben, Tünde, a nagyobbik lányom, ő döntött Jézus Krisztus mellett, pont az én születésnapomon volt. Könnyes szemekkel ide tett a vállára a fejét, és mondta, hogy döntött Jézus Krisztus mellett. Hát nagy öröm volt a szívemben. Aztán rá két hét múlva az Izabel, a másik lányom is döntött. Az meg 13 éves volt. Hát megharagudott, mert nem merítettük be 13 éves korában. És mondtuk, hogy ha te tényleg megtértél, akkor még vársz egy évet, mert csak 14 éves korban merítenek be. Hát örülök annak, hogy kapott igét az Izabella, és az Úr meggyőzte, hogy ő vele lesz, mert kísértette őt is az ellenség, és mégis 14-es korában ismét döntött az Úr mellett, és ő is megtért, megkeresztelkedett. Majd a nagyobbik fiú döntött az Úr Jézus Krisztus mellett, megkeresztelkedett rá, 7 hónap után jött ez a forradalom, ami nálunk 89-ben volt. Na, akkor 7 hónapos hívő volt a nagyobbik fiú, de kiment Magyarországra. És ott egy cigánlánnyal házasodott meg, és ott született 3 gyerekük, 10 évig ott laktak Magyarországon, de minden nap imádkoztam, hogy az Úr hozza haza őket. És 10 év után hazajöttek, és a végén megtért a felesége is, tehát nem volt hívő a lány, de még a fiúért, akiért még mindig imádkozunk. Nem akar megújulni, nem döntött ismét az Úr mellett. De a másik, a legkisebbik fiú, az is döntött az Úr Jézus Krisztus mellett. Hát nagy öröm volt az is, hogy ő is döntött, és egy cigán lányal, ő hívő lányal házasodtak meg, szép menyegzőik volt. Az Izabellának, Tündének is szép menyegzőik volt. Tehát nem úgy házasodtak, ahogy én 13 éves koromban, mert ugye tudatlan voltam, de most már miután megtértem az Úr adott világosságot, és így neveltem a gyerekeket. És úgy örülök, hogy mind a két lányomnak is 2 hívő férjük van. Az egyik gyülekezeti vén, ami gyülekezetünkben nincs, ez a magyar fiú, mind a kettő. A másik fiú meg, Izabellának a férje, meg az is bibliaórát tart a gyülekezetben. Tehát nagy öröm, és az egész cigányok látták azt, hogy milyen széttrombolt család voltunk, és hogy mi hová eljutottunk, ezt senki nem tudta megtenni, valóban csak egyedül Isten tudta megtenni. És persze a nővéreim is mind megtértek, az öcsém is, a bátyám is, de a bátyám elköltözött, az egyik nővérem is. A legnagyobbik nővérem az még, aki hamarabb meghalt, még nem jutott el oda, hogy megtérjen sajnos, de a többiek mind az Úré vagyunk. Az öcsém, meg a nővérem még, akik élnek, az öcsém, ha azt hiszem, ő is el fog jönni, és majd ő is el fogja mondani az ő megtérését.
2: Innen fogjuk folytatni a témát, a zene után. Maradjanak velem, visszavárom kedves hallgatóimat.

0: Ez a Reményik Sándor költőtől kölcsönzött vallomás fogta össze mindazt, amiről a konferencia előadói szólni akartak. Ha valaki ezekben a napokban belépett a Pilis Csabai fa templomba, rögtön megpillanthatta az asztalra kitett ékszereket. Jogosan gondolhatta volna, hogy afrikai testvéreink alkotásai, ám nem így van. Idén az Egyesület által gimnazistáknak meghirdetett verseny egyik gyakorlati feladata volt, hogy az autentikus afrikai ékszerek készítése, az ország pedig, amelynek mély ismeretéről a diákok számot adtak, Nigéria volt. Békesség Istentől. Vajon az üldöztetés, a háborúság, a gazdaság vagy épp politikai bizonytalanság viharaiban hogyan őrizheti meg a keresztény ember a belső nyugalmát? Erről szóltak a reggeli és az esti áhítatok. A helyi társadalom legfontosabb ügye az iskola. Ki az iskola címmel szervezett szakmai fórumot a Csömöri Önkormányzat, amelyen neves oktatási szakemberek, kutatók, az országos pedagógus szakszervezetek képviselői és polgármesterek vitatták meg a hazai oktatási rendszer várható átalakításának kérdéseit az intézmények fenntartása szempontjából. Fábri István polgármester határozott álláspontja szerint az iskola a helyi társadalom legfontosabb ügye kell, hogy legyen, mely társadalmiasításának lényeges eleme az intézmények visszaadása önkormányzati fenntartásba, illetve az intézményi autonómia helyreállítása, valamint a pedagógusok és a szülők bevonása az iskola döntéshozatalába. Varga Márta, az Evangélikus Egyház irodája, nevelési és oktatási osztályának vezetője, az elmúlt két évtized intézményműködtetési tapasztalatairól beszélt előadásában. Kiemelte, hogy az egyház csak akkor vett át önkormányzati, majd később állami óvodát vagy iskolát, ha egyrészt konszenzus volt az átvétel kérdésében a szülők, a pedagógusok és a helyi önkormányzat között, másrészt a településen, illetve a térségben erős evangélikus gyülekezeti közösség működött. Átadták a Jó Pásztor Evangélikus Szeretet Otthon új nappali ellátóközpontját Kiskörösön. Ünnepélyes keretek között adták át július 13-án a Kiskörösi Evangélikus Egyházközség fenntartásában működő Jó Pásztor Evangélikus Szeretet Otthon új nappali ellátóközpontját. A megvalósult beruházásoknak köszönhetően korszerű, akadálymentes környezetben valósulhat meg az idősek, a demens személyek és a fogyatékossággal élők nappali ellátása, miközben a házi segítségnyújtás föltételei is jelentősen fejlődtek. Az ünnepséget Arató J. Lóránd igazgató lelkész köszöntője nyitotta meg, aki fölidézte az intézmény elmúlt évtizedeit és azt az összefogást, amelynek eredményeként a Szeretet Otthon folyamatosan fejlődhetett. Kiemelte, hogy minden újabb beruházás mögött emberek szolgálata, hite és közös felelősségvállalása áll, hiszen az egyház küldetése nem csupán a lelki gondozás, hanem a rászorulók mindennapi támogatása is. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Ma szombaton láthatók felhők és több órás a napsütés is. Néhol eshet egy kis eső, nyugati szél és 27-34 fok van. Vasárnap a felhők és ugyanúgy napsütés is lesz. Elszórtan zápor is akad. Északnyugati szél és 26-32 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma Nagyváradról jelentkezünk, az itteni cigány vagy roma gyülekezetből, ahol is a lelki pásztorral, Kajca Jánossal beszélgetek. Először arról kérdezem, hogy hogy lehet az, hogy most úgy beszélgetünk, mint egy gyülekezet lelki pásztora?
1: Hát ez is Isten kegyelme, mert ezt nem szánt szándékkal csináltam, amit én akartam, hanem ezt buzgón csináltam, az Úrért csináltam, hogy házról házra mentem és beszéltem Jézusról, tehát elmondtam azt, ami történt velem, és tértek meg a cigányok egymás után, hogy említettem. És 30 éves koromban az én házamban csináltam olyan közösséget, mint a magyar gyülekezet, magyar testvérekkel volt az a kérdi közösség. Hát hívtam a magyar gyülekezetben testvéreket, ők hirdették az igét. Egy születésnapomon, pont 30 éves voltam, akkor még nem tért meg a feleségem. Tehát hívtam a testvéreket, rokonokat, hogy gyertek a születésnapomra. A célom meg az volt, hogy hallgassák az igét. És ez is kedeste volt akkor. És minden kedeste ott volt összejövetel a mi lakásunkon. És így jöttek több cigányok, testvérek, rokonok is. Egymás után tértek meg, de azért vasárnap, meg akkor pénteken volt az összejöttel a magyar gyülekezetben, de vittem őket oda. Ott meg annyian szaporodtak a cigányok, akik megtértek, hogy már volt magyar testvérek, akik úgy zúgolódtak, hogy annyi cigányokat beenged, mert Megyesi József volt akkor a lelkipásztor, azt még nem mondtam el, hogy mikor döntöttem, az első, aki megtért, édesanyám volt, több mint 60 éves, és a nőremnek az egyik lánya. 1984-ben, május 26-án Megyesi testvér merített be minket. Tehát azóta terjed itt az evangélium. És mondom, hogy a magyar testvérek persze mentek Megyesi testvérhez, és zúgolódtak, hogy jönnek ide a cigányok, és én hozzám is jöttek a cigányok. Húzónak tűnünk a magyarok, milyen személyválogató. És mondtam nekik, tudjátok, miért van ez így? Mert van miért, húzódnak, mert nem úgy öltözünk, és nem tisztálkodnak, és így tovább. Volt azért egy feszültség köztünk a cigány testvérekben, és Megyesi testvér egy alkalomkor felállt, és a predikációban azt mondta, a testvérek, nincs két mennyország, vagy nincs két hely a mennyországban, a magyarok a karzaton, a cigányok meg lent a földszinten. A cigányoknak leúrt a kő a szívünkről. És akkor látok, hogy jönnek a magyar testvérek, és öleltek minket, szerettek minket, és azóta, hál' Istennek, teljes szeretett kapcsolat van közöttünk. A testvérek majd vettek egy házhelyet, volt egy szoba, meg egy kis konyha, hát ott gyűltünk össze, kedden ott volt összejöttek, de vasárnap mi mindig a nagy gyülekezetbe jártunk, és ott is annyian megtértek már, hogy többen voltak kint, mint bent, mikor tartottuk evangelizációt. Mínusz 10-15 fok hidegnél is ott kint reszkedve annyira váltak a cigányok. És hívtuk persze lelkipásztorokat, hogy hirdessék az evangéliumot, egy heti evangelizációt szoktunk tartani, és egymás után tértek meg a cigányok. Hát Simon testvér volt akkor lelkipásztor, és persze, hogy neki volt kapcsolatja Amerikában testvérekkel, és elhozta egy alkalomkor Amerikából testvéreket, és volt egy Lauri nevezetű testvér, aki mondta Simon testvérnek, hogy ezeknek kell építeni egy jó imaházat. De közben hazahívta az úr ezt a testvért, de az ő felesége, meg az ő feleségének a bátyája. Tehát ő rájuk bízta az Isten, megmondta nekik, hogy mind végig fejezzétek be, szponzorálják, addig még kész nem lesz az imaház. És így az Isten felhasználta persze Simon testvér, aki közbe járt, és azok a testvérek építették ezt a szép imaházat.
0: És hogy lett ebbe a szép imaházba Kajca János lelkipásztor?
1: Ahogy szaporodtak így a cigányok, Simon testvér előtt egy alkalomkor, és azt mondta nekem, János testvér, mi kerestünk, hogy ennek a gyülekezetnek kell legyen egy lelkipásztora. Mi nekünk Isten megmutatta, hogy te kell legyél az a lelkipásztor. Isten megmondta nekünk, a bizottsági tagoknak, hogy ennek a gyülekezetnek te kell legyél a lelkipásztora. Hogy lennék én lelkipásztor, amikor én Látom, hogy milyen kell legyen egy lelkipásztor, mert láttam Simon testvért. Én nem tudtam elképzelni, hogy minden alkalomkor én mindig újat mondjak, és én ezt nem tudom elképzelni. És mondtam, én ilyet nem vállalok el. Azt mondta János testvér, de azért imádkozál. Rá egy idő után, nem tudom hány hónap után felhívtak engem ott a bizottsági gyűlésen. És ott mind megpróbáltak győzni engemet, János testvér, minket mindjárt az Isten győzött meg, hogy te legyél annak a gyülekezetnek a lelkipásztora. Hát meghökkentem, amikor ezt mondta, és te minek nézel minket, mondták. Még akkor is mondtam, jó, Simon testvér, meggyőzte a testvér, de győzzön meg engemet is, mondtam nekik. És azt mondja, jó, ha az Isten meggyőz engemet, akkor jó. Hát adtak 3 hónapot próbaidőt, hogy én készüljek minden vasárnap hirdessem az igét. Én magamon csodálkoztam, hogy nyílik az ige, és minden alkalomkor tudtam hirdetni az igét. Akkor már én imádkoztam az Úrhoz, Uram, jó, hogy ha én most én prédikálok, de ha nem tér meg senki, akkor már az Úrtól kértem egy jelt, hogy térjenek meg az emberek. Isten megmutatta ezt is.
0: Hogy mutatta meg a jó atya?
1: És mikor ezeket láttatta velem az Isten, mert mindig nem látta magam alkalmasnak, de el kellett vállaljam. Rá kellett magamat bízom az Isten.
0: És Isten visszaigazolta, vagy becsapta János testvért?
1: Hát még mindig nem látta magam alkalmasnak, de látom, hogy az Isten mégis használ az ő kegyelm által. Több helyeken is hívnak evangelizálni. Csodálom az Istent, hogy hányan térnek meg, döntenek. Testvérem is szoktunk járni misszióba. Ezek nekem örömkönnyek. Nagyon boldog vagyok. Nincs más élet ezen a földön. Csak Jézussal járni. Neki szolgálni. Most is Ukrajnából jöttem, ahogy említettem a múlt héten. Péntek, szombat, vasárnap ott voltunk. Tehát látom azt, hogy sokan akarnak a cigányok között szolgálni, de nem ismerik a kultúrájukat. Látom, hogy valahogy másképpen kéne velük foglalni. Nem tudják, hogy kell velük. Vannak, akik csomaggal mennek és próbálják közben, hanem meg elrontják a missziót, ott tönkrette, nem tudják, hogy kell kezelni őket. Én meg olyan gyarlaki, olyan tudatlan, és az Isten adta nekem azt a bölcsességet, hogy hogyan kell, és így szaporodott a gyülekezet. És nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy még jönnek testvérek nálam, hogy kérnek tanácsot, hogy hogyan, mint kéne, hogy csináltam is. És én örülök ennek, hogy az Úr használt, látom az ő kegyelm által.
0: Hogy lehet a cigány testvérek szívéhez eljutatni az evangéliumot? Csomaggal nem, azt már világosan mondtad. Akkor hogyan?
1: Egy egyszerű példát szoktam mondani a cigányoknak is. Ha valaki nagyon beteg, rákbeteg, lemondott róla az orvos, és ha valahol el kell menni egy messze egy helyre, mert ott van egy olyan ember, aki ad egy gyógyszert, és ha megisza, meggyógyult, és eljött haza, és az látja, hogy körülötte ugyanolyan betegségben élnek. Meg tudja állni, hogy nem mondja el, hogy menjetek oda. Mert biztos, mert engemet meggyógyított az Isten. Vagy az az ember, hogy megittam azt a gyógyszert, ezt olyan egyszerű példával mondtam, hogy ők át tudják gondolni. Tehát ugyanez, velem ez történt. Én ittam az élő víznek vízéből, Jézusból ittam. Én vagyok az életnek forrása, én vagyok az életnek kenyere, ugye? Tehát ha ő engem meg tudott szabadítani, meg vagyok győződve, hogy hogyan szabadított meg. Tehát én nem csak fejből mondom az igét, hanem tapasztaltam, hogy említettem az igeverseket, megtapasztaltam. És akiknek elmondom, úgy mondom el, mint aki meg vagyok győződve. Tehát nem tudom az igét úgy tanulmányozni, mondjam úgy, hogy én olyan bölcs vagyok, hanem a tapasztalataimból értem az igét, és mondom, egyszerűen mondom, mint ahogy ezt az egyszerű példát is mondtam. Tehát olyan egyszerűen nem olyan nagy szavakat mondok, hogy vannak olyan szavak, amit meg én is értek, magyar szavak, mert nem tudok olyan magyarul. Nem is akarok olyan jól magyarul megtanulni, mert sok cigányok nem tudnak jól magyarul, csak olyan egyszerű szavakkal, hogy én és egyszerű szavakkal mondom, és akik hisznek, befogadják az Úr Jézus, azokat Isten győzi meg. És persze azután meg kell tanítani őket ugyanúgy, hogy tovább haladjanak az Isten útján.
0: Itt most egy pillanatra megszakítjuk a beszélgetést Kajca Jánossal, mert az ígért testvér közben megérkezett, akivel Tibor ült lebeszélgetni. Az ének után ezzel folytatjuk, de utána újra Kajca Jánossal folytatom én a beszélgetést Nagyváradon, a Roma gyülekezetben.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nagyváradon találkoztunk néhány olyan testvérrel, akinek nagyon komoly szabadítást végzett Isten az életében, és a nagyváradi cigány gyülekezetbe tartoznak. Örömmel jelentkezett a bizonyságtevők sorába Kajca József, aki azt is örömmel mondta, hogy ő a lelkipásztornak a testvére. Hogy is indult az élet? Milyen is volt az a család, amiben fölnőtt?
1: Minkamon születtük, hiszen sokan hallottak, hogy a Cinkapanna, ahol ott születtek legtöbb cigányok itt Velencén, itt Váradon. Ott születtem én is, és tudom azt is, hogy édesapám is egy munkás ember volt, mióta ismertem, dolgozott ő is, és munkaerről is ment nyugdíjban. Édesanyám mindig otthon volt, mint háziasszony is, mivel voltunk többen testvérek, persze házilag otthon dolgozott, de ott, hogy tudom, azt is emlékszem, este, mikor mindig le kellett feküdjünk, édesapám mindig próbált, hogy imádkozzunk, és úgy aludjunk el. Üzlözsi, Mária, ezek az imádságok voltak abban az időben, meg mi atyánk, ami van a Bibliában is, ezt is szoktuk elmondani. Hát már abban az időben, gyerekkorunkban már próbáltunk járni templomban, itt templomtéren, a katolikus templomban. Bátyám János az, aki most a lelkipásztor, rendszeresen járt, és mindig hívogatott engem is, hogy menjek vele. És ott, mikor elmentem vele is, és mentünk, és már kezdtünk növekedni, és akkor már ott volt, hogy én is 17 éves voltam, nagyobb voltam, iskolában már nem jártam, befejeztem az iskolát, és hát tanáltam, akivel most lakom, most is, egy lány Marikának hívják, akit szeretek. Igaz, hogy én 17 éves voltam, ő 13 éves volt, és jártam hozzájuk úgy, mint ahogy kell, hogy elvegyem tisztességesen, járunk hozzá, és akkor majd tudjunk csinálni egy lakadalmat abban az időben is. Nem sikerült, mert az ő édesanyja, szülei tiltották tőlem. És mivel szeretük egymást, nálunk meg ez sajnos divat is volt, elszöktünk, elmentünk. És úgy együtt maradtunk, együtt laktunk, és de hát menni kellett dolgozni ahhoz, mert hát most már feleségem van. És ugye elmentem dolgozni Santieren. Ott dolgoztam 2 évig a Santieren, de ott Santieren olyan hely volt, hogy télen hideg volt, Ceausescu idejében. Na, ott sokszor bevittek a kórházba, és azt mondta édesanyám, meg a feleségem, ha nem hagyom ott a munkahelyet, akkor nem lakni fog velem, és ezzel megijedtem. És onnan átköltöztem, mentem egy gumiszekción, úgy, mint vulkanizáló. És ott dolgoztam, és akkor már az első gyerekünk, ami meglett, mert nekem most van 4 lányom és 1 fiam, 5 gyerekünk van. És meglett a nagyobbik lányom, akkor 18 éves voltam, korán jöttek a gyerekek, és úgy jöttek egyik a másik után a gyerekek. De igen, amikor ott a Santieren dolgoztam, ott persze, hát 17 éves, még gyerek voltam, még ilyen eszel voltam, hát ott, ahogy dolgoztunk, mindig hoztak italt, hogy például akinek milyen apartamentje van, hogy dolgozunk is, hogy jobb munkát csináljunk, mindig hoztak nekünk italt. Hát én nem tudtam, hogy milyen az ital, és mindig kínálgattak engemet, és akkor egy kicsit meg hideg volt, télen volt, meg kóstolgattam. Úgy meg kóstolgattam, hogy már akkor nem kellett megkóstolgatni, kínáljanak, hanem már itt a magamtól is. Onnan átmentem a gumiszekción, a vulkanizálónak dolgoztam, 27 évet ott húztam le, plusz 2 évet megint a Santieren. Ott alkoholista lettem, mert már megkezdtem ott is. Ott a gumiszekción, ahol dolgoztam, egy olyan helyen dolgoztam, aki betanított engem, aki elment nyugdíjban, ahol keverik az anyagot a gumit, ahol előbb készítették az egész szekciónak. És ottan alkoholista voltam annyira már, hogy mutatom így, hogy nem tudom, nem nagyon emlékeztem, mikor voltam jogzan. Persze a főnöknő nem tudott semmit csinálni, a szekció se nem tudott hazaküldni, mert hazaküldött volna, akkor nem volt ki csinálni meg az anyagot. Én egyedül tudtam megkeverni az anyagot. És persze akkor éreztem, hogy valahogy nem jó van, nem tudtam haza sem menni, éjszakákat kimaradtam. Már ahol ittam, ott rúgtam be, nem tudtam hazamenni, és ott, hogy 5 gyerek mellett, nagyon szerettem a gyerekeimet, szerettem őket, és bántott, kezdett bántani, hogy miért tudok én ilyen lenni? Miért nem tudom netten ezt az italt? És amellett csináltam olyasmit, amit nem kellett volna. Volt, hogy más nővel is belestem, olyanban is, hogy el kellett menjek, és mert vittek a haverek. És ez telt így több időben, voltam helyzetben is, hogy felkeltem, koporsóba keltem fel, ott aludtam el egy koporsóban, ilyen helyzetben vitt engemet az ital. Volt olyan helyzetben, hogy hazajöttem, feleségem már nem bírt a szegény, és ritkán láttak a gyerekek is józanon, azt hittem, hogy én jó ember vagyok, dolgozok, hazaviszem, ami kell, de igaz, hogy a félfizet is sokszor meg is ittam, kölcsön is kértem, és végig meg kellett adjam. És volt olyan helyzet is, mikor pénzt kaptam a feleségem, hát még sajnos, hogy ilyenek vagyunk, talán nem tudom, az egész cigányok, hogy feleségem nehogy nyúljon az én zsebembe, hogy kivegye véletlenül a fizetést, mert hát kell kenyér a gyerekiknek, hát öt gyerekről volt szó, feleségem nem tudott dolgozni, és szegény nem mert hozzányúl a zsebemhez, és felkeltem, és semmi pénz nem volt nálam. Ez nagyon bántott égen, mert nem volt kenyér attól. És abban az időben nem voltak ezek a telefonok, mobiltelefonok, elmentem egy szomszédnál, fix telefonál, telefonáltam a kollégámmal, akivel ittunk a Hotel Continentalba, abban az időben Tátyának nevezték, és azt mondta, Jóska, ne bánkodjál, mert a fizetésed megvan. Örömmel elmentem, elhoztunk a fizetésed, adtam adnom a feleségemnek, és így lassan próbáltam mindig az erőmből elhagyom letenni ezeket a megkötözéseket, bánkódtam, én mikor kiózanodtam, fejemet széjjel akartam lenni a falba. Bántott, hogy miért tudok ilyen lenni öt gyerek mellett. De már a feleségem meg volt térve, és emlékszem, mikor mindig hazajöttem, igaz, hogy mindig részegen jöttem, én akkor még a komplexnél kaptam apartamentet, azt is a munkahelyemre, adtak nekem két apartamentet, mivel öt gyerekem volt. És abban az időben jártunk az egyes számú, ott a hotellel szemben, a gyülekezetben, és sok testvérek jöttek hozzám, hogy az Isten könyörüljön meg rajtam, és mondták az evangéliumot, beszéltek, de hát igen, szegények által jöttek, mindig részeg voltam is. Nem sokat emlékeztem másnap, mert ez volt nálam a baj, hogy amikor berúgtam, már non helyzetben volt, hogy másnap nem emlékeztem semmire. Aztán éreztem, hogy nagyon ám nehezednek a bűnök, mit tudjak csinálni, hogy tudjam letenni. Mindig megígértem a feleségemnek, hogy nem csinálom ezt többet, hazajöfni fogok rendesen. Szegény nem volt mit csinálni, sokszor megbocsátott nekem, mivel Isten gyermeke is volt, és hiszem, hogy sokat is imádkozott ő is, sokan is imádkoztam, aztán tudtam meg. Abban az időben még Simon volt lelkipásztor, ő is nagyon sokat imádkozott, sokat járt hozzám is ottan is, de nem tudom, mit beszélt, mert mindig része voltam. Kezdtem járni a gyülekezetben, tudom, mikor ittam, nagyon sokat sírtam, tudtam azt, hogy nem jól csinálom, de nem volt erőm. És ami meggyőzött engemet, azt mondja, hogy a János 1.12-ben a vers azt mondja, aki engem befogad, hatalmat adok annak, hogy Isten fiává legyen az, aki hisz én bennem. Mikor ezt így elolvastam és hallottam, és sokszor hallottam, volt evangelizációk, rengeteget sírtam, de nem volt erőm ott azt, hogy gyöntsek. Az, hogy befogadjam az Úr Jézus Krisztust, és tudom, hogy akkor Simon prédikált, egy evangelizáció volt, és akkor fogadtam be az Úr Jézus Krisztust, mint személyes megváltónak. Én most is csodálkozom, hogy Istennek milyen hatalma van. Csodálkozom, hogy meggyőzött a Biblia. Isten tudta ezt benne munkálkodni ahhoz, hogy csak ő tudott nekem erőt adni ahhoz, mert a bűneim annyira rám nehezettek, mert nem tudtam letenni a bűnem. És próbáltam megváltozni, mert szerettem a gyerekeimet, sajnáltam őket, láttam, milyen helyzetben voltak, már láttam mások, milyen szépen mennek szülők a gyerekeikkel, örömmel, és ez nagyon fájt nekem. És hiszem, hogy Isten akkor megállított, és akkor befogadtam az Úr Jézus Krisztust. És mint csodálatos, amit az 1998-ban fogadtam benne az Úr Jézust, én most 58 éves vagyok, és akkor, mikor befogadtam az Úr Jézus Krisztus, senkinek nem szóltam. Hazajöttem, már akkor itt laktam, ahol most lakunk. Hátra mentem, szudvaron hátul, senki nem látott, mintha nem történt volna, és ez most 19 éve van ennek. Tudom, hogy a cigaretta is rabja volt nekem, mert elszívtam két doboz, három doboz cigarettát is. és megfogtam a cigarettát, letettem a föld, és szíjjel morzsoltam az egész cigarettát, és azt mondtam, hogy szíder, te ördög. És attól a perctől kezdett megváltozni az életem. Most már érdekes, ha jön a nyugdíj, mert nyugdíjas vagyok, most már nem, hogy én adom a pénzt oda, hanem a feleségem veszi fel a pénzt. És tudom azt, hogy van erőm Krisztusban, mert ő vagy az erőt, mert le tudtam tenni a bűneimet, és hazamentem, letérdepeltem, és elkezdtem, amit tudtam, emlékeztem gyerekkorom óta, milyen bűnben értem, milyen megkötözések alatt értem, és ezeket mind elmondtam Krisztusnak, az, aki tudja hatalmat adni, és az, aki le tudja venni a bűneinket, az, aki meg tud tisztítani a mi bűneinktől, az, aki megbocsás a bűneinket, ha bevalljuk, és ezeket mind elmondtam a mi Istenünknek, és azóta én nagyon hálát adok Istennek, hogy a gyermeke vagyok, és megszabadított mind attól, ami meg voltam kötözve. A Zsidó 11 első vers azt mondja, a hit remélek dolgoknak valóság, és a nem látott dolgokról való meggyőződése. Na most a hit az, hogy nem lássunk, de hiszük. És tudjuk azt, hogy ott van Isten, aki meghat érettem, meghat éretünk. Igaz? Mint ahogy mondtam, a János 1.12-ben, aki engem befogad, hatalmat adok. Na onnan tapasztalom, hogy milyen hatalma van Istennek. Onnan tapasztalom, hogy meggyőzött a Biblia, hogy igaz, amit ér az ige. Ahhoz, hogy megszabadított attól, ami nekem nem volt erőm, de ahhoz Istennek volt ereje ahhoz, hogy engem meg tudjon szabadítani. Sokan mondják, hogy hiszek, de nem cselekeznek. És mivel én hiszem, hogy nekem van megváltom, hiszem, hogy Jézus meghalt életem, és az, aki feltámadott, és az a feltámadásnak az erejét adja mi nekünk is, azok, akik meg vagyunk kötözve, akik nem tudjuk letenni a bűneinket, akik nincs erőnk letenni a bűneinket. De ez hitáltal van, mert kértem az Urat, hogy szabadítson meg engemet. Kértem az Urat, mert nincsen erő. És az Urak a munkába lép, és adja az erőt.
0: Mit jelent Kajca testvér életében az ige?
1: Isten szava, ami a Bibliában van. Mert maga az ige az, ami Istennek az ő szájából jött ki, és ennek hatalma van az igének. És szól hozzám Isten. Az ő szent lelke által szól hozzám. Szent lelke által tudok másoknak is mondani azt, hogy Isten mit tett velem. Hogy meg tudod győzni engemet, milyen erőt tud adni, mert nekem sincs erő, de ő adta ez erőt. Neked sincs erő, és látom, hogy te most milyen helyzetben vagy. Neked is tud ilyen erőt adni. Minden szó a Bibliában igaz, és meg vagyok győződve.
0: 19 évvel ezelőtt döntött az Úr Jézus Krisztus mellett. Mit szólt ehhez a feleség?
1: Akkor igen, mikor én döntöttem, nem szóltam senkinek, mert már a tekintélyemet elveszítettem a családom előtt, sokak előtt elveszítettem, mert mindig mondtam, hogy megtértem, megváltozok, nem sikerült, még igazán nem fogadtam be az Úr Jézus Krisztust. És akkor nem szóltam én a családomnak is, de én mentem dolgozni, és akkor abban az időben, mikor befogadtam, Isten erőt adott, újjáteremtett, megbocsátott a bűneimet, hogy mondtam, letettem a bűneimet Krisztusnak a lába előtt, és rendszeresen jöttem haza. És akkor még 2 óráig dolgoztam abban az időben, 3-ra, mert Püspökibe volt ez a gumiszekció, 3-ra mindig itthon voltam. De nem szóltam semmit a feleségemnek, mert nem ismertem, mert a tekintélyemet elveszítettem. Csak rá egy hét, 2 hét, 3 hét, fülem halatára hallom, megtért a férjem. És akkor az egész gyerekek odá fogtak sírni feleségemmel együtt. Ezt az örömöt, amit akkor kapunk Istentől, na erre igyekszünk másoknak is átadni.
2: Innen fogjuk folytatni a témát, a zene után. Maradjanak velem, visszavárom kedves hallgatóimat.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma Nagyváradról jelentkezünk, az itteni cigány vagy roma gyülekezetből, ahol is a lelki pásztorral, Kajca Jánossal beszélgetek. Ott tartottunk, hogy ha jól értettem, nagyon fontos az, hogy személyes megtapasztalást mondjon el az ember, hogy velem meg tudta tenni Isten, akkor veled is meg tudja tenni. Egyszerű szavakkal elmondani, mert hogy egyszerű szavakat értenek a cigány emberek, és valami olyasmivel hagytuk abba, hogy az is fontos, hogy utána tanítani őket. Mit jelent ez a mindennapokban, ez a tanítás?
1: Na most én magamról tudom azt, hogy nagyon sokszor az ellenség, az ördög becsapott engem. És tudom, hogy van megoldás. Az ördög ilyenkor jön, hogy kísérts az embert, na neked már mindegy, hogy kimenjen a világból, vagy valamit, ahogy említettem, hogy kértem egy évig, két évig, és lehetetlennek látszott. Tehát a kitartás, a hűség, ha el is estem, mondtam az igéket, mert ezt, amit mondtam, azt azért mondtam, mert tapasztaltam az életemben. Tehát János apostol mondja azt az 1. János második részben, fiacskáim, ne vétkezzetek, de ha valaki vétkezett, van szó, szólunk az atyánál az igaz Jézus Krisztus, ő engeszti le áldozat a mi bűnénkért, nem csak a mi bűnénkért, hanem az egész világ bűnéért, vétkeért. Tehát kell tanítani őket, mert nagyon tudatlanok vagyunk, nem ismerjük az igét. Én se ismertem engem, mert a magyar testvérek tanítottak akkor. És bemerítés előtt egy fél évig, akik megtértek, azokkal előkészítőt tartunk, mert voltak olyanok, akik, tehát még ezelőtt a fél év alatt is hamar elestek, vagy volt olyan, aki megkísértett a cigarettával és visszavette. De ő eldobta a cigarettát, megbánta, de az ördög mégis odasúgta neki, hogy na most már neked mindegy. Persze kellett tanítsam őket, hogy oda nőjenek, hogy azért megharcol, ha el is esett, mondtam a Mikiás, vagy Malakiás könyvében, hogy amikor valaki vétkezik, ne őrülj ellenségem, elestem, de az Úr felemel. Addig hordozom az Úr haragját, még nem bánom, ugye, és meg kell bánni, kérni az Istentől kegyelmet, bocsánatot, és az Úr kész megbocsátani, de igyekezni kell elhagyni, megszabadulni azoktól. És említettem azt is, hogy háromszor is felhántorgattam a feleségemnek, de nem adtam fel. Tehát fontos, hogy ne adja fel az ember, tehát egy harc a hívő élet, még élünk a világon. Ezeket én nem fejből tudom, hanem tapasztalatból, mert ezen keresztül vitt az Isten. Tehát azért mondtam, hogy az a 2,5 év nekem az csodálatos, az Isten ott engem tanított, az nekem olyan volt, mintha
2: teológiára.
1: Tehát, mint akik teológiai járnak.
0: Gyakorlatban, a gyülekezeti életben hogy próbálják a testvérek megvalósítani azt, hogy ezeket a hiányokat, mert ugye nincs bibliaismeret, nincs semmilyen háttérismeret, ahonnan jönnek a testvérek, milyen módszerrel, kis csoportos foglalkozás, bibliaóra, vagy személyes lelki gondozás, hogy próbálják a testvérek tanítani azokat, akik megtérnek?
1: Van, amikor szoktam mondani nekük, mert nekem is volt egy lelki gondozom, bármilyen problémáitok vannak, mindig bármikor kész vagyok, hogy szóljatok vagy nekem, vagy Izabellának, akik már tudják, ismerik jól az igényt. Mert nekem is ez volt. Akkor van, hogy közösséget szoktunk tartani, mint az a házi közösség, ami volt, és ott tanítjuk őket meg, akik kérdeznek, vannak kérdések. Eleinte ezt nagyon gyakoroltuk, de most valahogy elmaradt. Nagyon el voltam most foglalva, meg az evangelizációk is voltak. Csináltunk, tehát ugyan háznál egy olyan közösséget, tehát ott szoktam velük összegyűlni, de ezt akarom tovább majd folytatni, hogy tovább tanítsuk őket. Házi közösség.
0: Nyitottak a cigány testvérek arra, amit tanítotok nekik?
1: Legelőször, ahogy említettem, hogy kint annyira vágytak az Isten igére, hogy még kint is mínusz hidegben voltak. Mostan úgy látom, hogy vannak olyanok, akik már döntöttek, de nem igazán döntöttek Jézus Krisztus mellett, próbálták az ő erejükből szolgálni az Urat, elhagyni a bűnöket, de nem ment. És most már van, hogy jönnek, mert várnak tovább, jönne a gyülekezetben, de nem mernek dönteni. Nem mernek dönteni. De buzdítom őket, hogy ugye, hogy csak merjél dönteni, mert nem igazán döntöttél. Megint egyszerűen szoktam tanítani, vagy igényt hirdetni, hogy csak fél szívvel döntöttél, azért nem tapasztalod meg. De 100%-kal kell dönteni. Tehát vannak mégis, akik most nem olyan sokan vannak, mint máskor, hogy döntöttek. Hát ott, amikor 61-et merítettünk be egy vasárnap, fél évig jártak persze az előkészítőn, akkor abban az időben, ez 2009-ben volt, több mint 300 cigány jöttek és döntöttek, és tartottam velük előkészítőt. Vannak, akik olyan hamar bemerítik őket. Be tudtam volna merítni több mint 200-at azonnal. De nem merítettük, hanem szűrtük őket, hogy mégis ne azok, akik csak fellángolnak, hanem akik tényleg látszik az, hogy megtértek és elhagyták a bűnöket. És akkor 61-et tudtunk bemeríteni. Volt, amikor 22-t, volt, amikor 14-et, de most már ugyanhogy például most február 29-én ebben az évben csak 6-ot merítettünk, de azért is hálások vagyunk az Istennek, hogy mégis vannak, akik megtértek, mert tudjuk, hogy öröm van a mennyben, ha egy bűnös megtért. Ugyanúgy kell örüljünk a kicsinek is, mint a soknak is. Persze mindig örülünk a soknak, de ha egy megtér, öröm van a mennyben.
0: A cigány családokban általában sok kisgyermek van. Gondolom foglalkoztok a gyerekekkel is. Hogy nevelitek, tanítjátok őket itt a gyülekezetben?
1: Amikor ez az épület felépült, hát ott volt bennem az a gondolat, hogy én emlékszem, hogy én gyermekkoromban milyen tudatlan voltam. A szüleim is tudatlanok. Hogy nőttem én fel? És láttam, hogy akik idősebbek, milyen nehezen lett őket már tanítani, vagy megszabadulni, vagy azoktól a sok megkötözöttségtől megszabadulni, és így tovább. Az volt bennem, hogy a legkisebbikkel kéne foglalkozni, és úgy volt, hogy szerettem volna, hogy óvoda legyen itt a gyülekezetben. Már a kicsi gyereki kell, hogy ott tanítjuk őket az óvodába. Tehát nem világi óvodába járjanak, hanem legyen itt, hogy az ígéret tanítsuk őket. És így hálás vagyok az Istennek, hogy meg is segített, hogy itt van óvodánk is, és azt is mondtam, hogy csak úgy lehet óvoda, ha hívő nő az óvónén is, és hál' Istennek, hogy egy hívő lány is van, amikor ünnepkor készít őket, hogy szolgálnak is a gyülekezetbe. Persze vannak, akik nem mint hívő szülő gyermekei, hanem minden gyereket befogadunk, hogy azok már úgy nőjönnek fel, hogy megismerjék az igényt. De amikor szolgálnak a gyülekezetbe, eljönnek a szülők is. És van egy lehetőség, hogy még hirdessük az igét, hogy ők is hallják, hogy megtérjenek. És vasárnap pedig a hívők szülők elhozzák a gyerekeiket. És tanítja Izabel az, aki tanítja őket a vasárnap iskolában is. Tehát ez a mi vágyunk, hogy egy új generáció úgy nőjenek fel, nem úgy, ahogy én, hanem hogy megismerjék az Urat, ne legyenek olyan tudatlanok. Tehát könnyebben meg fognak térni, gondolom, mint ahogy egy 40-50 éves, aki meg van kötődve sok mindenen.
0: Hány kisgyermek van az óvodában? Hány kisgyermek jár?
1: 25-öt enged meg az állam is, hogy egy teremben, egy csoportban legyenek, tehát nem lehet több. Na most közülük vannak különösen, akik világiak, hogy nem minden alkalomkor hozzák a gyerekiket, van, amikor 10-valamennyien vannak, van, amikor kevesebben, de mindig búzítom őket, hogy miért fontos és miért érdemes hozni a gyerekiket. Búzítom őket, hogy az iskolába is küldjék a gyerekiket már azután, mert mondtam, hogy nézzétek meg, hogy hova szeretnétek, hogy a gyerekeitek jár, kuká, mert vannak sajnos, akik odolgoznak a személytelep, mert nincs szakmájuk. Van a cigányoknak is értelmük, mert Isten adott, csak nem neveltük úgy a gyerekiket. És nem lehet a mi gyermekeink közül is doktor, mérnök, vagy lelkipásztor is. Tehát van, aki megértette, az igyekszik hozni a gyerekét, és foglalkozunk a gyerekikkel.
0: Fiatalokkal, gondolom fiatalokkal is foglalkoztok.
1: Itt nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Nálunk a cigányoknál, mint ahogy említettem, hogy én 17 éves voltam, a két lányom meg 13 éves. Tehát nagyon hamar nálunk a házasság nagyon hamar folyik. Mondjam úgy, hamar felébresszük a szerelmet. És vannak olyanok, akik nagyon sok fiatalok megtértek, de amikor eljött az az idő, hogy nincsenek hívő fiúk, mert legtöbb lányok inkább, akik megtérnek, és persze, hogy az ördög kísértőket tényleg a világi fiúk is voltak, akik kivitték a hívő lányokat, és azokat meg kellett fenyítsük. De hálás vagyok az Istennek, hogy mégis vannak olyanok, akik végig kitartottak, és szép menyegzőik volt. Említettem, hogy lesz egy dédonokám, tehát a nagyobbik unokám. Úgy örülök, hogy ő is egy hívő fiúval házasodott, és na most lesz egy kicsi babájuk. Tehát vannak, akik szépen házasodtak, tartottunk szép menyegzőt a gyülekezetben. De legtöbben sajnos vannak, akik kimentek a világba.
0: Tehát ez egy speciális kísértés. Én úgy gondolom, hogy nem csak a cigány gyülekezetekben, hanem a úgymond magyar emberek között is. A családokat tudjátok-e segíteni, akik itt
1: mielőtt
0: vannak?
1: Erre még azt akarom mondani, hogy ezért szoktam konferenciát tartani az egész országból, az egész fiatalokkal. Minden cigány gyülekezetből szoktam minden évben meghívni őket erre az összejövetelre, azért, hogy találkozzanak együtt, hogy megismerjék mégis egymást. A múlt évben is volt konferencia és ifjúsági konferencia. Úgy szokott, hogy még Ákoson is egy évben ott szokott lenni, a másik évben meg nálunk. Most azt hiszem, hogy ebben az évben ott lesz Ákoson, ha az Úr megsegít, ha élünk.
0: Hány fiatal van egy-egy ilyen konferencián?
1: Több mint 100-an szoktak jönni.
0: Gondolom, van valami téma, amiről tanítás van, vagy csoportos foglalkozások. Hogy néz ki egy ilyen ifjúsági konferencia?
1: Tehát szoktunk hívni olyan lelkipásztor testvéreket, akik persze tudják, hogy ismerik már, inkább olyanokat szoktunk hívni, akik a cigányokkal foglalkoznak, mint például Ákos úr szoktuk hívni, ezt a Szűcs Sándor testvér, őt szoktuk hívni, meg van egy testvér, aki mondjam, hogy segített szponzorálni, hogy ezt az ifjúsági konferenciát megtartsuk, Andy Payne-nek hívják Amerikából, tehát ő is egy bölcs tanít a teológián itt az Immanuel gyülekezetben, tehát mi látjuk, hogy mire van szükség, és olyan témát szoktunk venni, és azokra tanítjuk a fiatalokat.
0: Visszatérve az előző kérdésre, a családoknak hogy tudtok segíteni itt a gyülekezetben, hiszen minden gyülekezet családokból áll, ez a misszió alapja, mondjam így.
1: Hát nagyon hálásak vagyunk az Istennek, hogy nekünk itt ebben a városban több munkahely akad, mint faluhelyeken. Például Ákoson ott nagyon nehéz, mert nincsen munkahelyük, és szegények rá vannak szorulva, hogy külföldre menjenek Magyarországon dolgozni. Nem tudnak úgy növekedni, mondjam úgy, hogy szeretnének ők, de rá vannak szorulva, mégis kimenjenek. De én örülök annak, hogy akik megtértek, azok kerestek munkahelyet. Most is például az egyik, aki megtért most, február 29-én, tele van örömmel, soha nem dolgozott, de tele van örömmel, hogy felvették a gyárba, az egyik testvére elrendezte, hogy vegyük fel ide a plasztor gyárba. Tehát akik megtértek, látják, hogy most már nem szabad csalni, meg stb. A férje droggal foglalkozott, tehát árult drogot, meg ilyesmit, és ő azt szeretné, hogy most már az fejezze be, ő megy dolgozni, és na, azért imádkozik, hogy az a férje is térjen meg. Tehát van, hál' Istennek, arra buzdítjuk őket, hogy menjenek dolgozni, és na, itt van munkahely, vannak, akiknek már nagy családjuk van, gyerekük van, nagyon nehéz, mert szükség van lakásra, meg stb. Olyanok vannak, akik ők is kimennek külföldre, hogy több pénzt szerezzenek, hogy mit tudom én, építsenek, vagy amire szükségük van. De legtöbben itt találnak munkahelyet, hál' Istennek.
0: Egy nehezet fogok kérdezni, de már bocsánat, úgy érzem, hogy föl kell tennem. Nagyon sok helyről halljuk, hogy sajnos a roma származású leányzókat elsősorban, tehát cigány származású leányzókat, kerítők szinte kicsalják Nyugat-Európába, szépet ígérnek nekik, sok pénzt ígérnek, jó munkát, és hát nem az lesz belőle, hanem igazából véve kihasználják őket szexuálisan, mert olyan helyekre viszik ki őket. Ti találkoztok-e ilyennel, és próbáljátok-e menteni a lányokat?
1: Na most ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz, mert sajnos vannak nálunk is ebben a városban olyan cigány lányok, szép lányok, mondjam úgy, itt szoktak itt is az utcán kint állni. Hát én szoktam velük beszélni. Jönnek ide az ABC-be, oda nem merek menni, mert még valakik gondolnak, hogy stb. De ide szoktak, már van valami pénzük, kinek, mert itt közel van az ABC, és akkor én szoktam velük szóba állni. Sír, könnyes szemekkel mondják, mert na, ismernek is, elmondják a fájdalmukat, hogy nincs van, menjünk dolgozni, nem vesznek fel, mert nincs, nem ért semmihez. Ők úgy veszik, hogy ezt rá vannak szorulva, mert munkahelyük. És ebből tartja el még a szüleit is, mert a szülei is olyan helyzetben vannak. Vannak szülők, sajnos, avval is beszéltem a szülőkkel, hogy a szülő várja a lányát, hogy menjen ki, és várja még hozzá pénzt. Tehát szoktam velük szóba állni, meg beszélni nekük. Van egy, aki hálát adunk az Istennek, az meg is tért, meg is szabadult. Könyörült az Isten, hál' Istennek. Volt még egy lány, már döntött az Úr Jézus Krisztus mellett. Járt is az előkészítőn, de mégsem tudott megmaradni, csak a kísértő elvitte. De megint jött az evangelizáción. Tehát láttam, hogy van benne egy olyan harc, de mi imádkozunk értük, buzítottam is a gyülekezetet, hogy a rabokért meg, ezekért is fontos, hogy imádkozunk, mert a börtönmisszióba is szoktunk járni, ott is foglalkozunk a börtönben is. Különösen akik vannak innen, cigányok, akik benn vannak a börtönben.
0: Igen, hát ezek olyan megkötözöttségek, vagy a bűnnek olyan mélységei, ahol Isten tud csak könyörülni. Hogy tapasztaljátok? Börtönökben is tud Isten munkálkodni?
1: Olyan nagy öröm volt látni azt, hogy nálunk a gyülekezetben voltak olyanok is, akik a börtönből szabadultak meg, de megtértek, és vannak rendőrök is, akik hívők, akik megtértek. És a gyülekezetünkben voltak tolvajok is, meg rendőrök is. Valamikor a tolvajok, a rendőrök kettő együtt, tehát nem bírták egymásot, meg frátja mondják, mert román testvér, a rendőrök azok inkább románok. És úgy át tudják ölelni egymást, át tudtuk ölelni egymást, hogy a rendőrökkel együtt testvérek vagyunk, és tudják egymást szeretni. Tehát örülünk annak, hogy vannak, akik rabok is, és vannak, akik megtértek is. Volt, hogy egy énekar jött a rendőrök, tehát a rendőrök elhozták a feleségüket is, és itt szolgáltak a gyülekezetben, nagy áldás volt akkor is a gyülekezetben. Tehát ezt folytatjuk, ezt a missziót a börtönbe is, imádkozunk, hogy az Úr könyörül meg minél több rabokon, hogy térjenek meg.
0: Ha most a rádió készül itt másik oldalán, valaki azon gondolkodik, hogy hát ő nagyon szívesen imádkozna ezért a nagyváradi gyülekezetért. Milyen kérést vigyen a jó atya elé? Mi az az ima téma, amit úgy gondolsz, hogy hát azért jó lenne, ha szerte egész Magyarországon, ha úgy adódik, testvérek leborulnának és imádkoznának?
1: Hát amit említettem, hogy nagyon nehéz a fiatalokkal. A gyerekik is, ha felnőnek már. És ott megáll, ugye, ha nincsen fiú vagy nincs lány, kivel összeházasodjanak, akkor már kimennek a világba. Tehát azok a fiatalok, akik felnőttek már, ismerik már az igét, és megtértek, hogy az Isten adjon teljes szabadulást, adjon kitartást nekük, és hogy igazán megismerik az Urat, hogy tudják türelemmel kivárni azt a napot, hogy az Isten rendeljen hozzáillő társat. Tehát bennem ez az ima van, ezért szeretném, hogy mások is imádkozzanak ezért, hogy az Úr könyörül meg a fiatalokon is, és adjon kegyelmet, hogy ha megtértek, ha meg is maradjanak, és hogy szépen tudjanak megházasodni. A másik pedig, hogy nincsen munkahely, mert már idős. Megtértő, de idős, beteg is, nem tud dolgozni, nincs miből éljen, vannak gyerekei, azoknak meg nincsen lakások, tehát nagyon nehéz. Lakás, munkahely az időseknek, tehát sokan vannak, akik betegek. Van, amikor szoktunk gyűjteni pénzt, különösen amikor valakit megoperálnak, akkor én ki szoktam hirdetni, hogy a testvér vagy testvérnő most operáció előtt van, hogy az orvosok ilyenkor ugye kell, tudjuk, hogy mi a helyzet. Tehát szoktunk ilyenkor gyűjteni pénzt a betegekért. De ezért is imádkozni, hogy az Úr rendelne ki olyan szponzorokat, mondjam úgy. Mert ez jobban segítene előre haladni a missziónak. Nem evel kezdeni, de már nálunk meg vannak győződve sokanak, hogy nem ez a hívő élet. De mégis rá vannak szorulva, és mi tudjuk már, hogy kit kéne segíteni, és miért kéne segíteni. Van egy alapítványunk, senki nem szponzorál minket, én meg olyan vagyok, hogy nem merek, se olyan szívesen mondom úgy el, mert ez nekem nem szoktam ezt csinálni, hogy ilyesmit mondjak, de vannak, akik azt mondták, hogy miért ne, hát csak én nem mondjam, mert nem magamért is így is van, hanem másokért kérem. Tehát nem tudok elmenni ide-oda, meg nincs is az ismeretségem, hogy szponzorokat szerezek, de persze, hogyha volnának, akkor nagyon sok betegeket tudnánk segíteni. Tudnánk segíteni ott, ahol szükség van, ugye, hogy például ott Ukrajnában is, tehát segítenek, de nem így kéne. Tehát annyi pénzt költöttek, például magyarázta az egyik lelkipásztor, hogy szponzoráltak az egyiknek, házat építettek, és még meg sincs térve. Házat építeni nincs meg térve, az biztos, hogy rá van szorulva. De mit ért vele, hogy felépített a házat, de nem is jár a gyülekezetben? Mit ért vele, úgyis elkározik? Tehát segíten azokon, akikben az Isten munkálkodik már is, hogy előre haladjon. Tehát segíteni, hogy növekedjen az Úrban, hogy jobban megismerje az Urat. Tehát a pénzt is fontos tudni, hogy hova kell tenni, vagy segíteni, kiket segíteni. Tehát ezt is kell tudja az ember, nem akárhogy pazaroljuk el, mondjam úgy a pénzt.
0: És ha magára a testvére, Kajca Jánosra gondolnak a testvérek, akik imádkozni szeretnek, vagy mennek Isten elé másokért is, miért imádkozzon Kajca Jánosra gondolva?
1: Tehát, hogy én értem? Hát én nekem az a vágyam van, mindig azért is imádkozom, hogy az Úr adjon nekem tovább erőt, adjon egészséget továbbra is, hogy lelkileg, testileg tudjam tovább hirdetni az igét. Bennem az van, hogy ha nyugdíjba is fogok menni, tehát olyan 5 vagy 6-7 év múlva, ha az Úr még ad nekem erőt, egészséget, úgy bennem van, hogy én még többet szeretnék szolgálni az Úrnak. Tehát elmenni olyan helyekre, ahol látom, hogy szükség van, ahol most is, ahol voltam Ukrajnában, úgy látom, hogy olyan tudatlanok a lelkipásztorok, úgymondván, nem azért, hogy most én magamat felmagasztaljam, távol legyen tőlem, de fiatal a fiú is, egy fiatal házaspár, ott szolgálnak a cigányok között, tehát annyi sokat kell, ő is még majd idő el fog telni, hogy majd megszerez azokat a tapasztalatokat, amit én is megszereztem, de én már nálam megvan. És szeretnék ilyen helyeken elmenni, legalább egy hónapig valahol, még van egy alapja, még megvilágosodtak azok, akik még nem tudják, hogy hogyan. Tehát bennem ez van, hogyha az Úr segíteni fog és ad nekem erőt, és ezért, ha imádkoznak értem, nagyon hálás lennék, és hogy az Úr adja nekem tovább erőt, egészséget, minél tovább tudjam szolgálni az Urat, és azt a munkát persze végezem, amit az Urám akar bízni.
0: Legyen így, Isten hallgassa meg a testvér imádságát, és a gyülekezetet is áldja meg, hogy hűségesek legyenek, és szaporodjanak. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.
2: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
3: Egyedül kegyelemből.
4: Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ahogy Isten Mózesnek parancsolta, jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás

0: ki alkalmas, milyen képességgel kell rendelkeznie egy vezetőnek. A vezetőket viszont választják. Mik a választási elvek egy adott történelmi helyzetben? Ezekre a kérdésekre kereste a választ Szerdó Szervin írásában a Dvárim heti szakasz kapcsán. Egy rabbi a talmudi Amorita korszak 5. generációjának bölcse szerint Mózesben életének utolsó hónapjában tudatosult az, hogy az élet véges. Kifakad belőle a panasz. És szólottam vala néktek abban az időben ezt mondván, nem viselhetlek egymagam titeket. Mózes félelmét a Talmud bölcse elméleti értelemben magyarázza. Boldog ember, aki szüntelen retteg, aki pedig megkeményíti az ő szívét, bajba esik. Példabeszédek 28.14. Azt állítja, hogy az igaz, jámbor emberek nem a haláltól félnek, hanem attól, hogy példaértékű életük hátralévő részében rosszul csinálnak, elronthatnak valamit. Mózes úgy dönt, hogy segítőkre támaszkodik. 28. Zsidó Kulturális Fesztivál, a Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat az idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kapnak. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Vasárnap a felhők, és ugyanúgy napsütés is lesz. Elszórtan zápor is akad. Északnyugati szél, és 26-32 fok valószínű. Hétfőn a napos időt kevés felhő zavarja, de helyenként eshet eső. Északi a szél, 24-29 fokban.
1: Híreinket hallották.

a szív hangjai, örökzöld himnuszok, melyek elődeink életük meghatározó pillanatairól, szolgálatuk örömeiről és vívódásairól szólnak. Ismert dallamok, a mögöttük rejlő tapasztalatok énekei, melyek összekötik a múltat és a jelent. Legyen így velünk az éneklés öröme minden nap.

Just as I am. Amint vagyok. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én

megnyugvást adok nektek. Az Amint vagyok című ének az Istennek felajánlott élet csodálatos himnusza. A szerzője Charlotte Eliot, 1789-ben született. Egy kényelmes otthonban nőtt fel, Claphamben, amely ma London része. Édesapja kereskedő volt, ezért jólétben éltek. A fiatal lány kedves és vidám volt, könnyed stílusa, élénk fantáziája és kreatív kézügyessége számos művészetre is alkalmassá tették, így portrék rajzolásával és humoros versírással töltötte napjait. Jámbor keresztény családban nevelkedett, melyben a számos lelkész között nagyapja Henry Van tiszteletes, egy híres evangélikus prédikátor volt, akinek példáját a család többi férfi tagja is követte. Charlotte, ahogy fiatal felnőtt lett, egyre többet foglalkozott a lelki élet dolgaival, ugyanakkor hitében elbizonytalanodott, felismerte hibáit, kudarcai felett töprengett és aggódott a bűnei miatt. Amikor lelkész rokonait megkérdezte, hogy mit tehetne jellemének javítása érdekében, azt mondták neki, hogy csak szorgalmasan imádkozzon, kérjen bocsánatot Istentől a bűneiért és próbáljon jobbá válni. Nem sokkal 30 éves születésnapja után a dolgok rosszabbra fordultak, amikor súlyosan megbetegedett. Az orvosok nem tudták megállapítani a betegség okát. A nap minden órájában komoly fájdalmai voltak, szervezete fokozatosan gyengült, és a korábban életvidám fiatal nő szenvedések között töltötte napjait. Élete örökre megváltozott. Annak ellenére, hogy hívő keresztény családban nőtt fel, kétségeivel vívódva élt és teljesen bizonytalanná vált a kapcsolata Krisztussal. Istent vádolta, amiért az ágyában fekve rabságban tartja a betegség. És ekkor még nem tudta azt, hogy nyomorékon kell leélnie hátralévő egész életét.

1822-ben, néhány évvel betegségek kezdete után, apja Genfből a jól ismert svájci prédikátort, César Malant meghívta Londonba, hogy látogassa meg a családot. Valódi célja az volt, hogy megkérje a lelkészt, beszélgessen a leányával, aki akkorra már depresszióval küszködött. A lelkész megérkezett és szeretettel, empátiával fordult a beteg lányhoz, többször hosszasan beszélt hozzá a lelki békéről, reménységről. Kérdések sorát tette fel, hogy Charlotte békében van-e Istennel, és képes-e szembenézni belső küzdelmeivel. Valóban elfogadta-e Jézust, mert ahhoz, hogy Isten békéjét megismerje, teljesen át kell adnia magát Krisztusnak. Charlotte ki nem állhatta ezeket a látogatásokat, a személyeskedő kérdések sértően hatottak rá. Végül egy nap már nem bírta tovább, és mérgesen kitört belőle: kérem, beszéljünk másról! De a lelkész tovább ment. Charlotte, ha így folytatod, továbbra is szomorú és megkeseredett marad a szíved, a gyűlölet és a harag elemésztenek. Charlotte végül megbánta durvaságát, bocsánatot kért és bevallotta, hogy valójában túlságosan bűnösnek érzi magát ahhoz, hogy kereszténynek, Krisztus gyermekének vallja magát. A lelkész elfogadta a bocsánatkérését. Látva a lány nem csak testi, hanem lelki fájdalmát is, és az elfogadás utáni vágyát, gyengéden megnyugtatta és mosolyogva így szólt hozzá: gyere Krisztushoz, ahogy vagy. Bűnös vagy, de Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, ő téged is megváltott. Gyere úgy, ahogy vagy, bűnös emberként. Ő megszabadít a félelmeidtől, a bánatodtól és a kétségeidtől, meggyógyítja a lelked, szeretetet és életet ad a szívedbe. Ez volt a fordulópont Charlotte életében. Ezen a napon kétségei eloszlottak, és Jézusba vetett hittel nézett szembe a jövőjével. Azon a napon adta át életét Krisztusnak. Ezt követően is Charlotte levelezett a lelkésszel, akinek gyengéd útmutatása és megnyugtatása segített neki megbirkózni lelki problémáival és fizikai korlátaival. Attól kezdve élete végéig minden évben a lelki születésnapjaként ünnepelték együtt a látogatás emlékét.

Néhány évvel később, 1834-ben, 45 évesen, Charlotte családjával Brightonba költözött. Egy napon a családjából mindenki elment egy templomi jótékonysági vásárba, hogy pénzt gyűjtsön egy iskola számára. Charlotte is szenvedélyesen foglalkozott az üggyel, és szívesen segített volna, de a hetekig tartó felkészülés után túlságosan beteg volt ahhoz, hogy velük tartson. Így otthon maradt, de bánatában és magányában újból elöntötte a kétségbeesést, mert gyengének, haszontalannak és legyőzöttnek érezte magát. Ismét feltörtek a negatív érzések, elgondolkodott konfliktusain, vívódásain és továbbra is bizonytalan volt, vajon Krisztus elfogadja-e őt hibáival és dacos lelkével. Bár nyomasztotta a haszontalanság és a magány érzése, eszébe jutott a lelkésztől hallott bátorítás. Ez az öt szó. Csak gyere úgy, ahogy vagy. Ezek most is megerősítették és választattak kétségeire. Ezen az estén született meg az Amint vagyok című verse. Ezt írta abban az időben. Átéreztem, hogy egyedül Isten tudja, mit jelent számomra napról napra, óráról órára harcolni a szinte elsöprő gyengeség és kimerültség testi érzéseivel. De bátorságot merítettem ezekből a szavakból, és elhatároztam, hogy nem engedek a depressziónak és az instabilitásnak. Tudom, hogy Isten látja helyzetem. Ő átvezet a szenvedések völgyén, és megőrzi hitem minden körülmények között. Az Úr hangja arra intett, hogy legyek boldog az ő szolgálatában, ott és úgy, ahogy vagyok. A jótékonysági est pedig várakozáson felül sikerült. Az abból származó bevétel anyagilag segítette a szegény prédikátorok gyermekei számára alapított iskola építését. Később pedig ez az egyetlen dal több pénzt hozott, mint az összes egyéb adománygyűjtő rendezvény, melyeket a bátyja szervezett. Hallgassuk meg a himnuszt magyar nyelven a baptista központi kórus megindító előadásában.

amint vagyok, csak úgy jövök. Te a véred ontottad értem, és magadhoz hívsz, Isten báránya, ím jövök.

Amint vagyok, nem várok már, hogy lelkem sötét bűnétől szabaduljak, a te véred minden foltot megtisztít. Isten báránya, ím jövök. Amint vagyok, hányatott életemmel, vívódások és kétségek között, külső és belső félelmeimmel, Isten báránya, ím jövök.

amint vagyok, szeretetedben szabadon, melynek szélessége, hosszúsága, mélysége és magassága bizonyos, itt földi létben, s majd odafenn, Isten báránya, ím jövök.

az Amint vagyok című ének, az öröm és a bizonyosság csodálatos kifejezése a szenvedések és kétségek között. A megváltott élet himnusza, mely egy magányosan fájdalomban szenvedő, küzdő nő tollából született, aki lelki ajándékait felhasználva fogalmazta meg élettapasztalatát. Arra emlékeztet, hogy ha botladozunk is, Isten szeretetének és elfogadásának tudatában lehetőségünk van az újrakezdésre, hogy időről időre lelkileg újjászülessünk, még testi és lelki betegen is, úgy, ahogy vagyunk. Ez az ének legfontosabb üzenete. A szöveghez William Bradbury komponált zenét 1849-ben. A bűnbocsánatról és üdvösségről szóló egyszerű, de erőteljes üzenete miatt a himnuszt széles körben használják az úrvacsorákon, valamint evangelizáló alkalmakon. Az Isten báránya, ím jövök refrén sorának ismétlése Charlotte tapasztalatát, a Jézus központú élet iránti elkötelezettséget hangsúlyozza. Élete válságos idejében, amikor még úgy érezte, hogy nem elég jó, hogy Jézus közelében élhessen, majd a lelki és fizikai megpróbáltatások ellenére a testvéri lelki támasz és bátorítás eredményeként meg tudott kapaszkodni Krisztus ígéretében, aki szeretete által megadta neki a lelki békességet, a bűnbocsánatot. Isten ma is minden ember irányában kezdeményez. Életünk egyes helyzeteiben, konfliktusaink, kétségeink, küzdelmeink között megszólít és megoldást ajánl, hogy azokból kiutat és ő benne megnyugvást találjunk. A mi részünk annyi, hogy hívására válaszoljunk. Isten báránya, ím jövök. Billy Graham, baptista evangelizátor, korunk egyik legnagyobb prédikátora életében is fontos szerepe volt ennek a himnusznak. 1934-ben azt vallotta, hogy az Amint vagyok című ének hatására tért meg egy evangelizáción. Graham szerint ez az ének erős üzenetet közvetít és segít választ adnunk Krisztus elhívására. Döntésre és cselekvésre késztet. Billy Graham személyesen ismert 11 elnököt, Trumantól kezdve egészen Donald Trumpig. Többnek barátja és közeli bizalmasa volt, különösen közeli kapcsolatban volt Eisenhowerrel, Johnsonnal, akit Graham legközelebbi barátjának tartottak, Nixonnal, Reaganékkel és a Bush családda is. 1955-ben meghívta Martin Luther Kinget, hogy együtt hirdessenek az ébredésről New York városában, és letette érte az óvadékot, amikor az 1960-as években letartóztatták. Több helyre jutott el, mint kora bármelyik más prédikátora. Munkatársai szerint több mint 3,2 millió ember válaszolt a hívásra Billy Graham evangelizációin, hogy elfogadják Jézus Krisztust, mint személyes megváltójukat. 2008-tól haláláig Graham hallgatósága 2,2 milliárdra becsülhető, beleértve a rádiós és televíziós közvetítéseket is. Az Amint vagyok himnusza emocionálisan nagy hatással volt az emberekre. Az evangelizáló kampányok során a több tízezer embert befogadó helyszíneken a himnusz eljátszása közben emberek ezrei székeikről felállva indultak el a pódium felé, kifejezve döntésüket, hogy életüket Krisztusnak szenteljék. Így történt ez azon a híres alkalmon 1971-ben a texasi Dallasban is, melyen 55 ezer ember vett részt. A tévé élő adásban közvetítette, amint ezrek ajánlották fel életüket ott úgy, amint voltak. Mindenkinek szólt az evangelizátor felhívása: gyere és hozd meg a döntésed! Bárhol vagy, az otthonodban, egy bárban, egy hotelben, repülőtéren, csak hajts fejet és mondd el: Uram, gyere a szívembe! És ő segít meghozni a döntést, hogy elkötelezd magad Isten mellett.

0: television can see here in the Texas Stadium, where some 55,000 people are assembled, hundreds of people are coming down all of these aisles to make their commitment to Christ tonight. You can make your commitment where you are, at home, in a bar, in a hotel lobby, an airport. Just bow your head and say, Lord Jesus, come into my heart. He will. God help you to make that commitment tonight. And be sure and go to church on Sunday. God bless you.
1: Billy Graham Isten áldott embere volt, hiszen több évtizeden át szolgálhatott. Kevéssel századik születésnapja előtt hunyt el. Halála előtt 3 hónappal készült vele az utolsó interjú. Utolsó üzenete is, a megtérés, az odaadás szavai voltak, melyben így vallott. Elmondhatom, hogy Isten vezetett engem. Lehajtott fejjel így imádkozott. Uram, elfordulok bűneimtől és megbánom azokat. Kérlek, gyere a szívembe és az életembe, bízni akarok te benned, Uramban és megváltómban, és követni téged. Jézus él. Én az éltemet nem egy halott Istennek, hanem az élő Krisztusnak adtam, aki egy éneket adott az ajkamra. Egy zászlót adott, hogy kövessem, van értelme az életemnek, tudom, hogy honnan jöttem, tudom, hogy miért vagyok itt, és tudom, hogy merre tartok.
2: I see how God's hand guided me. I turn from my sins. I repent of my sins. I invite you to come into my heart and life. I want to trust and follow you as my Lord and Savior. In Jesus' name, amen.
3: He's alive. I've given my life not to a dead Christ, but to a living Christ. And he's given me a song to sing. He's given me a flag to follow. I have reason for existence. I know where I've come from. I know why I'm here. I know where I'm going.
1: Gyász szertartásán 2018. február 28-án a Kapitóliumban többek között az Egyesült Államok elnöke búcsúztatta őt, és az eseményen egyetlen ének hangzott el. Amint vagyok. Ide kívánkozik az idézet Billy Graham-től. Ha egy nap majd azt olvassák vagy hallják, hogy Billy Graham meghalt, egy szót se higgyenek el belőle. Sokkal elevenebb leszek, mint most vagyok. Csak a lakcímem változik meg, Isten jelenlétébe lépek.

A lelkivezető 1977-ben járt először Magyarországon és hazaérkezését követően közbenjárására Jimmy Carter elnöknél, a Szent Korona 3 hónappal később, 1978. január 6-án érkezett vissza Magyarországra.

Charlotte 50 évet töltött szörnyű fájdalomban és gyengeségben. Soha nem gyógyult meg. Élete végéig ágyban fekvő beteg volt, de a szíve megváltozott. Isten felhasználta betegségét, hogy kétségeit és haragját hitté, békességgé és örömmé változtassa, amit himnuszaiban fogalmazott meg. 82 évesen halt meg, 1871-ben. Az Amint vagyok híres himnusza több szívet érintett meg, és több embert vezetett Krisztushoz, mint bármely más dal, amit valaha írtak.

A Szív hangjai Örökzöld himnuszok című műsorunkat hallották. Szerkesztette és készítette Halász Edit. Közreműködött Egyed Zoltán.

0: Győzelem a kísértések felett. Hangos könyv, 5. rész.
1: Alapelvek a kísértés kezelésére. Máté evangélium a 26. fejezet 41. verse azt mondja: Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Luther Márton egyszer azt mondta: Azt nem akadályozhatod meg, hogy a madarak elrepüljenek a fejed fölött, de azt igen, hogy fészket rakjanak a hajadban. A kísértés elkerülhetetlen, az viszont, hogy hogyan kezeled, személyes döntés. Azt kérdezed, hogyan kerülhetem el, hogy a kísértés bűnbe vigyen? Úgy, hogy Pál apostol 4 alapelvét naponta alkalmazod az életedben. Elsőként, minden szabad nekem, de nem minden használ. Pál korintusbeliekhez írott 1. levele, 6. fejezet 12. vers. Kérdezd meg magadtól, jó ez nekem lelkileg, értelmileg és fizikailag? Másodszor, minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. Pál korintusbeliekhez írott 1. levele, 6. fejezet 12. vers. Kérdezd meg magadtól, amit teszek, alakítja a szokásaimat? Hatalma és befolyása alá kerít engem? Vigyázz, minden erődítmény egyetlen gondolattal kezdődik, és minden szokás egyetlen tettel. Harmadszor, ezért ha amit eszem, bűnbe ejti a testvéremet, inkább soha többé nem eszem húst. Pál korintusbeliekhez írott 1. levele, 8. fejezet 13. vers. Kérdezd meg magadtól. A tetteim azt eredményezik, hogy elveszítem a befolyásomat és tiszteletemet mások előtt. Ezekkel ártok nekik, vagy összezavarom őket. Negyedszer, bármi más cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Pál korintusbeliekhez írott 1. levele, 10. fejezet 31. vers. Kérdezd meg magadtól. Az Úr dicsőségére teszem ezt, vagy azért, hogy magamat reklámozzam? Nehéz kérdések, de ha felteszed őket, mindig tudni fogod, mit tegyél. Mindig tudni fogod, hogy a viselkedésed hogyan befolyásol téged, másokat, és végül Isten országát.

Használd az igét. Pál zsidókhoz írt levele, 4. fejezet 12. verse azt mondja, Isten igéje élő és ható. Hogyan kezelte Jézus a kísértést? Úgy, hogy Isten igéjét idézte. Bámulatos. Volt hatalma a vizet borrá változtatni és megnyitni a vakok szemét, de amikor a kísértővel került szembe, az írásokat idézte. Miért? Hogy megmutassa, hogyan kell elbánni a kísértéssel. Hallgass csak meg újra. Isten igéje élő és ható. Pál zsidókhoz írt levele, 4. fejezet 12. vers. Tényleg elhiszed ezt? Ha igen, legközelebb, amikor küzdesz, nyújj érte. Ez azt jelenti, hogy először a szívedbe kell fogadnod, különben nem lesz ott, amikor szükséged van rá. Tedd a következő 3 dolgot, ha győztesen akarsz élni. Elsőként, mondd ki hangosan az igét. Az írásokban erő van. Jézus azt mondta, azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. János evangéliuma 6. fejezet 63. vers. Jegyezd meg, az az igehoz életet, amely személyesen hozzád szól. Isten szava teremtő erejű, megváltoztatja a dolgokat. Ezt mondta Isten, legyen, és lett. Mózes 1. könyve, 1. fejezet 3. vers. Ez még mindig ugyanígy működik. Másodszor, tedd személyessé az igét. Helyezkedj bele az igeversbe. Amikor kísértést érzel, hogy hazudj, vagy felnagyíts dolgokat, mondd ezt. Nem fogok hazudni, mert levetkőztem a régi embert gonosz cselekedeteivel együtt, és felöltöztem az új embert. Amikor beteg vagy, kelj fel és mondd, Uram, a te sebeid által gyógyultam meg. Tedd személyessé. Harmadszor, imádkozd az igét. Mondd, Atyám, te azt mondtad. Ez minden alkalommal megragadja Isten figyelmét. Miért? Mert Istent köti az adott szava. Ezt mondja, gondom van rá, hogy igémet beteljesítsem. Jeremiás próféta könyve 1. fejezet 12. vers. Ha azt akarod, hogy megváltozzanak dolgok az életedben, kezd el használni az igét. Imádkozz így. Köszönöm, Uram, az igédet, köszönöm benne azokat a verseket, melyek segítenek legyőzni az ellenséget. Kérlek, Uram, hogy szavad töltse meg szívemet és elmémet, hogy gondolataim inkább a Te igéiddel legyenek telve, amelyek építenek, mint sem a sátán által ültetett gondolatokkal, amelyek rombolnak. Jézus nevében. Ámen.

A kísértés próbára teszi a gyenge pontjainkat. Mielőtt a feleségemmel megvásároltuk az új otthonunkat, láttuk, hogy korábban vízkárok voltak benne. Nem foglalkoztunk vele sokat, nyilvánvalóan volt valami, ami elromlott, de már megjavították. December 31-én aláírtuk az adásvételi szerződést. 5 nappal később egy téli vihar során, mielőtt még beköltözhettünk volna, szétfagyott egy cső és elöntötte a víz a pincénket. Egy vízvezeték szerelő átjött felmérni a károkat. Megnézte a pincében azt a helyet, ahol csőtörés volt, de aztán különös érdeklődéssel figyeltem, amint a ház többi részében is károk után kutatott, még a legfelső szinten is. Elég hamar kiderült, hogy ennek a vízvezeték szerelőnek terve van, méghozzá, hogy annyi pénzt kiszedjen a biztosító társaságtól, amennyit csak lehet. Rámutatott az előző kár nyomaira, amiről mi tudtunk a feleségemmel, hogy már ott volt, mielőtt megvettük a házat. Felajánlotta, hogy azt mondja a biztosítási kárbecslőnek, hogy ez új károsodás, és ezáltal a biztosító fizetni fogja a javítási költségeket és a festést a ház többi részében is. A vízvezeték szerelő javaslata helytelen volt és nem egyenes, mégis elgondolkoztatott. Arra gondoltam, milyen jó lenne egy új fürdőkád a nagy fürdőszobába. Vagy egy újrafestés. Eszembe jutottak a szerelő szavai. Tudják maguk, mennyit fizetnek évről évre biztosításra, és soha nem kapnak vissza belőle semmit. Most itt az ideje, hogy a biztosító gondoskodjon magukról. Így van, gondoltam, tényleg itt az ideje, hogy a biztosító gondoskodjon rólunk. A legaggasztóbb az volt számomra, miután 24 órát tépelődtem, hogy 24 órát töltöttem el gondolkodással és tépelődéssel. Rájöttem, hogy mivel túl sokáig tartott a döntés és küszködtem vele, ezáltal egy gyenge pont lepleződött le bennem. Az, hogy haboztam egy olyan döntésben, amely egyértelmű kellett volna, hogy legyen, egy gyengeség bizonyítéka volt számomra. Valójában azt fontolgattam, hogy hazudok a biztosító társaságnak azért, hogy több pénzt fizessenek olyasmiért, amiért igazából nem voltak felelősek. Ez az érdekes a kísértésben. Rávilágít a gyenge területekre. A Lukács 4-ben, amikor az ördög megkísértette Jézust, a legelső dolog, amivel bepróbálkozott, hogy megfogja Isten fiát, az volt, ahol szerinte a leggyengébb lehet. Végül is Jézus 40 napig nem evett, és az ördög tudta, hogy bizonyára éhes. Márpedig, ha Jézus éhes, gondolta az ördög, bevethetné a változtasd a köveket kenyérré kísértést, és így rábírja Jézust arra, hogy vegye az irányítást a saját kezébe, és szolgálja ki a saját igényeit. Hála Istennek Jézus megmutatta, hogy nem kell megadnunk magunkat a kísértéseknek, amelyek a gyenge területeinket célozzák meg, mert Isten elég nekünk. Milyen csábító élethelyzetek kerültek az utadba, amelyeken túl sokáig és túl sokat gondolkodsz? Milyen gyenge területeidre vetült fény? Ne feledd, Jézus a mi példánk arra, hogy mit kell tennünk, amikor jön a kísértés. Istenre és egyedül csak ránézni, tőle várni, hogy gondoskodjon rólad a gyengeségeidben. Bíz benne, hogy megadja az erőt a jó döntéshez, és ahhoz, hogy ne kelljen 24 órát töprengened, sőt, ha lehet, még 24 másodpercet sem. Ja, és ne feledd, ha kell, rúgd ki a vízvezetékszerelőt. Írta David Gallagher.

Sodróc vagy céltudatos vagy? Pál rómabeliekhez írott levele, 8. fejezet 28. verse azt mondja, akiket elhatározása szerint elhívott. A céltudatos emberek mindig elhagyják a biztonsági zónájukat, és oda mennek, ahova mások sohasem. Azok a dolgok, amelyek a rettegőket összetörik, a céltudatosokat áttörésre segítik, sőt, rekordokat döntenek általuk. Nézd csak meg Ábrahámot 100 éves korában. A céltudatos emberek egyedül is elindulnak, mert látják, amit mások nem. Nézd meg Illést, egymaga volt 850 próféta ellen. Királyok első könyve, 18. fejezet. Ám Isten segítségével kitartott. Amikor Dávid megölte Góliátot, mindenki jóban akart lenni vele, de amikor az óriás ellen kellett kiállnia, egyedül állt ki. Sámuel első könyve, 17. fejezet. Ez ma sincs másként. A céltudatos emberek tudják, hogyan küzdjenek meg a kísértéssel. József több kísértéssel szembesült a palotában, mint a börtönben valaha is. Dávid akkor került bajba Becsabéval, amikor elhagyta a harcmezőt. Te ismered a gyenge pontjaidat, és tudod, mikor vagy a legsebezhetőbb. A céltudatos emberek nem ülnek a babérjaikon. Ők tudják, hogy a megelégedés a siker ellensége. Azoknak, akik így szóltak, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, Isten így válaszolt. Kiköplek a számból. Jelenések könyve, 3. fejezet, 16-tól a 17. versig. Soha ne hagyd abba a tanulást. Ne hagyd fel a növekedéssel. Mindig indulj el újabb célokért. Clinton Utterbach irodájában van egy csodálatos felirat, amely így szól. Akik Istennel járnak, mindig célba érnek. Ez mindent elmond, nem igaz? Imádkozz így. Uram, kijelentem, hogy a sátán az ellenségem, nem a barátom. Azt is megvallom, hogy te velem vagy, és nem ellenem. Köszönöm neked, Istenem, hogy fel akarsz engem emelni, és meg akarsz áldani életem minden területén. Tudom, Istenem, hogy a te szavad telve van olyan igékkel, melyek bátorítanak, lelkesítenek, és szabaddá tesznek az ellenség minden cselszövésétől. Köszönöm, Istenem, hogy ennyire törődsz velem. Ámen.

Erősítések a Bibliából. Pál zsidókhoz írt levele, 2. fejezet 18. verse azt mondja, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Isten irántad való szeretetével csak a sátán gyűlölete verseng. Az ördög tudja, hogy ott rejlik benned a lehetőség, hogy betöltsd ezeket a szavakat. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Máté evangélium a 6. fejezet 10. vers. Ezért azon dolgozik, hogy bármi áron megállítson. Az egyik legnagyobb fegyvere ellened a kísértés. Ha ma is kísértéssel nézel szembe, itt van néhány ige, amely segíthet megállni. Ezek erősítések a Bibliából, használd őket. A. Isten hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 10. fejezet 13. vers. B. Hatalmat adtam nektek az ellenség minden erején, hogy semmi se árthasson nektek. Lukács evangélium a 10. fejezet 19. vers. C. A békesség Istene összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Pál rómabeliekhez írott levele, 16. fejezet 20. vers. D. Vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon. Pál efézusbeliekhez írott levele, 6. fejezet 13. vers. E. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítlek, meg is segítlek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Ézsaiás próféta könyve, 41. fejezet, 10. vers. F. Itt van számunkra Jézus, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Pál zsidókhoz írt levele, 4. fejezet, 15-től a 16. versig. A farkas elleni védekezés legjobb módja, hogy közel maradsz a pásztorhoz. Csak fuss ma a karjaiba, ő megvéd és megerősít téged.

Vigyázz az amálékiakkal! Mózes második könyve, 17. fejezet, 16. verse azt mondja, harcolni fog Amálék ellen az Úr nemzedékről nemzedékre. Attól a perctől kezdve, amint Izrael belépett az ígéret földjére, az amálékiak folyton támadták őket, újra meg újra le kellett őket győzni. Ezért Isten hadat üzent ellenük nemzedékről nemzedékre. Íme egy lecke számodra. Az ördög nem fog neked dísztáviratban gratulációt küldeni, mert úgy döntöttél, hogy az Urat szolgálod. Épp ellenkezőleg minden alkalmat megragad, hogy megtámadjon A. sérült, B. sebezhető, C. figyelmen kívül hagyott területeiden. Legnagyobb fegyvere ellened te magad vagy. Figyelj! Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Pál Galácia beliekhez írott levele, 5. fejezet, 17. vers. Egy nap egy vadász szembe találkozott egy medvével az erdőben. Meg akarom tölteni a bendőmet, szólt a medve. Én pedig szörmebundát akarok, mondta a vadász. Egyezzünk meg, javasolta a medve, és azonnal megette az embert. Így a medve telehassal ment tovább, a férfi pedig bundában. A lecke világos. Ha megalkuszol az ellenséggel, veszítesz. Isten ezt mondja. Előtökbe adtam az életet és a halált. Választ hát az életet, hogy élhess. Mózes 5. könyve, 30. fejezet, 19. vers. Isten hadat üzent minden ellen, ami eltérít téged attól, hogy az ő áldásában járj. Nem lehetnek fél megoldások. Amíg nem győzted le teljesen az amálékiakat az életedben, mindig visszatérnek.

0: Kísértés. Íme néhány jó hír. A kísértés nem csak neked, minden hívőnek kísérleti terep, bizonyítási lehetőség. A kísértés önmagában nem bűn. Jézus mindenféle módon megkísértetett, mint ahogy mi is, de soha nem engedett neki. Azt mondta, nehézségek és próbák biztosan jönni fognak. Nincs ennél biztosabb. Ám bármi legyen is a kísértés, Isten mindig biztosít kivezető utat, sohasem a legkisebb ellenállás ösvényét, hanem egy, az ő igéje és szent lelke által megtervezett útvonalat. Legtöbbünk megtapasztalta már a képviselőfánk kísértését. Minél tovább áldogálunk a cukrászda kirakata előtt, a frissen sütött finomságokat bámulva, nagyokat szippantva a kint terjengő, melegen gőzölgő illatokból, annál valószínűbb, hogy végül engedni fogunk a kísértésnek, hogy bemenjünk, vegyünk belőle és behabzsoljunk. A bűn ugyanígy működik, de íme egy igazság, amely szabaddá tesz. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Jakab levele, 1. fejezet, 14. vers. Saját gonosz kívánságunk az a csali, amelyet a sátán be akar dobni, hogy csapdába ejtsen bennünket. Ha elbánunk a gonosz kívánsággal belül, a külső kísértés már nem fog gondot okozni. Minden bűn, minden Isten elleni lázadás egyetlen dologgal kezdődik, a kívánság gondolatával. Lehet, hogy bosszúra vágyunk, vagy valamire, ami a másé, vagy talán egy tiltott kapcsolatra, de egy valami biztos, minden engedetlen gondolat végül bűnt fog szülni. Azután a kívánság megfogamva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Jakab levele, 1. fejezet, 15. vers. A gonosz vágyak és gondolatok vonzanak bennünket, hogy kövessük el a konkrét cselekedetet, amely végül halálhoz vezet. A dolog lényege, hogy nem vagyunk jobbak, mint a gondolatvilágunk. Ezért kell minden gondolatot fogjul ejteni és erővel alárendelni Krisztusnak. Amikor megtanulunk uralkodni a gondolatainkon, életünk alakulását és a sorsunkat is irányítani tudjuk. Pál Filippibeliekhez írott levele, 4. fejezet 8. verse azt mondja, egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Nem az elméd az urad. Ne engedd, hogy ezeken kívül bármi máson időzzenek gondolataid. Amikor kísértés kerül az utadba, nézz vele szembe bátran. Képes vagy kiállni a próbát. Húzódj közelebb Istenhez. Add át az elmédet és szívedet neki. Engedj igéje igazságának. Vald meg száddal, hogy Jézus az életed ura. Állj ellen az ördögnek és elmenekül. Ez ígéret. Soha ne feledd. A bűn kísértésének kínja semmi a bűn következményeinek kínjához képest. Edwin L. Cole.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a kísértések felett című hangoskönyv 5. részét hallották.

0: egyházakról mindenkinek. Íreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Közösség a pusztában. A mai ige: Hóseás 2:16. Azért most én csábítom el őt, elvezetem a pusztába, és szívére beszélek. Gondolatok az igéről. Isten látja, hogy a bűn csábít minket. Ezért elhatározta, hogy szeretetével csalogat bennünket magához, mert a szeretet a bűnnél is jobban vonz bennünket. Emlékszünk még arra, micsoda vágyat ébresztett Isten bennünk, amikor először szólított meg bennünket, és elcsalogatott e

sem vonja el a figyelmünket Istenről. A nyomorúságok pusztaságában Isten jelenléte lesz a minden számunkra. A vele való közösséget akkor többre becsüljük majd, mint mindent, amit idáig olyan nagyra értékeltünk, megszokott környezetünket, kényelmünket, barátainkat. A magány és a szenvedés közelebb hoz önmagunkhoz és mennyei atyánkhoz, mint bármi más. Amikor így a vele való közösségbe hív az Úr, akkor derül ki, hogy milyen drága és vigasztaló mondani valója van a számunkra. A szívünkre beszél, amint igehelyünk mondja. Bármi is megtapasztalnánk, milyen igaz ez az ígéret. Bár csak hagynánk, hogy elcsalogathasson szeretete, elhívhasson próbatétele, és megvigasztalhasson az igazság lelke. Mert így ismerjük meg igazán az Urat, és tudunk örömmel új éneket énekelni neki. Örökség őrzés ökumenikus összefogással. A Budapesti Rádai Ház adott otthont az Egyházi Könyvtárak Egyesülése közgyűlésének és konferenciájának július 8-a és 10-e között. Az idei házigazda a Dunamelléki Református Egyházkerület Rádai gyűjteményének Rádai Könyvtára volt. A háromnapos rendezvény pedig a könyvés olvasója, használója és őrzője. Az Egyházi Muzeális Könyvtárak helyzete a Magyar Könyvtári Rendszerben címet kapta. A hivatalos és szakmai kérdések megvitatásán túl lehetőség nyílt egymás mélyebb megismerésére, a kapcsolatok erősítésére, a résztvevők ezen fölül égei üzenetekkel is gazdagodhattak. Az 1994-ben megalapított Egyházi Könyvtárak Egyesülése, amelynek a Rádai Könyvtár is alapító tagja volt, célja, hogy az egyházi könyvtárakban őrzött kulturális örökség minél szélesebb körben hozzáférhetővé váljon, miközben ezek az intézmények a kortárs tudományos gondolkodás nyitott műhelyeiként is szolgálnak. Zajból csendbe. A mindennapokat uraló zaj adta az idei egyházkerületi ifjúsági tábor aktualitását. A téma a csönd volt, az a csönd, ahol meghallhatjuk Istent. A Dunántúl valamennyi egyház megyéből érkezett 160 gyermek abban kapott megerősítést, hogy az Istennel megélt csend nem passzív, unalmas tevékenység, hanem gyógyító, ösztönző, kiutat teremtő, aktív párbeszéd. Zajos világban élünk, ezért gondoltuk úgy, hogy fontos definiálni a gyermekek számára, hogy mi bibliai értelemben a zaj, annak milyen veszélyei vannak a lélekre, és milyen utat adhat Isten a csöndben, mondta Kálmán Csaba lelkipásztor, a tábor vezetője. Ez a korosztály keresőkorban van. Keresik önmagukat, az útjukat, az Istennel való kapcsolatukat. A Balaton fenyvesi hét alatt azt akarták megmutatni nekik, hogy a csöndnek milyen pozitív hatásai vannak azokra a lelki folyamatokra, amelyek ebben a keresésben fontos szerepet töltenek be. Békesség Istentől viharban is. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület július 9-e és 12-e között a Pilis Csabai Bétel Evangélikus Missziói Otthonban tartotta ez évi nyári konferenciáját. Békesség Istentől, ez a Reményik Sándor költőtől kölcsönzött vallomás fogta össze mindazt, amiről a konferencia előadói szólni akartak. Ha valaki ezekben a napokban belépett a Pilis Csabai fa templomba, rögtön megpillanthatta az asztalra kitett ékszereket. Jogosan gondolhatta volna, hogy afrikai testvéreink alkotásai, ám nem így van. Idén az Egyesület által gimnazistáknak meghirdetett verseny egyik gyakorlati feladata volt, hogy az autentikus afrikai ékszerek készítése, az ország pedig, amelynek mély ismeretéről a diákok számot adtak, Nigéria volt. Békesség Istentől! Vajon az üldöztetés, a háborúság, a gazdaság, vagy épp politikai

0: egy bizonytalanság viharaiban hogyan őrizheti meg a keresztény ember a belső nyugalmát. Erről szóltak a reggeli és az esti áhítatok. A helyi társadalom legfontosabb ügye az iskola. Ki az iskola címmel szervezett szakmai fórumot a Csömöri Önkormányzat, amelyen neves oktatási szakemberek, kutatók, az országos pedagógus szakszervezetek képviselői és polgármesterek vitatták meg a hazai oktatási rendszer várható átalakításának kérdéseit az intézmények fenntartása szempontjából. Fábri István polgármester határozott álláspontja szerint az iskola a helyi társadalom legfontosabb ügye kell, hogy legyen, mely társadalmiasításának lényeges eleme az intézmények visszaadása önkormányzati fenntartásba, illetve az intézményi autonómia helyreállítása, valamint a pedagógusok és a szülők bevonása az iskola döntéshozatalába. Varga Márta, az Evangélikus Egyház irodája nevelési és oktatási osztályának vezetője, az elmúlt két évtized intézményműködtetési tapasztalatairól beszélt előadásában. Kiemelte, hogy az egyház csak akkor vett át önkormányzati, majd később állami óvodát vagy iskolát, ha egyrészt konszenzus volt az átvétel kérdésében a szülők, a pedagógusok és a helyi önkormányzat között, másrészt a településen, illetve a térségben erős evangélikus gyülekezeti közösség működött.
1: Kulturális programajánló.
0: Golgota nyári hetek. Az idén nyáron is sok szeretettel várnak mindenkit Vajtára, a Golgota gyülekezet nyári hetekre. Mint minden évben, most is lesznek nagyszerű tanítások és dicsőítések, emellett pedig minden korosztálynak készülnek sportos, kreatív és szórakoztató programokkal. A délelőtti és az esti bibliaórák programok alatt a babáknak felügyeletet, a 3 éven fölülieknek pedig gyermekszolgálatot szerveznek. A nyári hetek időpontjai az 1. augusztus 2-től 7-ig, a 2. augusztus 9-től 14-ig. Mindkét héten azonos tanítások és programok lesznek. A konferencia címe Isten királysága, a helyszín Zicsi Vajta konferencia központ. A regisztrációs határidő holnap július 19-e vasárnap. A részvételi díjbevizetési határideje július 20-a.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Radírozzuk ki a különbségeket! Fennállásának 20. nyarán újra meghirdeti az egyik legrégebbi és legfontosabb kezdeményezését, a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót a Református Szeretetszolgálat. Az elmúlt két évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskolakezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra, különösen azokra, amelyek már a mindennapokban is számos nehézséggel küzdenek. A fölmérések szerint ma egy gyermek tanévkezdése átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak, de az első osztályba készülők esetében akár ezt az összeget is meghaladhatja, az iskolatáska, a tolltartó, a füzetek, az írószerek, a sportfelszerelés és a többi szükséges eszköz megvásárlása, különösen több gyermek nevelése esetén, vagy ahol egyetlen keresetből gazdálkodnak. A Református Szeretetszolgálat elsősorban nekik szeretne segítséget nyújtani. Átadták a Jó Pásztor Evangélikus Szeretet Otthon új nappali ellátóközpontját Kiskörösön. Ünnepélyes keretek között adták át július 13-án a Kiskörösi Evangélikus Egyházközség fenntartásában működő Jó Pásztor Evangélikus Szeretet Otthon új nappali ellátóközpontját. A megvalósult beruházásoknak köszönhetően korszerű, akadálymentes környezetben valósulhat meg az idősek, a demens személyek és a fogyatékossággal élők nappali ellátása, miközben a házi segítségnyújtás föltételei is jelentősen fejlődtek. Az ünnepséget Arató J. Lóránd igazgató lelkész köszöntője nyitotta meg, aki fölidézte az intézmény elmúlt évtizedeit és azt az összefogást, amelynek eredményeként a szeretet otthon folyamatosan fejlődhetett. Kiemelte, hogy minden újabb beruházás mögött emberek szolgálata, hite és közös felelősségvállalása áll, hiszen az egyház küldetése nem csupán a lelki gondozás, hanem a rászorulók mindennapi támogatása is. Nem csak ünnepek idején segít a református szeretetszolgálat. 150 olyan idős rászoruló és család vehetett át adományt a szeretetszolgálat képviselőitől július 14-én, akik az elmúlt időszakban segítséget kértek a szervezettől. A szeretetszolgálat számára fontos, hogy a nehéz helyzetben élők ne csak az ünnepek idején érezzék meg a segítséget, ezért évközben is folyamatosan támogatják azokat, akik hozzájuk fordulnak. A debreceni központjukban gazdag tartós élelmiszercsomagot, illetve családi higiénés csomagot vehettek át az ideérkezők, a nyári melegben pedig egy doboz hűsítő jégkrémmel is igyekeztek örömet szerezni nekik a szervezet képviselői. Az adományosztás után két kisgyermekes családot otthonukban látogattak meg a szeretetszolgálat munkatársai. Az alkalmon részt vett Fekete Károly püspök, valamint Balogh Róbert lelkipásztor, a szeretetszolgálat ügyvezető helyettese is. A püspök a hegyi beszéd ígéivel bátorította a jelenlévőket, majd közös imádságra hívta őket. Ahogyan fogalmazott, az ember nem csak test, hanem lélek is. Egy osztatlan egész. Ezért fontos, hogy Isten igéjével a lelkünket is tápláljuk és megerősítsük. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Most tetőzött a hőmérséklet, de marad a meleg. Vasárnap a felhők, és ugyanúgy napsütés is lesz. Elszórtan zápor is akad. Északnyugati szél, és 26-32 fok valószínű. Hétfőn a napos időt kevés felhő zavarja, de helyenként eshet eső. Északi a szél, 24-29 fokban. A nappalok továbbra is nyáriasak maradnak, bár vasárnap egy gyönge hidegfront hozhat némi enyhülést, a reggelek pedig egyre frissebbekké válnak.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Szavak nélkül. A megoldás nem mindig a szó, hanem egy ölelés, amiben sokkal többet adsz minden szónál, mert szavakban nem mindig találod el, amit hallani szeretne. De az ölelésben éppen azt fogja hallani, amire szüksége van. Téged. Csitári Hogh Tamás.

0: A Lelki Posta műsora következik.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Az átlagosnál talán többet kell rónom az ország útjait. Hol szinte parázslott a levegő, hol nagy viharok tördelték a fákat, de volt bőséges aratás, és gyümölcstől is roskadoztak az ágak sok helyen. Legalábbis amerre én jártam, így volt. Elgondolkodtam ezen, mert ha nem is vagyok minden nap úton, de az átlagosnál talán többet kell rónom az ország útjait. Ám amikor a híradásokból eljut hozzám egy-egy hír, mintha egészen más helyzet lenne. A gabona jelentős részét megették a pockok, egerek, hörcsögök, hallhatjuk. Ilyen-olyan fertőzés tizedelte a termést. A gyümölcsösökben helyrehozhatatlan kárt tettek a kártevők. Ezekből a mondatokból egy szinte teljesen lekopaszított vidék képe tükröződik. Talán csak azért, mert ezek érik el a hírképesség inger küszöbét, mert ezekre vagyunk vevők, mi hallgatók, olvasók, szóval a hírfogyasztók. Mert ugyan kit érdekel egy olyan hír, hogy valakinél annyi cseresznye, megy, sárga vagy őszi varaszt termett, amivel már nem is tudott mit kezdeni, s már szomszéd, rokon, barát, ismerős is kapott a gyümölcsből, de még mindig van a fán. S adta ingyen, szeretetből, semmit nem kérve érte, mert az áldás még nagyobb, ha sokan részesülünk belőle. Így legalább télen is sok család asztalán lesz gyümölcs, ha másként nem, hát házilag készített kompót, lekvár, vagy éppen a fagyasztóból elővett friss formájában. Vagy egy olyan hír sem igazán izgalmas, hogy egy-egy gazda tönkremenetelét azzal akadályozták meg az ország másik végén élő hittestvérei, hogy fölvásárolták a termést, amit a helyi viszonyok között nem lehetett volna piaci értéken eladni. A vásárlók becsületes úton kiváló minőségű zöldséghez, gyümölcshez jutottak, a gazdák pedig tisztességesen fizető vevőkört találtak. Arról nem is beszélve, hogy jövőre is lesz miért vetni, gyümölcsfát metszeni, szóval gazdálkodni. Pedig talán ezekre a hírekre kellene több energiát szánnunk, mert míg ezek csak kézen közön terjednek, addig nem tudják gerjeszteni azt a fajta életérzést, ami ahhoz kell, hogy egy kicsit másként éljünk, másként viszonyuljunk a mindennapi élet dolgaihoz, és főleg megtanuljunk hálát adni. A gabonánk nagy része már magtárakban. Gyümölcseink egészen extra minőségűek, és még előttünk a betakarítás, a szüret nagy része. De vajon számolunk-e azzal, hogy közben lelki-szellemi értelemben is vetünk és aratunk? Vajon a mindennapi élet dolgain átragyog-e Krisztus arca, a kívülvalók számára is érthetően, hogy egyszer rólunk is azt mondhassák: nézzétek, mennyire szeretik egymást!
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Most Tóth Gabriellával beszélgetek Érmihály falván. Kedves Gabriella, köszönjük, hogy vállalkoztál arra, hogy elmondd az életed történetét, hogy hogyan találkoztál az Úrral. Hát vágjunk is bele. Hogyan indult az életed? Egy picit mesélj magadról.
3: Én is köszönöm azt, hogy megkértetek erre a szolgálatra. Az életem. Egy három gyerekes család legnagyobbik gyerekeként születtem. Szüleim reformátusok voltak. Teljesen normális, hétköznapi református család életét éltük. Gyerekként rendesen eljártunk templomba, vallásórákra, és majd felnövekedve Isten szín előtt ott is házasodtam. És megáldott az Úr egy fiú gyerekkel, és rövid időn belül az Úr teljesen megváltoztatta az életemet. Ez pedig úgy történt, hogy hétköznapi emberek életét éltük, és egy vasárnap délelőtt én, mint háziasszony, otthon készítettem az ebédet, és férjem vasútnál dolgozott, de viszont nagyon szeretett sportolni, és eljárt, amikor lehetőség volt rá, focizni. és egyik alkalommal egy ilyen kispályás foci bajnokságot rendeztek, és egy ilyen mérkőzésen rosszul lett, és infarktus kapott. Egy közeli orvosi rendelőbe bevitték, ott először tudtak annyira segíteni rajta, hogy magához tért, eljöttek értem, hogy siessek utána, mert hogy történt ez a dolog, és vigyek iratokat, pénzt, mert megyünk a kórházba, és odaérkezésemkor még néhány szót váltottunk, aztán egy újabb infarktus kapott, és elvesztette az eszméletét, próbálták újraéleszteni, de sajnos nem sikerült. Úgy értünk be a kórházba, hogy már akkor meg volt halva.
2: És nézést, hány éves volt ekkor? Nagyon fiatalnak kellett lenni, nagyon, ha jól sejtem.
3: Nagyon fiatal voltam, igen, 25 éves voltam.
2: 25 éves voltál, amikor meghalt,
3: igen,
2: a férjed?
3: Igen, 4 év házasság után. Ekkor 1 hónap múlva lett volna 2 éves a kisfiunk. Nagyon rövid időt töltettünk együtt. Ez nagyon-nagyon lesújtott. Mint egy fiatal asszony, aki ott marad egyedül, nagyon gyengének, és úgy érzem, hogy nem vagyok képes ellátni azt a feladatot, ami rám vár. Nagyon megviselt, és meg is betegedtem. A szív problémákkal küzdöttem, nagyon sokat voltam kórházba, alig töltöttem 1-2 hetet odahaza, megint csak kórházba kerültem, és megállapították, hogy egy szívbillentyű probléma van, ami egész életemre gyógyszerekre fogok szorulni, és nem fog megváltozni. És így teltek a hónapok, egyre mélyebbre kerültem. Úgy a betegség miatt is gyenge voltam, és maga a gyász, a férjem elveszítése. Mindig úgy éreztem, hogy egy fél ember maradtam. Egy olyan érzésem volt, a házasságunkkor az az ige volt felolvasva, hogy a férfi elhagyja anyját és apját, és lesznek ketten egy testé. És nekem ez mindig visszacsengett a fülembe, hogy ketten egy testé, és én ott maradtam, ha ketten egy test voltunk egyedül, akkor egy fél ember maradtam. És emellé még az is társult, hogy nagyon-nagyon kevés dolog volt az, ami ügyintézés, és én kellett megcsináljam. Abban az időben még azt sem tudtam, hol kell számlákat fizetni, mert mindezekben a dolgokban a férjem ügyeskedett, és nagyon sok dolog volt, amit én meg kellett tanuljak ezek után. Sokszor elmondtam az úrnak, hogy nem látja, hogy én milyen alkalmatlan vagyok, én nem vagyok képes erre. És persze majd később megtanultam, és ráébredtem, hogy dehogy nem, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, de ehhez még el kellett teljen egy kis idő. És hogyan találkoztam az Úr Jézussal? Édesanyám már akkor a gyülekezet tagja volt, ő is egy kicsit viszonytagságos úton ismerte meg az Urat, és ő már itt a gyülekezetben járt, itt merítkezett be, tagja volt a gyülekezetnek, és mind hívott engem arra, hogy gyere el, nézd meg, hogy az Úr Jézusnál találsz vigasztalást, és könnyebb lesz, és ő majd segít rajtad. És néhány próbálkozás után engedtem is, és eljöttünk. Nagyon-nagyon nagy szeretettel fogadtak itt a testvérek. Nekem egy annyira jó érzés volt, amikor eljöhettem, és a testvérnők, ahogy beléptem, szinte vették ki a kezemből a gyereket. Egyik a másiknak adta, és láttam, hogy milyen szeretettel bánnak egy idegen gyerekkel szinte, és mindig kedvesen fogadtak, mindig megkérdezték, hogy vagyok, és mi történt, és miben segíthetnek. Már ez megérintett. És mivel ez már megérintett, már az első alkalmakor egyre többet jöttem, vágytam. És nem csak ez érintett meg, aztán megérintett az Úr Jézus is. Elkezdtem figyelni az ige hirdetésekre, és bizony azt éreztem alkalomról alkalomra, hogy mindig nekem szól az ige hirdetés. Mindig rólam van szó az ige hirdetésből, mindig sírás lett a vége. Megértettem egy idő után, hogy mindaz, ami történt velem, nem azért van, mert bántani akar az Úr, nem azért van, mert rosszat akar nekem, azért van, mert magához akart hívni. Ilyen eszközt választott, mert nem mindannyian kapunk egyforma hívást, nem mindannyiunkat tud egyformán megszólítani az Úr, kinek milyen. Az enyém egy kicsit fájdalmasabb volt, de hála az Úrnak, hogy megértettem, és most március 10-én volt 17 éve, amikor átadhattam a szívemet az Úr Jézusnak. Egy evangelizációs alkalom volt, befejező este, és egész héten éreztem, hogy hív az Úr, hív az Úr. Előtte már többször kérdezte édesanyám, hogy nem döntöttél, nem akarod, nem mertem eleinte, és mind volt bennem a harc, hogy igen, nem, mi lesz, ha, és akkor mennyire megváltozik a hétköznapi életem is, az ismerősök, mint akik a világból térnek meg, és egy teljesen más világban, más életbe lépnek át már megtérés után, és dúlt bennem estéről estére ez a harc, és legutolsó este, amikor a lelkipásztor az ige hirdetés végén felkérte azokat, hogy nyújtsák fel a kezüket, akik át szeretnék adni az életüket az Úr Jézusnak, leboruláskor voltak, akik már előttem jelezték, felnyújtották a kezüket, és a lelkipásztor mindegyik jelentkezés után ezt a kifejezést hallottam, áldjon meg érte az Úr. De az a hang nem, ahogy az a lelkipásztor ezt elmondta, engem annyira megérintett, akkor döntöttem el, hogy én ebből az áldásból nem akarok kimaradni. És vettem az erőt az Úrtól, az ő lelke által, és felnyújtottam a kezemet. És ezek után megvallhattam az Úr Jézusnak az én bűneimet, és megbocsájtott nekem, és másik nap már el is jöttem. Akkor Gerke István lelkipásztorék voltak itt a gyülekezet lelkipásztora, és jöttem is hozzá, és jelentkeztem, hogy én most már tényleg eldöntöttem, az Urat akarom követni, és én be is akarok merítkezni. És erre sor is kerülhetett. Én még abban az évben, ősszel, októberben elpecsételhettem az életemet, és bemerítkedhettem itt a gyülekezetbe.
2: Gabriella, miben változott az életed? Véletlenül se bántásnak vett, de a férjed továbbra se volt melletted, mert igen, Isten meg már haza vitte. Igen. Továbbra is egyedül kellett nevelned a kisfiad. Miben változott az életed?
3: Hogyha hétköznapi szemmel, emberi szemmel nézem a dolgokat, minden ment tovább. De hogyha azt nézem, hogy és felismerem azt, hogy Isten mennyire munkálkodott az életemben, teljesen megváltozott. Már abban a pillanatban úgy éreztem, hogy szabad vagyok. Visszaemlékszem a reál következendő napokra, amikor dolgozni mentem, úgy éreztem, 10 centivel a föld felett járok, én nem érintem a földet, úgy megyek. Az a boldogság, az a szabadság, amikor már nem érzed a terhet a vállaidon, és tudod azt, hogy nem egyedül kell vigyed. Egyedül vagy, de mégsem egyedül, mert az Úr ott van veled, és számíthatsz rá, és napról napra érezhettem az ő gondviselő szeretetét. Apróságokban is, de nagy dolgokban is. Ha arra gondolok, hogy még a férjem halála előtt az Úr már gondoskodott rólunk. Egy hónappal a halála előtt eljött hozzánk egy fiatalember, hogy nem-e szeretne életbiztosítást kötni. és megkötöttük az életbiztosítást egyetlen egy befizetéssel, és abból az összegből, amit megkaptunk, abból az összegből tudtunk lakást vásárolni magunknak. Ha akkor az úr nem így gondoskodik, nem küld ilyen a fiatalembert, mi nekünk nem lett volna hol lakjunk, mert vasútnál dolgozott a férjem, és ott laktunk albérletben. Már maga ez a dolog, hogy így gondoskodott az úr. De sok dolog van, érezhettem munkahelyen, az egészségi állapotom megváltozott. Az, amikor azt mondták, hogy soha nem lehetek gyógyszer nélkülileg. Az úr meg tud gyógyítani.
2: Udvariatlan kérdést teszek föl, ne haragudjál. Soha nem érezted azt, hogy kérdések, esetleg lázadás van Isten fele benned, hogy hát ez miért pont veled kellett, hogy történjen, hiszen hívő református lány voltál. Isten szerint akartál már akkor is házasodni.
3: De igen, addig, amíg nem ismertem meg az urat, és addig, amíg nem értettem meg, hogy miért is történt ez, de nagyon sok volt a miért, és nagyon sokszor elmondtam, hogy miért. Hát nem látod, uram, hogy én milyen gyarló és gyenge vagyok. Hát én egy nő, legyek családfenntartó, édesapa is, feleség dolgát is, mindent az én nyakamba szakadt, és mindent egyedül megoldani. De ezek a miértek egy idő után, mikor már megértettem, hogy miért is történt ez velem, elhalkultak és elmúltak. Nem volt rövid idő, ezt bevallom, hosszú idő volt, évek teltek bele, de már nincsenek.
2: Az a kisfiú azért elkezdett növekedni, és biztos föltett kérdéseket. Hogy lehetett ezekre válaszolni?
3: Volt, amire könnyű volt, de volt, amit ténylegesen nehéz volt, hogy megértse, de hála az Úrnak, olyan csodálatos az ő kegyelme, ebben is megláthattam azt. Egy nagyon értelmes és okos kisfiú volt, és tényleg voltak sok kérdései, de mindig megértette azt, amit kérdezett, és én meg tudtam neki válaszolni, és elfogadta, így nőtt fel, hogy mi ketten vagyunk, és neki nincs az édesapja, mert meghalt, és ez egy, ahogy növekedett évek múlva, ez így teljesen természetes volt neki, hogy na, mi vagyunk, úgy vagyunk egy család, hogy van az édesanyám és én.
2: Még most se vagy olyan idős, hiszen nagyon fiatalon történt mindez. Nem ostromoltak, hogy miért maradsz te egyedül?
3: De igen, mindig vannak emberek, akiknek furcsa ez a dolog. Furcsa az, hogy miért vagyok egyedül, és hogy miért nem házasodtál még meg. De nekem, miután megismertem az urat, és előtte is voltak már érdeklődők, de mikor megismertem az urat, én eldöntöttem, hogy én csak úgy szeretnék házasodni, olyan férfival, aki az Úr gyermeke, és vele szeretném az Urat dicsérni. De az Úr még nem küldte el azt a férfit.
2: Anyagilag nem volt ez nagyon nehéz? Vagy Isten nem engedte, hogy nagy szükséget lássatok?
3: De volt időszak, amikor nagyon-nagyon minden egyes bani be kellett osztani a pénzünket, de hadd mondjam el, hogy ebben is az Úr nagyon reán tekintett, és volt sokszor, amikor nagyobb dologban volt szükségünk, akkor mindig gondoskodott az Úr. Voltak testvérek, testvérnők, mindig. És használt eszközöket is. Például volt egy női konferencia, amire elmentünk egy alkalommal, és egyféle kreatív foglalkozás volt, ezzel a címmel, hogy semmiből valamit. 3D-s origámit tanítottak meg nekünk bizonyos szintig elkészíteni, és ez engem nagyon megfogott, nagyon érdekelt, hát hazajöttünk, És amíg meg nem tanultam magamtól, és el nem készítettem a legelső 3D-s origamiból a hattyút, egy hattyú volt a legelső, én addig nem nyugodtam. Elkezdtem csinálni ezeket a 3D-s origámis dolgokat, vázákat, kaktuszokat cserébe, nagyon sokféle hattyút, voltak érdeklődők, és ezekből bizony volt, hogy pénzt csináltam, és ez nagy segítség volt. Aztán, ahogy mindig keresgéltem ezekre a dolgokra rá az interneten, elém került egy alkalommal a quilling technika. És elkezdtem ezzel a technikával képeslapokat készíteni.
2: Meséljük el a hallgatóknak, hogy ez micsoda, jó?
3: Ez egy ilyen magyarul úgy fordítják le, hogy fordított szallagtechnika. Ezek papírszallagok, amiket felsodrunk, és különbözőképpen megformázunk, és akkor nagyon csodálatos virágokat és képeket lehet elkészíteni vele. Igen, készítettem sok száz képeslapot. Megismerték a városban az emberek különböző alkalmakra, és bizony, volt olyan, hogy másik napra nem volt egy kenyérre valunk, és az úr küldött egy valakit, hogy szeretne egy képeslapot. És én elkészítettem, este, éjszaka, reggel átadtam, és meg volt a kenyérre valunk. És így is gondoskodott az úr rólunk.
2: Sok év telt már el azóta, hogy döntöttél az úr mellett. Nem bántad meg?
3: Nem. Nem, egy percet sem. Azt vallom, hogy bármilyen nehéz is, az Úrral nincs olyan teher, amit nem tudunk elvinni. Ha az Úrat nem ismerem meg, nem tudom, hol lettem volna. Hol lennék most? Bizonyára, hogy Istennek ez volt a terve. Én ezt hiszem és vallom, és soha nem volt bennem az, hogy nem, vagy miért, vagy feladom. Nem.
2: Kívánom, hogy mindvégig kitartsál, hiszen az van a Bibliában, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül, és köszönöm szépen, kedves Gabriella, hogy mindezt megosztottad velünk.
3: Én is köszönöm. Köszönöm.

0: A műsor végén megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Köszönjük, hogy imádkoznak értünk. És köszönjük mindazoknak, akik anyagilag is támogatják szolgálatunkat.
1: Ha szeretnének velünk kapcsolatba lépni, vezetékes telefonszámunk 1-es körzet 327 04 40.
0: Mobiltelefonszámunk 36 20 56 52 840.
1: E-mail címünk radiokukac.mera.hu.
0: Postacímünk 1428 Budapest, Postafiók 4. Isten áldását kívánja a műsor szerkesztője, Kulcsár Anikó.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 18-án, szombaton, az Isten igéjét az Ószövetségből, Mózes első könyvéből, az 5. rész 2. versét így olvassuk. Isten férfivá és nővé teremtette, megáldotta és embernek nevezte őket. Az újszövetségi ige a rómaiakhoz írt levél 12. részének 10. versre. Pál apostol ezt írja, a tiszteletadásban legyetek egymást megelőzők. Emberi értékek, társadalmi hierarchia, családi szerepek, kulturális és etnikai beágyazottságok, ilyen és ehhez hasonló megfogalmazásokkal fennkézett problémák, megoldási kísérleteik, a felettük folyó, sokszor megosztó viták zaja vesznek körül bennünket. A világ az agresszióban, kirekesztésben, háborúkban megnyomorodott, elveszett emberi méltóságot keresi. A maradványait akarja újjáépíteni, mert pontosan érzi, hogy enélkül nincs jövője, hiszen egyre többen kezdenek benne egy élhetetlen hely, idegen, kitaszított vándoraiként élni. Új nézőpontra van szükség. Az ember teremtő a teremtményeit egymás szeretetére és felelősségére bízó Isten nézőpontjára, aki kivétel nélkül mindenkit szeret és értékesnek tart, hiszen annak alkotta meg. Nem az eredeti tervtől való elsodródás távolságát és mélységét kell méricskélnünk, hanem azt a lehetőséget kell felismernünk, amely a maga helyén mindenkit szerethetővé, hasznossá, naggyá tehet. A lehetőség ott szunnyad az emberi közösségekben, hiszen a teremtő isteni akarat erre a létre hívott minket. Ennek az adottságnak a kibontakoztatásában azonban egyszerre kell lépnünk és tennünk. A tiszteletadás nem egyszerűen illendőségen alapuló gesztus, hanem annak elismerése, hogy a világ harmóniájához, minden emberi értékre szükség van. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked mindazért a felbecsülhetetlen kincsért, amelyet emberi létünkkel együtt ajándékoztál nekünk. Add, hogy tőled kapott ajándékaidat egymással megosztva lehessünk, gazdagítva gazdagodó gyermekeid. És így valódi, életre szóló értékké lehessünk egymás számára. Ámen. Ördög Endre gondolatait hallottuk, a nap igéi így szóltak, Isten férfivá és nővé teremtette, megáldotta és embernek nevezte őket. Az újszövetségi igében Pál apostol ezt írja, a tisztelet adásban legyetek egymást megelőzők.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: A menny jelenvaló és eljövendő egyszerre. Ahogy kezemet fogva haladsz életed útján, már tapasztalod a menny lényegét, a hozzám való közelséget. Utad során a mennyre utaló jelek sokasságával találkozhatsz, mert jelenlétemtől a föld is sugárzóan eleven. A szikrázó napfény felébreszti a szívedet. Szelíden emlékeztet ragyogó világosságomra. A madarak és a virágok, a fák és az ég sokfélesége szent nevem iránti dicséretre fakaszt. Tartsd a szemed és füled teljesen nyitva, miközben velem haladsz. Életutad végén ott van a menny bejárata. Csak én tudom, mikor éred el ezt a célt, de az út minden lépésénél erre készítelek. Mennyei hazád tökéletes bizonyossága, békességet és örömöt ad számodra, hogy segítsen az utat során. Tudod, hogy az én tökéletes időzítésemnek megfelelően fogod elérni az otthonodat. Egyetlen pillanattal sem előbb vagy később. Hadd bátorítson a menny reménysége, ahogy velem járod az élet útját.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Korintusbeliekhez írt első levél 15. fejezet, 20-tól 23. versek. Zsidókhoz írott levél, 6. fejezet, 19. vers.

0: Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert szövetsége van igazságnak és hamisságnak? Vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel, és mi egyessége Krisztusnak Béliállal? Vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? Korintuszi második levél 6:14-15.
1: Föl kell ismernünk az összeegyeztethetetlen ellentétek fölmerülését, és ne próbáljuk viszályára fordítani azt, amit Isten szétválasztott. Ahol igazság van, ott békesség, igazi élet van, de az igaztalansággal és bűnnel békétlenség jár együtt. Tudatlanságra val elmozdítani azokat a határköveket, amelyeket Isten állított. Élesen szét van választva egymástól az igazság és igazságtalanság, a világosság és a sötétség területe. Nem bizonytalan határ ez. Nem lehet egyszerre mind a két területen mozogni, következmények nélkül eltolni a határokat. Aki isteni szabály szerint cselekszik, megütközést kelt, és sokszor lehetetlenné teszi magát, de mégsem szabad elegyíteni. Aki a sötétség területének szabályait követi, az kizárja magát a világosság birodalmából. Szakadék ez, amelyet nem lehet és nem is szabad áthidalni. Hívőnek a hitetlennel nincs közössége. A világ csak az övéit szereti. Jézus gyülekezete neki idegen test. Ugyanakkor a hétköznapi fölfogással szembe, mely a konfliktusokat és ellentéteket kártékony jelenségeknek tartja, a tudományos fölfogás ezeket az összeütközéseket természetes, törvényszerű eseményekként kezeli. A fejlődéshez mindig kell diszharmónia, bomlás és egyesülés. A konfliktusok adta lehetőségek révén fölszabadulnak az érzelmek, felszínre kerülnek az eltérő vélemények, és így segítik az emberi kapcsolatok alakulását. Ha ezt tudva figyelünk Isten tanítására, nem kell szembefordulnunk azzal, hanem segítségével oldhatjuk föl a konfliktusos helyzeteinket.
0: Drága mennyei atyám! Vas Albert verse fejezi most ki teljesen a kavargó gondolataimat. Látható az Isten fűben, virágban, dalban, fában, születésben és elmúlásban, mosolyban, könyvben, porban, kincsben. Ahol sötét van, ahol fény ég, nincs oly magasság, nincs olyan mélység, amiben ő benne nincsen. Arasznyi életünk alatt nincs egy csalóka pillanat, mikor ne lenne látható az Isten. De jaj annak, ki meglátásra vak. A szeme elé a fény korlátja nőtt. Az csak olyankor látja őt, mikor leszállni fél az álom. Ítéletes, zivataros, villámvilágos éjszakákon. Segíts, Istenem, hogy jól lássam, Konfliktusaim, a körülöttem élők és köztem lévő eltérések eredményei, nem pedig okai. Azt is tudnom kell, hogy az önmagammal, a bűnös késztetéseimmel folytatott harc is annak eredménye, hogy egymásnak ellentmondó elvárásoknak akarok megfelelni. A te útmutatásodat kérem, hogy ezek között megfelelően döntsek, hogy csak a te világodhoz kerüljek közelebb, a te parancsolataid legyenek vezetőim. Hadd tartsam szem előtt, hogy te mindent megteszel értem, de semmit helyettem. Segíts, hogy tudjam igazán, ki vagyok. A tőled kapott világosság fénye járja át mindenkor elmémet vívódásaimban, döntéseim előtt. A bennem dúló ellentétek leküzdésében az mutassa meg a te igazságodat, békességed vonzását, a krisztusi keskeny ösvény örök értékét. Ámen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Zajból csendbe. A mindennapokat uraló zaj adta az idei egyházkerületi ifjúsági tábor aktualitását. A téma a csönd volt, az a csönd, ahol meghallhatjuk Istent. A Dunántúl valamennyi egyházmegyéből érkezett 160 gyermek abban kapott megerősítést, hogy az Istennel megélt csend nem passzív, unalmas tevékenység, hanem gyógyító, ösztönző, kiutat teremtő, aktív párbeszéd. Zajos világban élünk, ezért gondoltuk úgy, hogy fontos definiálni a gyermekek számára, hogy mi bibliai értelemben a zaj, annak milyen veszélyei vannak a lélekre, és milyen utat adhat Isten a csöndben, mondta Kálmán Csaba lelkipásztor, a tábor vezetője. Ez a korosztály keresőkorban van. Keresik önmagukat, az útjukat, az Istennel való kapcsolatukat. A Balaton fenyvesi hét alatt azt akarták megmutatni nekik, hogy a csöndnek milyen pozitív hatásai vannak azokra a lelki folyamatokra, amelyek ebben a keresésben fontos szerepet töltenek be. Nem csak ünnepek idején segít a református szeretett szolgálat. 150 olyan idős rászoruló és család vehetett át adományt a szeretett szolgálat képviselőitől július 14-én, akik az elmúlt időszakban segítséget kértek a szervezettől. A szeretett szolgálat számára fontos,

0: családot otthonukban látogattak meg a szeretett szolgálat munkatársai. Az alkalmon részt vett Fekete Károly püspök, valamint Balogh Róbert lelkipásztor, a szeretett szolgálat ügyvezető helyettese is. A püspök a hegyi beszéd ígéivel bátorította a jelenlévőket, majd közös imádságra hívta őket. Ahogyan fogalmazott, az ember nem csak test, hanem lélek is, egy osztatlan egész. Ezért fontos, hogy Isten igéjével a lelkünket is tápláljuk és megerősítsük. A keresztségtől a mennyei hazáig 15-ször szerveztek gyermektábort a ferencesek Csíksomjón. Assisi Szent Ferenc tanzitusának, azaz boldog halálának 800. évfordulójához és a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye idei keresztségről szóló pasztorális évéhez kapcsolódott az idei Assisi Szent Ferenc iskola. Az erdélyi ferencesek által szervezett 170 gyermeket megszólító tábornak július 9-e és 12-e között a csíksomjói Ferences Rendház adott otthont. A négynapos programot tanítások, imaalkalmak, szentségimádás, valamint számos közösségi és sportprogram is színesítette. Kaplonyból, Kolozsvárról, Gyergyóremetéről, Sepsiszentgyörgyről, Csíkszeredából és környékéről, illetve más településekről is érkeztek a résztvevők a 4.-8. osztályos diákoknak szervezett táborba. A gyermekek táboroztatását mintegy 60 gimnazista, egyetemista és fiatal felnőtt is segítette. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Vasárnap a felhők, és ugyanúgy napsütés is lesz. Elszórtan zápor is akad. Északnyugati szél, és 26-32 fok valószínű. Hétfőn a napos időt kevés felhő zavarja, de helyenként eshet eső. Északi a szél, 24-29 fokban.
1: Íreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok! Köszöntjük titeket az Érted Podcast legújabb adásában. Újra velünk van Dániel. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Legutóbb, mikor beszélgettünk, akkor a férfiasságot érintettük, és említetted egy olyat, hogy a programaitokon keresztül olyan kihívások, olyan határok elé állítjátok a férfiakat, amelyek által a jellemükből valami megmutatkozik, akár negatív, akár pozitív irányba. Indítsuk is ezzel, hogy melyek azok a határok, amelyekkel egy férfi vagy egy nő egy átlag keresztén rendelkezik?
4: Hát miről beszélünk, amikor határokról beszélünk? Az ember pontosan különbséget tud tenni a között, például, hogy mi az, ami az ő feladata, és nem a többieké, és mi az, amit ő már nem tud egyedül elhordozni, és szüksége van másokra. Tehát, hogy hol ér véget a képessége. És ebbe a folyamatba tudni ezt a határt, ami a kettőt elválasztja, az nagyon fontos dolog. Na most, ha feszegetünk határokat, az történik, hogy az ember elkezdi megérteni és meglátni azt, hogy pontosan hol húzódik ez. Mert az is probléma, amikor az ember túl sok mindenre mond igent, túl sok mindent enged be az életébe. De az érem másik oldala, amikor én hamarabb húzom meg a határt, akár képességeim határát, mint ahol valóban ott van. És

0: ez az egyik útja annak, hogy igazán felnőttek leszünk.
1: Ez szerint azért is fontos ezek a határoknak a tisztázása, meg nagyobb határok kitűzése, hogy ne kényelmesedjünk el. Tehát hajlamosak vagyunk erre, hogy ebben a gyerek lelkületben maradjunk, hogy ami nekem jól esik, amit élvezek, ami jó nekem, és nem érdekel, hogy mi a kötelességem, vagy hogy hogyan érlelődhetek, vagy vállalhatok felelősséget.
0: Igen. És a kényelem nem is a kényelem eszméje miatt baj, hanem amiatt, hogy egy ponton nem tesznek meg már helyettem mások semmit.
1: Így van.
0: Tehát nekem kell gondoskodnom az életemről, és az ember az élete folyamán, a felnőttsége folyamán újra és újra rájön arra, hogy felelős. Tehát, hogy dolgok nem azért nem történtek meg, mert szerencsétlen vagyok, hanem azért, mert nem tettem meg. Nem próbálkoztam. Tehát az első ott kezdődik, hogy kitűzök-e egyáltalán célokat. Tudom, hogy mit akarok. Mi az konkrétan, amit akarok? Ez egy nagyon veszélyes dolog. Tehát abban a pillanatban, hogy én megfogalmazom, hogy mit akarok, abban a pillanatban én magamat ráállítottam a csalódás útjára. Mert az én álmomból, az álmodozásomból lehoztam a realitásba, és akkor én kiteszem magam a csalódás lehetőségének, hogy egyrészt vagy nem érem el, amit akarok, vagy amikor elérem, nem olyan lesz, mint amilyennek szeretném, hogy legyen. És ebben nekem nagyon kényelmesen jön a nem lehet, meg nem tudom, meg nem bírom. Ezzel igazából óvom magamat, de ez nagyon sok bajnak a kezdet. És egyébként az ember képes feldolgozni mindazt a csalódást, amit az okoz, hogy nem sikerült elérni, hogy elbukott, meg azt, hogy amit elért, az nem olyan, amilyennek lennie kell. Ez közelebb visz az egészséges és jelentőségteljes emberi élethez. Ez közelebb visz engem ahhoz, hogy én a valóságban éljek. És az a durva, hogy egyébként egy magasabb életminőséget hoz. Tehát az az ember, aki folyamatosan próbálkozik és elbukik, annak az embernek boldogabb az élete, mint aki nem próbálkozik.
1: Igen,
0: aki dönt és rosszul dönt, annak gazdagabb az élete, mint aki nem dönt. Van valami. Én lent vagyok a létezőben. Igaz, hogy ez nem úgy sült el, ahogy szerettem volna, de nem az álomok világába vagyok. Szóval nem is csak, mert hogy nehogy úgy hangozzunk, mint moralizálók, akik csak a kényelmet hozzák, hanem az a durva, hogy a nap végén nekünk ebbe konkrétan ki kell fizetni egy árat, hogy én hol mondom azt, hogy valójában elég.
1: Talán valahol olvastam ezt, hogy a kudarctól való félelem sokkal bénítóbb, mint maga a kudarc.
0: Igen.
1: Tehát
0: igen.
1: Ez döbbenetes, és erre nekünk vigyázunk el. Melyek a legnagyobb akadályok a határaink leküzdésében? És mit tehetünk ezek ellen, hogy ezeken túljussunk, hogy ne bénítsak meg ezek a dolgok, ha megosztanál néhány tapasztalati dolgot, vagy amit felismertél mások életében?
0: A személyiség határoknak viszont az a része, hogy nekem jogomban áll megfogalmazni, hogy mi az, amit szeretek, mit nem, mi az, amit hajlandó vagyok elviselni, és mit nem. Az is egy nagyon-nagyon fontos dolog. Egyébként ez is kapcsolódik az erőhöz, és amikor én a saját munkámat nézem, ami a férfiak körül zajlik, és a férfiak krízisét látom, akkor egy határkrízis van, nem csak azon a téren, hogy túl szűken húzzák meg a határaikat, hanem máshol meg nem állítanak határokat. Tehát kibejárnak az életükben, nem mondanak nemeket. Ez egy félelmetes dolog. Na most, ha kérdezed, hogy mi az oka ennek, mik a kihívások, itt általában az a kihívás, hogy engem nem fognak szeretni, nem fognak elfogadni.
1: Nem, ezek elég fontos.
0: Igen, tehát egy kényszeres függés az emberek elfogadásától. És ez egy nagyon komoly probléma. Én nem bírom eltűrni, vagy elviselni, hogy nem szeret mindenki. Azon az emberen mindenki áttapos, aki mindenki kedvébe akar járni. És ismerjük ezeket a karaktereket, vagy ismerjük a saját életünknek azoknak a szakaszait, amikor így léptünk be egy közösségbe. És tudjuk ezt magunkról. Egyébként tényleg való a kettő összefügg, mert az az ember, aki folyamatos kihívásokban megerősödik, az egyébként azt is tudja tűrni, hogy emberek elégedetlenek vele, vagy haragszanak rá. És nagyon fontos itt még egy kitérőt tenni, hogy mi van a férfiakkal a házasság terén. Mert itt sokszor a kereszténység mögé bújunk, és azt mondjuk, hogy mi a szeretet, a megértés miatt viselkedünk valahogy a házasságunkban, pedig alapvetően a félelem miatt viselkedünk valahogy a házasságunkban. Tehát én nem szeretem a feleségemet, amikor engedélyeket kérek, hanem félek a haragjától. És ez nagyon-nagyon más. És az a durva, hogy ebben a feleség ezt pontosan tudja. Tehát rengeteg, nem rengeteg, tehát sajnos több, mint szerettem volna olyan férfival beszélgettem, akitől a felesége vált el. És azt mondta, hogy azért válok el tőled, mert nem vagy férfi. És hozzáment egy nem hívő cégvezetőhöz, és most ebben nem akarom a felelősségétől fölmenteni a nőt, és ebben rengeteg nagy hiba volt, de a férfiak sokszor azt mondták, hogy tudod, mit igaza volt. Tehát, hogy végül nekem fizetnem kellett egy árat azért, hogy folyamatosan megfelelésbe éltem vele. Amitről én eljátszottam, hogy szeretet, és egyszer egy bátyám a saját történetét mesélve azt mondta, hogy nem, ez az abúziónak egy sokkal sunyibb formája. Tehát én erőszakoskodom veled, én el akarom érni veled azt, az én akaratomat, de nem, az, nem egyenesen azt mondom, hogy nem, meg igen, meg ez lesz, meg az lesz, hanem folyamatosan a kedvedbe járok. Ezzel igazából én ugyanúgy rád erőszakolom az akaratomat. Szóval ezek a határtartásoknál az első számú félelem az, hogy engem nem fognak szeretni. És egyébként ez az ára annak, hogy én a határokkal, amiket húzok az életembe, tehát a szilárd nemeimmel, a szilárd igeneimmel, hogy kimerem fejezni és fölvelem vállalni azt, hogy mit gondolok, mit szeretek, mit nem szeretek, miről gondolom, hogy rossz, merek ebben cselekedni, ezzel én megszilárdulok, mint jellem, és jelen leszek a világban, és megkockáztatom, hogy ez valakinek nem tetszik. Tehát be kell vállalnom, hogy ez vagyok.
1: Konfrontálódsz.
0: Na most ez egyébként egy sokkal egészségesebb talaja a szeretetnek. Tehát amikor én tudok nemet mondani, és pontosan tudom, és képviselem, hogy nem, majd azt mondom, hogy én mégis miattad igent mondok, mert szeretlek. Az egy egészen más dolog, mint amikor azért mondok igent, mert félek, és nem szeretném, hogy utálj, mert akkor én magam miatt mondok
1: így van,
0: igent.
1: Ez önzőség.
0: Tehát, hogy én nem neked mondok igent, én magamnak mondok igent. És ezért a pont paradox módon az, hogy az ember elkezdi megkockáztatni a kapcsolataiban, és csak tanácsként mondom, mindig a legközelebbi kapcsolattal kell kezdeni. Mindenki akkor érzi ezt akutnak, amikor van egy távoli kapcsolat, egy főnök, egy ilyen-olyan dolog, de a barátaidnál kell kezdened, ahol tudhatod azt, hogy egyébként nagy az esélye arra, hogy ők szeretni fognak akkor is, amikor te nemet mondasz. Szeretni fognak akkor is, amikor fölvállalod magadat. Szóval ott kell elkezdeni, és amikor ezt elkezded csinálni, akkor paradox módon azt veszed észre, hogy nem eltávolodsz az emberektől, hanem dolgok közelebb kerülnek. Tehát azt kérni egy embertől, hogy ne járjon be a kertembe, de ott az ajtó is használja, az nem bűn.
1: Így van. Beszélj most akkor arról, hogy azok az emberek, akik meg nem akarnak határokat, vagy újabb határokat kitűzni maguk elő, hogy melyek ezeknek az akadályok, hogyan lehet ezeket leküzdeni?
0: Hát a képesség határoknak a szűkre szabásánál, meg én azt látom, hogy kell egy kicsi szándékosság. Tehát az első dolog, amit én ajánlanék, hogy az ember nézzen körbe, és tartson egy számadást, hogy mik azok a döntések, mik azok az utak, amiktől fél. És tudatosan vállalja be. És
1: tehát gyakran a félelmeink a határainkat mutatják?
0: Hát gyakran a félelmeink, a félelmeink plusz tényleg a kényelem szeretetünk, meg a küzdelemtől való, nem is azt mondom, hogy félelme, hanem küzdelemtől való óckodás az, ami minket ott tart. Tehát sok indok lehet, de az biztos, hogyha az ember elkezd kilépni a komfortzónájából, akkor megtalálja azt, hogy valójában húzódnak a határa, és azok mennyivel kiebb vannak talán, mint amire eddig berendezkedett. De a félelem egy ilyen dolog. Tehát én azt gondolom, hogy meg kell tanulni rossz döntéseket hozni. Be kell vállalni, mert az a baj, hogy másképp az ember nem éred meg. És megint ez néha egy a kereszténységgel együtt járó negatív melléktermék tud lenni, hogy mi úgy gondoljuk, hogy Isten köteles nekünk mindig megmutatni a legjobb utat. Tehát én nem döntök, nem lépek, imádkozok és várok. Ami egyébként valahol bölcs, de egy ponton ez egy olyan dinamikát is tud behozni magával, amikor én folyamatosan azért rakom ki a radarokat, hogy ne kelljen elbuknom. Én rettegek az elbukástól, és rettegek a csalódástól, tehát én nem bízom, ezért imádkozok, nem azért imádkozok, mert bízok.
1: És még van itt egy csapda. Ha én ezeket elkerülöm a jellemem formálódását.
0: Igen, a jellemet formálódása.
1: És Isten lehet éppen azért engedni meg ezeket, és aztán jelezni a radaraimon keresztül, na most.
0: Igen, meg elfelejtjük azt, hogy Isten mint apa nevel engem.
1: Igen.
0: Tehát, hogy én egy férfivá válás, tehát ugye nekem ez a munkám, én ezzel foglalkozom sokat, a férfivá válásnak a része az, hogy az ember próbálkozik és elbukik, és próbálkozik és elbukik, és megtanulja a csalódást is feldolgozni. És az elköteleződésekből egy-egy út iránt születnek a meggyőződések. Tehát az, hogy miért okos, miért bölcs valaki, azt megelőzi rengeteg hiba, rengeteg fájdalom. Az, hogy miért tudja meghatározni az életének az egészséges határait, az azért van, mert próbálkozott. Mert koszos lett a keze, mert véres lett a keze is. Hallottam egy törzsről, ahol a férfi beavatása, a gyerek férfi beavatásának az volt az egyik módja, hogy kirúgták az egyik fogát. Tehát azt mondták, hogy a férfiasság az, hogy te tudod, hogy az élet kemény, hogy megsérülsz. Hogy vagy az, hogy elküldték egy feladattal, és nem volt érdekes, hogy a feladatot sikerült-e teljesítenie. Sőt, fontosabb volt az, hogy elbukott ebbe a feladatba, és ezt átélte, és ezt teljes mértékig ennek a felelősségét átélte, és el tudta hordozni. Na ez volt a felnőtté válásnak az első lépése, vagy a nagy tesztje, ez volt a beavatás legfontosabb momentuma. Szóval én azt gondolom, hogy rá kell ébrednünk arról, hogy nem kell annyira nagyon-nagyon biztonságosan élni, mert a bukásainkból is tudunk növekedni.
1: Egyébként ez még felfedezett a gyülekezeti életben is. Amikor nem merünk nagyobb határokat, hogy mivel lesz a kudarcba fullad, mi lesz, ha nem fog működni. Tehát, hogy hittel lépni például. És mi van, ha nem megy? Hát akkor megyünk tovább, és Isten majd megmutatja.
0: Nem tudom, hogy nektek
1: hátradőlünk.
0: Igen. Nem tudom, hogy nektek eljött ez időszak az életetekbe, tehát én 18 éves, majdnem 19 voltam, amikor hitre tértem, és ott nagyon sok nagyon lendületes, meg nagyszerű dolog történt, meg nagyon erős vezettetések Istentől. Aztán elmentem egy bibliaiskolába, ahol tényleg éjjel-nappal nem csináltam más, mint kerestem Isten akaratát, meg olvastam a Bibliát, meg tényleg nagyon benne voltam, és akkor is ott nagy megértéseim, megfejtéseim, kijelentéseim, vezettetéseim lettek. És akkor elindult a hétköznapi élet, és egyszer csak azt vettem észre, nem tudom hányadik évében a kereszténységemnek, hogy beakadtam döntésekbe. Tehát, hogy várom, hogy mi legyen, hogy legyen, itt is szorongok, rettenetesen, meg itt is szorongok. Tehát két út van, és az egyiktől jobban félek, mint a másik. És volt, hogy nem döntöttem 3 évig. Ami iszonyatos kárt okozott a környezetembe, de nem mertem dönteni. És nem értettem, hogy mi a baja Istennek. Miért nem mutatja meg? Mi történt? Mi folyik itt? És egy nagyon hosszú és fájdalmas út volt, amiben én azt, hogy majdhogy nem úgy éreztem, hogy a hitem megtörik Istenbe, azt a kétséget, azt a lobogtatott vádiratot Isten felé, megértettem, hogy voltak éppen Isten legnagyobb hűségének a bizonysága felém, mint ember felé, mert ő érdekelt egyébként, hogy egy érett felnőtt ember legyek, aki képes döntéseket hozni. Hogy ő nem ennyire steril, hogy nincs olyan, hogy megnyomom a piros gombot, és kijön a pontos válasz az életre, hanem engem felnőtté akar nevelni. És még fiatal voltam, amikor bejártam előadásokra megérteni Isten akaratát, megérteni egyre jobb, hogy van Isten akarata. És akkor ott mondták, hogy hát nincsenek ilyen sablonok, könnyen eldönthető sablonok, hanem az ember egyre inkább megérti, megismeri Istent, megérti az igét, és elkezd tudni úgy dönteni. És ott ültem, és azt mondtam, ezt nem értem. Hogy gondolják ezt? Hogy lesz ez? Mikor fog ez eljönni? És ennek egy nagyon fontos mozzanata egyébként a bukás. Most azt, hogy az ember bevállalja. Rájön arra, hogy egyébként, hogyha ő rosszul dönt, az nem abszolút mértékben rontja el az életét. Tehát Isten nagyobb a döntéseinknél.
1: Így van.
2: Még azt hiszem észre sokszor fiatalok között, hogy ugye pont amit te mondtál, hogy sokkal veszélyesebb az, hogy nem döntesz, és egy helybe toporogsz, mint hogy döntsél valamit. És éppen ezért így félelemmel állnak neki az életnek, hogy most mit dolgozzak, milyen egyetemre menjek, milyen párt választok, stb. És ezzel én ott látom a gondot, hogy azt hiszük, hogy azzal, hogy mi rosszat döntünk, mi tönkreteszünk Istennek a tervét. Pedig mi nem vagyunk egyáltalán nagyobbak Istentől, és attól, hogy mi egy rossz döntést hozunk, nem tesszük tönkre Istennek az egyetemes akaratát.
0: Igen, és sőt, a legtöbb legdurvább dolog, amire én rájöttem a saját életembe, hogy engem nem érdekelt Isten terve. Engem a siker érdekelt. A fájdalommentes élet érdekelt. Engem a boldogság érdekelt, csak úgy gondoltam, hogy Isten tervén valósul ez meg. Én ezért szorongtam. Tehát nekem ezek az évek azt mutatták meg, hogy Isten azt mondta, hogy Dani, ha te az Isten terve miatt aggódsz, akkor nem aggódnál, mert azt tudod, hogy az én kezemben van, nem nagyon lehet tönkretenni.
1: Így van.
0: Tehát megölték a fiamat, és ezzel győztem. Tehát, hogy a világ legnagyobb gonoszsága, úgy tűnt a sátán legnagyobb győzelme volt az én legnagyobb győzelmem. Nincs olyan fegyver, amit ne tudnék az ellenségem arcába fordítani. Tehát, hogyha téged tényleg az érdekelne, hogy legyen meg az én akaratom, akkor nem aggódnál. Te konkrétan azért aggódsz, hogy boldog legyél. Eked ez az iszonyatos félelmed. És tényleg itt sokkolódtam, hogy tényleg, amúgy ebben van igazság. Szóval ezért vagyunk néha leblokkolva. Amikor le vagyunk blokkolva, akkor általában az arról beszél, hogy vannak báványaink. És azok a báványok veszélybe kerülnek. És elönt minket az egzisztenciális félelem. Mert hogyha ezt most nem tudom jól megcsinálni, akkor biztos, hogy minden rossz lesz. Tényleg? Tényleg minden rossz lesz? Mekkora hatalmat tulajdonítok most akkor ezzel a dolognak, ezzel ennek a dolognak.
1: Én most olvasom a zsidókhoz írt levelet, és két gondolat a szúrunk itt az egyik, ami úgy kijön, azt hiszem a 12. részben, de a tévedek elnézést ad a vége fel, hogy Jézus Krisztus a hitünknek a szerzője és bevégezője is. Tehát, hogy aki elkezdte bennem a jó munkát, az be is végzi, meg aki Isten szereti minden javukat munkáját. Tehát, hogy nem kell ennyire görcsösen féljek. Én ezt magamnak is mondom, meg ez üzenet nekem, Dániel, és köszönöm, és remélem, majd lesz maradandó nyoma az életemben, meg hogy vizsgáljuk meg magunkat, hogy nem-e tényleg az egzisztenciához ragaszkodom, a vélt biztonsághoz, és ezt próbálom Istenre ráhúzni, és ezért nem merek lépni, vagy félek a kudarctól.
0: És a határok feszegetéséhez visszatérve, vagy a határok fontosságához visszatérve, én itt megint csak azt látom egyrészt, hogy mennyire bálványom, mennyire létszükségem, hogy az emberek elfogadjanak, hogy merek-e megkockáztatni egy olyan életet, amiben nem tudom kontrollálni az embereket. Ez is egy bizalomról szól. Merem-e azzal megkockáztatni egy életet, hogy fölvállalom, amit valójában gondolok, amit valójában érzek, hogy nekem mi a jó, mi nem jó, hogy nem megyek el oda, ahol nem akarok elmenni, hogy nem csinálok annyit, amennyit nem akarok csinálni, azt csinálom, amit úgy gondolom, hogy fontos lenne, vagy szeretnék csinálni. És persze ez még mindig azt jelenti, hogy hosszú távon alkudni fogok az emberi kapcsolataimba azért, hogy közösségem lehessen, mert rólam se szólhat minden. Tehát egyik oldalt ez ugyanazt a bizalmat követeli, mint a döntések. Annyira vására kell vinnem a bőrömet. De a másik fontos dolog, amit én megláttam, hogy és ezt is a munkámon keresztül, hogy a határok feszegetés, hogy én mennyire vagyok ellenálló képes, hogy mennyit bírok ki, ezt nem tudjuk elválasztani a fizikalitástól. Tehát ha egy ember nagyon meg van ragadva, akkor menjen és aludjon kint kicsit a vadonban. Érezze a vadonnak a nehézségét. Menjen el kalandokra. Menjen el együtt emberekkel olyan dolgokra, amik nehezek és kalandosak, kicsit bizonytalan a végkimenetele. Másszatok meg egy kisebb hegyet. Egyébként Erdélyben ez nem nagy kihívás, mert itt van. Itt inkább azt mondanám, mindig az erdélyi magyaroknak, és ebben az erdélyi magyarok és az erdélyi románok teljesen ugyanolyanok, hogy sokkot kapnak, hogy az ember minek megy ki a hegyek közé novemberbe. Úgy szoktunk kimenni a hegyek közé, hogy nyár van, kimegyünk, sütögetünk, sétálunk egyet, és hazamegyünk. És akkor az XCC-t először megszerveztük itt, október, meg most decemberben, akkor így néznek, hát hülye vagy, te oda nem megyünk ilyenkor, mert nagyon rossz. És persze ez érthető, veszélyes is, de hogy kimenni és kitenni magamat olyan dolgoknak, amiket kicsit nehezek. Fizikailag feszegetni a határaimat. És azt kell észrevenni, hogyha ezt megteszem, az egyébként a jellemem más területein is hatni fog. Ha én merek bevállalni úgymond fizikai veszélyeket, akkor elkezdek tudni más területen is veszélyeket bevállalni. Ha egy picit tovább megyek, nagyobb hegyet mászok meg, mint elsőre kényelmes lenne, akkor egyébként úgy fogok hazamenni, hogy egy picit megerősödtem arra, hogy más dolgokkal is szembenézzek. És ezt most nem akarom kifejteni ennek a pszichológiáját, lehet, hogy nem is tudnám, nem vagyok eléggé szakképzett. Én erre 100%-os tapasztalattal tudok referálni, hogy én ezt láttam magam előtt. Ezt láttam emberek százainak az életében. Tehát ez is az egyik tanácsom. lehet, hogy ennyi volt az, ami az időnkbe befelé, talán az utolsó tanácsom, hogy kicsit lépjetek ki a vadonba, kicsit aludjatok, kicsit érezzétek azt, hogy az életnek nem kell annyira biztonságosnak lenni. Egy éjszaka egyedül egy sátorban, lehetőleg a kaját ne hagyjátok a sátorban, hogy a medvék ne jöjjenek be, de hogy ez is az embert így ráébreszti arra, hogy én egy kemény életre vagyok teremtve. Én nagyon sokat bírok. Küzdelemre vagyok teremtve, most főleg a férfiaknál. Egyébként a nők ezt szinte jobban tudják, jobban tudnak küzdeni. Jobban bírják a fájdalmat, jobban bírják az álmatlanságot. Betegen mosnak, vasalnak, gyereket visznek oda, én meg ha megbetegszem, akkor szívósabb, megbetegszem, akkor egy hétig fekszem, és szeretném, hogy mindenki engem ápoljon. Szóval, hogy ez megint csak segít abban, hogy a kompetencia, a képesség határaim majd kiszélesítsem addig, ahol valójában ott vannak.
1: Engedj még meg egy kérdés, ha már Budapestről eljött ide közénk, és tényleg ismételten köszönjük, hogy a közeliek, gondolok itt családtagokra, közeli barátokra, akár testvérekre a gyülekezetünkből, hogyan segíthetnek ebben nekünk? Akár a határaink egészséges lefektetésében, vagy a határaink, a túl közeli határaink leküzdésében?
0: Hát egyrészt azt tudják csinálni, hogy elfogadják, tehát promótálják, elfogadják, néha kezdeményezik is azt, hogy az ember mondjon nemet, de hát ezt nem tudják helyettünk megcsinálni. Tehát, hogyha én mindig a megfelelési kényszerbe szenvedek, akkor nekem valaki azt mondja, hogy most mondd ezt, amit akarsz, akkor azért fogom azt mondani, amit gondolok, mert engedélyt adott rá. Egyébként, hogy az első az, hogy visszajeleznek, tehát elmondják, hogy akár azt, hogy figyelj, te nagyon sok mindenbe fölmented magad, meg kényelmes életet élsz, vagy nagyon-nagyon emberek kedvébe járó vagy. Ezek sokkoló és nehéz információk, de néha erre szükség van. Én már mondtam szemébe embernek, és nehéz volt. Tehát, mert ez az emberek kedvébe járó ember valahol gyáva is. Tehát a gyávasággal kell szembenézni, és ez egy nagyon nehéz üzenet. Másrészt az, hogyha én nem büntetem meg, hogyha ezt elkezdik, az biztos, hogy segít. De még egy dolog még a határokról, amit talán nem is említettünk, hogy nem csak úgy szoktuk a határainkat elbaltázni, hogy túl hamar húzzuk meg, hanem azt, hogy nem tiszteljük magunkat annyira, hogy azt mondjuk, hogy elég. Tehát túl dolgozzuk magunkat, túl sok mindenre mondunk, igen, nem pihenünk, túl sok kötelességet vállalunk, és ez is egy belső ilyen űzöttségből jön, ami általában kötődik az önértékelésünkhöz. Kötődik megmaradt hangokhoz, amik a családunkból, a korai időszakokban összeszedtünk, és utáljuk magunkat, nem tiszteljük magunkat, és nem bánunk jól azokkal a szükségekkel, amik az életünkben ott vannak. Tehát ez is egy óriási határprobléma. Egy munkaalkoholista ember óriási határproblémákkal küszködik, és azt fontos lenne tudni ezeknek az embereknek, hogy felelősek lesznek egy nap. Tehát egy olyan ember, aki túl kényelmes, meg nem vállal felelősséget, nem dönt, nem lép ki a komfortzónájából, annak legalább van néha tudatossága arról, hogy valamit kéne csinálni, mert elrontom az életemet. De az az ember, aki túl sokat csinál, az sokkal könnyebben nyugtatja meg a lelkiismeretét, hogy én úgy nagyjából rendben vagyok.
1: Ezerre térsz.
0: Sose nyugszom meg, mindig ütönvágom magamat, hogy menjenek a dolgok. Csak az a baj, hogy ennek is van következménye. Tehát az, hogy az egészségem tönkre megy, az, hogy nincsen időm kreativitásra, hogy nincsen időm új dolgokat tanulni, hogy nincsen olyan rész az életemben, amikor csak úgy kapcsolódok egy látványhoz, egy szakhoz, egy hanghoz, egy zenéhez, az emberi életet beszűkíti, és ez probléma. Ez egy idő után nagyon szűk, nagyon boldogtalan, nagyon kiüresedett, kiégett életet okoz. Nem beszélve arról, hogy milyen a kapcsolatom eróziója a családommal, a barátságaim. De közben én baromira meg vagyok győződve, hogy ez iszonyúan értékes. Tehát én nekem el kellett kezdenem a saját életembe és mások életébe konfrontálni ezt a határhibát is. És ebben lehet felelőssége a környezetnek.
1: Köszönjük ezt neked. Kívánom magunknak, meg a hallgatóknak is, hogy legyenek egészséges határaink, és akár eddig területhez tartozunk, hogy a másikhoz, ezeket valóban Isten rázza fel, meg ő orvosolja, és ne ringassuk-e magunkat hamis dolgokban, hanem olyan határaink legyenek, amiket ő elvár tőlünk, és amit tudunk is teljesíteni. Isten áldjon.
0: Köszönöm.
1: Titeket is, és bennünket is.
0: Köszönöm.
2: Sziasztok.
0: Sziasztok.

0: Hát egy olyan dolggal fogunk foglalkozni, amivel nem is akarunk foglalkozni, meg szinte frászunk van, ha ez a dologhoz közelítünk, vagy ironizálok. Van az a közmondás, hogy a pénz nem boldogít, de jó, ha
1: van.
0: Van. Igen ám, de feltevődik a kérdés, hogy én, mint istenfélő, vagy mi, mint istenfélők, hogyan álljunk a pénzkérdéshez. Szeretném, ha már kezd beszélni inkább egy kicsit. Mit is mond a Biblia pénzről, vagy a pénzkezelésről, arról mondanál néhány szót.
1: És három igeverset mondanék gyorsan, hogy mit mond a pénzről a Biblia. 1 Timóteus 6:10, mert minden rossznak a gyökere a pénz szerelme. Máté 6:24, vagy Istennek szolgálsz, vagy a mammonnak, és végül Máté 19:24, könnyebb a tevének a tűfokon átmenni, hogy nem a gazdagnak Isten országába bejutni. Tehát a Biblia azért eléggé negatívan áll hozzá, nem feltétlenül a pénzhez, hanem a pénznek a vágyához, hogy olyan hozzáállásunk legyen, hogy minél több pénzt kell szerezzünk. Ezt úgy érzem, hogy ez az, amit a Biblia elutasít, de ahogy mindenben itt is kell keresni az arany középutat, és pláne itt kell keresni azt, hogy mennyi az annyi, és láttam egy nagyon jó igeverset, ami erre nagyon szépen rámutat, ezt Agur király mondja a Példabeszédek 38-ban, és ő ezt mondja, hogy se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Adj annyit eledelt, amennyi szükséges. Hogy jól lakva, meg ne tagadjalak, és mondjam, kicsoda az Úr, és elszegényedve, hogy ne lopjak, ne gyalázzam az Isten nevét. Tehát valahol itt van a középút a Biblia szerint.
0: Így van, így van. Azért be kell látnunk, hogy ez az olyan téma, tehát ahogy mondtam a vezető, és mindannyian vágyunk a többre. Anyagiakban számol mindenképpen ez, de félbe beszélünk erről. Jézus gyakrabban intette a hallgatóságot az anyagiakkal, a pénzzel, mint a szexuális bűnökkel. És én még csak egyigét tennék ahhoz, amit mondtál, például a Zsidók 13-t azt mondja, hogy tartsátok távol magatoktól a pénz utáni vágyakozást, és elégedjetek meg azzal, amitek van. El kell számolni mi az anyagiak kezelésével is Isten előtt, tehát hogy azt mi hogyan kezeltük. Kapzsi módon, csak magamnak, csak magamra gondolva, és önmagamat szeretve, vagy másoknak is. Egyébként döbbenetes, hogy a keresztény családokban mekkora feszültségeket tud okozni a pénz kérdés, vagy a vagyon kérdés, vagy az örökösödési kérdés. Úgyhogy én úgy gondolom, ettől szabadok kell legyünk. Az Úr így tud adni sokat, de így tud elvenni is.

0: hogyan ne legyek kapzsi, hogyan ne legyek anyagias, hogyan használjam a pénzt, és ne a pénzt használjon engem. Mert tulajdonképpen ez itt az égető kérdés, hogy jó, ha van, mennyi az a sok, amennyit Isten rám bízhat, és nem lesz a bálványom, és így tovább. Tehát, hogy ezeket próbáljuk egy kicsit megragadni a következő kérdéskörökben, meg erre választani már, ha segítenél ebben. És itt bejön ez az adakozásnak a kérdés, hogy adjunk, ne adjunk, vagy hogyan gyűjtsünk. Ha most többet adok, akkor kevesebbet tudok gyűjteni. Ha többet gyűjtök, kevesebbet tudok adni. Ez hogy tudod kezelni, vagy keresztényként hogyan álljak ez, vagy hogy látod te ezt?
1: Ugye te is mondtad már, de van az a vicc is, hogy melyik az a keresztény dal, amiben a legtöbbet hazudnak a keresztények, hogy mindenem tiéd. És te is mondtad, hogy a kereszténynek az a pénztárcája az, ami a legutoljára tér meg, vagy nehezebben veszi át ezt a keresztény mentalitást. És itt is bejöhet egy alapelv, hogyha elgondolkozunk azon, hogy tényleg mire költjük a legtöbbet, mert ahol a pénzed van, ott van a szíved is.
0: Hú, ez nagyon jó.
1: És ezt megvizsgáljuk, hogy mire költöttem egy hónapban a legtöbbet, és lehet az akár játékok, akár étel, akár divatcikkek, akár kényelem, akkor tudjuk, hogy az a mi bálványunk. És mindig a bálványunknak, vagy Istenünknek jó esetben szolgálunk, és a pénzünkkel is ez ugyanígy van.
0: Az nagyon jó. Tehát ez lehet egy alapja mindannyiunknak. Vizsgáld meg, mire költesz.
1: Igen.
0: Mire nem költesz. Ez nagyon sok mindenre fog árulni arról, hogy hogyan állsz a pénzhez. Köszi már.
1: Illetve most az a helyes hozzáállás, amit nyilván nehéz megtartani, hogy ebbe is mondjuk azt, hogy szolidabb a glóriát, tehát minden dicsőség az Istené. És gondoljuk el, hogy hogyan tudok én úgy költekezni, hogy azzal Istent dicsőítsem. Erre figyeljünk oda mi is, hogy osszuk be tényleg a pénzünket, hogy honnan mennyit kapunk, és mit mennyire költünk. Mert lehet, hogy a kiadásunknak a 80% az teljesen magunkról szól. És ha félretesszük a pénzünket, az is ugyanúgy magunknak tesszük félre, hogy egy nagyobb házat, jobb kocsit vegyünk, és hasonlóak. Ami nem mondom azt, hogy feltétlenül rossz, mert én is szoktam ilyet csinálni, sőt, Isten azt akarja, hogy boldogok és bölcsek legyünk. Tehát ne dobjunk el minden pénzt, hanem készüljünk fel akár a nehéz helyzetekre is. És én is ezt vallom, és nem értek egyet azokkal az emberekkel, akik mindig egyik napról a másikra élnek, majd Isten majd úgyis megsegít.
0: Így van.
1: Minden tiszteltem az övék, hogy ekkora hitük van, de szerintem itt a bölcsesség is azért figyelembe kell venni.
0: Illetve az a végletes értek egyet, hogy miért legyen az övé, ami az enyém lehet. Tehát, hogy mindent megkaprontam, meg másikat kihasználni. Tehát, hogy kell legyen látható jele annak, hogy a pénztárcák meg van térve. Ez abban, hogy adok is, vagy lehajolok máshoz, vagy többet adok valakinek. Tehát, hogy néha lélek figyelmeztet, hogy figyelj csak, erről le kéne mondani, hogy oda kéne adni, ingyen kellene ezt vállalni, nem jutatásért. Tehát, hogy nem mindenben azt lássam, hogy hogyan húzhatok hasznot, vagy ezt várjam, mert nem biztos, hogy olyan üzleti érzékem van. Akinek üzleti érzéke van, az meg is teszi, akinek meg nincs, az csak úgy vágyként él benne, de ugyanabb bukott. Tehát azért ne essen félreértés. Illetve ne felejtsük el, hogy az alapelvet, hogy Jézus tanít, aki bőven vett, bőven is arat. Vagy amit szeretnétek, hogy az emberek veletek tegyenek, ti is azt cselekedjétek velük. Vagy az adakozásról, hogy ha az adakozásra beszél, mert említetted a gyűjtést, hogyan is kell adakozni? Tehát most itt legyen ilyen görcsösen tudatos, hogy na, mivel én azt akarom, hogy a pénztárcám meg legyen térve, akkor adakozok, és aj, sírva teszek a persejbe, vagy hogy is legyen ez?
1: Erre hallottam egy jó példát, amit szoktam igyekszek én is gyakorolni. Ez a pásztorunk mondta, hogy ha mondjuk mindenkinek az a keresztény felfogás, hogy a tizedet az oda kell adni Istennek. És hogyha neked nagyon könnyen megy ez, hogy a tizedet odaadjad, akkor kicsit vidd fejbe ezt a számot. Adj oda 15%-ot a jövedelmedből. Adj oda 20%-ot a jövedelmedből. És tedd ezt, és addig maradj annál az összegnél, ameddig kényelembe, nem érzed magad kényelembe. Hogyha te már kényelmesen tudsz adni mondjuk 20%-ot a havi fizetésedből, vagy jövedelmedből, akkor keresd megint egy dolgot, amiben még több pénzt tudsz adni az Úrnak. És te szoktad ezt mondani, hogy az adakozás, meg a gyülekezetnek azért kell, meg azért jó a gyülekezetnek adni a tizedet, mert hogy onnantól kezdve az övéki a felelősség, úgymond. És ugye, mint gyülekezet, nagyon sok embert ismernek, sok gyülekezetnek van szociális szolgálata is, és tudják, hogy kik azok, akinek szükségük van a pénzre. És hogyha nekik adod, akkor több mint valószínűleg jó helyre kerül.
0: Én ilyen megfondolásra adakozok, de mindjárt visszatérek a gondolat elejére. Tehát, hogy a felelősséget az ő kezükbe helyezem. Most van egy-két projektünk, te ismersz már, ahol mi segítünk embereket, de érzem a súlyát. Tehát meg vagyok ijedve tőle, és így szinte azt kiáltom magam, hogy ó, bárcsak a gyülekezet kezelni ezt a helyzetet, nem én kellene néhány barátommal eldöntsem, hogy most adunk, nem adunk, miben segítjük azt a valakit anyagilag. Tehát, hogy ezt én is így látom.

0: 2 Korintus 9-ben tanít erről, a 6-8-9-es versekben, hogy hogyan kell adni. Bőven kell adni, nem szűken. Előre eldöntött szívvel, én mikor ezt megértettem, én azóta ezt igyekszem megélni, hogy én úgy megyek a templomba, úgy megyek imaházba, hogy otthon eldöntöm a szívembe, vagy a kocsiba eldöntöm a szívembe, hogy mit rakok a persejbe. Van, amikor úgy döntöm, hogy nem rakok a persejbe. Van, amikor meg így raknám a kéket, és azt mondja az Úr, nem a barnát. Tehát, hogy a másikat. Fordítva nem szokott az Isten alkodni. Tehát, hogy a nagyobbat raknám is, ha elég a kisebb is. Valahogy. Tehát, hogy nem keftelenül, nagyon fontos, súly, most ezt oda tettem, akkor nem tudok menni biliárdozni, akkor nem jutok McDonald's-ra, akkor már nem iszom meg azt a limonádét, stb. És nem kényszerűségből. Tehát ez nagyon fontos. Ezt gyakorolnunk kell, és azt hiszem, hogy minél többször tesszük ezt, ez segíteni fog. És meggyőződésem, hogy az adakozás segít józanul maradni, hogy ne legyek anyagias. Esetleg, kérem?
1: Hogy még annyit tennék hozzá, hogy mondta te is, hogy a rászorulóknak adjunk. Tehát, hogyha olyanoknak adunk vissza, olyanokat hívunk meg, vagy adunk kölcsön, akikről tudjuk, hogy vissza fogja nekünk adni, akkor mi vagyunk különbözőek a világiaktól. Megyük és megcsinálják, hogy gyere, meghívlak egy sörre, gyere, meghívlak egy mekire, gyere, meghívlak erre, arra, és számítasz arra, hogy igen, most vissza fog majd hívni engem, és sokkal könnyebben adakozol így. De hogyha olyanok adol, akiről tudod, hogy nem tudja visszaadni, az az Isten szerinti. És abban mutatkozik meg, hogy mi teljesen mások vagyunk. Igen. Tehát úgy adjunk, hogy nem várunk vissza semmit. És ha vissza is adja, akkor oké, ez van, de hogy nem ezért adtam.
0: Így van. Én még egy néhány alapelvet megemlítenék azon felül, hogy, tehát, hogy mi segít abban, hogy megelégedettek legyünk, hogy ne legyünk anyagiasak. Tehát mondtuk ezt az adakozást. Tehát szerintem ez a legkiózanítóbb ebben a tematikában. Aztán, hogy gyakoroljuk magunkban, hogy lemondunk, és másokat előnyben részesítünk. Tehát anyagiakban. Lemondunk, és mások előnyben részesítése, illetve el kell felejtenünk azt, hogy mi van a másiknak. Tehát döbbenetes, hogy milyen erővel hat az ránk, hogy a másik is építkezett. A másik vett új kocsit. Milyen telefonja van, milyen cuccai vannak, hol volt a barátnőjével, hol nyaralt. Tehát én úgy gondolom, hogy nem csak magamat vetítem ki, hanem a keresztény embereknek van egy ilyen vívódás, hogy ez a hasonlítgatás. El kell felejtenünk, hogy mi van a másiknak. És teljesen belesimulni Isten akarata, hogy milyen jó, hogy nekem ez van, ezzel rendelkezem, ott lakom, ahol, olyan biciklim van, amilyen. Tehát anélkül, hogy hasonlítanám magam hozzád, vagy Janóikhoz.
1: Mi van az a közmondás, hogy az összehasonlítás az a boldogságnak a gyilkosa. És ha mindig azt a másik szintjét akarom elérni, akkor sosem leszek boldog. Mert mindig lesz valaki, aki még több, még nagyobb, még jobb.
0: Illetve azt jegyezném én meg, hogy arra van szükségem, szigorom most az anyagokra értelmezve, ami engem hatékonyabban, meg hasznosabbá tesz Isten ügyében. És ez nagyon kihozanító tud lenni. Úgyhogy hátra kellene dőlünk, hogy Uram, tehát amikor Jézus mondja például, tehát, hogy keressétek először Isten országát, és ezek mind ráadásul megadatunk nektek, hogy komolyabban mennénk, fú, tehát hogy nem azon gürcölni, hogy mikor lesz már házam, mikor adom meg a kölcsönt, mikor lesz annyi félretett pénzem, amennyire álmodok, hanem Uram, először a te akaratodat keresni, és ezek ráadásul adassanak meg. És ha ráadásul az adatik meg, hogy milliomos kell legyek, és lesz 50 munkásom, na ott mutassam meg, hogy én mennyire szolgálok ezek felé. Én ismerek olyan vállalkozót, akitől kérdeztem, hogy hányan dolgoznak nálad, és akkor mondja a számot, de Lóri, nem ennyi felé szolgálok. És mondom, miért érted ezt? Ennyi család felé szolgálok. Tehát ő úgy vette, hogy ezek felé az emberek felé szolgálok. Tehát, ez nagyon szép.
1: Az ő megélhetésükért.
0: Ritka, de bár lenne a mi generációk ilyen, vagy akik következnek, hogy ilyen vállalkozók lesznek, ilyen bizniszmenek, ilyen pénzkezelők, akik nem azon vannak, hogy a hívő munkatársaikat minél inkább kihasználják, hogy nekem gyűjön, hanem gyűjön mindannyiunknak. Tehát osztalékot adjanak, ne csak jutalékot, akik bizniszben vannak, értik ezt.
1: Uh-huh. És ha már szó volt arról, hogy boldogok legyünk, de bölcsek is, akkor nyilván szóba jön az is, hogy hogyan osszuk be a pénzünket. Mert ugye ez is szám, matek, ugye az egész, és erre külön tanügyek vannak, akik ezt tanítják, és ugyanúgy fontos, hogy nyilván egy vállalkozás szempontjából nagyon fontos, hogy hogyan osztod be a pénzedet, de a te személyes életedben is fontos, hogy hogyan osztod be a pénzedet. Te, mint családos ember, akinek sokkal nehezebb a pénzbeosztása, hogyan osztod be a pénzedet, milyen alapelvét annak erre nézve?
0: Én azt be kell valljam, hogy én egy kicsit itt fertőzött vagyok, bukott, ugyanis én olyan családi háttérből származom, ahol csonka család volt, a szüleim elváltak 4 éves koromban, és anyukám nevelt fel. Nyilván minden egyes centet be kellett osszon, és kellett figyeljen rá, és emlékszek ilyen bívódásokra. Több minden nem tudom mi meg az elmeséléséből, de hogy nyafogtam egy játékos üzlet előtt, hogy nekem kell az az autó, és ordítottam meg, minden hiszit levágtam, így beugrik, és nem vettem meg. És szerintem nem azért nem vettem meg, hogy szívtelen volt, hanem azért nem vette meg, nem tudta megvenni, illetve a leírásabb is. Emiatt van egy ilyen, benne maradt egy ilyen, hogy nagyon kell figyelni arra, hogy hogyan szórom a pénzt. Fejlődök ebben, adott Isten egy nagyon jó feleséget, hogy de mi beosztjuk a pénzt. Tehát beosztjuk a pénzt, és figyelünk erre. Tehát az volt a kérdés, hogy hogyan osztjuk be a pénzt. Ami nagyon fontos, hogy együtt. Tehát én nem értek egyet az olyan házasságokkal, hogy nálunk a férj kezel a pénzt, nálunk a nő kezel. Mi van? Tehát mi úgy szoktuk mondani Angival, tehát Angi tanít, én pedig nekem a polgári munkám az, hogy értékesítek, illetve ifjúsági munkával is foglalkozom, és innen is kapok juttatást. Tehát, hogy nem én keresem azt a pénzt az értékesítésből, mi keressük. Tehát a feleségem támogat abban, hogy heti háromszor én utazok, hogy én ügyfeleket látogatok. Amit ő keres, azt mi keressük. Tehát mi, ami bejön a családi kasszába havi szinten, az együtt kerestük. Na most, ha együtt kerestük, akkor együtt költjük is el. És nekünk például van egy ilyen szabályunk, hogy bizonyos összeg felett mindig egyeztetünk. Jön valami improvizatív dolog, amit nem beszéltünk meg, hogy meg kell venni, és akkor vegyünk el meg, vagy ne vegyük meg. És ez működik. Nagy összegeknél meg az az elvünk, hogy aludjunk rá egyet. Tehát, hogy minden meg legyen beszélve, ez nekünk nagyon fontos, illetve van még egy dolog, ne csak arról szól, hogy gyűjtünk, tehát bennünket a nagyszülők tanítottak arra, hogy legyen egy krízisborítékunk. Annak idején még borítékba csináltuk a beosztást, most már ez Excelben működik, mert a digitális pénz egyre több egyébként, és ők arra tanítottak, hogy legyen ilyen krízisboríték. És arra jöttünk rá jó néhány évvel ezelőtt, Angi, hogy nem csak ez kell legyen, mindig számítani a rosszra, fizetni a villanyszámlát, a telefonszámlát, adakozni mások számára, a tizedet megadni, hanem legyen egy olyan rész is, amikor magunkra költünk. Tehát a feleségemre, a férjemre, a gyerekeimre. Tehát érez a gyerek azt, hogy nem kényszer a pénz, tehát hogy kifizetjük neked az órákat, de azért engedelmeskedjél. Vettünk neked új nadrágot, megvettük az iskolatáskát, vigyázzál, én nevellek, hallgassál, hogy érez a gyerek, hogy szükséged van egy fagyira, gyere, menjünk el fagyizni, vagy mit, hogy Máté, voltunk már egy biliárdozni, vagy tehát, hogy érezze, hogy pazarlok rá is abból, ami bejön. Tehát Isten azért is adja, hogy élvezzem, tehát ne rágörcsöljek, jaj, ezt meg kell hagyjam, mert 20 év múlva fogsalomat kell megcsináljam, érted? Tehát, hogy nem értek ezzel egyet. Tehát, hogy Isten azért is ad, hogy abból minőséget varázsoljak a családomba például. Tehát mi nekünk van pénzbeosztásunk, még gyakorlati módot annyit mondanak, tehát ez mindent felírunk, minden, ami kimegy, minden, ami bejön is nyilván, és akkor mit tudom, egy-két hetente leülünk, és akkor átnézzük. De nem veszük ennyire szigorúan. Van tervezet is nyilván, meg aztán megvalósítás, de az ilyen nagy grafikonokat, meg könnyelőz nem fordulunk, hogy figyelj, most átaladtuk, de mérlegelünk, na, hogy hol is siklott el, vagy mi van, vagy drágultak ott a dolgok, és akkor fel kell tenni ezt a küszöböt. De nem tornászhatsz a végtelenségig, tehát erre kell figyelni. Te ezt hogy alkalmazod egyébként így? Aki nem vagy házasságban, nem kell egyeztetni senkivel, de kell legyen egy egyedülálló a költségvetése?
1: Persze, vagy mindenféleképpen. Én is ezt mondanám, amit te, hogy az elszámoltatás. Tehát, hogy tudjad te magadról, hogy mire fogsz költeni, illetve mire költöttél. Például nekem már a fizetés előtt mögött megkapom, így nekem is egy kis Excel táblázatom, és oda beírom, hogy mekkora kiadások, és hogy mekkora a bejövetelem, és milyen kiadásaim vannak, amik minden hónapban ismétlődnek. És vannak külön egy kis rubrika, ami a szórakozásra mutat rá, ami, hogyha például meg szeretnék venni egy ruhát.
0: Ott vannak a legnagyobb számok, ugye?
1: Nem, igyekszem azt valahol középen tartani, vagy ha el akarok menni enni valamit, egy gyors kájda, vagy hasonlóak, akkor az abból veszem ki. És ez nagyon fontos, hogy tudjad előre, hogy mi az, amit meg tudsz engedni magadnak egy részről, és mi az, amire már túl sokat költesz. És amit te is mondtad, nagyon jó, hogyha vannak ilyen vészhelyzeti számláink, akár kocsira, akár betegség, segítségre, vagy hasonlóak. Ez egy másik nagyon jó dolog, amiben így meg tudjuk vizsgálni magunkat. Van egy játék, és ott merült fel egyszer ez a kérdés, hogy mi az a dolog, amire sose sajnálnád a pénzt. Ez is számodra lehet egy bárvány, vagy nem bárvány. És hogyha például egy szép ruhára, vagy szép kocsira sose sajnálod a pénzt, akkor lehet, hogy gondok vannak.
0: Ez nagyon jó.
1: De például, ami nekem először eszembe jutott, az az egészség. Ugye arra sose sajnálom a pénzt, hogyha bármelyik barátomnak, vagy ismerősömnek egy sürgős műtétje lenne, akkor minden félretett pénzemet nyugodtan adnám neki. És neked is azért jó, hogyha vannak ilyen félretett összegeid, mert sose tudod, hogy az Úr mikor hív el arra, hogy segítsél valakinek.
0: De ez nagyon jó. Én egyik arra gondoltam, amikor erre a félretett összegre gondolok, hogy neked, mikor hirtelen szükséged van, de lehet, hogy néha Isten az is spóroltat velem, hogy neked másnak szükséged odad lesz, és akkor...
1: Majd szólok neked.
0: Egyébként érte ez Isten, hogy néha ad egy ilyen vészkiáltást valahonnan. És akkor, tehát hogy soha nem adok, mindig visszautasítom, mindig vannak érveim arra, hogy ő nem érdemli meg, nem kell kapja, kap mástól is, vagy pedig tudok adni is. Egyébként nagyon érdekes, hogy itt akkora teológiánk van, hogy tudunk érvelni, hogy miért nem adunk. De elfelejtjük azt, hogy Isten nem azt fogja, tehát rajtunk a mi oldalunkat fogja számon kérni, hogy miért adtam, vagy miért nem adtam. Ő majd elszámol azért, hogy jogosan kérte, vagy nem kérte jogosan. Én nem azt mondom, hogy ezt ne osszuk. Csak ne essünk ebbe a hibába, hogy soha nem adok. Tehát vannak, akik hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre meg tudják magyarázni, hogy miért nem adakoznak. Ez számomra egy égbe, tehát ez egy felkiáltója, hogy ez...
1: Ott belül van valami.
0: Ott gond van. Én úgy gondolom, ott gond van. Független attól, hogy most hogy áll anyagilag az illető. És egyébként azért jó házasnak lenni többek között ezen a területen, meg nyílt lapokkal játszani, mert figyelmeztetett is a társad. Tehát, hogy szívem, itt többet kellene adni. Itt kevesebbet. És olyan jó, mikor így összecseng. Tehát ezt többször átéltük, hogy volt előttük egy projekt, vagy volt előttünk egy helyzet, ahol valakin kellett segíteni, és úgy összecsengtünk, hogy mennyit kell adni. Még úgy összegben is, tudod? Tehát nem csak abban, hogy igen, ebbe az irányba jönk, hanem hogy mennyit adunk. Ez úgy szuper. Addig meg legyenek olyanok. Azt is tanácsolják egyébként a keresztény vezetők, hogy legyen olyan ember, aki előtte nyíltlapokkal játszol. Ez is érdekes lehet gyakorolni, hogy elmond, bemutasd nekik az Excel-edet.
1: Meg kell osztani vele.
0: Így van. És aki tudod, tehát aki annyira szeret téged, hogy nincs benne irítség, nem akar rosszat neked, hogy te lejjebb legyél, mint ő. Tehát őszintén szeretetből tudnál segíteni, és mondani, már figyelj csak, cipőre talán sok ment. Lóri, én értem, hogy adakozok külön, de nézd csak meg, az elmúlt 6 hónapban ez az adakozási szint, hogy áll ahhoz képest, amennyi bevételed volt. Tehát segíthet. Én úgy gondolom, segíthet.
1: Igen, nehéz téma tud lenni ez is.
0: Egy kicsit fogjuk, ha lehet, lazábra itt a végét, meg erről lehetne még sokat beszélni, úgy érzem, hogy szabadon tudunk, meg...
1: Mindenkit érint. Ugye
0: mindenkit érint, meg tényleg ez legyen a központi törekvésünk, hogy az Úr legyen az Úr az életünkben, a pénz csak eszköz legyen, és én azt hiszem, hogy ebben nem tudunk megedződni, hogy na, most már megy nekem, hanem ez tulajdonképpen egy ilyen klasszikus bűn, vagy klasszikus csapda lehet, amire folyamatosan kell figyelnünk, hogy Uram, tényleg szerinted kezeljem, szerinted járjak el, és tényleg te legyél a legfontosabb számomra. Vannak azért mítoszok is, így a pénzkezeléssel, vagy a pénzzel kapcsolatosan. Tudom már, hogy te egy párat összeírtál, mondj már el egy néhányat nekünk.
1: Így kettőre gondoltam, kettő jutott eszembe, és kicsit összefüggnek. Az első az, hogy sokan gondolják azt, vagy látják úgy a dolgokat, amikor benne vannak, hogy az anyagi állapotom, az megegyezik a lelki állapotommal is. Tehát, hogyha én szegény vagyok, akkor nem szeret Isten, ha gazdag vagyok, akkor meg szeret Isten. És ez nem így van, ugye ott van Jobbnak a példája is, akitől látjuk, hogy elvette mindenit, de attól még nem mondtad azt, hogy nem szerette Isten. Egy próbán ment keresztül. Viszont az, hogy sokszor nincs pénzünk, arra is utalhat, hogy nem bölcsen osszuk be, hanem túl szerencsejátékozunk hasonlóan, ahol elverjük a pénzünket.
0: Igen, meg kell vizsgálni.
1: Tehát, de nem feltétlenül kötném össze a lelki
0: hol nem egyenesen arányos azzal, hogy szegény vagy, hogy rosszul állsz lelkileg. Pontosan. Vagy ha most valami, döcögsz anyagilag, hogy na, tuti valami bűn van az életedben. Viszont megesett. Tehát, bocsánat már, hogy a szabba vágok, hogy ismerek olyanokat, akik segítséget kérnek tőlünk. Említettem neked ezt a csoportot, ahol próbálunk szolgálni bizonyos emberek felé bizonyos időközönként, hogy a dohányzás a költ, hogy mondom, ne hülyéskedj ember. Tehát mi mindent verné belőle? Tehát azért, érted? Itt ne nyafogjak már az Úr előtt, hogy fú, be.
1: Igen, meg ilyenkor ilyen helyzetekben is nem csak a pénz az egyetlen erőforrásunk, amit adhatunk nekik, hanem sokszor az is segít neki, hogy csak leülünk egy kávére vele beszélgetni, és arra pár kis összegű kávére meghívjuk őt, és tanácsokat adunk neki, vagy megkérdezzük, hogy van. Ez is nagyon sokat számíthat egyes embereknek. És a másik dolog a nagy mítosz, ami nagyon gyakran előfordul, az pedig ugye a jólét evangéliuma, ami ugyancsak összekötető ezzel. Tehát attól még, hogy keresztény leszel, nem jelent az, hogy te gazdag is leszel, és nem fogsz sose nélkülözni, és mindened meg lesz, és nem fogsz éhezni, mert jönni fognak nehéz idők, sőt a Bibliában is mondja azt egyszer, a Bibliában is olvashatjuk, hogy megmutatom, hogy mennyit kell szenvedjen majd az én nevemért. Tehát a kereszténység az nem egy hullámvasút, ahol minden jól megy és élvezzük, hanem vannak nehéz pontok is benne. De hogyha kitartunk, akkor majd üdvözülünk, és eljön majd a mennyország, ahol nem fogunk nélkülözni.
0: Nekem beugrott most egy mitosz, hogy a keresztények azok nem szeretik a jó dolgokat, a divatos dolgokat, az új dolgokat, a gyors dolgokat. Jó. Szerintem sokszor ezt megjátszuk. Tehát egyszerűen nem merünk őszinték lenni. Nem merünk őszinték lenni. Hogy úgy teszünk, mintha is, mikor beáll a parkolóba, akkor észreveszed. Vagy. Tehát, hogy ez ránk is érvényes, hogy ez egy mitosz, hogy nem. De épp ezért akar Isten kihúzani. Majd talán podcastben még erről fogunk beszélni, hogy azért bődületes, hogy mennyi rombolás végzett a keresztény világban. És tudod, mi még a fájdalmas már? Hogy vannak olyanok, akik ebben a bűnben élnek. Tehát, hogy a pénztárcák nincs megtérve. És attól egy hamis biztonságban ingatják el magukat. Apropó, egy előző podcastunkban, amikor beszéltünk a hamis dolgokról, tehát döbbenetes. És én, nekem visszacseng az, amit beszéltünk a podcast elején, hogy Jézus nagyon sokszor figyelmeztetett. Tehát akkor azt mondja, hogy nagyon nehezen megy át, olyan nehezen megy át a gazdag, mint a teva tűfokán, akkor az valami nagyon lehetetlen tájított, és meg vannak döbbenve a tanítványok, tehát hogy foha, így hüledeznek, hogy a rom akkor ki fog így üdözölni. Tehát nem azt mondják, hogy akkor a gazdagok nem fognak üdözölni, hanem ki fog? Tehát magukra ismertek, hogy figyelj, bennem is ott van a vágy, tehát én is akarok többet. És akkor Jézus megmutatja őket, hogy ami az embernek lehetetlen, az Istennél lehetséges. Be lehet menni, de ezt be kell látnunk, hogy a van, a több, az anyagi, az nagyobb felelőssége jár. És lehet, hogy nehezíti is az életutamat. Én megmondom őszintén, kevés olyan milliomost ismerek, aki szuperű hiteles előtte, de akiket ismerek, körülrajongom őket. Nem azért, hogy nekem adjanak. Tehát, hogy az annyira jó bizonyságtevés. Tehát én ismerek olyan milliomost, aki eszméletlen mennyi pénz belever a gyülekezetbe, vagy gyülekezetekbe, nem is egyet, többet is. És hogy teszi? Tehát én fel is teszem magam kérdés, hogy uram, én erre nem lennék képes. Örülök, hogy nem vagyok helyébe. Tehát lehet Isten azért nem ad nekem meg neked többet, mert azzal a többen nem birkóznák meg, vagy nem kezelném úgy, ahogy. Tehát itt megint bejön a példabeszédekből az ima, tehát hogy annyit adj.
1: Nem csak szegénységben nehéz, hanem gazdagságban is.
0: Meg amint jól tudok kezelni, amennyivel jól tudok sáfárkodni. Azzal az 5 talentummal, 10-zel, 1-jel.
1: Igen, meg egy másik mítosz, hogy sokan azt hiszik, pláne kívülállók, hogy az összes gyülekezetvezető, pásztor, pap, az mind csak a pénzért van ott. Tehát szerintem te is, meg én is jól ismerünk önöket, olyan keresztény vezetőket, akik jól bánnak a pénzükkel. És ügyük el, hogy nem csak azért csinálják, hogy több pénzhez jussanak, vagy ne kelljen dolgozzanak, mert a pásztorlás, az ige hirdetés nem erről szól. Sokkal mélyebb, sokkal nehezebb az egész, és bizony vannak önök, akik ezt jól tudják kezelni. Nyilván vannak félreélések is ezekkel kapcsolatosan, de negyük el, hogy vannak olyanok is, akik ezt jól és bölcsen tudják megtenni.
0: Vagy be tudnék nekik mutatni pár olyan pásztort, vagy tanítót, akik anyagilag egyáltalán nem állnak jól. És akkor lehet, hogy figyelj, barátom, ezt észrevetted, akkor segítsd őt. Tehát, hogy legyünk érzékenyek egymás iránt. Többet azért adja az Úr, hogy abból én mások felé is tudok szolgálni. És adja Isten mindig a pénztárcánk is, éléskamaránk is. A vannunk, az övé legyen. Mi csak sáfárai vagyunk ennek a dolognak.
1: Ezzel kapcsolatosan jutott eszembe most egy mondás, hogy életed végén nem azt fogja megnézni Isten, hogy milyen kocsid volt, hanem hogy hány embert vittél el a kocsiddal. Nem azt fogja megnézni, hogy milyen házad volt, hanem hogy hány embert láttál vendégül benne. Tehát tényleg kezeljük ezt bölcsen.
0: Legyen így mindannyiunk életében. Köszönjük a mai figyelmet.
1: Köszönjük, sziasztok!

0: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Közösség a pusztában. A mai ige: Hóseás 2:16. Azért most én csábítom el őt, elvezetem a pusztába, és szívére beszélek. Gondolatok az igéről. Isten látja, hogy a bűn csábít minket. Ezért elhatározta, hogy szeretetével csalogat bennünket magához, mert a szeretet a bűnnél is jobban vonz bennünket. Emlékszünk még arra, micsoda vágyat ébresztett Isten bennünk, amikor először szólított meg bennünket, és elcsalogatott e világ talmi értékeitől. Ezt a vágyat Isten újra meg újra éleszti bennünk, amikor látja, hogy már-már beleesünk a gonosz törbe. Azt ígéri, hogy félrehív bennünket, mivel így tud legjobban a szívünkre beszélni. Ez a félreeső hely azonban nem valami paradicsom, hanem a pusztaság, mert ott semmi sem vonja el a figyelmünket Istenről. A nyomorúságok pusztaságában Isten jelenléte lesz a minden számunkra. A vele való közösséget akkor többre becsüljük majd, mint mindent, amit idáig olyan nagyra értékeltünk, megszokott környezetünket, kényelmünket, barátainkat. A magány és a szenvedés közelebb hoz önmagunkhoz és mennyei atyánkhoz, mint bármi más. Amikor így a vele való közösségbe hív az Úr, akkor derül ki, hogy milyen drága és vigasztaló mondani valója van a számunkra. A szívünkre beszél, amint igehelyünk mondja. Bármi is megtapasztalnánk, milyen igaz ez az ígéret. Bár csak hagynánk, hogy elcsalogathasson szeretete, elhívhasson próbatétele, és megvigasztalhasson az igazság lelke, mert így ismerjük meg igazán az Urat, és tudunk örömmel új éneket énekelni neki. Golgota nyári hetek.

0: azonos tanítások és programok lesznek. A konferencia címe Isten királysága. A helyszín Zichy Vajta Konferencia Központ. A regisztrációs határidő holnap július 19-e vasárnap. A részvételi díj bevizetési határideje július 20-a. A nagykállói országos cigánypasztorációs lelki gyakorlat. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Filippi beliekhez írt levél 2:5. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykállón ma és holnap a július 18-19-i hétvégén. A résztvevőket a teljes programra várják, amely szombaton reggel 9:30-kor kezdődik, és vasárnap ebéddel zárul. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Vasárnap a felhők, és ugyanúgy napsütés is lesz. Elszórtan zápor is akad. Északnyugati szél, és 26-32 fok valószínű. Hétfőn a napos időt kevés felhő zavarja, de helyenként eshet eső. Északi a szél 24-29 fokban.
1: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Tokics Imre lelkész.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Szeretett gyülekezet, délelőtti Isten tiszteletünket a 26-os számú énekünkkel kezdjük meg. Úristen, mély nagy szent neved. Úristen, mély nagy szent neved. Mind a 4 verszakot énekeljük.

Szerető édesatyánk, szent és nagy nevedet jöttünk dicsőíteni ide a te házadba a mai nap is. Örömmel állunk meg előtted, együtt ezzel a közösséggel, hiszen tudjuk azt, hogy rengeteg áldás, rengeteg megköszönni való van, amelyet tőled kaptunk. Kérünk, fogadd el hálánkat és köszönetünket az elmúlt héten elvett támogatásodért, segítségért, amikor velünk voltál minden nehézségben, amit ez a világ a mai helyzetben okoz számunkra. Segíts bennünket, hogy most a te üzenetedre tudjunk koncentrálni. Arra, hogy te tanácsot adsz nékünk, hogy hogyan lehetünk emlékoszlopok, hogyan lehetünk olyan küldötteid a világon, és olyan gyermekeid itt a közösségben, akikből sugárzik a te örömöd és a te áldásod. Kérünk, hogy add, hogy a mai szombat megerősítsen mindannyiunkat, és higgyünk abban, hogy ha még a legnehezebb órákban is előjön bennünk egy kétség, le tudjuk azt majd győzni. És hiszünk abban, hogy amit te elterveztél, véghez viszed ebben a világban, de úgy, hogy reánk számítasz, és beszeretnél bennünket vonni ebbe a munkába. Köszönjük, hogy eddig is mindig éreztük azt, hogy a nehézségek és a hullámzás ellenére is te mindig kivezettél bennünket a problémákból, megoldottad azt, megáldottál bennünket, ezért kérünk, hogy a jövőre való tekintettel is legyen meg ez a hitünk és bizalmunk. És a mai nap minden órája és minden perce erősítse ezt meg. Add, hogy örüljünk, hogy együtt vagyunk egymásnak is, mutassuk ki szeretetünket egymás iránt. És legyen béke és nyugalom a te szent szombatodon, itt mi közöttünk. Az Úr Jézus nevében fordultunk hozzád, jó atyánk. Amen.

Dzsida Jenő, egyszerű vers a kegyelemről. Csodákat próbáltam, arannyal, ezüsttel hívtam a népeket, jöjjenek én hozzám. Hiába, hiába. Az arany nem kellett, az ezüst nem kellett, nem jöttek én hozzám. Elmondtam naponta 10 hegyi beszédet, gyönyörű szavakat, igéző szavakat, hiába, hiába. Egy fül sem fülelte, egy szív sem szívelte a hegyi beszédet. Tüzet is akartam rakni az erdőben. Nyulacska ne fázzék, őzike ne fázzék, hiába, hiába. Gyújtófám kilobbant, és a tűz nem akart gyúlni az erdőben. S egyszer csak maguktól gyűlnek az emberek. Együgyű szavamtól sírásra fakadnak. Ránéznem alig kell, s a tűz is felszökken. Az úr áll mögöttem.

0: Alapigét olvasok Márk evangéliumából, a 4. rész 35. versétől. Azután mondanékik azon a napon, amint estelőn, menjünk át a túlsó partra. Elbocsátván azért a sokaságot elvivék őt, úgy, mint a hajóban vala, de más hajók is valának vele. Akkor nagy szélvihar támada, a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba annyira, hogy már-már megtelék. Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejaljon nyugszik vala, és fölkelték őt, és mondának néki, Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? És felkelvén megdorgál le a szelet, és mondta a tengernek, hallgass, némulj el. És elállt a szél, és lőn nagy csendesség. És mondanékik, miért vagytok így félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? És megfélemlének nagy félelemmel, és ezt mondják vala egymásnak, kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek néki.
1: Köszöntöm a közösséget, a Terézvárosi gyülekezetet, vendégeinket, időseket, fiatalokat egyaránt. Valószínűleg sosem fogjuk megérteni ezt a történetet teljes mélységében, hogy mi történt a Genezáret tavánál, vagy ahogy más szöveg mondja, a Galileai tengernél, mindaddig, amíg hasonló helyzetben nem kerül az életünk. Márk evangéliuma nem szereti a nagy beszédeket. Máté és Lukács feljegyzi Jézus nagy beszédeit, tanításait, prédikációit, programüzenetét. Márk inkább a történeteket mélyíti el, és a történetekben találja meg, és a történetekben mutat rá, hogy Jézus nem volt más, mint a megígért messiás. Éppen ezért Márk evangéliuma két vihar történetet is feljegyez. A másik történet 6. fejezetében néhány oldallal arrébb található meg, a 47. verstől kezdődően. Nos, jöjjünk vissza ehhez, Márk evangélium 4. részéhez. Jézus egész nap tanít, nagyon sokan hallgatják, a sokaság hallgatja Jézus tanítását, Jézus a mennyei atyáról beszél, és arról, hogy egészen másképp kell élni, mint ahogy idáig tették az izraeliták. Megszámlálhatatlan sok kérdésre válaszol a názáreti Jézus. A tanítványok büszkék. Igen, ez a mi mesterünk. Igen, ő a miénk, és mi nekünk abban az előjogban van részünk, hogy minden nap hallgathatjuk ezeket a csodálatos prédikációkat. Igen, mi nekünk is különleges előjog az ő tanítványainak lenni. Aztán visszavonulnak. Úgy a naplemente környéki időszakban beszállnak egy hajóba, és a tanítványok azt mondják a mesternek, Mester, eddig egész nap dolgoztál, most mi dolgozunk? Pihenj csak le a hajó végébe. És Jézus alig, hogy leteszi a fejét, már is mély alvásba szenderül. Pedig a tanítványok már nézik. Nézik a Galileai tenger hátterében lévő hegyek mögül érkező vihart. Érzik a viharnak a szagát. Látják, ahogy a szél lecsap erre a nagy tóra. Látják, hogy a fodrozódó vizek egyre inkább haragos habokká tornyosulnak. És ahogy hátrafordulnak, csak azt látják, hogy a názáreti Jézus mély álomban alszik. Egyre komolyabbá válik a helyzet. A vihar egyre inkább megmutatja foga fehérjét. De a tanítványok, ők olyan emberek, akik a gáton is helytállnak. A puszta testükkel védelmezik a zúgó haboktól a szendergő Jézust. Csak fel ne ébresszék, csak ne fröccsenjen rá víz, majd mi megvédjük. És a leghangosabb, minden tanítvány között Péter, hiszen ő ezen a tengeren nőtt fel, ő ismeri, ő már gyerekkorában átélt ilyen katasztrófákat, ilyen hatalmas viharokat, és mondja, és parancsol a tanítványainak a hajót jobbra fordítani, szembe az árral, de a szél erősebb. És mind a 12-en küzdenek a természet vak erőivel. Csak néha hátra pillantanak. Jézus még mindig alszik. Néhány kritikus ember, ahogy ezt végigolvasta, ezt a történetet, azt mondja, Márk nem az igazat írja le. Ugyanis a hajókban nincs alvóhely. Ez nem csónak volt, ez egy kis hajó. És valóban, ha megnézzük, a hajókat, amelyeket ma építenek a Genezáret tengerénél, amely évszázados tradícióra, évezredes hagyományokra épít, nincs fekvőhely. És néhány évtizeddel ezelőtt ettől volt hangos a teológia, lám Márk megjegyez egy olyan történetet, ami valójában meg sem történhetett. Mert ha a hajóban nincs alvóhely, akkor Jézus nem aludhatott. Ha nem aludt Jézus, akkor mi ennek a történetnek az értelme? Talán 4 évvel ezelőtt a Genezáret tavának egy elhagyatott részén, ahol a sás bokrok nőttek be, egy régészeti csapat kezdett dolgozni. És alig, hogy az ásójukat belenyomták a part sekély talajába, valami furcsát éreztek, valami keménybe ütközött a szerszám. Nagyon óvatosan, ahogy ilyenkor meg van írva a nagykönyvben. Ecsettel és finom szerszámokkal, kézzel, nehogy megsérüljön. Végül is egy olyan 10-12 méteres hajótestet ástak ki a part szélén lévő homokból. És ami a legmegdöbbentőbb volt, hogy ennek a hajónak a végén ott volt egy alvóhely, egy ágy. Sőt, annyira jól konzerválta a félig elsüllyedt hajó testét a talaj és a történelem az idő, hogy az ágyon még a lepedő is meglehetősen épségben megmaradt az utókor számára. Ezt csak érdekességnek szerettem volna elmondani. Ma ezt a hajót megnézhetjük a központi izraeli Jeruzsálemben található múzeumok valamelyikében. A körülmények nem javulnak. Idáig Jézust védelmezték a viharral, a széllel és a tajtékkal szemben. De elérkezett az a pillanat, amikor már nem csak Jézust védelmezték, hanem saját életükért is küzdöttek. Minden erejüket, tapasztalatukat, ismeretüket latba vetve, keményen harcoltak, most már nem másért, mint a túlélésükért, azért, hogy túléljék ezt az estét, ezt az éjszakát. Ó, milyen csodálatos volt nappal hallgatni Jézus prédikációját, látni a hatalmas sokasságot, látni, hogy az emberek örömmel fogadják az evangéliumot, Jézus tanítását, és most mindent elront a Genezáret tava. Jézus a kimerültségtől még mindig alszik. Már térdig gázolnak a vízben. Hiszen az evangélista is feljegyzi azt, hogy egészen csak nem elsüllyedt a hajó, mert megtelt vízzel. A tanítványok már kezdik feladni. Már Péter is bizonytalan. Idáig ő volt a harsona. Túl harsogta a tengert, túl harsogta a vihart. Hiszen ő élt már meg hasonlókat. Azonban egyre inkább biztosan látják és érzik, hogy nem tudnak helyt állni a viharral szemben. Egyre biztosabb jelek mutatják, hogy a hajó el fog süllyedni. És más hajók is voltak a környéken, de nem lehetett nekik jelzést adni, nem lehetett odahívni segítségként, hiszen ezek a hajók is az életükért küzdöttek. És elérkezik az a pillanat, amit a gyakorlott hajós már ismer. A hajó az emberekkel együtt a tó közepén elkezd süllyedni. Nincs tovább. Péter harsánysága is alább hagy. Már nem bizonytalan, már feladja. Már azt mondja, hogy mindenkinek rövidesen el kell hagynia a hajót, a vízbe kell ugrani. És mindenki arra gondol, az úszók előnyben vannak. Hogy mindenki tudott-e úszni? Nos, ebben vagyok a legkevésbé biztos. Az ókori emberek nem tudtak úszni. Csak azok, akik a tó vagy a tenger mellett születtek. Az ókori világban az emberek 99%-a nem tudott úszni. És Péter kiadja a parancsot. Ébresszétek fel a Názáretit, mert rövidesen a vízbe kell ugorjunk, ugyanis a hajó el fog véglegesen süllyedni. Hogy miért található meg ez a történet mind a három szinoptikus evangéliumban? Hogy miért jegyzi fel Máté is és Lukács is pontosan ezt a történetet? Mert fontos volt a számukra. Hogy miért aludt Jézus a hajóban? Csupán azért, mert fáradt volt? Fizikailag nem tudjuk megérteni, hogy miért nem ébredt föl a viharra. Hiszen minden ruhája teljes mértékben átázott. Az emberek majd kiestek a hajóból, hiszen a hajó hol le, hol fel táncolt, játékszerévé vált ennek a tenger habjainak. Hogy miért alszik még mindig Jézus, nem tudom. Sem észszerű magyarázat. Sem következtetés, helytálló következtetés nem tudja megmagyarázni. Egy biztos. Felébresztik Jézust. És amit a tenger, a vihar, a zúgó hab nem tudott elintézni, tudniillik, hogy Jézus felébredjen, azt el tudták intézni a tanítványok. Felébresztik őt, és azt mondják, figyeljétek meg, Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? Nekem ez a hang nem tetszik. De akár tetszik, a Biblia olvasó embernek a tanítványok hangneme, akár nem, ez van a Bibliában. Mester, te nem törődsz velünk, hogy mindannyian elveszünk? Hát mi idáig csak veled törődtünk. A testünkkel fogtuk föl a ránk zúdoló víztömeget. Igaz, hogy most már derékig tocsogunk a vízben. Mester, és te nem törődsz velünk? És itt most szeretném megállítani ennek a történetnek a magnetofon szalagját egy pillanatra. És jól jegyezzük meg, ha Jézus közelében vagyunk, akkor is érhetnek bennünket viharok. És ha Jézushoz egészen közel vagyunk, karnyújtásnyira vagyunk tőle, lélekben egészen közel megérinthetjük, ez sosem fog megóvni sem téged, sem engem attól, hogy viharok érjenek utol bennünket. És a tanítványok úgy gondolták, egészen a történet kifejtésének végéig, egészen az utolsó részig, hogy ők védelmezik a názáreti Jézust. És lehet, hogy így is volt a történet kezdetén. De elérkezett egy pillanat, amikor úgy tűnik, hogy nincs tovább, és akkor döbbennek rá, hogy nem ők a megoldások. Nem a hajós ember tapasztalata, keménysége, nem a dagadó izmok, a helytállás szilárdsága, ezek mind szépek, nemesek, értékelendők, de van egy pillanat, ahol semmi jelentősége nincs, mert a természet vak ereje erősebb a legerősebb Péternél is. Erősebb a legtapasztaltabb Péternél is. Ha Jézus közelében vagy, még kerülhetsz életveszélybe. Jézus közelsége nem óv meg téged és engem, sem a vihartól, sem az életveszélytől. De Jézus közelsége megoldást jelent. Nem tudják, hogy mi a megoldás, de utolsó kétségbeesésükbe felrázzák a názáreti Jézust, és azt mondják neki, hogy hát nem tudod, hogy elveszünk? Te nem törődsz velünk? A hajóban mindenki nyugtalan. A nyugtalanság, az izgágaság, a feszültség kitapintható. Életemben egyszer voltam hasonló helyzetben. Fleischer Zoltánra nézek, és azt hiszem, hogy ő is ott volt. Balatonon egy gyermektábor tartottunk. És elhatároztuk, hogy egy hajóval átmegyünk a túlsó partra. A túlsó parton olyan hamar jött egy vihar, jégvihar, hogy elvert bennünket, és csak azon igyekeztem, hogy minél előbb a hajóba jutassuk a gyermekeket. Nem tudom, mennyien lehettünk. 50-en, nagyságrendben, 60-an. És azért volt emlékezetes ez a vihar, mert Bajor bácsi is ott volt velünk. Bajor László. És nem tudni, hogy miért, de a legnagyobb viharban a metentrendszerű hajó elindult. Mindent várna az ember, de azt nem, hogy egy hatalmas nagy balatoni vihar közepén egy túlsúlyos hajó elinduljon. És testvérek, ezt komolyan mondom. Nem tudtam, hogy a hajónak melyik a teteje, és melyik az alja. Mert a hajó az soha nem egyenesen állt. Az vagy így dőlt be, vagy így. Vagy fölállt teljesen, szinte függőlegesen, és utána lecsapódott. A gyermekek körülöttünk voltak, mivel elég magas növésű voltam már akkor is, ezért belekapaszkodtam úgy a fejem fölött lévő egyetlen korlátba, Bajor bácsi pedig belém karolt, és akkor én így próbáltam tartani, a többiek pedig Bajor bácsiba kapaszkodtak. És valóban átéltem azt, és arra is gondoltam, hogy mi lesz akkor, ha, és tudjátok, mi van a ha után, ha elsüllyedünk. Itt még ki se tudunk menni, hiszen a hajó belsejében voltunk. Hogyan fogunk kimenni? Már azt nézegettem, merre vannak az ajtók, merre nyílnak az ajtók. Hogyan lehet egy süllyedéskor kimenteni az összes gyerekeket? És akkor Bajor bácsi elkezdte prédikálni az ő prédikációját. Pontosan ezt a történetet mondta. És a gyermekek tátott szájjal hallgatták. És egyszer csak azt vettük észre, hogy a vihar elmúlt. Pedig tényleg életveszélyben voltunk. De Jézus ott volt velünk. És nem csak ilyen hajós történetekben, nem csak ilyen tavi vagy tengeri viharokban van velünk a názáreti Jézus, mert ő mindig velünk van. És abban a feszültséggel teli hajóban, amikor robbanásig feszült mindenki, mert arról volt meggyőződve, hogy ezt nem élik túl, egyetlen egy ember nyugodt. A názáreti Jézus. Figyeljétek! A kérdés elhangzik. Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? Jézus egy szót sem szól. Nem szól az élre, a bántó élre, nem szól semmit, és felkelvén. Tudjátok, a nagy dolgok akkor kezdődnek, amikor a názáreti Jézus felkel. És felkelvén megdorgálá a szelet, és mondta a tengernek, hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lőn nagy csendesség. El tudjuk gondolni ezt a helyzetet? És egy pillanat alatt mindennek vége. Amilyen gyorsan és váratlanul lecsap a nyári szél, a hatalmas forgó szél, a 4-5 méteres hullámok, feláll a názáreti Jézus, és azt mondja, hallgass el, némulj el, és vége mindennek. Az első, amit meg kell figyeljünk, hogy Jézusra nem ragad át a tanítványok feszültsége. A tanítványok békétlensége. Tudjátok, és ha van tanulnivalónk, akkor ebben a történetben az, hogy ne egymás feszültségét és békétlenségét vegyük át a háborgó viharban, hanem vegyük át a názáreti Jézus tökéletes nyugalmát és békességét. Nem tudom, hogy voltál-e olyan viharban, amikor azt hitted, hogy vége. Voltál-e olyan élethelyzetben, amikor azt mondtad, nincs tovább, és feszült voltál, és legszívesebben kiáltottál volna, azt se tudod, hogy mit, de hangosan kiáltottál volna. De valami miatt nem tetted. És voltál-e olyan viharban, amikor körülötted forrongott a víz, az emberek, a tömeg, tajtékzott mindenki, és valami megmagyarázhatatlan belső lelki nyugalom árad ki belőled, amikor tudtad, hogy van megoldás, amikor mindenki a puszta létért, az életért foggal, körömmel küszködött és keményen harcolt, és te még a kis ujjadat sem mozdítottad meg, mert belülről valami azt mondta, Jézus itt van velem, és a lehetetlen helyzet ellenére van megoldás. Jézus felkelt. Bár Márk evangélista nem jegyzi meg, de biztos vagyok benne, illetve mondjuk azt, hogy feltételezhetjük, hogy először a tanítványokra nézett. Látta a csuromvizes embereket, akik csöpögtek a tenger vizétől, akik a fizikai kimerültség határán voltak, akik feladták minden reményüket, akik reményt vesztettek voltak, így végignéz a társaságon, és talán arra gondolt, hogy ezekre az emberekre kell rábízzam az örökké való üzenetet. Ezek az emberek fogják majd az evangéliumot hirdetni minden népnek, nemzetnek. És talán azt is mondta nekik, hogy ne féljetek! A Bibliában az egyik leggyakrabban használt kifejezés. Altir rá, mé feo bé máj, ahogy mondja ez a héber és a görög. Ne féljetek! Mert az ember mindig fél, amikor váratlan helyzetekbe és viharokba és életveszélybe kerül. És nekünk ez a történet nem csupán egy rég megtörtént esemény, amit ilyen melankolikus helyzetben átismétlünk, és néha egy-egy szép mondatot elrakunk, elraktározunk az egyéniségünkben, hanem ez egy tanlecke. Mert holnap viharba fogsz kerülni, ha nem ma este. És a viharba helyt kell álljál. Nem egyedül, mint ahogy tették a tanítványok. Tudd, hogy a názáreti ott van veled. Még akkor is, ha látszólag alszik. Ha a názáreti Jézus velünk van, akkor amikor a vég bekövetkezne, egyszer csak váratlan fordulat következik be, és megszűnik a szél, elcsendesül a vihar, megnyugoszik a tajték. Újból nyugalom és béke lesz. És azt mondja Márk, és elállt a szél, és lőn nagy csendesség. Emlékeztek Illés történetére? Amikor 40 nap, 40 éjszaka ment a Hóreb hegyéhez, eljutott, és ott azt látta, hogy hatalmas nagy vihar, ezek a viharos szelek leszaggatták a Hórebnek a szikláit, amely csengve, bongva, hatalmas mázsás kövekként gördültek le a meredek hegyoldalon. Tüzet látott, földrengést tapasztalt, majd egy szelíd, csendes, halk szót hallott. És ebben volt az Isten. Isten veled van a viharban is, de a vihar utáni csendben még inkább megtapasztalod jelenlétét, hogy mit jelent az ő jelenléte. Hadd kérdezzem meg, hiszen ebben a negyedévben a teremtés történetét tanulmányozzuk. Ki teremtette a földet? Ki teremtette a szelet? Ki teremtette a vihart? Nem, de a teremtő? Hát ha a teremtő azt mondja a szélnek, állj meg, a viharnak, csendesülj le, a felkorbácsolt haboknak, simulj el a víztükrön. Tehet-e mást e teremtett világ, mint hogy engedelmeskedik Istennek? Tehet-e mást a természet vak erői, ereje, hogy engedelmeskedik a teremtőjének? Nem tehet mást. Neki nincs választási lehetősége, neki nincs szabadsága. Szabadsága csak neked és nekem van. És álljunk meg egy pillanatra, és gondoljuk végig. Hányszor történt az életben, hogy megtapasztaltuk a vihart, amelyik elcsendesedett, csak mi nem csendesedtünk el. Csak mi maradtunk továbbra is viharosak. Csak a bennünk lévő feszültség, keménység, az nem csendesedett el. Pedig a viharral együtt, testvéreim, nekünk is el kell csendesedjünk. Jézus elnémította a tengert, és a tanítványok is a tengerrel együtt, megszeppenve, elcsendesednek. És azon gondolkoznak, és megfélemlének nagy félelemmel. És ezt mondják, ezt sugdossák vala egymásnak. Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engedelmeskedik neki. Kicsoda ez? Hát ő a Messiás. Ő a megígért felkent. Ő az, akit évszázadok óta vártak az őseink. Ezért engedelmeskedik a tenger. Nagy kérdés. Istennek népe, Terézvárosi közösség, gyülekezet. Tudunk-e elcsendesedni, ha Isten elcsendesít bennünket? Tudunk-e csendessé maradni akkor, amikor a körülöttünk lévő bömbölő szél egy pillanat alatt egy isteni intésre elcsendesedik? Jézus nem csodát tett, nem, ez nem csoda volt. Több volt ez, mint csoda. Jézus bemutatta a messiási hatalmát. Ez egy messiási jel volt. És úgy gondolom, hogy mindegyikünk életében vannak ilyen jelek. Ilyen messiási jelek. Nevezzük most csodának. Ilyen csodák. A csodák nem azért vannak, hogy túléld. Kedves testvérem, egyszer úgy is meg kell halljál. Velem együtt. A csodák nem azért vannak, hogy túléld az eseményeket, hanem hogy higgyél. Jobban, erősebben, nagyobb békességben, mint ezt tetted eddig. Viharok és forgószelek ma is vannak. Nem csupán a tanítványok életében, hanem a világ életében is. És Jézus nem avatkozott bele a dolgok természetes menetében mindaddig, amíg a tanítványok erre fel nem kérték. Bár a hang nem volt elég szép, elég tiszta. Elég tiszteletteljes. De Jézus ennek ellenére segített. Érthető, feszültek voltak, halálfélelmet éltek át. Miért van az, testvéreim, és most hangosan gondolkozom, hogy a viharban mindig kivárunk az utolsó pillanatig. És amikor úgy tűnik, hogy nincs tovább, na akkor, akkor megyünk oda a názáreti Jézushoz. Tudjátok, mennyivel boldogabb lenne az életünk, ha a vihar első pillanatában oda mennénk a názáreti Jézushoz? Miért nem szólunk Jézusnak előbb? Nem tudom. A régi tanítványi gondolkodás itt van a zsigereinkben, itt van a kromoszómáinkban, itt van az idegrendszerünkbe elrejtve, ugyanúgy kivárjuk a dolgok menetét, és az utolsó utáni pillanatkor, akkor megyünk a názáreti Jézushoz. Talán ez azért van, mert úgy gondolták a tanítványok, na ezt az egyet mi jobban tudjuk, mint Jézus. Na, ehhez az egyhez mi jobban értünk. Különösen Péter, meg mindazok, akik halászok voltak, sok vihart megéltek. Na, mi ehhez jobban értünk. És tudjátok, amikor Isten közelében valaki arra gondol, hogy én ezt jobban értem, mint ő, mint a Mester. Na, akkor téved életében a legnagyobbat. Kiderült, hogy Jézus nem csak ács, nem csak az asztalos mesterséghez ért, hiszen ő a teremtő. Jézus a viharos tengernek is az ura tudott lenni. Amen. Urunk Istenünk, olyan jó volt ezt a történetet még egyszer végigolvasni, és úgy éreztük, hogy mi is ott vagyunk a süllyedő hajóban. Mi is láttuk saját egyéniségünket, ahogy küzdöttünk a viharzó, a tajtékzó tengerrel. És olyan jó megtapasztalni azt a csendességet, azt a nyugalmat, amely belőled árad. És add, Urunk, hogy az élet különböző helyzeteiben, kis és nagy viharokban, kis és nagy szélben, szembeszélben és hátszélben egyaránt a te nyugalmadat tudjuk képviselni az emberek számára. Ezt kérjük, adj nagyobb hitet, nagyobb reménységet, nagyobb türelmet, kegyelmedből. Amen.
2: Befejezésül most énekeljük énekeskönyvünk 54. énekét. Nagy kegyelmed és jóságod. Mind a négy verszakát énekeljük ennek az éneknek.

maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, hogy mint testetek, mint lelketek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Tokics Imre lelkész.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Békesség Istentől viharban is. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület július 9-e és 12-e között a Pilis Csabai Bétel Evangélikus Missziói Otthonban tartotta ez évi nyári konferenciáját. Békesség Istentől. Ez a Reményik Sándor költőtől kölcsönzött vallomás fogta össze mindazt, amiről a konferencia előadói szólni akartak. Ha valaki ezekben a napokban belépett a Pilis Csabai fa templomba, rögtön megpillanthatta az asztalra kitett ékszereket. Jogosan gondolhatta volna, hogy afrikai testvéreink alkotásai, ám nem így van. Idén az Egyesület által gimnazistáknak meghirdetett verseny egyik gyakorlati feladata volt, hogy az autentikus afrikai ékszerek készítése, az ország pedig, amelynek mély ismeretéről a diákok számot adtak, Nigéria volt. Békesség Istentől. Vajon az üldöztetés, a háborúság, a gazdaság vagy épp politikai bizonytalanság viharaiban hogyan őrizheti meg a keresztény ember a belső nyugalmát? Erről szóltak a reggeli és az esti áhítatok. A helyi társadalom legfontosabb ügye az iskola. Ki az iskola címmel szervezett szakmai fórumot a Csömöri Önkormányzat, amelyen neves oktatási szakemberek, kutatók, az országos pedagógus szakszervezetek képviselői és polgármesterek vitatták meg a hazai oktatási rendszer várható átalakításának kérdéseit az intézmények fenntartása szempontjából. Fábri István polgármester határozott álláspontja szerint az iskola a helyi társadalom legfontosabb ügye kell, hogy legyen, mely társadalmiasításának lényeges eleme az intézmények visszaadása önkormányzati fenntartásba, illetve az intézményi autonómia helyreállítása, valamint a pedagógusok és a szülők bevonása az iskola döntéshozatalába. Varga Márta, az Evangélikus Egyház irodája, nevelési és oktatási osztályának vezetője, az elmúlt két évtized intézmény működtetési tapasztalatairól beszélt előadásában. Kiemelte, hogy az egyház csak akkor vett át önkormányzati, majd később állami óvodát vagy iskolát, ha egyrészt konszenzus volt az átvétel kérdésében a szülők, a pedagógusok és a helyi önkormányzat között, másrészt a településen, illetve a térségben erős evangélikus gyülekezeti közösség működött. Átadták a Jó Pásztor Evangélikus Szeretet Otthon új nappali ellátó központját Kiskörösön. Ünnepélyes keretek között adták át július 13-án a Kiskörösi Evangélikus Egyházközség fenntartásában működő Jó Pásztor Evangélikus Szeretet Otthon új nappali ellátó központját. A megvalósult beruházásoknak köszönhetően korszerű

0: figyelte, hogy minden újabb beruházás mögött emberek szolgálata, hite és közös felelősségvállalása áll, hiszen az egyház küldetése nem csupán a lelki gondozás, hanem a rászorulók mindennapi támogatása is. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Vasárnap a felhők, és ugyanúgy napsütés is lesz. Elszórtan zápor is akad. Északnyugati szél, és 26-32 fok valószínű. Hétfőn a napos időt kevés felhő zavarja, de helyenként eshet eső. Északi a szél 24-29 fokban.
1: Híreinket hallották.

Szavak nélkül. A megoldás nem mindig a szó, hanem egy ölelés, amiben sokkal többet adsz minden szónál, mert szavakban nem mindig találod el, amit hallani szeretne. De az ölelésben éppen azt fogja hallani, amire szüksége van. Téged. Csitári Hogh Tamás.

0: Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert szövetsége van igazságnak és hamisságnak, vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel, és mi egyessége Krisztusnak Béliállal, vagy mi köze hívőnek hitetlenhez. Korintuszi második levél 6:14-15.
1: Föl kell ismernünk az összeegyeztethetetlen ellentétek fölmerülését, és ne próbáljuk viszályára fordítani azt, amit Isten szétválasztott. Ahol igazság van, ott békesség, igazi élet van, de az igaztalansággal és bűnnel békétlenség jár együtt. Tudatlanságra vall elmozdítani azokat a határköveket, amelyeket Isten állított. Élesen szét van választva egymástól az igazság és igazságtalanság, a világosság és a sötétség területe. Nem bizonytalan határ ez. Nem lehet egyszerre mind a két területen mozogni, következmények nélkül eltolni a határokat. Aki isteni szabály szerint cselekszik, megütközést kelt, és sokszor lehetetlenné teszi magát. De mégsem szabad elegyíteni,

0: aki a sötétség területének szabályait követi, az kizárja magát a világosság birodalmából. Szakadék ez, amelyet nem lehet és nem is szabad áthidalni. Hívőnek a hitetlennel nincs közössége. A világ csak az övéit szereti. Jézus gyülekezete neki idegen test. Ugyanakkor a hétköznapi fölfogással szembe, meg a konfliktusokat és ellentéteket kártékony jelenségeknek tartja, a tudományos fölfogás ezeket az összeütközéseket természetes, törvényszerű eseményekként kezeli. A fejlődéshez mindig kell diszharmónia, bomlás és egyesülés. A konfliktusok adta lehetőségek révén fölszabadulnak az érzelmek, felszínre kerülnek az eltérő vélemények, és így segítik az emberi kapcsolatok alakulását. Ha ezt tudva figyelünk Isten tanítására, nem kell szembefordulnunk azzal, hanem segítségével oldhatjuk föl a konfliktusos helyzeteinket.
1: Drága mennyei atyám! Vas Albert verse fejezi most ki teljesen a kavargó gondolataimat. Látható az Isten fűben, virágban, dalban, fában, születésben és elmúlásban, mosolyban, könyben, porban, kincsben. Ahol sötét van, ahol fény ég, nincs oly magasság, nincs olyan mélység, amiben ő benne nincsen. Arasznyi életünk alatt nincs egy csalóka pillanat, mikor ne lenne látható az Isten. De jaj annak, ki meglátásra vak, a szeme elé a fény korlátja nőtt. Az csak olyankor látja őt, mikor leszállni fél az álom. Ítéletes, zivataros, villámvilágos éjszakákon. Segíts, Istenem, hogy jól lássam konfliktusaim, a körülöttem élők és köztem lévő eltérések eredményei, nem pedig okai. Azt is tudnom kell, hogy az önmagammal, a bűnös késztetéseimmel folytatott harc is annak eredménye, hogy egymásnak ellentmondó elvárásoknak akarok megfelelni. A te útmutatásodat kérem, hogy ezek között megfelelően döntsek, hogy csak a te világodhoz kerüljek közelebb, a te parancsolataid legyenek vezetőim. Hadd tartsam szem előtt, hogy te mindent megteszel értem, de semmit helyettem. Segíts, hogy tudjam igazán, ki vagyok. A tőled kapott világosság fénye járja át mindenkor elmémet vívódásaimban, döntéseim előtt. A bennem dúló ellentétek leküzdésében az mutassa meg a te igazságodat, békességed vonzását, a krisztusi keskeny ösvény örök értékét. Ámen.

0: kedves hallgatóink! Az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Szeretett gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Ma nagyon sokat lehet hallani arról, hogy itt a világ vége. Nagy plakát hirdeti, épp ide jövet láttam az utcán. 2012, egy romváros, és itt a világ vége. Ebben a helyzetben újra és újra el kell mondani az embereknek, hogy mi nem a világ végét várjuk. Ennek a világnak vége lesz, de ez nem gyászhír, nem a kétségbeesés üzenete, hanem ez, ami számunkra az örömhír. Mert Jézus országa jön el. Nem mindennek a végét várjuk, hanem mindennek a beteljesedését várjuk. Ezért határoztuk el úgy magunkat, hogy egy éven át a jelenések könyvét tanulmányozzuk, mert ez az a könyv, amire újra és újra hivatkoznak, hivatlanok és kevésbé hivatalosak, és ez az a könyv, amit talán legtöbbet félremagyaráztak az egyház történelem során. Ahhoz, hogy egy könyvet megértsünk, szükségünk van egy szabálynak a betartására. Isten igéje, kinyilatkoztatás. A kinyilatkoztatás azt jelenti, hogy Isten belép a téri, idői világba, és ott elkezd cselekedni. És ezt a cselekvést Isten közli az emberrel, pontosan nem azt, hogy mi fog történni, hanem azt, hogy ami történik, annak mi a lényege, mi a tartalma, ami történik, az miért fontos az ember egyéni sorsa szempontjából, miért fontos az üdvösségünk szempontjából. Ezért hát minden ígét olvasva két kérdést kell feltenni. Amikor megszólalt ez az ige, akkor mit jelentett ez az ige? Mert Isten soha nem a jelentől elvonatkoztatva szól. A proféták nem a világ végén ülő emberek voltak, akik nem törődtek a világgal, nem törődtek semmivel, hanem olyan emberei voltak az Istennek, akik két lábbal benne álltak abba az életbe, amiben éltek, és ez tette őket alkalmassá. Ez hozta őket profétailag nyitott helyzetbe, hogy el tudják mondani azt, hogy Istennek mi a látása, mi a nézete, mi az Istennek a törvényszerűsége a világ állapotáról. És ezért nagyon fontos az, hogy a jelenések könyvénél is nagyon pontosan tudjuk azt, hogy mikor, hol, hogyan szólt az Isten. Ezért, amikor elhatároztuk, hogy egy éven keresztül minden péntek este tanulmányozni fogjuk a jelenések könyvét, akkor arra a megállapodásra jutottunk, hogy az első két hónapban, nem kevesebben, olyan bevezetési kérdéseket tanulmányozunk, amik fontosak ahhoz, hogy a jelenések könyvét helyesen értsük. Először ugye arról volt szó, hogy a jelenések könyve megértésének a kulcsát, azt a helyzetet és azt az üzenetet tanulmányozzuk, ami a jelenések könyvének a lényege. Azután magát Jánost vizsgáltuk meg, hogy ki ez a próféta, hogy lett tanítványból prófétává János. Azután megállapítottuk, hogy a kereszténységnek milyen helyzete van, amiben beleszól a jelenések könyve. Majd a jelenések könyvének a szerkezetéről kezdtünk beszélni, azon a címen, hogy az üdvösségtörténet piramisa. És az elmúlt alkalommal pedig éppen arról beszéltünk, hogy ez a történelem, az egyház történelme, hogy van benne a jelenések könyvébe. És arra a megállapodásra jutottunk, hogy a jelenések könyve nem egy olyan prófétai könyv, ami előre megmondja a jövőt, hanem a jelenések könyve ennél több. A jelenések könyve nem jóslás, hogy mi lesz holnap, holnap után, És nem lehet belőle kiszámolni, hogy milyen politikai rendszerváltozások jönnek a történelemben, és hogy lesz, mint lesz, hanem a Jelenések könyve sokkal fontosabbat mond el. Azt mondja el a Jelenések könyve, hogy ami történik, amögött milyen lelki törvényszerűségek vannak, mert van egy érdekes törvény a világban. Hogy az, ami nagyban történik a világban, az rendszerint kicsiben megtörténik mi velünk. Móri Zsigmond az Életem regényében ír egy nagyon érdekes bekezdést. Móri Zsigmond itt azt mondja el, hogy ami 16 éves koráig történt, az tulajdonképpen az európai kultúra történetének a rövid kis summája. És valóban így van, hogyha visszanézünk a történelembe, akkor megmagyarázza a történelem nagyon sokszor a mi életünk ezer fordulóit. Na most, ha a Jelenések könyvét akarjuk tanulmányozni, és ez lesz a mai témánk, akkor van egy fontos szabály. Az összetartozó részek, nagyobb egységek lényegét kell újra és újra úgy megérteni, hogy a fától lássuk az erdőt. Mit jelent ez? Mi nagyon sokszor kiveszünk a Bibliából egy szakaszt, kiveszünk a Bibliából egy kis részletet, és ennek az egy kis részletnek a magyarázatával foglalkozunk, és elfelejtkezünk arról, hogy a Biblia nem versekből áll tulajdonképpen, hanem egységes üzenetekből. És hogyha az egységben nem látjuk a helyét ennek a kis részletnek, akkor bizony-bizony eltévedünk. A könyv tulajdonképpen egészében mond valamit. És nem a részletekből kell összerakni az egészet, hanem az egészből kell megérteni a részleteket. Ez az egyik legfontosabb szabály, amit követnünk kell. Éppen ezért a mai alkalommal arra nehéz feladatra, vagy könnyű feladatra vállalkozunk, hogy ezt a könyvet egy kicsikét egészében értsük meg. Tudjuk azt, hogy ennek a könyvnek van egy piramis szerkezete, én így mondanám a kiasztikus szerkezetet, elkezdődik valahol, és befejeződik ugyanott. Tehát olyan, mint egy piramis, letesszük az első sor téglát, ráépítjük a második sort, harmadikat, negyediket, és valahol eljutunk a csúcsra. A Jelenések könyvének a csúcsán egy angyal repül. Ennél az angyalnál van az örökkévaló evangélium, ez az az angyal, amelyik meghirdeti azt az evangéliumot, ami nem véletlen, hogy itt szerepel először és utoljára a Bibliában ez a szó, hogy örökkévaló a evangéliummal kapcsolatban, mert ez arra akar figyelmeztetni, hogy a változások a történelemben azok látszólagosak. Azért, mert tulajdonképpen mindig egy nagy küzdelemről folyik a történelem, és ez a küzdelem Krisztus és Sátán között folyik, ez a küzdelem bennünk folyik, ez a küzdelem körülöttünk folyik, ez a küzdelem a világtörténelembe folyik, ez a küzdelem eldőlt a Golgotán, és eldől a mi életünkben, hogyha Jézussal együtt megfeszítettünk, és élünk pedig többé nem mi, hanem él bennünk a Krisztus, ahogy Pál mondja a Galata levélben. És ennek a törvényszerűségnek a felismerése az üdvösségünk kulcsa. Tehát aki a Jelenések könyvét jósoló eszköznek használja, az ez ellen a törvényszerűség ellen vét. Nézzük tehát ezt a piramist. Induljunk el sorba a piramis egyes lépcsőjén. Az első, amit el kell mondani, hogy a bevezetése ennek a könyvnek és a befejezése tökéletesen párhuzamba van, mert a bevezetés és a befejezés elmondja lényegében azt a fontos üzenetet, amit János el akart mondani, úgy 95 táján, Pátmos szigetén, amikor Krisztus evangéliumára fogságban van, egy börtönszigeten van, és ez a lényeg, ez úgy foglalható össze az elején, hogy azt mondja, ímé eljön felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akit által szegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van, ámen. Ez az első fejezet, 7. verse. És ugyanez a gondolat, ez a megállapítás, ez a nagysúlyú megállapítás, a könyv végén visszaköszön, és kiteljesedik egy nagy óhajtássá. Úgy kezdődik ez a szakasz a 17. versben, a 22. fejezetben, hogy a lélek és a mennyasszony így szól, jöjj. Aki csak hallja, az is mondja, jöjj. Aki szomjózik, jöjjön. Aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Ugye ez egy gyönyörű, szép sóhajtás, és ez tovább folytatódik, most csak a végét olvasom ennek. Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Ez János ugye közvetíti Jézus szavát. Jézus azt mondja neki, bizony hamar eljövök. Ámen. És hozzáteszi János, aki bizonyságot tesz, jöjj, Uram Jézus. Erről szól az egész. Innen kezdjük, ide érkezünk vissza. Na de mi az, ami a könyvnek a tartalma? Láttuk, amikor a szerkezetét vizsgáltuk ennek a könyvnek, hogy 7 nagy egységből áll a jelenések könyve, 7 látomás egységből. Ez olyan, mint 7 hatalmas szerkezeti elem pillér, és ezek egymásra épülnek. Egymással párhuzamosak. És ha ezeket a párhuzamosságokat elfelejtjük, hanem úgy gondolkodunk a jelenések könyvéről, hogy elindulunk János idejéből, és ahogy sorba olvassuk a jelenések könyvét, úgy teljesedik, akkor teljesen értelmetlen lesz a könyv, hiszen középen van például a 3. angyal üzenet, Jézus visszajövetelének képe, stb. Hát akkor hogy kell ezt érteni? Itt most össze-vissza ugrálunk az időbe? Egyszer így magyarázzuk, egyszer úgy? És akkor amit mi kiolvasunk abból a szövegből, amit mi belemagyarázunk abba a szövegbe, ez a belemagyarázás lesz az igaz? Hogy van ez?

Nézzük elejétől végig ezt a hét egységet. Megjelenik Jézus Jánosnak Pátmoszon. Erről a látomásról majd következő alkalmak egyikén külön fogunk beszélgetni. A gyertyatartók között megjelenik Jézus a főpap. És az egész jelenések könyvének valahol itt van a lényege. Ennélkül ezeket a látomás egységeket nem lehet érteni. Minden látomás egységet egy templomi jelenet vezet be. És az az érdekes, hogy ekkor már nincs templom. 70-ben lerombolták a rómaiak. Azóta se épült meg a jeruzsálemi templom, sőt a zsidók nem is akarják megépíteni, a vallásos zsidók nem akarják megépíteni a templomot, annak örökre vége. Egy pár ortodox, aki a zsidóság körülbelül 0,4%-a mondja azt, hogy hát lehet, hogy meg kellene építeni, de a zsidóság, a vallásos zsidóság nagy része megszabadult a templomtól. Miért? Mert értelmét vesztette a templom. Eljött Jézus. Amikor Jézus meghalt, a kárpit tetejétől az aljáig ketté hasadt. De Jézus főpapi szolgálata tart. Erre emlékszik a jelenések könyve. Mindig egy újabb és újabb jelenet kapcsolódik, minden nagy látomási egység elején ott van a Jézus Krisztus főpapi szolgálata, ott van valami mennyei, istentiszteleti jelenet. És minden látomás végén ott van a megdicsült Jézus, a győztes bárány, Júda oroszlánja, hogy mondja a jelenések könyve, és van egy trón jelenet. Mindig a közbenjárástól a trónig jutunk el. Ez egy kicsit az emberiség történetének a foglalata. Különböző szempontokból. Az első nagy látomási egység az hét gyülekezetről szól. Ez a hét gyülekezet valóságos gyülekezet. Tehát ezek nem jelképes gyülekezetek, valóságos létező kis-ázsiai gyülekezetek, amikben János dolgozott, hiszen ő Efézusba élt. Ezt a hét gyülekezetet pontosan ismeri. A hét gyülekezetnek írt levél alapján a lelki helyzetüket is tudjuk. Külső körülményeiket is tudjuk a gyülekezeteknek. Laodiceának nem mondja azt, hogy a langymeleg Laodiceának, hogy avagy volnál hideg vagy hév, hiszen a laodiceai víz, ami egy gyógyforrásból származik, a híres Pamukkálé, most úgy hívják a törökök, Pamukkálé forrásból származik, az nem iható úgy, ahogy kijön a földből, mert ha valaki megissza, ez a világ legmeszesebb vize. A nyelőcsövére tapad, és ott hal meg. Hogy lehet akkor meginni? Avagy volnál hideg, vagy hév, vagy felmelegítjük, akkor is kicsapódik a méz, és utána lehet inni szépen, vagy pedig lehűtjük, akkor is kicsapódik a víz, akkor is lehet inni. És itt a kép, amit használ egy lelki helyzetre. Vagy az, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire sincs szükségem. Miért volt gazdag Laodicea? És a laodiceai gyülekezet helyzetét abból a történelmi helyzetből pontosan lehet ismerni. De ez épp úgy van Efézusnál, épp úgy van Szmirnánál, épp úgy van Pergámumnál, vagy épp úgy van Szárdisznál, vagy Filadelfiánál. Ezeknek a városoknak a történetét jól ismerjük. Akkor valaki megkérdezheti, hogy mi ebben a profécia? Mert ezt úgy szokták magyarázni, hogy ez előre megírt történelem. Azt lehet mondani, hogy is. Mi ebben a profécia? Ebben a profécia az, hogy Isten kiválaszt 7 olyan gyülekezetet, amiben 7 lelki helyzetet mutat be. És ez a 7 lelki helyzet egy-egy történelmi korszakra általában jellemző, de ma is vannak efézusi hitűek, szmirnai hitűek, pergámumi hitűek, és vannak sajnos laodiceai hitű emberek is. Ezért van az, hogy minden gyülekezeti levél végén ott van, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Tehát mindenkinek szól a laodiceai levél, mindenkinek az efézusi levél, mindenkinek a pergámumi levél, és el tudnám sorolni mind a hetet. Ez az első szabály. A második nagyon érdekes dologra nemrég jöttek rá a Biblia kutatói. Ugye, ha olvassuk ezeket a leveleket, rögtön kiderül, hogy ezeknek egységes formájuk van. De honnan van ez a forma?
János találta ki. Sokáig azt hittük, hogy igen. Azután az történt, hogy az 1910-es években egy híres cseh írásszakértő megfejtette a hettita írást. A hettita birodalom ezen a területen volt, és a hettita birodalomnak, ugye egy magas kultúrájú birodalom volt, külügyi kapcsolatai voltak különböző kisebb, nagyobb országokkal, Egyiptommal és Asszíriával, Babilonnal, épp úgy, mint a kisebb városállamocskákkal. És ez a levéltár, amikor megfejtésre került, ugye rengeteg diplomáciai szerződést tartalmazott. Ugye ebben nem mindennapi feljegyzéseket őriztek meg, hanem gondosan cseréptáblára írva megvoltak azok a diplomáciai feljegyzések, amivel megállapodott a hettita birodalom, ami egy nagy hatalom volt, a különböző országokkal. És kiderült, hogy ez a jelenések könyvében használt szerződés sor, ez nem más, mint a hettita szerződéseknek a hettita birodalom hivatalos okmányainak a pontos mása. Erről is fogunk majd beszélni, amikor sorba a leveleket látjuk. De mit akar ez mondani? Isten szerződést akar kötni, hogy így mondom most az egész egyház történelemmel, minden egyházzal és benne minden gyülekezettel. És a gyülekezetben minden egyes taggal. És ezek a levelek tulajdonképpen nekünk szóló levelek, ha szerződéses viszonyba akarok kerülni az Istennel, akkor ezeket a lelki veszélyeket, ezeket a lelki erényeket, ezeket a győzelmeket és ezeket a veszteségeket nekem nagyon komolyan kell venni. Mert a szerződésnek van feltétele. És az az érdekes, hogy minden levél egy ígérettel zárul. Aki győz, ez mindenütt ott van. Aki győz. És ezek a szerződések arra szolgálnak, hogy egyrészt egy lelki tükröt tartsanak elénk, másrészt pedig arra szolgálnak ezek a szerződések, hogy mi is a győztesek között legyünk. Na de ha most a piramisnak ezt az oldalát nézzük, akkor a másik oldalát is nézni kell. Mi az, ami megfelel a hét kis-ázsiai gyülekezetnek írt levélnek? Hát egy gyülekezet, ami a hétből lesz. Ez az egy gyülekezet az Új Jeruzsálem. Ez az Új Jeruzsálem az ígéretek városa, a győztesek városa. Mindegyik levél úgy fejeződik be, aki győz, és mit jelent győzni, ezt meg lehet tudni a könyv végén az Új Jeruzsálemről írt látomásban. Ez a két látomás egymást magyarázza. Nem lehet megérteni az első hét levelet, hogyha nem nézünk a második egy városra, a Jeruzsálemre, mert itt van a győzelemnek a célba érkezése. A Jelenések könyve ez nem véletlenül mondja ezt így el, hanem a valós helyzetben lévő városok, amik jellemzik az egész akkori kereszténységet, Laodiceától Efézusig, vagy Efézustól Laodiceáig, egy reménységbe kell, hogy éljenek. A reménység az Új Jeruzsálem. És azóta is a történelemben mi vagy laodiceaiak, vagy pergámumiak, vagy szmirnaiak, vagy filadelfiai keresztények vagyunk, vagy efézusi keresztények, nekünk is szól ez a levél, megítél, tükröt tart elénk, és elmondja a mi hibáinkat, elmondja a győzelem lehetőségét, elmondja azt, hogy milyen ígéreteink vannak, amivel élnünk kell, amit újra és újra valósággá kell váltanunk, és így alakul ki az a levél sor, ami tulajdonképpen nekünk szóló irat. A második nagy lépcsőfok, hogyha tovább megyünk, egy nagy mennyei jelenettel kezdődik. És ez a nagy mennyei jelenet egy kicsikét el kell, hogy gondolkodtasson bennünket. A múlt alkalommal éppen ennek a levélnek az elejét, az összekötő versét néztük meg, amikor elmondtuk azt, hogy lát János egy nyitott ajtót a mennybe, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitájét, beszélt velem, és így szólt, jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, akinek meg kell történni. És akkor első pillanatra nem is ez történik, hanem Isten mennyei tróntermébe vagyunk,
És egy mennyei látomást lát, és leírja ezt a trónt, aki ott ül, az hasonlatos volt, és akkor egy csomó elragadtatásban, lélekben egy csomó színt, drágakő, szimbólumot, stb. Mond el. És ennek az egész látomásnak az a lényege, hogy Isten trónjánál van egy kérdés. Van egy hétpecsétes könyv. Ez a megváltási tervkönyve. Ki az, aki méltó ennek a feltörésére? Ez a görög szó, hogy axios, ez egy nagyon súlyos szó. Azt jelenti, hogy méltó. Tehát ki az, akinek joga van, akinek méltósága van arra, hogy ezt a könyvet feltörje. És az egész mennyben nincs ilyen. Az egész menny sír. Mert ez az emberiség megváltásának a titkát tartalmazó könyv. És akkor a bárányra terelődik, a megöletett bárányra terelődik a hangsúly, és egyedül ez a megöletett bárány méltó arra, hogy ezt a hétpecsétes könyvet feltörje. Ez egy hatalmas nagy kép. Ugye a bárányról mindenki tudta azt, hogy az az áldozati bárány. Na de hát ez így azért nem jó, mert az áldozat szót se értjük már mi 20. századi emberek. Mi azt tartjuk áldozatnak, hogy ha én adok valamit az Istennek. Ez egy óriási tévedés. A Bibliában Isten adja áldozatul a bárányt az oltárra. Miért? Azért, mert nekem meg kellene halni, mert a bűnnek egy zsoldja van a halál, és hogy ne kell nekem meghalni, mert a bűn nem maradhat büntetlenül, a bárány arra mutatott, hogy valaki értem meghal. Az asszony magva a kígyó fejére tapos. Az Éden óta ez a jelkép ott van a Biblia lapjain. És ott volt a kegyes emberek szívében. Amikor keresztelő János rámutat Jézusra, akkor azt mondja, íme az Istennek bárány, aki elveszi a világ bűnét. És János ott volt. János ezt hallotta. És ezt ezerszer elprédikálta. Ezt minden gyülekezeti tag tudta. A romaiak persze nem, a cenzorok azok nem tudták. De ez a báránykép Jézusra utal. Jézus az egyedül méltó, aki felnyitja a hétpecsétes könyvet. És itt elhangzik az angyaloknak egy gyönyörű szép éneke, erről is lehetne egy egész sorozatot tartani, hét nagyszerű himnusz van a jelenések könyvébe, és ez a hét himnusz végigveszi az egész megváltási tervet, és ez a himnusz úgy kezdődik, hogy axios, tehát méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, feltört annak a pecsétjét, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből, nyelvből, minden nemzetből és népből. És királysággá és papokká tetted őket, ami Istenünknek. És uralkodni fognak a földön. Ez a Bibliának az egyik leggyönyörűbb ígérete, nem? Egy Jézusra utaló gyönyörű ígéret. És akkor jön az angyalok kórusa, és akkor egy gyönyörű, szép szimfóniává teljesedik ki ez a mennyei kórus. Utána következnek a pecséteknek a feltörés. Ezeket is részletesen látni fogjuk, az első négy pecsét, feltörés utána jön az ötödik pecsét, a hatodik pecsét, utána van mindig egy közbevetés ezekbe a látomásokba, és ezek a közbevetések mindig az utolsó előtti helyen szerepelnek azért, hogy véletlenül se felejtsük el, hogy itt miről van szó. Itt nem a történelem egyes jeleneteiről van szó, lehet, hogy a történelem, sőt biztos is, hogy a történelem egyes jeleneteiben ismétlődnek ezek a motívumok, de itt másról van szó. Mi az, hogy pecsét? Mi a pecsétet egy ilyen hivatalos okmányzáróként szoktuk kezelni. Az ókorban nem ez volt a pecsét. Az ókorban minden embernek a nyakában lógott egy szíjon a pecsételő hengere. Az ókori keleten ez volt a szokás. Ha én mentem valahova és vettem valamit, vettem egy szamarat mondjuk, rányomtam a pecsétemet. Ezzel az enyém lett. A pecsét, az tulajdonképpen Isten tulajdonjogának, vagy valakinek a tulajdonjogának a kifejezése.
És itt feltöretnek pecsétek, jönnek megpróbáltatások, jönnek ilyen-olyan, amolyan viharok, jönnek olyan viharok, amik megpróbálják Isten népét, sőt, mártírok is lesznek. Az ötödik pecsét például arról szól, hogy az oltár alatt ott vannak ezek a mártírok, és kiáltanak, hogy mikor, meddig tart még ez, mikor fogod a te igazságodat helyreállítani. De a hetedik fejezet figyelmeztet arra. A pecsét feltörése nem egyszerűen csak a nyomorúságot jelenti, hanem a pecsétnek van egy másik értelme. Az eredeti, a tulajdonképpeni. És kezd arról beszélni, hogy Isten a változó korokban és világban, a különböző pecsétek feltörése során elpecsételi az övéit. Minden ágazatból, nyelvből és népből, minden törzsből egyformán, egyenlőképpen elpecsételi az embereket. És ez is eljut egy csúcsig, amikor azt mondja, az angyalok mind ott álltak a trónus, a vének a négy élőlény körül, arcra borultak a trónus előtt, és elhangzik, hogy az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, a bárányé. Tehát az egész történelemnek ő az ura, és nincsen semmiféle megpróbáltatás, semmiféle baj, semmiféle háború, semmiféle veszteség, semmiféle ilyen-olyan tragédia az ő tudta és beleegyezése nélkül. És azt mondja, ámen, az áldás, a dicsőség, a bölcsesség, a hálaadás és tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké örökkön örökké, ámen. Nagyon érdekes volna megnézni a jelenések könyve az ámen motivumot. Nagyon sok hasznos dolog lenne, de itt is például Istennek 7 tulajdonságát sorolja fel. Azt mondja, hogy dicsőség, bölcsesség, hálaadás, tisztesség, hatalom és erő. Ez 7. Ha ezt a 7-et nézzük, akkor vajon ez hol van a történelemben? Hogy fog ez teljesedni? 7. pecsét is feltöretik. És a 7. pecsét feltörésekor nincs már megpróbáltatás, hanem a nagy megpróbáltatás van, amikor feltörte a 7. pecsétet, a 8. fejezet első versenyt, csend lett a mennybe. És ez a mennyei csend, az a csend, amiben eldől a mi sorsunk. Elpecsételtettünk, vagy nem?

különböző történelmi megpróbáltatásokon keresztül jött nép vajon Istennel szövetségben áll, vagy nem? Ennek is megvan a könyv végén a megfelelő párhuzama. Ha megnézzük a könyv végét, akkor azt látjuk, hogy a 19-20. Fejezetben Isten 7 jelenetben mondja el, a 7 pecsétnek megfelelő 7 jelenetben mondja el azt, hogy hogyan fogja ő megítélni a világot. Az első ezek közül egy örömének, a Babilon bukása felett, tehát az első lépés az, hogy ez a Babilon, ez megint nem valóságos város, hanem az a világ, amiből a keresztényeknek ki kell futni, az a világ, ahol a keresztények nagyon jól érzik magukat, és nagyon nehezen akarnak kifutni, ahogyan a zsidók is nagyon nehezen akartak visszajönni a babiloniai fogságból. Akik kijönnek, viszont egy öröméneknek lesznek a részesei. És ez az örömének van a 19. fejezet első 5 versében. Utána jön a bárány mennyegzője, megint a győzelem képe, utána Krisztus megjelenésének a képe, és a két vadállat és a hamis profétának a vége, tehát annak az Isten ellenes hármasságnak, ami feláll Isten ellen, a megváltási terv ellen, a vége, és utána a Krisztus 1000 éves uralmáról beszél, miközben az utolsó ítélet folyik, Gog és Magog megsemmisítéséről, ez tulajdonképpen nem más, mint egy ezékieli kép, amit ide alkalmaz, az Isten ellenes hatalmaknak az összefogásának a megsemmisítése, megítélése, és utána a halottak feltámadása és az utolsó ítélet bekövetkezte. Ez a megváltási terv vége, ez a megváltási terv győzelme. A 7 pecséttel szemben ez a 7 jelenet áll. Ez is egy párhuzamos kép. Mit üzen ez a kép? Nagyon egyszerű. Az, hogy nem kell félned, mert Isten győz. Ővé az erő, a hatalom, a dicsőség és a felsorolt 7 dolog, és ezt elmondja elején is és végén is, hogy ámen, úgy legyen, meg lett. A következő, a harmadik pár, ami ezután következik, a 8. fejezet 2. versétől, megint egy mennyei képpel indul, egy nagyon különös mennyei képpel. Mennyei istentiszteleten vagyunk, és azt mondja, láttam 7 angyalt, akik Isten előtt álltak, és az adott azoknak 7 trombita. Egy másik angyal is odajött, és megállt az oltárnál, kezébe aranyfüstölő, és adott neki sokféles füstölőszert, hogy a szentek imádságához tegye az aranyoltárra, amely a trónus előtt van. És felszállt a füstölőszerek füstje a szentek imádságával, az angyalok kezéből Isten elé, és ekkor vette az angyal a füstölőt, megtöltötte az oltár tüzéből, és ledobta a földre. Mennydörgés és zúgás, villámlás és földrengés támadt, a 7 angyal pedig, akinél a 7 trombita volt, felkészült, hogy trombitáljon. A földi szentélyben a füstölés az az imádságnak a jelképe volt. Minden reggeli és estéli áldozatnál a füstölésnek meg kellett történnie. Enélkül nem lehetett bemutatni véres áldozatot a pitvarba. Ha a reggeli és az estéli áldozat nem történt meg, akkor érvénytelen volt minden áldozat. Ez a föld és az ég kapcsolatát kifejező füstölőoltárról bemutatott tömjén áldozat volt. Dániel könyvében például, amikor arról van szó, hogy a tamid áldozatról, így van héberül ez a szó, akkor erre gondolt. Ezért volt az, hogy Dániel minden este és reggel, bár nem volt Jeruzsálemben, mégis Babilonban imádkozott. Mert az imádság ennek a kifejezője, itt is mondja a szöveg, hogy az imádság fejezi ki ezt a kapcsolatot az ég és föld között. És ehhez kapcsolódik a 7 angyal trombitája. A trombita az egy jelző hangszer volt. És ez az egész jelző hangszeres dolog azt mutatja, hogy Isten mielőtt újra és újra ítélne. Hiszen az egész történelmünk nem más, mint Isten ítéleteinek története, ebbe van belerejtve a kegyelem. Ha Isten nem ítélne sohasem, már réges-régen nem lennénk. Tudnilik, azt szoktuk elfelejteni mi keresztények is, hogy a bűn önmagában megsemmisítő hatalom. Ha az Isten nem ítélne meg,
semmit sem, akkor már réges-régen kiírtuk volna magunkat, kiirtottuk volna magunkat a földről. Ezért Isten mindig ítél. De az ítélet előtt mindig elhangzik egy figyelmeztető trombita szó. Egy figyelmeztető jel. És ez a hét trombita, az hét figyelmeztető jel. Itt is van egy közbevetés, hogyha megnézzük, itt is az utolsó előtti trombitánál van a közbevetés a 10. fejezettől, ami 7 mennydörgés szava hangzik a mennybe, és akkor egy nyitott könyvet lehet látni, és a templom felmérése, Istennek a 2 tanúja megjelenik, és ezután jelenik meg a 7. trombita szó, ami az utolsó. És ez a trombitáról szóló jelenet egy összefoglaló verssel, a 18-kal zárul, és ebben a 18. versben megvan írva ez az a kapcsolópont, ami összekapcsolja a további tartalommal. Ebben a 18. versben megvan, hogy miről lesz szó tovább a könyvbe. Ez közvetlenül már a csúcs előtti nagy összefoglalás. Azt mondja, haragra lobbantak a népek, ez a 13.-14. vers, de eljött a te haragod, 13.-14. fejezet, eljött a te haragod, 15.-18. fejezet, és a halottak felett való ítélet, 20. fejezet, hogy megadd a jutalmat szolgáidnak, a profétáknak és a szenteknek, 21-22. fejezet a jutalom, és azoknak, akik félik a te nevedet, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztíts azokat, akik a földet pusztítják, ez pedig a 19. fejezet. Ez egy rövid tartalmi összefoglalás, hogy erre megyünk tovább. Ennek is megvan a párhuzama a Jelenések könyvének a végén. Itt pedig a 7 csapásról szóló kinyilatkoztatás van. Na most az az érdekes, hogy a trombita szónál mindig valahol valami történik. És a 7 csapás ugyanebben a sorrendben történik meg, mint ahogyan a 7 trombita szó, tehát az első a földre, a tengerre, stb. Ugyanaz a sorrend található. Egymást magyarázó történetek. Ezekről is bőséggel lesz szó majd, amikor ide jutunk a Jelenések könyvének tanulmányozásában. De most jön a legizgalmasabb. A csúcs. Amiért mindez van? Amiért tulajdonképpen ez a szép piramis épül? Most jön az egész Jelenések könyvének a teteje. Ez is egy mennyei jelenettel indul, egy nagyon különös mennyei jelenettel, amit nagyon elszoktak hanyagolni. Éppen a héten volt egy teológiai konferencia az Adventista Teológiai Főiskolán, és a Galusz László testvér, aki a szerbiai szemináriumunknak az igazgatója, és itt Budapesten doktorál majd Jelenések könyvéből, egy nagyon érdekes előadást tartott erről, hogy csak itt van az Új Szövetségben, meg egyszer a zsidókhoz írt levélben szó a szövetség ládájáról. És itt most azt olvassuk, így kezdődik a látomás, hogy megnyílt az Isten temploma a mennyben, és megjelent a templomban az ő szövetségének ládája. Ez egy nagyon különös jelenet. A nép sohasem láthatta a szövetség ládáját. Jézus idejében semmiképpen nem, mert nem is volt meg a szövetség ládája. Babiloniai fogság után már nem volt szövetség ládája a Szentek Szentjében. Az eltűnt.

most látszik a szövetség ládája. És villámlás, zúgás, mennydörgés, földrengés, nagy jégeső támad, ugyanúgy kezdődik, mint az előző látomás, ha emlékszünk még erre, az előbb olvasta. Miért? Mert elkezdődik a nagy küzdelem. És a nagy küzdelembe gondoljatok a honfoglalásra, most a mennyei honfoglalás kezdődik el. Mi ment elől a honfoglalásnál, amikor átkeltek a Jordánon Jerikó ellen? Olvassátok el Józsi könyvében a 6. fejezetben. Elől ment a Fridláda. Most elől megy a Fridláda. Meglátszik a szövetség ládája. És ez jelent valamit. Az, hogy a 10 parancsolat körül folyik, a szövetség ládája tartalma körül folyik, az egész nagy-nagy küzdelem. Megjelenik a napba öltözött asszony, és vele szemben a hármasság, a gonosz hármasság. A sárkányom, a régi kígyó, azután megjelenik a földből feljövő fenevad, és a tengerből feljövőt fenevad. És vajon ki fog győzni? Itt érünk el a csúcsra. Mert hirtelen képváltás, és megjelenik meg megint a bárány társaival és kísérőivel, most már nem egyedül. Hiszen ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, mondta már az előző szakasz, majd ezt is részletesen fogjuk tanulmányozni. Megjelenik a bárány a kísérőivel. És kik ezek a kísérők? Azt mondja, ezek azok, akik nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szűzek, ezek követik a bárányt, ahová megy, ezek vétettek meg áron az emberek közül első zsengéül az Istennek és a báránynak, és szájukban nem találtatott hazugság, ezek fethetetlenek. Ez ellen folyik a küzdelem, és ők a győztesek. De hogy lehet ebbe a csoportba belekerülni? És ekkor jelenik meg az ég közepén repülő angyal. És ez az ég közepén repülő angyal egy üzenetet hoz, az örökkévaló evangéliumot. És ez az örökkévaló evangélium egy hármas üzenetté bomlik ki. És ez a hármas üzenetnek az első angyali üzenete, az tulajdonképpen az Isten imádatára hívja fel a figyelmet. A második angyali üzenet, az Babilon leomlásáról beszél, a hamis hármasság bukásáról, így lehetne mondani, és a harmadik angyali üzenet megint visszatér a pecséthez. Hogy vajon kinek van a homlokán, és milyen pecsét? Kinek a tulajdonába van? Mert hogyha Isten tulajdonába van, akkor a bárány társaihoz és kísérőihez tartozik. A megszámlálhatatlan üdvözült sokasághoz. Ha pedig nem ez a pecsét van, a homlokán máshová adta el a lelkét, így mondanám, ha más tulajdonjel van arra, akkor az ítélet vonatkozik rá. És ezután jelenik meg az emberfia, hogy ítéletet tartson, Jézus visszajövetelének a képe, és ez a középső rész úgy teljesedik ki, hogy a győztesek éneke hangzik fel az üvegtengernél, és ez az ének is egy gyönyörű szép vers. Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úristen. Igazságosak és igazak a te útjaid, népek királya. Ki ne félne téged, Urunk, ki ne dicsérne a te nevedet. Hiszen egyedül te vagy szent, mert a népek eljönnek mind, és lebolulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid. Ez a nagy küzdelem lényege. Nyilvánvalóká lettek a te igazságos ítéleteit. Ez a jelenések könyve. Most egy órában áttekintettük az egészet. Részleteiben rengeteg minden tudnivaló van még, hiszen még van előttünk majdnem egy év. 11 hónap. De már is néhány tanulságot le kell vonni. Ha a jelenések könyvét egyszerűen jóslókönyvnek tekintjük, amiből a holnap utáni politikai, társadalmi, gazdasági, ilyen-olyan, amolyanokat akarjuk megjósolni, akkor visszaélünk a jelenések könyvével. A jelenések könyve Jézus Krisztusról szól. Ezért van ott az elején, tessék elolvasni az első versbe, ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Ez többféleképpen érthető, úgyhogy Jézus Krisztus beszél benne, és az egész könyv Jézus Krisztusról beszél. Mind a kettőt jelenti. A második, Jézus Krisztus úgy jelenik meg, mint főpap, aki közben jár értünk.
És a Jelenések könyve nem az ijeszgetések könyve, hogy hú, emberek, egy kicsit ijedjetek meg, mert rátok fér ebbe a jóléti társadalomba, hanem Jelenések könyve azért van, hogy van lehetőséget arra, hogy a győztesek között légy. Ezért a Jelenések könyve tömény evangélium. Aki nem evangéliumot hirdet, hanem ítéleteket hirdet belőle, az visszaél a Jelenések könyvével. A harmadik és nagyon fontos dolog az az, hogy a győzelem alapja az Jézus Krisztus közbenjárása. Ha én Jézus Krisztus közbenjárói szolgálatát elvetem naponta, ha én naponta nem megyek Jézus Krisztushoz, és nem alakítok ki vele egy én-te viszonyt, ha nem élek lelki életet, így mondhatnám, akkor én lehetek akármilyen egyház tagja. Lehetek adventista, nem adventista. Mindegy. A Jézussal való személyes kapcsolat az egyedüli menedék. Ha ez a nagy küzdelem úgy zajlik le, hogy bennem Jézus győz. Mert a nagy küzdelem szintere nem a világtörténelem. A Jelenések könyve nem a világtörténelemről szól. A Jelenések könyve rólunk szól. A mi életünkről. És az is biztos, hogy a Jelenések könyve Mózesnek és a báránynak az énekével ér véget, amelyik, ahogy felolvastam az előbb, Isten nagy és csodálatos műveiről beszél. Ha a Jelenések könyvében nem az Isten a főszereplő, hanem valami történelmi, ilyen-olyan pozitív vagy negatív embert akarunk főszereplővé tenni, akkor a Jelenések könyvét nem magyarázzuk helyesen. Tehát, ha a Bibliát akarok megérteni, elmondtam az elején, akkor az akkort, amikor ez a könyv íródott, Pátmoszon, és a mostot, amit ez a könyv ma nekem mond, így lehet együtt látni. És ha így élünk a Jelenések könyvével, akkor valóban minden rémhírterjesztés, mindenféle közömbösség, két végletet mondom, ellenére is a Jelenések könyve biztosan célba fog bennünket vezetni. És én abban reménykedem, hogy mindjárt ilyenek leszünk. Amen.

elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

Eredj el az utakra és a sövényekhez. Lukács evangéliuma 14. fejezet első vers, és a 12-től a 24. versig. A megváltó vendégségben volt egy farizeusnál. Elfogadta mind gazdagok, mind szegények meghívását, és szokása szerint az elétáruló képhez kapcsolta az igazságról szóló tanítását. A zsidók nemzeti és vallási ünnepeiket közös étkezés keretében ünnepelték meg. Az örök élet áldásainak előképét látták bennük. Élvezettel beszéltek arról a nagy ünnepségről, amelyet majd Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal együtt ülnek meg, miközben a pogányok kívül állva sóvár szemmel nézik őket. Azt az intést és tanítást, amelyet Krisztus adni akart, a nagy vacsoráról szóló példázattal szemléltette. Istennek mind a jelent, mind a jövőt érintő áldásait a zsidók maguknak akarták kisajátítani. Tagadták, hogy Isten a pogányoknak is kegyelmet kínál. E példázattal Krisztus azt fejezte ki, hogy ők azok, akik éppen most utasítják vissza a meghívást, amely kegyelmet hirdet és Isten országába hív. Elárulta, hogy az általuk semmibe vett meghívást Isten elküldi azoknak, akiket ők lenéznek, és akiktől még a ruhájukat is elhúzzák, mintha leprások volnának. Vendégei kiválasztásánál a farizeus a maga önző érdekeit tartotta szem előtt. Krisztus ezt mondta neki: mikor ebédet vagy vacsorát készítesz, ne hívd barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat. Nehogy viszont ők is meghívjanak téged, és visszafizessék néked. Hanem mikor lakomát készítesz, hívd a szegényeket, csonkabunkákat, sántákat, vakokat, és boldog leszel, mivel hogy nem fizethetik vissza néked, mert majd visszafizettetik néked az igazak feltámadásakor. Krisztus itt elismételte azt a tanítást, amelyet már Mózes által adott Izraelnek. Az Úr úgy intézkedett, hogy szent vendégeskedéseiken a jövevény, az árva és az özvegy, akik a te kapuidon belül vannak, ők is ehessenek és jól lakhassanak. 5 Mózes 14.29. Ezek a vendégeskedések szemléltető oktatásul szolgáltak Izraelnek. Isten azt akarta, hogy a nép az igazi vendégszeretet örömét megismerve egész évben gyámolítsa a gyászolókat és szegényeket. Ezekben a lakomákban azonban mélyebb tanítás is rejlett. Izrael a kapott lelki áldásokat nem tarthatta meg csupán önmagának. Isten azért adta nekik az élet kenyerét, hogy megszegjék a világnak. Ezt a feladatot nem teljesítették. Krisztus e példázattal megrótta önzésüket. A farizeusoknak nem tetszett ez a beszéd. Egyikük, remélve, hogy a beszélgetést más mederbe terelheti, szenteskedő pozzal így kiáltott: boldog az, aki eszik kenyeret az Isten országában. Ez az ember úgy beszélt, mint aki nagyon biztos abban, hogy megvan a helye abban az országban. Magatartása hasonlít azokéhoz, akik örülnek annak, hogy Krisztus üdvözíti őket, de az üdvösség feltételeit nem teljesítik.

farizeus lelkülete hasonlít Bálámhoz, aki így imádkozott. Halljon meg az én lelkem az igazak halálával, és legyen az én utolsó napom, mint az övé. 4 Mózes 23.10. A farizeus nem arra gondolt, hogy vajon alkalmas-e Isten országára, hanem arra, amit a mennyben élvezni szeretne. Megjegyzésével el akarta terelni a vendégek figyelmét tulajdonképpeni feladatukról. Azt akarta, hogy a jelen életet figyelmen kívül hagyva gondoljanak a távoli jövőre, az igazak feltámadására. Krisztus olvasott az alakoskodó szívében. Tekintetét reászegezte, és feltárta a jelenlevők előtt jelenlegi kiváltságaik jellegét és értékét. Megmutatta nekik, hogy feladatuk van, amelyet most kell elvégezniük, ha igénylik a jövő áldásait. Egy ember készíte nagy vacsorát, mondta Jézus, és sokakat meghíva. Amikor a lakoma ideje elérkezett, a házigazda elküldte szolgáit a vacsorára hivatalos vendégekhez egy második üzenettel. Gyertek el, mert immár minden kész. De a meghívottak különös érdektelenséget tanúsítottak. Mindnyájan egyenlőképpen kezdék magukat mentegetni. Az első mondané ki: szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy azt meglássam. Kérlek téged, ments ki engem. És másik is monda: 5 iga ökröt vettem, és elmegyek, hogy azokat megpróbáljam. Kérlek téged, ments ki engem. A másik pedig monda: feleséget vettem, és azért nem mehetek. Egyik kifogás mögött sem húzódott igazán fontos dolog. Az az ember, akinek meg kellett néznie a földjét, már megvette azt. Hogy olyan sietős volt neki a föld megtekintése, az annak tulajdonítható, hogy érdeklődését szerzeménye kötötte le. Az ökrök megvásárlása is megtörtént már. Kipróbálásukkal a vevő csak kíváncsiságát akarta kielégíteni. A harmadik kifogásban sem volt több észszerűség. Azért, hogy a meghívott vendég megnősült, még részt vehetett volna a vacsorán. Feleségét is szívesen látták volna. De neki megvoltak a maga szórakozási tervei, és úgy látszik, hogy azokat kívánatosabbnak találta, mint a lakomát, ahova elég érkezett. Megvoltak a barátai, és jól érezte magát köztük. Még a látszat kedvéért sem udvariaskodott, amikor visszautasította a meghívást. Nem kérte, hogy mentsék ki. A nem mehetek szavakkal csak leplezte az igazságot: nem érdekel az egész, nem akarok menni, gondolta. Mindegyik kifogás azt tanúsította, hogy a vacsorára hivatalos vendégek érdeklődését más dolgok kötötték le. A meghívásnak, amelyet elfogadtak, nem tettek eleget. Közömbösségükkel megsértették a nagy lelkű vendéglátót. A nagy vacsorával Krisztus az evangélium kínálta áldásokat szemlélteti. A felszolgált táplálék nem más, mint maga Krisztus. Ő a mennyből alászállt kenyér, az üdvösség szerzője.

az Úr követei hirdették a zsidóknak a megváltó adventjét. Krisztusra mutattak, az Istennek ama bárányára, aki elveszi a világ bűneit. János 1.29. Isten az általa készített vacsorán felkínálta nekik a menny legnagyobb ajándékát. Ez az ajándék felbecsülhetetlen. A szerető Isten adott mindent a gazdag lakomához, és kifogyhatatlan készletekről gondoskodott. Ha valaki eszik e kenyérből, mondta Krisztus, él örökké. János 6.51. Az evangélium vacsorájára szóló meghívást azonban csak akkor fogadjuk el, ha e világi érdekeinknél többre értékeljük azt, hogy Krisztus felruház minket a maga igazságával. Isten odaadott mindent az emberért, és arra kéri, hogy a neki való szolgálatot helyezze minden önző földi érdek elé. Isten nem fogadhat el megosztott szívet. Az a szív, amelyet földi kötelékek tartanak fogva, nem az Istené. E tanítás minden időre szól. Követnünk kell a bárányt bármerre megy. Legyen ő a vezetőnk. Értékeljük minden földi barát társaságánál többre az ő közelségét. Krisztus mondja, aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki inkább szereti fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. Máté 10.37. Krisztus korában sokan mondták el a mindennapi kenyér megtörésekor, a családi asztal körül ezeket a szavakat. Boldog az, aki eszik kenyeret az Isten országában. Krisztus azonban bemutatta, hogy milyen nehéz vendégeket találni a végtelen áron elkészített asztalhoz. Akik hallgatták szavait, tudták, hogy ők is semmibe vették irgalmas meghívását. Minden érdeklődésüket e világ gazdagsága és örömei kötötték le, és egyhangúlag kimentették magukat. Így van ez ma is. A kifogások, amelyekkel az emberek az evangéliumi meghívást visszautasították, ma sem változtak. Azt mondják, hogy nem veszélyeztethetik földi lehetőségeiket az evangéliumi normák elfogadásával. Földi érdekeiket többre értékelik az örökké való dolgoknál. Éppen azok az áldások, amelyeket Istentől kaptak, emelkednek válaszfalként köztük és teremtőjük, megváltójuk között. Nem akarják, hogy bárki is zavarja őket világi céljaik hajszolásában, és ezt mondják a kegyelmet hirdető követnek. Mostan eredj el, de mikor alkalmatosságom lesz, magamhoz hivatlak téged. Apostolok cselekedetei 24-25. Mások azzal mentegetőznek, hogy nehézségeik támadnak emberi kapcsolataikban, ha elfogadják Isten hívását. Azt mondják, hogy nem kerülhetnek ellentétbe rokonaikkal és ismerőseikkel. Így válnak a példázat szereplőivé. A lakoma házigazdája erőtlen kifogásukat meghívása semmibe vevésének tekinti. Aki azt mondta, hogy feleséget vettem és azért nem mehetek, az emberiség egyik nagy osztályát ábrázolja. Sokan vannak, akik feleségük vagy férjük befolyására hagyják figyelmen kívül Isten hívását. A férj ezt mondja, tudom, mi a kötelességem, de nem teljesíthetem, mert feleségem ellenzi. Miatta nagyon nehéz volna engedelmeskednem. A feleség, aki hallja a kegyelem hívó szavát, jöjj, mert immár minden kész, ezt mondja. Kérlek téged, ments ki engem. Férjem nem hallgat a kegyelem hívó szavára. Azt mondja, hivatása nem engedi. Nekem pedig őt kell követnem. Nem mehetek. A gyermekek szívében is visszhangra talál a meghívás. Szívesen elfogadnák. De szeretik szüleiket, és mivel a szülőket nem érinti az evangélium,
A gyermekek azt gondolják, hogy ők sem mehetnek. Ők is ezt mondják, ments ki engem. Ezek az emberek azért utasítják vissza a megváltó hívását, mert attól félnek, hogy felbomlik a család. Azt hiszik, hogy ha nem engedelmeskednek Istennek, családjuk békés és szerencsés lesz. Ez azonban önámítás. Aki önzést vet, önzést is arat. Krisztus szeretetének elutasításával elvetik mindazt, ami az emberi szeretetet tisztává és álhatatossá teheti. Nem csak a mennyet veszítik el, de azt sem élvezhetik igazán, amiért feláldozták a mennyet.

A példázat szerint a vendéglátó megtudta, hogyan fogadták meghívását, és megharagudván mondta az ő szolgájának: eredj hamar a város utcáira és szorosaira, és a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat és vakokat hozd be ide. A házigazda elfordult azoktól, akik semmibe vették nagy lelkűségét, és olyanokat hívott meg, akik nem bővölködtek, akiknek nem volt házuk és földjük. Meghívta a szegényeket, az éhezőket, akik értékelték ajándékait. A vámszedők és a paráznanők, mondta Krisztus, megelőznek titeket az Isten országában. Máté 21.31. Senki sem süllyedt olyan mélyre, és senki sem olyan nyomorult, ha az emberek el is taszítják maguktól és elfordulnak tőle, hogy Isten nem éltatná figyelmére és szeretetére. Krisztus nagyon szeretné, ha a gondterhelt, elfáradt, megsanyargatott ember hozzáfordulna. Szeretné adni neki azt a fényt, örömet és békét, amelyet sehol máshol nem találhat. A legbűnösebbet is mélységesen szánja és szereti. Elküldi szent lelkét, hogy szeretetével körülvegye és magához vonzza. A szolga, aki elhozta a szegényeket és vakokat, jelentette urának: Uram, meglett, amint parancsolád, és mégis van hely. Akkor mondta az úr a szolgának: eredj el az utakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam. Krisztus itt arra az evangelizálásra utalt, amelyet már a zsidók határain túl, a világ országútjain és ösvényein kell végezni. Pál és Barnabás engedelmeskedtek a parancsnak. Ezt mondták a zsidóknak: szükséges volt, hogy először néktek hirdettessék az Isten igéje. De mivel, hogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, ímé a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta nékünk az Úr: rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig. A pogányok pedig ezeket halván örvendezének, és magasztalják vala az Úrnak igéjét, és akik csak örök életre választattak vala, hívének. Apostolok cselekedetei 13:46-48. A Krisztus tanítványai által hirdetett evangéliumi üzenet hírt adott a világnak az első adventről, és azt a jó hírt tartalmazta, hogy az ember a Krisztusba vetett hit által üdvösségre lel. Az üzenet előre mutatott a második adventre, amikor Jézus eljön dicsőségben, hogy megváltsa népét, és azt az örömhírt hozta, hogy aki hisz és engedelmeskedik, az részesül a szentek örökségében, a világosságban. Kolossé 1.12. Ez az üzenet szól ma az emberiségnek, azzal a kinyilatkoztatással együtt, hogy Krisztus második eljövetele közel van. Igéje és az általa meghirdetett jelek teljesedése tanúsítja, hogy az Úr már az ajtó előtt van.

János a jelenések könyvében megjövendöli, hogy közvetlen Krisztus második eljövetele előtt az evangéliumot hirdetni fogják. Lát egy angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek, ezt mondván nagy szóval. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Jelenések 14:6-7. Miután felhangzik a figyelmeztetés, hogy eljött az ítélet ideje, és megszólalnak a hozzá kapcsolódó kinyilatkoztatások, a profécia szerint eljön az emberfia az ég felhőiben. Az ítélet idejének meghirdetése egyben Krisztus közeli eljövetelének hirdetése is. Ez a szózat az örökkévaló evangélium. Krisztus második eljövetelének hirdetése, a második advent közelségének hírüladása tehát az evangéliumi üzenet lényeges része. A Biblia kinyilatkoztatja, hogy az utolsó napokban az embereket teljesen lekötik az evilági dolgok, az élvezetek hajszolása és a pénzszerzés. Az örök valóságokkal szemben pedig vakok lesznek. Krisztus ezt mondja: amiképpen a Noé napjaiban vala, akképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, amelyen Noé a bárkába méne, és nem vesznek vala észre semmit, míg nem eljöve az özönvíz és minnyájukat elragadá, akképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Máté 24:37-39. Épp így van ma is. Az emberek vadhajszát folytatnak a nyerészkedésért. Önzően szórakoznak, mintha nem is volna Isten, sem menny, sem pedig örök élet. Noé korában Isten azért figyelmeztette az embereket az özönvíz bekövetkezésére, hogy rádöbbenjenek gonoszságukra és megtérjenek. Hasonlóképpen a Krisztus második eljöveteléről szóló tanításnak is az a célja, hogy az embert kiragadja a földi dolgok hálójából, és ráirányítsa figyelmét az örök valóságokra, hogy meghallja, amikor meghívja asztalához. Az evangélium meghívását el kell juttatni az egész világnak, minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek. Jelenések 14:6. Az üzenetnek, amely utoljára int és hirdet kegyelmet, be kell ragyognia az egész földet dicsőségével. El kell jutnia az emberiség minden osztályához, gazdagokhoz és szegényekhez, nagyokhoz és kicsinyekhez. Eredj el az utakra és a sövényekhez, mondja Krisztus, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam. A világnak létkérdés az evangélium megismerése. Az emberek éhezik Isten igéjét. Csak kevesen hirdetik az igét tisztán, emberi hagyományoktól mentesen. Jól lehet, a Biblia az emberek kezében van, mégsem részesülnek abban az áldásban, amelyet Isten részükre az igében elhelyezett. Az Úr arra szólítja szolgáit, hogy vigyék el üzenetét az emberekhez. Az örök élet beszédét meg kell ismerniük azoknak, akik bűneik miatt a pusztulás határán vannak. Krisztus parancsa, amellyel szolgáit a főutakra és a sövényekhez küldi, mindazok feladatát meghatározza, akik az ő nevében szolgálnak. Krisztus szolgáinak munkaterülete az egész világ, amely felöleli az egész emberiséget. Az Úr azt akarja, hogy mindenki megértse kegyelmet hirdető üzenetét. Ezt jó részt személyes munkával kell elérni. Ez volt Krisztus módszere is. Munkája főként személyes beszélgetésekből állt.
nagy figyelmet szentelt egyetlen emberre is, aki által sokszor ezrekhez jutott el az üzenet. Ne várjunk arra, hogy a lelkek hozzánk jöjjenek. Nekünk kell megkeresni őket ott, ahol vannak. A szószéki prédikálás a munkának csak a kezdetét jelenti. Tömegek vannak, akikhez soha nem jut el az evangélium, ha nem viszik el hozzájuk. Az evangéliumi üzenet eredményessége nem művelt beszéden, ékes szóló bizonyságtevésen vagy okos érvelésen múlik, hanem az üzenet egyszerűségén és az élet kenyere után éhező lelkek igényei szerinti tolmácsolásán. Mit cselekedjem, hogy üdvözüljek? Ez a lélek kérdése. Ezreket lehet megközelíteni a legegyszerűbb és legszerényebb eszközökkel. Krisztus munkása gondoljon arra, hogy nem a saját erejével kell dolgoznia, minden képességét állítsa Isten szolgálatába. A Szentlélek pedig megadja az eredményt.

A nagyvárosok kis mellékutcáiban és a vidék elhagyatott részein is élnek emberek, családban és egyedül, talán idegen földön idegenként, egyházi kapcsolatok nélkül, akiknek magányukban az az érzésük támad, hogy Isten elfeledkezett róluk. Nem tudják, mit kell tenniük, hogy üdvözüljenek. Sokan bűnben élnek, sokan bánatosak. Nyomasztja őket a szenvedés, a nélkülözés, a hitetlenség, a reménytelenség. Mindenfajta betegség gyötri őket, mind testi, mind lelki. Enyhülésre, vigaszra vágynak, és Sátán az érzéki gyönyörrel kísérti őket. E szenvedőkben meg kell látnunk azokat, akiknek megmentéséért Krisztus eljött. Így hívja őket. Ó, minnyájan, kik szomjúhoztok, gyertek-e vizekre? Ti is, kiknek nincs pénzetek, gyertek, vegyetek és egyetek. Gyertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet. Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. Hajtsátok ide füleiteket, és gyertek hozzám. Hallgassatok, hogy éljen lelketek. Ézsaiás 55:1-3. Isten nyomatékosan megparancsolta, hogy legyünk figyelmesek az idegenekkel és kitaszítottakkal, az erkölcsileg gyenge, szegény lelkekkel. Sokan, akiket látszólag egyáltalán nem érdekel a vallás, szívük mélyén nyugalomra és békére vágynak. Mondjátok meg a szegény, elcsüggett tévelygőknek, hogy ne essenek kétségbe. Igaz, hogy vétkeztek, és nem törekedtek jellemes életre, de Isten örül, ha meggyógyíthatja, ha megmentheti őket. Mondjátok meg neki, hogy minden lélek számára van gyógyulás és megtisztulás. Neki is van helye az Úr asztalánál. Az Úr reá is vár. Őt is ott akarja köszönteni. Akik kimentek a mellékutakra és a sövényekhez, a legkülönfélébb embereket találták. De rajtuk is segíteni kell. Vannak közöttük olyanok is, akik az általuk ismert világosság szerint élnek, és legjobb tudásuk szerint szolgálják Istent. De ráébrednek arra, hogy nagyon sok hiányosság van még bennük és a körülöttük élőkben is. Vágyakoznak jobban megismerni Istent, de a nagyobb világosságnak még csak halvány sugarait látják.

Az üzenet így hangzik. Ó, minnyájan, kik szomjúhoztok, gyertek-e vizekre? A lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Ézsaiás 55.1, Jelenések 22.17. Isten szeretetének és kegyelmének ereje kényszerít arra, hogy fogadjuk el a hívást. A megváltó így szól. Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Jelenések 3.20. Az Úr nem vonul vissza, ha gúnyolják, és nem fordul el, ha fenyegetik, hanem állandóan keresi az elveszetteket, és mondja, miképpen adnálak oda. Hóseás 11.8. Bár a konok szív ellöki magától, és ellenáll szeretetének, de ő újra visszatér, hogy még nagyobb erővel kérlelje. Ímé az ajtó előtt állok, és zörgetek. Szeretetének vonzerejével kényszeríti az embert, hogy térjen hozzá. És a megtért ember így szól Krisztushoz. A te jó voltod felmagasztalt engem. Zsoltárok 18.36. Krisztus olyan sóvárgó szeretetet ébreszt követeiben, amilyennel ő keresi az elveszetteket. Nem elég csupán mondanunk, jövel, vannak, akik hallják a hívást, de nem értik meg, és semmit sem látnak meg abból, amit Krisztus nekik készített. Sokan tudatában vannak gyengeségüknek, és ezt mondják. Nem lehet rajtam segíteni, ne törődj velem. Krisztus munkásainak nem szabad meghátrálniuk. Hajolj le meleg szánakozó szeretettel az elcsüggett, reményvesztett emberhez. Add át neki a saját bátorságodat, a saját reménységedet és erődet. Jóságoddal kényszerítsd arra, hogy jöjjön. Könyörüljetek némelyeken, megkülönböztetvén őket, másokat pedig rettentéssel mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből. Júdás 22-23. Ha Isten szolgái hitben járnak vele, tanításuk mennyei erővel telik meg. A kapott erővel azután úgy tudják bemutatni Isten szeretetét és az Isten kegyelme elutasításával járó veszélyt, hogy az emberek e kényszernek engedve elfogadják az evangéliumot. Krisztus nagy csodákat művel, ha az ember megteszi Istentől kijelölt részét.

A látszólag megrögzött bűnösökről is kitűnik, hogy amikor látják, hogy Krisztus figyelemre méltatja őket, úgy tudnak szeretni, mint a kisgyermek. Sokan, elhagyva a legsúlyosabb bűnt és téveigést, azok helyébe lépnek, akiknek voltak lehetőségeik, de nem értékelték őket. Isten a maga választottai közé sorolja e megtért bűnösöket, azok közé, akik drágák neki. Amikor Krisztus eljön országával, ott állnak majd trónja mellett. Vigyázzatok, megnevessétek azt, aki szól. Zsidók 12.25. Jézus kijelentette, hogy senki azok közül a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. A meghívást visszautasították, és egyiküket sem hívták újra. Krisztus elutasításával a zsidók megkeményítették szívüket, és kiszolgáltatták magukat Sátán hatalmának. Soha többé nem tudták elfogadni Isten kegyelmét. Így van ez ma is. Ha Isten szeretetét nem értékeljük, és nem tesszük életünk alapelvévé, ha ez az elv nem ejti foglyul és nem lágyítja meg szívünket, akkor végképp elveszünk. Az Úr nem adhat nagyobb kinyilatkoztatást szeretetéről, mint amit adott. Ha szeretetével nem tudja meghódítani szívünket, nincs más eszköz, amellyel hozzánk férkőzhetne. Minden alkalommal, amikor bezárod füled a kegyelem üzenete előtt, egyre hitetlenebb leszel. Minden alkalommal, amikor bezárod szíved ajtaját Krisztus előtt, egyre kevésbé hallod meg hangját. Magad csökkented esélyed a kegyelem utolsó hívó hangjának meghallására. Vigyázz, hogy ne vonatkozzanak reád is az ősi Izraelre mondott szavak. Bálványokkal szövetkezett Efraim, hagyd hát magára. Hóseás 4.17. Ne hagyd, hogy Krisztus miattad is sírjon, mint egykor Jeruzsálem miatt. Ne hagyd, hogy neked is ezt mondja. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk az ő kis csirkéit az ő szárnyai alá, és ti nem akarátok. Ímé pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Lukács 13.34-35. A hívás, a kegyelem üzenete korunkban hangzik utoljára. A menj el az utakra és a sövényekhez parancsot Krisztus szolgái már-már utoljára teljesítik. Krisztus hívása mindenkihez eljut. Követei mondják, gyertek el, mert immár minden kész. A mennyei angyalok még együtt dolgoznak az emberi eszközökkel. A Szentlélek minden indokot felhoz, hogy a hívás elfogadására késztessen. Krisztus jelre vár, amely azt mutatja, hogy eltoltad a reteszt, és kinyitott szíved ajtaját, hogy beléphessen. Angyalok szeretnék vinni a hírt a mennybe, hogy ismét hazatalált egy elveszett bűnös. A menny seregei is várnak. Szeretnék már megszólaltatni hárfájukat, és örvendezni azon, hogy ismét egy lélek elfogadta az evangéliumi vacsorára szóló meghívást.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Közösség a pusztában. A mai ige: Hóseás 2:16. Azért most én csábítom el őt, elvezetem a pusztába, és szívére beszélek. Gondolatok az igéről. Isten látja, hogy a bűn csábít minket. Ezért elhatározta, hogy szeretetével csalogat bennünket magához, mert a szeretet a bűnnél is jobban vonz bennünket. Emlékszünk még arra, micsoda vágyat ébresztett Isten bennünk, amikor először szólított meg bennünket, és elcsalogatott e világ talmi értékeitől. Ezt a vágyat Isten újra meg újra éleszti bennünk, amikor látja, hogy már-már beleesünk a gonosz törbe. Azt ígéri, hogy félrehív bennünket, mivel így tud legjobban a szívünkre beszélni. Ez a félreeső hely azonban nem valami paradicsom, hanem a pusztaság, mert ott semmi sem vonja el a figyelmünket Istenről. A nyomorúságok pusztaságában Isten jelenléte lesz a minden számunkra. A vele való közösséget akkor többre becsüljük majd, mint mindent, amit idáig olyan nagyra értékeltünk, megszokott környezetünket, kényelmünket, barátainkat. A magány és a szenvedés közelebb hoz önmagunkhoz és mennyei atyánkhoz, mint bármi más. Amikor így a vele való közösségbe hív az Úr, akkor derül ki, hogy milyen drága és vigasztaló mondani valója van a számunkra. A szívünkre beszél, amint igehelyünk mondja. Bármi is megtapasztalnánk, milyen igaz ez az ígéret. Bár csak hagynánk, hogy elcsalogathasson szeretete, elhívhasson próbatétele, és megvigasztalhasson az igazság lelke, mert így ismerjük meg igazán az Urat, és tudunk örömmel új éneket énekelni neki. Golgota nyári hetek. Az idén nyáron is sok szeretettel várnak mindenkit Vajtára, a Golgota gyülekezet nyári hetekre. Mint minden évben, most is lesznek nagyszerű tanítások és dicsőítések, emellett pedig minden korosztálynak készülnek sportos, kreatív és szórakoztató programokkal. A délelőtti és az esti bibliaórák programok alatt a babáknak felügyeletet, a 3 éven fölülieknek pedig gyermekszolgálatot szerveznek. A nyári hetek időpontjai: az első augusztus 2-től 7-ig, a második augusztus 9-től 14-ig. Mindkét héten azonos tanítások és programok lesznek. A konferencia címe: Isten királysága. A helyszín: Zicsi Vajta konferencia központ. A regisztrációs határidő holnap július 19-e vasárnap. A részvételi díj bevizetési határideje július 20-a. A nagykállói országos cigánypasztorációs lelki gyakorlat. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Filippi beliekhez írt levél 2:5. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykállón ma és holnap a július 18-19-i hétvégén. A résztvevőket a teljes programra várják, amely szombaton reggel 9:30-kor kezdődik, és vasárnap ebéddel zárul. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Vasárnap a felhők, és ugyanúgy napsütés is lesz. Elszórtan zápor is akad. Északnyugati szél, és 26-32 fok valószínű. Hétfőn a napos időt kevés felhő zavarja, de helyenként eshet eső. Északi a szél 24-29 fokban.
0: Híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink, Imádkozzunk Urunkhoz, őrizzen meg minket álmunkban, védjen meg ébren, öleljen át áldása, fénye és kegyelme, oltalmazó karja, segítő keze, adjon útmutatást, hogy emlékezzünk igaz valónkra, szívünkben mindig hallhassuk az ő hangját. Kérjük, adjon erőt, hogyha új nap kél, frissek legyünk, láthassuk tisztán dolgainkat, gondok, hiányok és aggodalmak között csak az ő arcát keressük, az ő igazságát, jóságát, örökkévaló kegyelmét hirdessük Krisztusunk nevében.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorálpszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat, ezúttal is a Párbeszéd műhely műsor folyamában találkozunk, és a mai adás összefoglaló címe így szól, a megérzés csodája. A megérzés, van, aki ráérzésnek mondja, a pszichológia nyelvén az intuíció. És ez a ráérzés, vagy megérzés, ez valóban olyan csodálatos, különleges lehetőségeket nyit meg az emberi lélek számára, és azon keresztül az egész személyiség számára, amelyek egyértelműen visszavezetnek bennünket ahhoz a címhez, amelyet az elmúlt alkalommal vettünk nagyító alá, amikor is a beteljesedés ígéretével foglalkoztunk. A beteljesedés ígérete kapcsán arra figyeltünk fel, hogy minden, ami az életünkben történik, az beteljesedés felé halad. Azt a képet hoztuk, hogy amint a természetben is a vetés, az aratás felé halad, vagy a forrás, a patak, az óceán, és közte a folyó, illetve a folyam csodálatos rendszerében a teljesség felé halad, az életünk is ezen a fejlődési görbén mozog. És ez a fajta látásmód, ez abból táplálkozik, hogy ennek a beteljesedésnek belénk kódolt energia tartalékai vannak. Úgy is lehetne mondani, hogy belénk kódolt energiaforrásai. A beteljesedés ígérete, ahogyan ezt az elmúlt héten végig gondoltuk, sokkal több annál, hogy valami nagy erőfeszítés kapcsán az életünk bizonyos szakaszában valamilyen sikert érünk el. A beteljesedés az egész életünknek egy alapvető ígérete. Na de hát, hogyan lehet beteljesedésről beszélni, mondhatja bárki, amikor az életünk pont a pusztulásról szól.

0: valaki úgy fogalmazta ezt meg, hogy a születés is csak a halálról szól, vagy a halálra vár. És lehet, hogy mások meg azt mondják, hogy persze, hát ez csak amolyan pozitív életszemlélet, és ennek kapcsán megpróbáljuk a letagadhatatlant valahogy szépé formálni, mint ahogyan a hullát megpróbálják konzerválni, mumifikálni ősidőktől kezdve, hogy megragadják benne az élet szikráját. Nos, nem erről van szó. Éppen az intuíció csodája, vagy ahogyan magyarosan mondjuk, a megérzés vagy ráérzés csodája nyitja meg nekünk újból és újból ennek a csodálatos beteljesedésnek a lehetőségeit, ennek az élethosszig tartó, sőt úgy mondanám, hogy örök élethosszig tartó beteljesedésnek a lehetőségeit, és a műsor folyamunk mostani egységében erről szeretnék egy gyakorlati, majd utána egy elméleti összefoglalást adni. Azt mondtam, hogy először gyakorlati, és valóban először gyakorlati összefoglalást szeretnék adni, mert hogy ennek a gyakorlati összefoglalásnak a lényege most éppen az lenne, hogy az életünkbe belerejtett beteljesedés lehetőségeire hívjam fel a figyelmet. A beteljesedés ugyanis sokkal többet mutat annál, mint amire a fizikai állóképességünk utal. Természetesen a fizikai állóképességünket is egész életünk végéig is edzhetjük, persze természetesen korunkhoz illő módon, de valójában itt a szellemi életünknek, az intellektuális képességeinknek a beteljesedéséről van szó. És ez a beteljesedés nem egyszerűen annyit jelent, hogy most tényleg foglalkoztatjuk-e az agyunkat, úgymond például keresztrejtvényt fejtünk-e még nyugdíjas korunkban, hanem sokkal inkább arról beszél ez a kifejezés, hogy a beteljesedés az életünkben azt a lehetőséget rejti, hogy ha akarjuk, akkor soha nem leszünk feleslegesek. Éppen pár nappal ezelőtt beszéltem német barátommal, 80 körül vannak mind a ketten, férjek, férfeleség, és elmondta egyrészről, hogy már mi minden nem működik a fizikai állapotában, de ugyanakkor mi minden az, amit föl tudnak vállalni, amit csinálnak másokért. Például meglátogatják a betegeket, például horgolnak különféle terítőket, háztartási, használati eszközöket, amelyeket aztán kivisznek az adventi vásárba, hogy azzal is támogassák a román árvaházakban lakókat. És ezek nem nagy dolgok, úgymond, de ezeken keresztül újból is újból felfedezik a beteljesedés csodáját. Felfedezik azt, amit így fogalmaztak meg, hogy Isten országában nincsen munkanélküli. Ebben a mozgástérben, ebben a vonzástérben beteljesedik az, amit Pál apostol így fogalmaz meg, hogy ha a külső meg is romol, a bensőnk napról napra megújul. És ez a megújulás, ez arról szól, hogyha az ember ezeket a gyakorlati lehetőségeket felfedezi, amiről most német barátom példája kapcsán is említést tettem, akkor rádöbben arra, hogy ezek nem egyszerűen hasznos időtöltésekről szólnak, hanem arról, hogy az életünk felfedez újból valamit, egy olyan területet az életünkben, ráérzünk valamilyen nagyon fontos kihívásra, amin keresztül a bensőnk is nap mint nap, ahogy Pál apostol mondja, megújul. De hogyan lehetséges ez? Miért működik ez így az életünkben? Először is amiatt, mert hogy tulajdonképpen mindaz, ami nekünk erőt ad, mindaz, amit az életünkben úgymond felhajtó erőként tapasztalunk meg, az már jóval korábban megszületett, mint ahogy mi azt észrevettük, vagy észleltük volna. Megint csak Pál apostolt idézem, aki ezt a törvényszerűséget úgy fogalmazza meg, hogy járjatok az előre megkészített jó cselekedetekben. Vagyis más szóval azt mondja, hogy tulajdonképpen minden olyan beteljesedést közvetítő életgyakorlat, amelyben átéljük, megtapasztaljuk azt az erőt, ami hordoz, ami életünket értelemben és céllal tölti el, azt nem mi találjuk ki. Az tulajdonképpen olyan, mint az lábnyomok a földön, amelyekbe belelép az ember. És ezek a lábnyomok mutatják az utat, az irányt, és mutatják azt is, hogy ezen az úton valaki előttünk járt, és éppen ezért nem kell félnünk attól, hogy eltévednénk. Ezek a lábnyomok biztosan a célhoz vezetnek. Valahogy így van ez ebben az esetben is, amikor arról beszélünk, hogy nem mi találjuk ki, hanem mi érzünk rá azokra a lehetőségekre, amelyek az előre megkészített jó cselekedetekben rejtőznek. Ezek már előttünk megszülettek, előttünk megkészítettek, olyanok, mint a ránk szabott ruha, amelyet csak föl kell vennünk, és azt mondjuk, hogy jé, mintha ránk öntötték volna. Hozzánk illik, bele kapaszkodik a sorsunk szövetébe, és annak további folyamát határozza meg. Ezek a ráérzések azonban gyakorlásra szorulnak. Amikor tele vagyunk zajjal, amikor ide-oda sodródunk, amikor az életünket betöltik mindenféle vágyak és mindenféle sóvárgások, akkor ezek a ráérzések elhalkulnak, eltörpülnek, úgy is lehetne mondani, megtörnek. Mert ezeknek a ráérzéseknek az a természete, hogy csöndes szóval szólongatnak, hívnak bennünket. Nem harsányan jelentkeznek az életünkben. Inkább ahhoz tudnám hasonlítani, mint a lágy szellő suhogása, amely úgy megsimogatja az arcunkat. És ebben a lágy szellő suhogásban ismeri fel az ember a tulajdonképpeni küldetését. Hogyan történik ez? Ez úgy történik, hogy bizonyos képek jönnek elő, olyan gondolatok formálódnak, plasztikus képekké bennünk, amelyekben erő van. Mintha egy filmet látnánk, kirajzolódik hirtelen valami elénk, valakinek az arca feltűnik, valamilyen táj, vagy valamilyen olvasmányélmény, vagy valamilyen földrajzi hely egyszeriben elevenné válik, aztán utána eltűnik megint. És hogyha megbecsüljük ezeket az élményeket, ha közel engedjük magunkhoz, akkor megtapasztaljuk, hogy ezekben energia van. Valahogy ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint amit Csontváry Kosta Tivadar él meg, aki 40 éves koráig egy becsületes, jóravaló, mindenki által megbecsült patikusként dolgozik, aztán egyszer csak hall egy hangot, egy benne képé váló, őt személyesen megszólító üzenetet, kirohan a patikából, és azt mondja, most értettem meg, hogy nekem festővé kell válnom. Megüzenték nekem. És innentől kezdve mindent arra tesz fel, hogy megtanuljon festeni, és az ő nagy hatású képei minden mai napig egyértelműen tanúskodnak ennek a belső elhívásnak, ennek az ráérzésnek a csodájáról. Persze bárki mondhatja azt, hogy hát ez nagyon bizonytalan. Ki tudná megkülönböztetni ezt akár valamiféle beteges rajongástól? Ki tudná ezt beazonosítani, ezeket az úgynevezett ráérzéseket, ha azt mondja bárki, hogy nekem ilyenem van, és nekem ennek kapcsán kell elindulnom, vajon nem egyszerűen csak valamilyen fantazmagóriában hisz? Én erre azt szoktam mondani, hogy ugyanúgy, ahogy a puding próbája az evés, ezeknek a ráérzéseknek a próbája az erő. A ráérzéseknek ugyanis vényleg az a hatalmas nagy és mindenkire egyformán jellemző sajátossága, hogy teremtő erők rejtőznek bennük, kimeríthetetlen teremtő erők, amelyek energiát adnak, és ebben az energiában egyúttal új irányt is szabadnak az életünknek. És ebben az energiával teli életünknek új irányt szabó megérintettségben életünk valóban megújul. Ezek nem egyszerűen arról szólnak, hogy úgymond megéreztem, hogy nekem el kell mennem Indiába és valamelyik szent guru lábainál, majd én megvilágosodom, és aztán rengeteg áldozatot és millió pénzeket öntök bele ebbe a projektbe, hogy aztán hazajöjjek, kifáradtan, kimerültem, és rájöjjek arra, hogy tévedtem. Persze ezt nem vállalom föl, hiszen akkor egyébként nyilvánvaló lenne mindenki előtt, hogy a nagy út hiába való volt, beszélek vallásos élményekről esetleg, sok szép lehetőségről, különleges kulturális élményekről, de a lényeg, az erő, az nem jelenik meg az életemben. Az erő, vagyis más szóval az energia engem átalakító, átformáló, tartósan új életkörnyezetet, életvitelt adó lehetőségei, azok nem jelennek meg bennem. Csak hogy nem ez a teremtőnk szándéka. És éppen ennek kapcsán szeretnék most egy bibliai őstörténetet elmondani, ahol is éppen ennek a teremtő szándéknak a valósága rajzolódhat ki bennünk. Az Ószövetség talán leghatalmasabb, legcsodálatosabb hatású prófétáról szól ez a történet, Illés prófétáról, aki egy életszakaszban halálosan megfárad. Úgy gondolja, hogy jó lenne, ha vége lenne az életének. Tulajdonképpen kiprovokálja a halálát, mert víz nélkül, étel nélkül kimegy a sivatagba, lefekszik a tűző napon, és kockáztatja, hogy napszúrást kapjon, hogy kimerülve ott a tűző napon ne sokára meghaljon. És ahogy elvégzi így ebben a kudarcos, ebben a depressziós, ebben a teljesen fásult és kiégett állapotában, hogy ő most elbúcsúzik az élettől, egy angyal szólítja meg, fölrázza őt, fölébreszti ebből a teljesen bódult, teljesen a halálba tántorgó élet szakaszából pogácsát és vizet ad neki, és azt mondja, hogy indulj el a Szent Hegyhez, a Hórephez. És azt olvassuk, hogy ennek a pogácsának és ennek a víznek az erejével erre a ráérzésre igent mondva hatalmas erők buzdulnak fel a prófétában. 40 nap és 40 éjjel egyfolytában megy, hogy elérkezzen a Szenthegyhez, a Hórephez, ahol Isten az ő teremtő szándékát akarja néki kijelenteni. A korábban még halálba vágyó, önmagát elpusztítani akaró próféta, innentől kezdve megújul, megváltozik, átformálódik. De nem csak arra, hogy a halált elutasítsa magától, hanem arra is átformálódik, hogy ráérezzen az ő életének a valódi küldetésére. A Hóreben ugyanis behúzódik egy barlangba. Figyel, csöndben van, mert tudja, hogy nem sokára valami alapvető változás történik vele. Találkozik a mindenható igazi lényével, valóságos erejével. És ez a találkozás, ennek a találkozásnak a lehetősége nagy izgalommal tölti el. Vajon hogyan jelentkezik a mindenható? Miről fogja felismerni? És aztán egyszer csak valami nagy égzengés, földrengés támad, de megérzi, hogy ebben nincsen benne a mindenható. Majd egy hatalmas nagy villámlás támad, sziklák görögnek le a hegyről, beleremeg a föld, de megérzi, hogy nem ebben van a mindenható. Aztán hatalmas tűz támad, akkora nagy kiterjedéssel, mint hogyha ma azt mondanánk, egy atombombát dobtak volna le. De megérzi, hogy nem ebben van a mindenható. És aztán csendes, szelíd szellőt érez, annak suhogását, ahogy körül öleli őt, megsimogatja az arcát, és akkor betakarja a köntösével fejét zsidó szokás szerint, a szent előtt megállva a fedetlen fővel. Nem szabad megállni a szent előtt, és ő pedig a mindenható előtt, most már fölismerve, most már beazonosítva őt, megáll, és elkezdődik egy párbeszéd. És ebben a párbeszédben, ebben a csendes, szelíd, szellő suhogásban érti meg a mindenség lényegét. Megérti, hogy a mindenható az nem erőszakos, az nem erőszakolja rá a saját akaratát, a népére, még a saját népére sem. Ez nem kéri kegyetlen büntetések árán számon tőlük az ő vétkeiket, mint ahogy Illés ezt akarta és tette, hanem lehetőséget ad az embereknek az újrakezdésre, megmutatva, hogy senki nincs egyedül, aki ráérzéseire figyel, és ebben az összefüggésben, ebben a kontextusban szólítja meg újból Illést is, és megkérdezi tőle, hogy mit keresel itt, Illés? Miért vagy itt? Valóban te neked kell a világ kiakadt kerekét helyreállítanod? Valóban te leszel az, aki haragoddal, nagy búsulásoddal az embereket helyreigazítod, helyreordítod? És látod, ahogyan én nem voltam a nagy villámlásban, földrengésben, nagy tűzben, hanem csak a lágyszelíd szellő suhogásában, úgy kell neked is megtanulnod, hogy az emberi létnek a lényege ez a csendes szelíd szó. Mint ahogy később Jézus Krisztusról az új szövetségben is ezt mondja a prófétát, idézve az írás, hogy nem kiabál, nem lármáz, nem hallatja a hangját az utcákon, nem töri el a megtört nádat, nem oltja ki a pislákoló mécsest, hanem diadalra viszi az ítéletet. És most ennek a mondatnak az utolsó tagmondatára szeretnék megint visszatérni. Mit jelent az, hogy diadalra viszi az ítéletet? Az ítélet lényege ez, hogy nem ítélünk el senkit. Az ítélet lényege ez, hogy nem törjük el a megtörtet. Az ítélet lényege ez, hogy nem oltjuk ki a pislákolót. Az ítélet lényege az irgalom. És ez az az erő, amely minden ráérzésben benne van, mert minden ráérzésnek a tulajdonképpeni lényegét adja. Ráérezni az irgalom üzenetére. Ráérezni az irgalom energiát hozó, életünket új erővel eltörtő képeire. Amikor a kegyetlenség, az irgalmatlanság, a számonkérés, a bosszú ősi képei helyett az irgalom útját választjuk, belelépve azokba a lábnyomokba, amelyek előttünk kirajzolódnak, belelépve Jézus Krisztus lábnyomába, aki olyan irgalmas volt, hogy bűneinket nem kérte számon, hanem magára vállalta, belehalt, hogy nekünk ne kelljen. Ez a változás az, amelyet az energia új irányának nevezünk. Ez a változás az, amely a ráérzések igazi méltóságát, igazi hordozó erejét adja, egészen az örökké valóságba vezető módon. Én kívánom, hogy ezen az úton mindannyian találkozhassunk. Köszönöm, hogy meghallgattak. Ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
1: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

A tékozló hazatalált. Lukács evangéliuma 15. fejezet, a 11-től a 32. versig. Az elveszett juról, az elveszett pénzdarabról és a tékozló fiúról szóló példázat világosan elénk tárja Isten könyörülő szeretetét a tévejgők iránt. Bár elfordultak Istentől, mégsem hagyja őket magukra nyomorult állapotukban. Az Úr végtelenül szereti és szánja mindazokat, akiket a ravasz ellenség megkísértett. A tékozló fiúról szóló példázat bemutatja, hogy az Úr miként bánik azokkal, akik miután megtapasztalták az Atya szeretetét, hagyják, hogy a kísértő rájuk kényszerítse a maga akaratát. Egy embernek vala két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának: Atyám, add ki a vagyomból rám eső részt. És az megoszták köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú, összeszedvén mindenét, messze vidékre költözék. A kisebbik fiú megunta az atyai ház fegyelmét. Úgy érezte, hogy korlátozza szabadságát. Az atya szeretetét és gondoskodását félre magyarázta. Elhatározta, hogy azt csinálja, ami jól esik. Az ifjú nem érez semmilyen kötelezettséget, és nem tanúsít semmi hálát atya iránt. Atya vagyonában viszont a fiú jogán akar osztozni. Az örökséget, amely csak atya halála után illetné meg, most akarja megkapni. A jelen örömeit hajszolja, mit sem törődve a jövővel. Miután megkapta atyai örökségét, elmegy az atyai háztól messze vidékre. Most, amikor bőven van pénze, és azt teheti, amit akar, elhiteti magával, hogy szíve vágya teljesült. Senki sem mondja, ne tedd, mert ártasz magadnak, vagy tedd ezt, mert ez a helyes. A rossz társaságban egyre mélyebbre süllyed a bűnben, és eltékozolja vagyonát, mivel hogy dobzódva él. A Biblia beszél olyan emberekről, akik magukat bölcseknek valván balgatagokká lettek. Róma 1.22. Ez történt a példázatbeli ifjúval is. A vagyont, amelyet önzően kikövetelt atyától, paráznákra fecsérelte. Ifjú élete kincseit elvesztegette. Értékes évei, értelmi képességeinek frissessége, az ifjúság tiszta, szép álmai, lelki törekvései mind elhamvadtak vágyai tüzében. Közben súlyos éhínség támadt azon a vidéken, és a fiú nélkülözni kezdett. Elszegődött egy ott lakóhoz, aki elküldte a mezőre, hogy disznókat legeltessen. A zsidók ezt tartották a legalantasabb és legmegalázóbb foglalkozásnak. A szabadságával büszkélkedő ifjú most rabszolga sorba jut. A legsúlyosabb szolgaságba, mert saját bűnének köteleivel kötöztetik meg. Példabeszédek 5.22. Eltűnt a csillogás és hamis ragyogás, amely elkápráztatta, és érzi bilincseinek súlyát. E sivár éhség sújtott a vidéken, a földön ülve társtalanul a disznók között, szívesen jól lakna az állatok táplálékául szolgáló hulladékkal. Mind eltűntek mellőle a szerencsés napjaiban körötte nyüzsgő, számlájára evő-ivó vidám cimborák. Hová lett féktelen jókedve? Lelkiismerete elhallgatott, érzékei eltompultak, és azt hitte, hogy boldog. Most pedig üres zsebbel, éhesen, megalázottan, erkölcsi terheltséggel, gyenge és megbízhatatlan akarattal, nemesebb érzékeit látszólag elveszítve, a legnyomorultabb a halandók között.

Milyen találóan rajzolja meg e példázat a bűnös állapotát. A szerető Isten körülveszi áldásaival, de a bűnös, akit csak vágyainak kielégítése és a vétkes élvezetek érdekelnek, semmit sem kíván jobban, mint Istentől független életet élni. A hálátlan fiúhoz hasonlóan jogot formál Isten minden áldására, és természetesnek veszi, ha megkapja. Nem hálás érte, és nem igyekszik szeretettel rászolgálni. Miként Káin, aki Isten színe elől menekülve keresett magának otthont, miként a messze vidékre csatangoló tékozló fiú, Istenről elfeledkezve keresik a bűnösök a boldogságot. Róma 1.28. Bármi is a látszat, minden énközpontú élet elfecsérelt élet. Aki megkísérel Isten nélkül élni, tékozolja javait. Elvesztegeti az értékes éveket, eltékozolja értelmi, érzelmi és lelki képességeit, és sáfárságának csődje örök életébe kerül. Aki elkülönül Istentől, hogy önmagának szolgálhasson, az a mammon rabja. Az ember, aki megteremtésekor alkalmas volt az angyalok társaságára, a világ és a test szolgálatába állt. Minden önző ember ide jut. Ha ezt az életformát választottad, tudd meg, hogy arra költesz, ami nem kenyér, és azért dolgozol, ami nem elégíthet ki. Egyszer majd ráébredsz mélyre süllyedt állapotodra. Magányodban, a messze vidéken, nyomorúságodat érezve, kétségbeesve felkiáltasz. Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből? Róma 7.24. A prófétai kijelentés egyetemes igazságot hordoz. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testbe helyezi erejét. Az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárasságban lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön. Jeremiás 17.5-6. Isten felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt áld mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Máté 5.45. De az ember elbújhat a napfény és az eső elől. Mi is, miközben az igazság napja sugárzik és a kegyelem esője záporoz, Istentől elkülönülve lakhatunk szárasságban, a sivatagban. A szerető Isten még mindig sóvárog a tőle elfordult ember után. Mindent megkísérel, hogy visszahozza az atyai házba. A tékozló fiú nyomorult állapotában magába szállt. Megtört az a megtévesztő befolyás, amellyel Sátán fogva tartotta. Meglátta, hogy szenvedése saját oktalanságának következménye, és így szólt. Az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz. A tékozló fiúnak bármilyen nyomorult is volt, reménységet adott az a tudat, hogy atya szereti. A szeretet vonzotta haza. Isten szeretetének biztos tudata hajtja vissza a bűnöst Istenhez. Az Istennek jósága téged megtérésre indít. Róma 2.4.

az aranyfonál, az Isten szeretetéből fakadó irgalom és szánalom minden veszélyben levő lelket körülöl el. Az Úr kijelenti, örökké való szeretettel szerettelek téged. Azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. Jeremiás 31.3. A fiú elhatározta, hogy megvallja bűnösségét. Elmegy atyához, és ezt fogja mondani. Vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. De ezt is hozzáteszi, jelezve, hogy milyen korlátozott fogalmai vannak atyáról, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. A fiatalember ott hagyja a disznónyájat, a moslékot, és hazaindul. A gyengeségtől remegve, az éhségtől bágyattan, de szapora léptekkel iparkodik haza. Nincs mivel elrejtenie rongyait, de gyötrelme legyőzi büszkeségét, és siet, hogy szolgai állásért könyörögjön atyánál, ahol egykor fiaként élt. A vidám, meggondolatlan ifjú, amikor kilépett atya kapuján, még csak nem is álmodta, hogy milyen fájdalom és sóvárgás mardossa atya szívét. Amikor féktelen társaival együtt táncolt és dőzsölt, nem gondolt arra az árnyra, amely otthonára borult. És most, amikor fáradt, nehéz léptekkel halad az úton hazafelé, nem tudja, hogy valaki figyeli, jön-e már. És amikor még távol volt, az atya észreveszi. A szeretet jó megfigyelő. A bűnös évek torzításai sem tudták a fiú kilétét elrejteni atya elől. Megesék rajta a szíve, és odafutván a nyakába esék, és csüngött rajta hosszú meleg öleléssel. Az atya nem akarja, hogy fiát nyomora és rongyai miatt megvetés érje. Saját válláról veszi le a díszes köntöst, beborítja vele fia lesoványodott testét, és a fiú elzokogja bűnbánatát. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. Az atya magához szorítja és hazaviszi. A fiúnak nincs alkalma arra, hogy szolgának ajánlkozzék. Ő az atya gyermeke. Elhalmozzák a ház legértékesebb dolgaival, a szolgák tisztelik és szolgálni fogják. Az atya így szólt a szolgákhoz: hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábaira. És előhozván a hízott tulkot, vágjátok le, és együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kezdének azért vigadni.

két fia, s az ifjabbik legény. Így szólt atyám a jussomat, kivenni vágyom én. Felosztja hát a birtokát,

rámegyek, s az ak kezet érintve homlokom. Atyám, vétkeztem ellened, s az ég ellen tudom. Fogadj a béresek közé,

0: s a hízott ökrömet. Ma vígadunk, eszünk, iszunk, mert él az én fiam.
1: Beszólt a mord első szülött, a jognak híja van. Én itt napestig gürcölök,

Nyughatatlan fiatalságában a tékozló fiú könyörtelennek és szigorúnak tartotta atyját. Milyen másként látja most? Hasonlóan éreznek mindazok, akiket Sátán megtévesztett. Istent kemény szívűnek és szigorúnak tartják. Úgy tekintenek Istenre, mint aki keresi, hol találhat kifogást, mikor marasztalhat el valakit, és aki nem hajlandó magához engedni a bűnöst, ameddig valamilyen jogos ürüggyel megtagadhatja tőle a segítséget. Törvényét akadálynak tartják, amellyel boldogságukat korlátozza, terhes igának, amelytől szívesen megszabadulnának. Akinek azonban Krisztus szeretete megnyitotta a szemét, az meglátja, hogy Isten könyörülő Isten. Nem tartja zsarnoknak és könyörtelennek, hanem atyának, aki vágyik magához ölelni bűnbánó fiát. A bűnös a zsoltárossal együtt kiáltja: amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Zsoltárok 103.13. A példázatban nem olvassuk, hogy a tékozló fiút gúnyos megjegyzés vagy szemrehányás érte volna bűnei miatt. A fiú érzi, hogy az atya örökre megbocsátotta, és elfelejtette múltját. Isten is ezt mondja a bűnösnek: eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet. Ézsaiás 44.22. Megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Jeremiás 31.34. Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban. Azokban a napokban és abban az időben azt mondja az Úr: kerestetik az Izrael bűne, de nem lesz, a Júda vétkei, de nem találtatnak. Ézsaiás 55.7, Jeremiás 50.20. Micsoda ígéret! Isten kész elfogadni a megtérő bűnöst. Vajon te, kedves olvasó, a magad választotta úton jársz-e? Nem távolodtál-e Istentől messzire? A törvényszegés gyümölcsét akarod-e élvezni, amely, amikor belekóstolsz, füsté és hamuvá lesz? És most, hogy már nincs semmid, terveid meghiúsultak, reményeid elsorvadtak, magad baroskattan és vigasztalanul ülsz. Az a hang, amely már régóta szól szívedhez, de amelyre eddig nem figyeltél, most tisztán és világosan mondja: keljetek fel és menjetek ki, mert ez nem a nyugalomnak helye, a tisztátalanság miatt, amely elveszít, és pedig borzasztó veszedelemmel. Mikeás 2.10. Térj vissza atyád házába, atyád hív, térj én hozzám, mert megváltottalak. Ézsaiás 44.22. Ne hallgass az ellenség szavára, aki azt sugallja, hogy maradj távol Krisztustól, amíg nem javulsz meg, amíg nem vagy elég jó ahhoz, hogy hozzá mehess. Ha addig vársz, akkor soha nem indulsz el. Amikor Sátán szennyes ruhádra mutat, ismételd el a megváltó ígéretét: aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem. János 6.37. Mondd az ellenségnek, hogy Jézus Krisztus vére megtisztít minden bűntől. Dáviddal együtt te is imádkozd: tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Zsoltárok 51.9. Kelj fel, és menj el atyádhoz. Mikor még messze vagy, eléd megy. Ha bűneidet bánva csak egy lépést is teszel felé, sietve zár karjába, mert végtelenül szeret. Meghallja a töredelmes lélek kiáltását. Azt is észreveszi,
amikor felébred a vágy szívedben Isten után. Nincs egyetlen ima, ha dadogva hangzik is, nincs egyetlen könycsepp, ha titkon hull is, nincs egyetlen őszinte vágy Isten után, ha gyenge is, amellyel Isten lelke ne azonosulna. Sőt, még mielőtt az ima felhangzik, vagy a szív sóvárgása kifejezésre jut, Krisztus lelki erőt küld annak az embernek, akinek szívét kegyelme érintette. Mennyei atyád elveszi tőled bűnnel szennyezett ruhád. Zakariás példázatba burkolt örök szép proféciájában, Jósua, az Úr angyala előtt szennyes ruhában álló főpap, a bűnöst ábrázolja. E szavakat az Úr mondja. Vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és mondanéki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Feltevék azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltözteték őt. Zakariás 3:4-5. Isten így fog téged is felöltöztetni az üdvnek ruháival, és betakarni az igazság palástjával. Ha cserények között hevertek is, olyanok lesztek, mint a galamnak szárnyai, amelyeket ezüst borít, vagy mint vitorlatollai, amelyek színaranyfényűek. Ézsaiás 61:10, Zsoltárok 68:14. Bevisz dísztermébe, és zászló lesz felettet szerelme. Énekek éneke 2:4. Ha az én utaimban jársz, mondja az Úr, kis bejárást engedek néked ez itt állók között, az Isten trónját körülvevő szent angyalok között. Zakariás 3:7.

énekléssel örvendeznéked. Ézsaiás 62.5, Sofóniás 3.17. A menny és a föld az atyával együtt örvendezve énekli, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. A megváltó példázatában eddig nincs egy disszonáns hang sem, amely megzavarná az osztatlan örömet. Most azonban Krisztus másféle lelkületről tesz említést. Amikor a tékozló fiú hazajött, az idősebb fiú a mezőn vala, és mikor hazajövén közelgetett a házhoz, hallá a zenét és táncot. És előszólítván egyet a szolgák közül megtudakozá, mi dolog az, az pedig mondané ki. A te öcséd jött meg, és atyád levágatá a hízott tulkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erre ő megharagúvék, és nem akara bemenni. Az idősebb fiú nem osztozott az atya aggodalmában, és nem leste, hogy öccse jön-e már. Ezért nem osztozik az atya örömében sem, amikor a téveigő hazatér. Az örvendezés hallatán semmi örömet nem érez. Egy szolgától megkérdezi, hogy miért ez az ünnepség, és a válasz felkelti irigységét. Nem megy be, hogy üdvözölje elveszett testvérét. Sérti a tékozló iránti kedvesség. Amikor az atya kijön, hogy megintse, a fiú gőgös és gyűlölködő természete megmutatkozik. Azt hangoztatja, hogy élete atya házában a viszonzatlan szolgálat körforgása, és ezt most kicsinyeskedve szembeállítja a hazatérő fiú iránti megkülönböztetett bánásmóddal. Ezzel elárulja, hogy szolgálata inkább szolgai, mint gyermeki. Amikor élvezhette volna atya közelségét, inkább azon a hasznon járt az esze, amely elővigyázatos életéből fakad. Szavai arról árulkodnak, hogy ezért mondott le a bűn örömeiről. Ha pedig az atya most kisebbik fiát is részesíti ajándékaiban, méltánytalan vele az idősebbel. Irigyli testvérétől az atya jó indulatát. Világosan kifejezésre juttatja, hogy az atya helyében nem fogadta volna be a tékozlót. Még testvérének sem ismeri el. Csak hidegen a te fiadnak mondja. Az atya szeretettel bánik vele is. Fiam, mondja, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Hiszen az évek során, amíg öcséd járta a világot, te élvezhetted társaságomat. A gyermekek mindenben dúslakodtak, ami boldogságot adhat. A fiúnak nem lett volna szabad felvetni a jutalom és ajándék kérdését. Mindenem a tiéd. Neked csak bíznod kell szeretetemben, és elfogadnod az ajándékot, amelyet oly bőven mérek. Az egyik fiú egy időre elhagyta családját, és nem vett tudomást az atya szeretetéről. De most visszatért, és az öröm árja elűzött minden nyugtalanító gondolatot. Ez a te testvéred meghalt és feltámadott, és elveszett és megtaláltatott. Ráébredt-e az idősebb fiú arra, hogy milyen kicsinyes és hálátlan? Megértette-e, hogy jól lehet öccse gonoszul cselekedett, akkor is a testvére? Megbánta-e irigységét és könyörtelenségét? Krisztus erről hallgatott, mert a történet, amelyről a példázat szól, még játszódott. Krisztus hallgatóinak kellett eldönteniük, hogy miként végződjék.

Az idősebb fiú, a Jézus korabeli, megtérni nem akaró zsidókat és minden kor farizeusait ábrázolja. A farizeusok megvetik az általuk vámszedőnek vagy bűnösnek tartott embereket. Mivel nem követnek el látványos bűnöket, önigazultak.

Krisztus saját érveiket fordította e gáncsoskodók ellen. Mint a példázatban szereplő idősebb fiú, különleges kiváltságokat kaptak Istentől. Isten családjában a fiú helyére tartottak igényt, de lelkükben béresek voltak. Nem szeretetből szolgáltak, hanem a jutalom reményében. Szemükben Isten szigorú gazda volt. Látták, hogy Krisztus felkínálja a vámszedőknek és bűnösöknek kegyelmi ajándékát ingyen, azt az ajándékot, amelyet a rabbik csak fárasztó munkával és vezekléssel próbáltak megszerezni, és megsértődtek. A tékozló hazatérése, amely örömmel töltötte el az atya szívét, csak irigységet keltett bennük. A farizeusokat is olyan meleg szeretettel intette és kérlelte a menny, mint a példázatbeli atya idősebb fiát. Mindenem a tiéd, nem mint bér, hanem mint ajándék. Te is csak úgy kaphatod, mint a tékozló fiú, meg nem érdemelten. Az atya szeretetből adja. Az embert önigazultsága nem csak arra készteti, hogy hamis színben tüntesse fel Istent, hanem arra is, hogy fele barátaival szemben szeretetlen és gáncsoskodó legyen. Az önző, irigy idősebb fiú leste testvérét, hogy megbírálja minden tettét, és hibáztassa a legkisebb fogyatékosságért is. Minden tévedését észrevette, minden hibás lépését eltúlozta. Így próbálta igazolni saját engesztelhetetlenségét. Ma sokan ugyanezt teszik. Amikor valaki először veszi fel a harcot a kísértések özöne ellen, ridegen, konokul becsmérlik és hibáztatják. Isten gyermekeinek mondják magukat, de Sátán szellemében járnak el. Fele barátaikkal szembeni magatartásuk miatt Isten színétől nem sugározhat rájuk fény. Sokan kérdezgetik, mivel menjek elejébe az Úrnak? Hajlongjak-é a magasságos Istennek? Égő áldozatokkal menjek-é elébe, esztendős borjúkkal? Kedvét leli-é az Úr ezernyi kosokban vagy tízezernyi olajpatakokban? Pedig megjelentette néked, ó ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled? Csak azt, hogy igazságot cselekedjél. Szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. Mikeás 6:6-8. A szolgálat, amelyet Isten kedvel, ez, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek, és tested előtt el ne rejtsd magadat. Ézsaiás 58:6-7. Ha felismered, hogy bűnös vagy, és tudod, hogy téged is csak mennyei atyát szeretete mentett meg, akkor mélységesen szánod a bűnben szenvedőket. Többé nem leszel irigy és gáncsoskodó a bűnbánat láttán. Amikor az önzés jege leolvad szívedről, épp úgy fogsz érezni, mint Isten. Osztozol az elveszettek megmentésén érzett örömében. Isten gyermekének mondod magad, hogy ez az állításod igaz legyen, a te testvéred az, aki meghalt és feltámadott, és elveszett és megtaláltatott. A legszorosabb kötelékkel fonódik hozzád, mert Isten elismeri őt fiának. Ha nem vállalsz közösséget vele, akkor csak béres vagy a háziak között, nem pedig gyermek Isten családjában. Az öröm akkor sem szűnik meg, ha te nem mész üdvözölni elveszett testvéredet. A hazatérőnek meg lesz a helye az atya mellett és az atya szolgálatában. Akinek sok bűnét bocsátotta meg Isten, az nagyon szeret. Te pedig kint maradsz a sötétben. Mert aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet.
1 János 4:8.

Bátorító üzenet azoknak, akik állandó stresszben élnek. A stressz eredetileg orvosi szakkifejezés volt, manapság azonban jelentése folyamatos feszültség, idegesség, mely rendszerint egy vagy több állandó negatív ingerre adott válaszreakció a szervezetünk részéről. A tartósan fennálló stressz komoly egészségkárosodást eredményezhet, mivel gyengíti a szervezet ellenálló képességét. Sok esemény okozhatja és válthatja ki. A hírek szinte csak háborúkról, terrortámadásokról, természeti katasztrófákról, erőszakról, elszegényedésről, nukleáris fenyegetésekről, gyötrődő menekültekről és halálos járványokról szólnak. Úgy érezhetjük, összeroppanunk a világ súlya alatt. Emellett még ott vannak a személyes kihívásaink is, kapcsolati válságok, csalódások, költözés, állásváltoztatás, súlyos betegségek, veszteségek, magány, a felgyorsult életvitel. Mindenki küzd többször is élete során ilyen és ehhez hasonló kihívásokkal. De nem mindegy, milyen mértékben szorongunk. Vannak helyzetek, amikor nem könnyű túllépni aggodalmainkon, és ha nem birkózzunk meg a félelmeinkkel, bizony megrekedhetünk egy adott ponton. A Szentírásban több száz igevers szól a szorongásról, a félelemről és az aggodásról. Miért? Mert Isten együtt érez velünk, és szánalommal figyeli sorsunkat, erősíteni és támogatni akar. Csak akkor van esélyünk leküzdeni a stresszt, ha Urunk mellettünk áll, hiszen arra vár, hogy átsegíthessen félelmeink völgyén. Ezt tudva, mégis sokszor előfordul, hogy olyan érzések kínoznak, amit nehéz szavakba önteni. Ilyenkor arra gondolunk, nincs már remény számunkra. Urunk olyan messze van, hogy nem hallja kiáltásunkat. De soha ne feledjük, hogy Isten nem hagy magunkra. Emlékezzünk vissza életünknek azon történéseire, amikor éreztük, hogy ott volt mellettünk a nehézségek idején. Ezért biztosak lehetünk abban, hogy velünk van még akkor is, ha nem látjuk őt. A 94. Zsoltár szerzője erről így emlékezik meg. Mikor azt gondoltam, hogy roskad a lábam, szereteted, Uram, támogatott engem. Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet. Ami egyedüli reménysugarunk Jézus Krisztus, ami megváltunk, aki egyszer és mindenkorra legyőzte a félelmet és a halált, velünk van vívódásainkban. Dávid, aki maga is átment sok nehézségen, a következőképpen tesz bizonyságot a 23. Zsoltárában mennyei pásztorunkról. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vesződ és botod, azok vigasztalnak engem.

A szorongás, a stresszes állapot alattomos ellenség. Megfoghatatlan, láthatatlan, sőt leírhatatlan, nyilvánvalóan rejtett feszültségek lappangnak bennünk, melyek gyötörnek. Ilyen lehet a megfelelési kényszer, megnevezhetetlen félelem, a múlton való rágódás, és a jövő feletti aggodalom is, a ránk váró holnapi tennivalók halmaza, és ott vannak még a mai nap kihívásai. Gyötrődünk a múlt fájdalmain, elhibázott dolgainkon, amin már nem tudunk változtatni, és azon őrlődünk, vajon mit hoz a holnap. Pedig Jézus így figyelmeztet. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Bármennyire szeretnénk is, nem mehetünk vissza a múltba, hogy jóvá tegyük, amit elrontottunk, amit mondtunk, vagy amit nem tettünk meg. A holnapot pedig szintén csak részben befolyásolhatjuk. Jézus arra bátorít, hogy minden aggodalmunkat és nyugtalanságunkat adjuk át neki, mert ő szeret és segít azt hordozni, hiszen nincsen olyan fájdalom, bánat és gond, mit meg nem oldhatna. Ne feledjük, hogy minden stressznek megvan az oka, a gyökere. Ha meg tudjuk nevezni, már is a szabadulás felé vezető úton vagyunk. Hiszen ha beazonosítottuk, már megvan, amit Jézusra bízhatunk. A mélyen gyökerező dolgok felderítése sok időt és tudatos munkát igényel tőlünk. De szerető Urunk készen áll arra, hogy segítsen kigyomlálni izgalmaink, feszültségeink minden gyökerét. Erre bátorítja a Filippi beli gyülekezetet, és egyúttal minket is Pál apostol. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Péter apostol pedig így biztat bennünket. Minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van rátok.

Imádkozzunk azért, hogy Isten igazi változást tudjon hozni az életünkbe, hogy minden napot hálaadással éljünk meg a jelenben. Szorongásaink így nagy mértékben csökkennek majd. Ahogy lépésről lépésre legyőzzük a stresszt, észre fogjuk venni, hogy már nem mondogatjuk magunknak azt, miszerint a feszültség életünknek a része. Tekintsünk szüntelen az Úrra, aki támogat és erőt ad, hogy szembenézzünk minden utunkba kerülő akadállyal. Nem kell félnünk és aggódnunk a jövő miatt, mert megismertük őt, aki uralkodik napjaink felett, gondoskodik rólunk, és betölti minden szükségletünket. Jeremiás próféta is erről tett bizonságot. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Bizonyára más színben látnánk a világot, ha minden reggel azzal a gondolattal ébrednénk, Isten irgalma és kegyelme ma is megújul, és kifejezetten szól a mai napra is. Ez a személyre szabott irgalom és kegyelem átvihet minden akadályon és nehézségen, amivel szembesülnünk kell. Isten egyfolytában gondot visel rólunk, mint az égi madarakról és a mező líliomairól, táplálja a lelkünket szent igéjével, ami erőt ad a mindennapok terheinek hordozásához. Talán eddig a félelem szorítása tartotta gúzsban a szívünket. Mindeddig csak vereségről, szenvedésről, kudarcokról, problémák sokaságáról adhattunk számot. De Jézus Krisztus által, mostantól az élet és a győzelem került előtérbe. Hiszen Isten még a legsötétebb pillanatokban, a szorongás gödrének legmélyén is odafigyelt ránk, szeretettel fordult hozzánk, nem felejtett el. Tudja, hogy kik vagyunk és merre tartunk, amit a 139. Zsoltárában írja Dávid. Mielőtt bármit tennék, már tudod, szemmel tartod, merre járok. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Emlékezzünk vissza arra, hogy miben tapasztaltuk meg Isten mindennapi könyörületét és gondviselését. Hogyan törődött velünk korábban is. Miért jelent reménységet számunkra az, hogy Isten mindent tud rólunk? Nem kell aggódjunk életünkért, hogy mit tegyünk vagy mit igyunk, és azért sem, hogy mibe öltözködjünk.

A szorongás elleni harc egyik fő eszköze az, ha beismerjük, hogy bizonyos dolgok fölött nincs hatalmunk. Ezért jobb elengedni azt, ami egyébként sem befolyásolható. Hívjuk be az Úr Jézust életünk minden területére. Ahhoz, hogy megszólítsuk őt, nem kellenek ünnepélyes vagy gyönyörűen megfogalmazott mondatok. Jézus nem begyakorolt, betanult imákra vár, hanem szívünk tiszta indítékaira, az őszinteségünkre kíváncsi. Töltsünk minél több minőségi időt vele imádság és bibliaolvasás által. Osszuk meg vele gondolatainkat, félelmeinket, problémáinkat. Soroljuk fel neki mindazt, ami nyugtalanít, aggaszt és szorongással kínoz. Adjunk hálát neki előre, és bízzuk rá életünket, mint aki biztos abban, hogy egyedül nála van megoldás, és az ő szeretetével minden félelmünket elűzi szívünkből. Csak is megváltónk tud a stressztől megszabadítani. A közelsége és a belévetett hit többet ér mindenféle gyógyszernél. Kiváló stresszoldó, akár egy kiadós séta kint a szabadban, megcsodálni a gyönyörű természetet. Az Úr Jézus, amikor a földön járt, akkor magához hívta azokat, akik belefáradtak súlyos lelki terheik cipelésébe, és így bátorította őket, amint Máté evangéliumában olvashatjuk a 11. fejezet végén. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Ő ma is ugyanígy hív bennünket, mert segíteni szeretne és meggyógyítani. Nincs olyan nehéz és lehetetlen helyzet az életünkben, amelyből nem lehetne kijutni. Egy csodálatos, szép ének is erről szól, ami már sok összetört, szorongó embernek adott vigasztalást és megnyugvást. Befejezésül ebből idézek néhány sort, ami olyan, mint egy imádság. Ha szívem fáj és kétely lakik bennem, a csüggedés oly közel jön hozzám. Én várok rád, és te mellém ülsz a csendben, megvigasztalsz a jelenléteddel. Te erőt adsz, ha megfárad a lelkem. Erőd adod, velem vagy, nem hagysz el. Felemelsz, tovább viszel az úton, oly erőt adsz, mely nem fogy el sosem. A szívem már csak nálad lelhet békét. Nem élhetek te nélküled tovább. Megtart karod minden körülményben. Ó Jézusom, királyom, mesterem!

Kárpáti Petronella, bátorító és reményt adó üzenetek a Bibliából című műsora hangzott el. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik.
1: Szeretettel köszönök mindenkit a Merkava soron közül adásában. Finneli Gábor vagyok. A Merkava a nem csak égi szekér, de több mint tank motójú műsorban, ahol a zsidó kultúra 3800 évének mindenfajta aspektusát vizsgáljuk. Mai vendégem, jó barátom, kollégám Radvánszky Péter, a Páva utcai zsinagóga rabbia. Péter, a Páva utcai zsinagógának van egyéb neve is, vagy csak Páva utcai zsinagóga? Vagy ti már adtatok neki korábban egy másik nevet?
2: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek veled, és beszélgethetünk minden féléről. A Páva utcai zsinagógának ugye több neve van. Ugye az egyik a Vét Iliáhu, az Iliáhu Dománnak ról lett elnevezve, de nem, az igazság, hogy nem használjuk ezt a nevet annyira, úgyhogy a Páva, mint ragadva, még a névjegykártyámon is egy páva van egyébként, egy menórába átformálódó páva egyébként, nagyon érdekes. Új Zsuzsának a munkája.
1: A faroktolaiból?
2: Igen. És úgyhogy hogy ez maradt meg, hogy nincs több neve, gyakorlatilag ugye, ami a Holokausz Dokumentációs Központ, Emlékközpontnak vagyunk a gyakorlatilag a társbérlői, ugye egy közösen használjuk ezt a terepet, főleg a nagy zsinagógát.
1: Igen.
2: Aztán ugye megvannak a múzeumnak a saját terei, irodái, meg megvan a saját imaházunk is.
1: A tanulmányodat ugye külföldön végeztet, Londonban voltál rabbi hallgató. Mesélj nekünk a londoni évekről, hogy mik voltak azok az ilyen gyakorlati aspektusai a kinti rabbi képzésnek, lelkész képzésnek, ami eltér esetleg a itthonitól, vagy amit te külön hasznosnak találtál. Londoni terep, ugye nagy zsidóság, Angliának ugye 350 ezer zsidója van, abból a nagy többség Manchesterben és főleg Londonban él, hogy így meséltél nekem annak idején hospice-ről, börtönről, mindenfajta gyakorlati képzésről. Hogy nézett ki ez? Hány szemesztert foglalt le?
2: Ugye 5 évet jártam rabbi képzőbe, az első év a Jeruzsálemben volt, egy modern ortodox jesivában, utána 3 év a Leo Beckben. Itt ilyen gyakorlati órák is voltak, tehát amiket említettél, ezek ilyen külön érdekességek, hogy mondjuk szédert mentünk tartani női börtönben, egyébként, ami nagyon érdekes, hogy börtönben egy széder, mondjuk a szabadulásról,
1: és oda... Hány rab volt, aki részt vett ezen? Csak úgy tényleg Londonban?
2: Hát ilyen, nem tudom, ilyen 5-6 rab volt, de sajnos ott se túl jó a szociális ellátás, és igazából inkább ilyen pszichiátriai kezelésre szoruló hölgyek voltak, akik ott voltak, vagy esetleg egyébként egy nagyon aktuális téma, olyanok, akik a férjük, vagy őket bántalmazókat ölték meg, szerintem. Uh-huh. És nem voltak tehát ilyen nagyon bűnöző jellegük a jelenlévőknek, és gyakorlatilag egy társaság leült a börtönkápolnában egy széderasztal köré, és a börtönőrök együtt voltak, ők egyébként az őrök csinálták a kávét meg a raboknak is, és egyébként nagyon érdekes volt pont emiatt, hogy nem volt egy ilyen túlságosan ilyen feszült érzete az embernek, és hát végigcsináltuk a szédernek a fontosabb momentumait egy ilyen tanszéder jelleggel.
1: A börtön kápolna az egy ilyen több funkciós inter-religious, ilyen vallásközi tér volt, ahol mindig másra használták, vagy inkább keresztény jellege volt ennek, vagy ezt akár néha mecsetnek is használták?
2: Ahol voltunk, az pont egy keresztény kápolna volt, inkább keresztény felekezetek használták, de egyébként van olyan helyisége annak a börtönnek, ahol minden Angliában bevett egyház, még a Vikka is, tehát ez a neopogány. Igen, felekezetnek is a különböző tárgyai, meg könyvei megtalálhatók, tehát ez ott, azok is hívhatnak ilyen lelkészt, akik ebben hisznek. Még magyar bibliát is találtam egyébként, ez egy kicsit gyanús lehet, egy kicsit sok a magyar bibliait, vagy nem tudom. De alapvetően ugye nekem úgy tűnt, hogy ezt a spirituális igényét a raboknak nagyon
1: komolyan veszik.
2: Leo
1: Beckben téged 12-ben avattak, ugye? Azt mondta, 12-ben, hogy jól megszám, avattak, és utána volt egy gyakorlatom Franciaországban, Svájcban, és úgy jöttél utána végül haza Magyarországra. Most ugye már egy jó pár év volt vagy a Pápa utca zsinagógában, és idén, vagyis igen, a Héber naptár szerint idén PhD-sztál is ugye megszerezted a doktori fokozatodat. Beszélgessünk a szakdolgozódról egy kicsikét, hiszen a témája az kétszeresen érdekes, mert nem csak, hogy a énekénekéről szól, de annak a rabbinikus, méghozzá a középkori kommentárok királyával, Rásival történő kommentárjával foglalkoztál kimagaslóan, hogy hogyan lehetne jellemezni mondjuk egy olyan embernek, egy mai 21. századi embernek a énekek énekét, hogy aznak mi volt a létjogosultsága a rabbik szerint, hogy bekerültett a kánonba?
2: Egy nagyon ilyen... jó kérdés, és köszönöm, hogy beszélünk erről, mert szerintem nagyon nagy jelentősége van ennek a könyvnek ma is. Azt gondolom, hogy az énekek énekenek a rabbinikus értelmezése, és amit a Rás is reprezentál, az a mának szól, tehát hogy alapvetően arról szól, hogy hogyan éljünk zsidóként, vagy mi a zsidóságnak a célja, vagy egy olyan megfogalmazása a zsidó közösségi céloknak, ami nagyon magával ragadó. Ehhez kapcsolódan, amit kérdezel, hogy került be a kánonba. Hát így, tehát hogy azért, mert meglátták a rabbik, és ugye itt a rabbi Akiva különösen fontos ebben a kánonba, a bekerülés, vagy aki azt mondja, hogy a kikerülés megakadályozása, szóval, hogy ez egy nagyon nagy kérdés, hogy ez mi történt, hogyan. A rabbi Akiva mondta azt, hogy az énekek éneke a szentek szentje. És minden irat szent, de az énekek éneke a szentek szentje, tehát egy ilyen minőségről beszélt. És mi ez a minőség? Más, hogyan ezt úgy fogalmazza meg, hogyha a Tórát nem adták volna oda a Színáj hegyén a népnek, akkor az énekek éneke önmagában elvezetné a világot. Uh-huh. Hogy maga az énekek éneke a mindenről szól, az életet átölelő energiáról, ami vezeti a világot, és ami az énekek éneke által megérthető. Ugye ezt nyilván freudi értelemben is lehetne ezt így elemezni, mint életenergia, ugye ezt tudjuk, hogy ez egy szerelmes költemény, hogyha a psátját, vagy az egyszerű olvasatát nézzük, de egy nagyon különleges, nagyon furcsa kifejezéseket használó, nagyon organikusan felépített, nem lineáris költemény. Tehát ez tényleg egy fantasztikus dolog. És Rabbi Akiva megvédte az énekek énekét, és bekerült a kánonba, vagy megmaradt benne a kánonban, és így védte meg. Tehát a fontosságát, minőségét hangsúlyozta ki.
1: Ezek voltak, ugye Rabbi Akiva első században született, másik században meghalt rabbi, ugye mártír halált hal valamikor időszámítunk szerint 135-6 körül. Ő megvédi, akkor bekerül a rabbinikus Héber Bibliába, a zsidó kánonba. De Rashi, akinek a szemüvegét vizsgáltad, és akinek a szemüvegén keresztül vizsgáltad a énekénekét, ő egy jó 1000 évvel később él. Akkor, amikor megszűnt a babiloni központ, a zsidóság szétszorodik a Mediterráneumban, végülis átesik egy rehebralizáción, hiszen addig 1000 évig arámi volt a zsidóságnak a nyelve, vagy majd 1000 évig, aztán hirtelen minden kommentár héberül kezd el írni. És Rási ennek a korszaknak egy áskenázi nagy rabbia valahol Franciaországban, Bordeaux környékén, vagy Champagne környékén. Borosgazda is Yeshivát is működtet. Rási, Rabbi Shlomo Yitzchaki, a keresztes háborúk alatt, vagy pont a kezdete előtt, de már a forrósodó viszonyok közepette, egyre eldurvuló, vagy hangosabbá váló vallási disputák idején írja ezt a kommentár áradatát, ami ugye mindent kommentál, a Talmudot is, az egész Bibliát is, talán is hozzáfogható Biblia kommentátor. Ő nálam mivel tudna jellemezni az ő megközelítését, vagy az ő látásmódját? Ő hova próbálja meg a második századi rabbikhoz képest, hogyan kezeli ezt a szöveget, ami ugye egy kicsit kilóg a Bibliából?
2: Több fajta megközelítés és több dolgot mondtál, ami egyébként nagyon pontosan, tehát ötösre vizsgáztál ilyen szempontból. Az egyik dolog, amit mondtál, hogy itt ugye Rási életében van egy vallási fellendülés, ami elvezet a keresztes hadjáratokig, tehát egy gyakorlatilag egy ilyen hevültség. Tehát mondjuk az, hogy egyházszakadás van, kanossza járás, tehát ezek a nagy ilyen ugye szerzetes rendek ugye alakulnak.
1: Új kódus rendek, a domokosok, a ferencesek,
2: igen, minden igen, igen. Tehát van egy ilyen, a pápasság megerősödik a királyokkal szemben, van egy ilyen vallási hév, láz, így lázban ég Európa, főleg Franciaország, és azt kell látni, hogy ez valószínű, hogy hatott ugye a zsidókra is, és hatott arra, hogy hogyan gondolkodnak, hatott Rásira, tehát én úgy érzem, hogy itt és ezt bemutattam a dolgozatomban, hogy ez így hogyan érezhető. Látszik, hogy és ez egy vitatárgya máig, én úgy mondom, hogy látszik, hogy én úgy látom, hogy Rási nem csak a hagyományt közvetítette. Rási nem csak arról beszélt, hogy a midrások vagy a Talmud hogyan értelmezi az énekek énekét, hanem van néhány saját gondolata is. És onnantól kezdve, hogy ezt a 20. század elején megjelölik, hogy ez nagyon érdekes, hogy vannak olyan Rási kommentárok, amiknek nincsenek forrásai, akkor mert úgy általában tudjuk, hogy Rási honnan merít, amikor ír valami, de van néhány dolog, és akkor miért pont ezt írja, amikor saját hangját használja? És ezek a tudósok arról beszélnek, hogy valószínű, hogy ebben célja volt, retorikai célja ezekkel a saját hangjával, a saját véleményével, és ez a retorikai cél, ez az én véleményem szerint, ez a disszertáció ugye erről szól, hogy edukatív, nevelő célzatú, és arról beszél, hogy hogyan legyen valaki jó zsidó, hogyan viszonyuljon a Tórához.
1: Péter, ez edukatív, vagy inkább már apologetikus?
2: Nagyon jó. Mi a különbség? Ugye ez a kérdés, mert ugye valami apologetikus, az már a nevelő célzatú is. Tehát, hogy igazából tehát én itt ketté osztom gyakorlatilag edukatív és apologetikus. Az edukatív az, hogy inkább befele szól, és az, hogy érezzék, hogy az emberek, a zsidók, a közösségek érezzék, hogy mondjuk azt, hogy a Shehina ott van. Velük a zsinagógákban, nem hagyta el Isten a zsidóságot, hiába érződik, hogy valami készülődik, valami az elnyomást éreztővé válik. Ez, a Rási kihangsúlyozza azt, hogy az örökkévaló nem hagyta el Izraelt. Ehhez egyébként ugye a házasság metaforát használja, ami meg viszont ugye harmadik századtól már jelen van, mint az énekek énekének az értelmezésében, hogy ez az örökkévaló és Izrael népének a házasságáról szól. És akkor Rási kihangsúlyozza, hogy ez egy házasság, még most is egy házasság, egy nem túl jó házasság a Gáludban, a Góleszban, de eltávolodtak a felek egymástól, és egyfajta águnába került a zsidóság, vagy elzártságba.
1: Egy lehorgonyzott feleség az águnná, ugye, aki a férje a távol jár, de ő nem lehet másé.
2: Igen. De a saját bűnei miatt van így, tehát, hogyha megbánja a bűneit, akkor visszatér hozzá az örökké való. Ezt, és az az érdekes, hogy ez edukatív, de ha azt gondoljuk, hogy ez lehet apologetikus is, mert amikor az hallatszik a környezetükben, az a fajta antijudaista retorika, hogy a zsidókat elhagyta Isten, hogy már ők már csak tanúk, ugye az ágostani tanúság.
1: Igen. Szent Ágostonnak tantételes zsidósággal kapcsolatosan, de ugye ekkor jelennek meg újonnan ekkor épülő gotikus templomokban, akár a bejáratnál, akár az oltárnál a szinagóga eklézsia párosítások, ahol igen. A szinagóga mindig ugye bekötött szemű, törött zászlajú női alak, míg a eklézsia fölött ragyog a nap, és stb. Igen. Szóval, hogy ez a triumfáló egyház ellen is beszélhet ez a fajta rasi kommentátor.
2: De ilyen szempontból ez apologetikus is, mert valamilyen szinten megválaszol egy antijudaista doktrinát, és segít mondjuk egy ilyen, akkoriban nem voltak még ugye a nagy hitviták még, amikor kiállítottak egy zsidót, meg egy keresztényt, de úgy tűnik, hogy voltak nem nyilvános hitviták privát értelemben, igen. És ez más források is vannak erre. És akkor lehet, hogy ez egy felkészítő dokumentumként is használhatták, vagy azt, amit a Rási ír, ez mindenképpen használható volt ilyen vitákban, hogy azt mondják, hogy titeket már elhagyott Isten, és akkor nem, mert ez az énekek-éneke vers szól erről, ez rólunk szól. Persze a mai szemmel, amikor azt mondjuk, hogy ugye mindenkinek lehet igaza vallási kérdésekben, egymás mellett élő igazságokról beszélhetünk, már persze kicsit meg is mosolyoghatjuk, hogy ez miért probléma, mert hogy ő abban hisz, én meg ebben hiszek, és mind a kettő igaz lehet, de akkoriban kizáró jelleggel gondolkoztak az emberek nyilván a szövegekről, és az, hogy egy mondjuk egy énekekének miről szól.
1: Fülembe cseng, most így Rásiról beszélünk, és az értelmezéséről, fülembe cseng a Mózes első könyvének, a Bereset könyvének a kezdő szavai, ugye, és utána Rásinál van az magyarázatban lent, hogy ugye azért kezdi a világ teremtésével a Tóra, és nem a második könyvnek a kivonulás előtti első micvájával, a hónapok fejével, vagyis a Nisszán hónap és a naptár kezdetével a Tóra a micváit és a történetét elmesélni, hogy elmondja, hogy a világ az Istenné, és annak adja azon belül a földeket, akinek akarja. Szóval újra eljön, ha azt vesszük, ez is egy apologetikus megközelítés, hogy itt vannak a keresztes hadjáratok csatái, mindenki verekszik a Szentföldről, de a Szentföld az Izraelé. Szóval igen. Akár az is, ott ezt is visszaköszön.
2: Igen, ez pontosan, amit mondasz, ez egy létező ilyen tudományos ilyen magyarázat a Rási, hogy miért kezdi így, hogy ez egyfajta egy polémia, ez már polémia gyakorlatilag, hogy ki a Szentföld, hát nyilván nem a keresztesek, fegyverrel nem lehet elhódítani, mert ez már el van döntve valahol. De máshol, csak így említem, hogy Rási nem izgatja annyira a Szentföld, mondjuk a szentföldi micvák, vagy a Szentföld határai, meg egyáltalán az a fajta kvázi, ilyen most egy kicsit így anakronisztikus, vagy egy kvázi cionizmus, ami több mondjuk Yehuda Halevi, vagy több ilyen...
1: Rambannal is, igen. Nagyon
2: igen, jelentő. Nagyon jellemző. Rásra egyáltalán nem, tehát hogy nagyon érdekes, hogy őt tényleg a Gálút érdekli, hogy a Gálút zsidósága éljen jól, minőségi, közösségi életet éljen. És ez az énekek-énekek kommentárában nagyon érdekesen és szépen tálalva van.
1: Hol jön elő ez a minőségi élet? Vagy ez melyik passzust esetleg tudod ezt így felidézni a fejedbe, hogy még az a passzus, ahol erről a minőségi közösségi életről beszél? Hogy ez melyik, hol jön ez meg?
2: Hát több passzusban nyilvánvalóan, tehát hogy nem, ez áthatja gyakorlatilag az egész kommentárt. Tehát egy része, ugye a több, és nem egy ilyen egy tömbben vannak ezek, hanem mondjuk...
1: Visszatérő
2: elem, hogy mondjuk a... Mondjuk egy motivumot, egy kertet a Rási a zsinagógáknak értelmez, és arról beszél, hogy de nyilván ez viszont már ugye Midrás meg Talmud, csak ő összegyűjtés, ez egy feltűnő retorikát kap azáltal, hogy egymás mellé rak különböző helyekről, és egy üzenetté válik ezáltal, hogy most röviden összefoglal a parafrázissal mondva gyakorlatilag, ha lejársz zsinagógába, ha ott vagy, akkor a sehiná is ott van. 6 órát tanulsz a zsinagógában, akkor kvázi megnyílnak a titkok előtted. Uh-huh. Ha a nép imádkozik a zsinagógákban, akkor az égi kórus is imádkozik, de csak akkor kezdi el énekelni az égi dalt, amikor már a lenti, tehát a zsinagógai ének is elkezdődött. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon emberi része, az, hogy a Tóra tudósok sokat szerepelnek, mint példák, mint az, hogy akik megoldják a problémákat, mint akik mindig új és új értelmezéseket találnak, és egyfajta ilyen faként, ilyen virágzó faként jelennek meg.
1: Szóval a hely és idő nem is annyira számít, hanem az aktivitás, az emberi aktivitás, a beletett input, az beletett erő és erőfeszítés az, ami igazán számít.
2: Igen,
1: Lássuk
2: igen.
1: Felfogásában, aha. De itt is a most, és az lehet hétköznap is, és lehet egy zsinagóga, és nem kell hozzá egy szent történelmi legendás tér, vagy
2: abszolút, tehát hogy kvázi, ez nagyon jó, amit mondasz, a jelenben, tehát hogy jelenben, gyakorlatilag a jelenben értelmezi, tehát egyébként felsorolja a történelmi állomásait, mert, és ez a Targumra jellemző, amit a énekekének a Targumjára, ami sokkal korábbi, mint Rási, hogy egy történelmi folyamatot lát az énekek énekében, hogy minden egy korszak, stb. És ez szerepel Rásiban, de én úgy látom, hogy ami igazán szól hozzánk, az a rész, ami gyakorlatilag, és ez szerintem most ebben kb. Egyetértünk, hogy ma beszélgetünk erről,